0: ezért beszélek fiatalokkal.
1: Ez szerintem egy nagyon szép cél. És hát ugye a hitoktató és tánctanár lévén azért elég sok fiatallal találkozik így a mindennapokban is. És ön szerint mik a legnagyobb kihívása ennek a generációnak, és esetleg van, amit mégis tanul tőlük?
0: Hú, ez jó kérdés. Nyilván nagyon sok olyan kihívás van, amiről lehet mindenhonnan hallani. De én úgy érzem, hogy az alapvető probléma az, hogy nincsen egy szellemi alapja a fiatalságnak. Tehát azt érzem, hogy van egy olyan hozzáállás a mai világban, a világi hozzáállás, hogy az elveket teljesen lerombolják, nincsenek elvek, illetve az az elv, hogy nincs elv. Egy ilyen paradox helyzet. Tehát ha egy fiatal, mondjuk keresztény fiatal az elvei mellett ki akar állni, akkor ő a vicc tárgyává van téve, mert hogy neki vannak elvei. És ugye az a trendi, hogy ne legyenek elveid, hanem fogadja el mindent, mert minden jó, mert minden szabad, és stb. Stb. És én azt érzem, hogy ebben megállni nagyon nehéz. Tehát édesanyámnak volt egy ilyen furcsa reakciója, őt arra tanították, hogyha valaki fedett helyre bemegy, akkor meg le kell venni a sapkáját, meg a kalapját. És amikor bementünk az Osan áruházba, és látott embereket sapkában, teljesen ki volt borulva, hogy milyen tiszteletlen az illető, hogy fedett helyen nem vette le a sapkáját. Én már abban a generációban nőttem bele, hogy engem ez nem zavart, mert hát nekem ennek nem volt jelentősége, de anyukámnak az életében ez egy biztonságot adott, hogy vannak olyan szabályok, amihez lehet igazodni. És így 56 éves fejjel visszagondolva azt érzem, hogy ma, a mai világban az összes ilyen biztonság le van bontva. Tehát nem tudsz mihez igazodni. És szerintem ez rettenetesen nehéz. Rettenetesen nehéz úgy életelveket megtanulni, életelveket megformálni az embernek magának, hogy nincsen segítség. Csak támadás van.
1: Amúgy szerintem ebben Szent Ferenc is lehet példakép, mert hát ugye ő is mindenét visszadt, és szerintem azért elég sokan néztek rá furán, amikor levetkőzve elhagyta a várost, és azt mondta, hogy jó, akkor ő most kimegy, és teljesen Istennek adja magát, de mégis végigvitte a céljait, és szerintem ebbe így lehet rá kapcsolódni, meg példát venni tőle.
0: Nem minden ember tudja megtenni azt, hogy leveszi a ruháit, ezt úgy elképesen mondom, és kivonul a társadalomból, és nem is kell. Tehát vigyázni kell, amikor az ember szenteket lát, és szentek példáját vetítik elé, hogy azt milyen értelemben tekinti magának, követendőnek, mert mindannyiunknak van meghívása valamire. De ez mindenkinek egyedi. Tehát vigyázni kell ezekkel a mintákkal. Én úgy érzem, hogy ebben a követendő az, hogy ami az életemben van hívás, azt kövessem, és tegyem azt. Viszont azt ne szégyeljem. Azt ne szégyeljem. Akkor is, hogyha a környezetem furcsán tekint rám, vállaljam. Nekem ilyen az Isten kapcsolatom. Az Isten képem. Sokan furcsán néznek rám emiatt. Viszont én azt érzem, hogy én ezzel olyan vagyok, mint Ferenc. Hogy én levettem a ruháimat, én mesztelen vagyok. Azért, mert úgy érzem, hogy nekem az Istenhez így kell mennem. Ez az én utam. Nem kell többieknek ezt az utat járni. Ez az én utam. Ferencnek az volt, nekem ez, nektek meg én más.
1: Szerintem amúgy ez nagy lelki erő kell, és én ehhez csak gratulálni tudok, hogy ennek ez is sikerült.
0: Igen, de ezt az erőt mindannyian megkaptuk. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy felfedezzük magunkban ezt az erőt. Az Isten ilyennek alkotott meg mindannyiunkat. Tehát valahol mélyen, ahogy Pál apostol is szenteknek szólít bennünket, valahol mindannyian szentek vagyunk oda bent, hiszen Isten gyermekei vagyunk.
1: És a tánc az így miért maradt az élete része a baleset után is, hogy tudja kerekesszékből oktatni a fiatalokat, és igazából mit tanít ez a sport a emberi kapcsolatokról?
0: Én azt látom, hogy én azért tettem le annak idején a voksot a társas tánc mellett, mert én úgy érzem, hogy a társas táncnak a társas jellege az számomra nagyon-nagyon szerethető. És mai napig is ezért legjobban társas táncot szeretek tanítani, sok mindent tanítok, de úgy érzem, hogy ez az, ami igazából közel áll hozzám, mert hogy én azt érzem, hogy ami igazán segítésre szorul az embereknél, az pont a szeretett kapcsolatoknak a működése, működtetése. És így a baleset utáni életemben elég sokat megtapasztaltam én a szeretett kapcsolatok működtetéséről, és úgy érzem, hogy nagyon sok embernek tudok ebben segíteni. A házasságot megelőzően, hogy harmonizálni a fiatalokat egymással, a már házasságban lévőknek a kapcsolati problémák feloldásában, a tánc nyelvével. Úgy érzem, hogy nekem ez most a jelenlegi hivatásom.
1: És hogy tud a kerekesszékből így segíteni a fiataloknak a tánc tanulásba?
0: Vannak olyan tanítványok, akik azt mondták nekem, hogy sokkal könnyebb nálam táncot tanulni így kerekesszékből, mint amikor még lábon voltam, mert hogy sokkal részletesebben el tudom mondani, hogy egy mozdulat miből áll, milyen izomcsoportot mozdítson meg, milyen érzések kísérik azt, amit csinálnak, stb. És hogy ők ezt itt sokkal jobban bírják. Úgyhogy hát ők mondják, hogy nekik ez így jó, én csak azt látom, hogy jönnek. Igazából én nem érzem extrának, amit csinálok. Talán az fontos lehet, hogy ha valaki bejön hozzám táncolni, az számra fontos. Tehát aki bejön, az fontos. Aki bejön, arra én figyelek. És azt hiszem, hogy ez a figyelem, ez nagyon szeretik az emberek, hogy egy olyan légkörben lehetnek, ahol azt érzik, hogy el vannak fogadva, és ahol szeretett légkörben lehetnek.
1: Azt jól tudom, hogy ön a Ferencesbe is Szentendrén szokott táncot oktatni, mert én oda járok, és szerintem én a Ferbálon már láttam ön.
0: Hogyne, hát ott a balesetem előtt óta, tehát már vagy 30 éve járok a Ferencesbe táncot tanítani.
1: Na akkor ezek szerint már ezelőtt is találkoztunk, ha, csak távolról is ugyan. Volt olyan tanítványa, akinek a története úgy különösen megérintette ön?
0: Sokan, persze. Most én nem mesélnék róluk, mert azért ezek elég személyes történetek, de hát igazából a probléma az, hogy elém a problémákat hozzák, ami nagyon sok fájdalmat tartalmaz, és őszintén megmondva sokszor el is fáradok ezekbe. Tehát, hogy olyan nagyon nagy fájdalmakba engednek betekintést, amit megterhel őszintén. Mert az emberek nagyon nagy kínokban élik az életüket.
1: Mi az a mondat, amit mond magának a nehezebb időszakokban, és kisegít önnek így, akár a balesete után, vagy most, hogyha van valami nehezebb időszak, akkor ki az, akire feltétlenül számíthat mindig?
0: Hát nekem kialakult egy olyan érzésem, hogy én nem bízhatok senkiben, de én úgy érzem, hogy maga a mennyei atyám vezetett ebbe az irányba, hogy ezt tanuljam meg, hogy az emberekhez való viszonyom az ne legyen ez a összemérhető a hozzá való viszonyommal. Tehát, hogy én akire számíthatok, az a papám, a mennyei édesapám. Az emberek pontosan gyarlóságukból fogva hát törékenyek. És úgy vagyok berendezkedve lélekben, hogy én nagyon szeretem az embereket, nagyon szeretek lubickolni az emberek szeretetében, de úgy élem meg az emberek szeretetét, hogy az bármikor megváltozhat, mert ember. Nem azért, mert gonosz, nem azért, mert nem akar szeretni, azért, mert korlátai vannak. Tehát én most 56 éves fejjel odáig jutottam el, hogy én azt érzem, hogy ha szeretetre vágyom, akkor az igazi forrásom az nekem az atyám szeretete. És nagyon gyakran imádkozom azért, hogy ezt a szeretetet, ezt valóban érezzem. Ne csak bemagyarázzam magamnak, hanem én azt kérem a atyámtól, hogy ezt érzékelhetővé tegye számomra.
1: Mi az, ami önnek a legnagyobb örömet okozza?
0: Ami a legnagyobb örömet okozza nekem? Fú! Nagyon sok minden okoz nekem örömet, és így rangsorolom, hogy mi az, ami legjobban örömet okoz. Nagyon nagy örömet okoz, amikor a feleségemet valamilyen módon el tudom érni, hogy boldogság sugározzon róla. Az nekem nagyon nagy öröm, hogyha a gyerekeimnél el tudom érni, a fiamnál, lányomnál, ők 20 évesek, az is nagyon nagy öröm, hogyha egy fiatal odajön hozzám, és elmondja, hogy annak kapcsán, amit tőlem hallott, bármit megértett, vagy bármiként megváltozott az élete, és úgy érzi, hogy jobb irányba, az nekem nagyon nagy öröm. hogyha kimehetek a kertembe, és reggel locsolhatom a növényeimet, és közben kis toszkán olasz zenét hallgathatok. Ez nekem nagyon nagy öröm. Tehát ezekből forrásozom.
1: És így a végére mit üzenne a kedves hallgatóknak? Akár egy kedvenc bibliai idézet, vagy egy kis üzenet?
0: Én azt mondanám, hogy vegyük komolyan Jézusnak a tanítását, hogy nincs más törvény. Az egyetlen törvény van, a szeretet törvénye. És ez nem vicc. Tehát semmi más nem emelkedhet fölül a szeretet törvényen. Tehát egyetlen dolgunk van szeretni. Kész.
1: Hát köszönöm szépen a beszélgetést. A Mária Rádiót hallgatják, én Juhász Tili vagyok, és Holló András kerekesszékes tánctanár, hitoktató és kertészmérnökkel beszélgettem a Szegedi Ferences Ifjúsági Találkozón. Most pedig hallgassák meg a Coldplay Miracles című dalát, ami arról szól, hogy igenis vannak csodák, és hogy sose adjuk fel.

0: Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat a Ferences Ifjúsági Találkozóról, Juhász Lili vagyok. A következő néhány percben Tibi atyával, a 2026-os Ferences Ifjúsági Találkozó egyik szervezőjével fogok beszélgetni. Köszöntöm Önt itt, Tibi atya. Első meg tudnám mesélni arra, hogy hogyan született meg a találkozó ötlete?
1: Már egy jó ideje elkezdtük, pontosabban 2023 óta ünnepelni a Ferences jubileumokat, és így a vége fele közeledve megszületett ez a gondolat, hogy koronázzuk meg ezt a 4 évet egy közös Magyarország és Erdélyi Ferences rendtartomány szervezésében megszületendő ifjúsági programmal, úgyhogy ezért vagyunk most itt Szegeden ilyen formában.
0: A szervezés alatt mi volt a legnagyobb kihívás, és a legjobb része a szervezésnek, szóval ez ilyen két ilyen ellentétes véglet.
1: Hát gondolom kihívás, mondhatnám, az a hétről hétre leülni, zoomozni, azaz online felületen tartani a megbeszéléseket, hiszen Magyarország és Erdély így közösen próbáltuk összerakni a dolgokat, illetve mindenhol megtalálni a megfelelő embert az adott feladatokra.

0: Ön személy szerint miért tartja fontosnak az ilyen és ehhez hasonló találkozókat?
1: Jó pár évvel ezelőtt felmerült a kérdés bennünk, hogy miért jönnek a fiatalok az általunk szervezett programokra, mert hogy nem hibamentesek, nem talán olyan színvonalosak, mint amit mások tesznek, és arra jöttünk rá, hogy a ferences közösségi élet, annak megtapasztalása, a testvériség, ez az, ami különösen vonzza őket. Most is ebben szeretnénk őket elmélyíteni, illetve abban segíteni őket, hogy otthon érezzék magukat a ferences lelkiségen keresztül az egyházban, és így egyre inkább a Jóisten gyermekeiként élhessenek.
0: Személy szerint önnek mit jelent ez a találkozó?
1: Ez a találkozó egy ajándékként élem meg, hiszen vannak jó pár olyan ember, akit most ismertem meg, és jó rácsodálkozni arra a gazdagságra, amit a Jóisten mindegyikbe elültetett, és gyönyörködöm abba, hogyha mindenki közösbe teszi azt a jót, ami benne van, akkor abból mennyi sok szép születik.
0: Rengeteg program van itt a találkozón, a workshopoktól elkezdve, a lelki beszélgetéseken át, gyónások, közösségi programok. Önnek melyik a kedvence, vagy melyiket várja a legjobban?
1: Hát mondanám, a kedvenc a miénk, amit mi csinálunk, a stigmatizáció útja, egy ima ösvény, de nagy-nagy érdeklődéssel várom a holnap délelőtti, szombati naphimnusz témában, ahol az olaszországi Flavio Zampa producer fog énekelni erdélyi és magyarországi fiatalokkal és ferencesekkel, megzenésítette Szent Ferenc naphimnuszát, illetve a végén ő fog egy katekézist, emlékedést tartani a naphimnuszról, úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz szerintem egy hívő embertől, nem pap, nem szerzetestől hallgatni hasonló gondolatokat.
0: Őket én hallottam tegnap énekelni itt, amikor próbáltak a templomba, és nekem nagyon tetszett, szóval én is várom nagyon, hogy milyen lesz, mert tényleg nagyon megható volt már a próba, szóval kíváncsi vagyok, milyen lesz az előadás is, ha már a gyakorlás alatt is ennyire jók voltak. Mit lát, hogy a fiatalok hogyan viszonyulnak magához ez a találkozóhoz, akár a jelentkezés ideje alatt, akár most itt a programok közben?
1: Mindig van egy mag, akiknek nem kérdés. A ferences program, akkor pattannak és jönnek, és nekik köszönhetően azért hívogatják az ismerőseiket, barátaikat, és ez jó látni, ezt a lelkesedést, ezt a kíváncsiságot, nyitottságot, befogadást.
0: Amikor elkezdték szervezni, akkor mi volt önökben, hogy mit reméltek, hogy milyen élményekkel mennek haza majd az itt résztvevők?
1: Hát, hogy mondanám így, én mindig azt kívánom, hogy aki egy általunk szervezett programról hazamegy, hogy arra vágyodjon, hogy egy kicsit jobb akarok lenni.
0: Tudná egy kis ízelítőt mondani, hogy tulajdonképpen milyen programok várhatóak, vagy már voltak itt egy ilyen találkozó alkalmával, mire lehet számítani majd a jövőben is?
1: Ma is tanúságtételek voltak, tanítások voltak az adott jubileumi évekkel kapcsolatosan. Ma este, mondanám így pár percen belül, kerekasztal beszélgetés lesz nagyon értékes emberekkel, akik a hitükről és Szent Ferenccel való kapcsolatukról beszélnek, illetve lesz koncert, indiai ferences testvére Manuel atya fog koncertezni nekünk, lehet majd vele együtt táncolni, majd egy gyönyörű szentsimádással zárjuk a mai estét a kolostornak a belső udvarában, minden kolostor minden ablakában egy gyertyával megvilágítva, úgyhogy gyönyörű lesz. Holnap pedig a megszokott programjaink mellett a városon át fogunk vonulni, és egy városmisszió lesz. Annak keretében megállunk egy-egy téren, énekelni fogunk, és osztogatunk ige kártyákat, majd eljutunk a Szent Gellér Fórumhoz, ahol Szentmisén veszünk részt, majd pedig a Meskó Zsolt által megrendezett színdarab lesz, ami Szent Ferencről szól, és az programon részt vett fiatalok fognak szerepelni, úgyhogy nagyon izgalmas lesz. Annak a végén pedig fáklyás imádságos körmenetben jövünk vissza majd a Ferences Kolostorhoz. Vasárnap pedig újból reggeli dicsérettel kezdünk Szentmisével, és zárópontként, meglepetésként lehet egyesek számára, én előre tudtam és bíztam, Kovács Ákos zenész fog érkezni hozzánk, ő is tanúságot tesz hitéről, Szent Ferenccel való kapcsolatáról, és arról, hogy hogyan élte meg ezt a nehéz időszakot a betegsége felépülése alatt, úgyhogy ez lesz majd a záró akkord vasárnap dél 1 órakor pontosan.
0: Ezek amúgy nagyon izgalmasan hangoznak, és már én is nagyon várom őket. Mit gondol, hogy a mai fiataloknak melyek a legnagyobb kihívásai?
1: Azt gondolom, hogy nagyon sok irányba vannak vonzva, és a nehézségük az, hogy sok hang közül meghallják tisztán azt, ami jó irányba visz, az életre visz, és hogy tudjanak kitartani, hűségesek lenni. Eléggé könnyen előfordulhat, hogy valakit elcsábítanak olyan irányba, ami egyáltalán nem tesz jót, ezért nagyon fontosnak tartom a hűséget, a visszafordulni, visszatérni, és kitartani, mert annak a gyümölcse Jóisten mellett mindig megjön.
0: Így a végére mit üzenne a kedves hallgatóknak és a fiatalabb generációknak?
1: Mivel a Szent Atya Leó pápánk idén teljes búcsút engedélyezett mindazok számára, akik idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulója évében Ferences templomba ellátogatnak, ott imádkoznak, akkor azt javasolom, hogy legyenek zarándokok, keressenek fel egy ferences templomot, imádkozzanak, kérjék Szent Ferenc közbenjárását. Akik nem tudják ezt megtenni, betegek, otthon is kérhetik nagy szentnek a közbenjárását, és részesülhetnek teljes búcsúban. És ezáltal mondanám így egy kicsit, engedjék, hogy az ő Isten gyermeki szabadsága, élete beleköltözön a szívükbe, és megtapasztalják, mit jelent Isten gyermekeinek a szabadsága és öröme, amiről Szent Pál beszél.
0: Szerintem ez egy nagyon szép cél minden fiatal számára. Önök a Mária Rádiót hallgatják, én Tibi atyával beszélgettem, a Ferences Ifjúsági Találkozó egyik szervezőjével. Köszönöm a beszélgetést!
1: Örömmel, és további szép napot kívánok minden hallgatónak!

0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallhatják.
1: Szeretett testvéreim, a mai napon hétfőn, ugye az egyház szerinti szándék nélküli nap, remete Szentpálról vesszük Pálos templomhoz illően a szentmisét. Remete Szentpál nem csak névadó szent a pálosoknak, hanem eszmény. A remetesség végig vonul az egyház történelmén. Az osztálytalálkozónk Mátra Verebély Szentkúton volt, és ott is egy fiatalember remete életet él. Nagy ünnepi gatyába, és azért szép fehér felső ümökbe, ott volt a szentmisén, rózsafűzér a nyakába. Ez mindig van. Egy nagyon intelligens fiú, ismerem régóta, most ott, mit tudom, egy új barlangot ás a remete barlangok között. És ott élvezi a barlang hűvösségét. De reggel mindig ott van a szerzetesek zsolozsmáján és szentmiséjén. Ez mindig van és mindig lesz remetesség. Tiszteljük őket, valahol a tiszta evangéliumot próbálják megélni. Sok év óta ismerem ezt a remetét. Valaki, aki nem ismerte, ott az osztálytársak közül találkozott vele, és úgy nem megrémült, csak úgy meglepődött, olyan szerencséje volt, hogy egy remetével találkozott. A remeteség intézménye az nem idejét veszítette. Van, lesz. Olyan, mint a tisztító tabletta egy folyadékba. Valahol tisztító jelenség az egyházunkban. Szeretett testvéreim, olyan szépek és aktuálisak ezek a szentírási szakaszok. Ugye Jeremiás próféta könyvét olvassuk talán egy hét óta, és most is, mint többször már előtte, Jeremiásnak nagy küzdelmei vannak. Nem az Úrtól kapott feladat az ő küzdelmének az oka, hanem a hamis próféták, az udvari próféták, akik pénzért mindig azt mondták, amit éppen az aktuális király hallani akart. Testvéreim, mindig így volt e világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Jeremiás egész életét végig kíséri a hamis proféták és az ő Istentől való küldetésének ütközése. Most éppen Hananiás prófétával áll szembe. Hananiás egy tisztességes, udvari próféta. A mai politikai helyzet ugyanaz, hogy ATV-t hallgat az ember, vagy hírtévét, ebből lehet tudni. Most éppen udvari prófétát hallgatunk, vagy pedig a másik végletből. Eszünket mindig használni kell. Hananiás, az udvari próféta világosan beszél. Azt mondja, így szól a seregek ura, mindegyik Istenre hivatkozik. Hananiás mit mond? Nabukodonozorról, a babiloniak királyáról. Azt mondja, a babiloni király rabigáját összetöröm, két év múlva visszahozatom Isten háza edényeit, amit már Nabukodonozor elintézett, amelyeket Nabukodonozor innen Babilonba vitetett. És visszahozom Jekóniást, Júda királyát, Joachim fiát, Júda összes számozötteivel együtt. Jön a boldog aranykor. És mindezt a szerencsétlen udvari próféta, Hananiás, az Úrra hivatkozva mondja. Testvérek, mindig használjuk az eszünket. Akkor is voltak bérencek, ma is vannak. Egyik pénzért azt mondja, amit éppen Hananiás. Sőt, odáig elmegy, Jeremiás persze az ellenkezőjét mondja, mint az udvari próféta. Ő így beszél, a papok is az egész nép előtt, akik a Úr házában vannak, úgy legyen, bárcsak ezt adná meg az Úr, amit Hananiás beszél, dumál. Hogy visszakerüljenek az Úr templomának szent edényei. De halld most az én igémet is. Azok a proféták, akik előttem és előtted voltak, a járványos betegségekről jövendőltek, stb. Hananiás proféta erre levette Jeremiás nyakáról az igát. Ez egy faiga volt. Hát bemutatja, hogy Jeremiás is szabad. Eljön az nagy dicsőséges korszak. Visszakerülnek a templom edényei, lesz a teljes kultusz pompával. Testvérek, szóról szóra ebben a helyzetben vagyunk. Bötű szerint. Csak legyen eszünk. Ugye leveszi a faigát Jeremiásnak a nyakáról, és azt mondja, így töröm le Nabukodonozornak, Babilon királyának igáját. Aztán az Úr szól újra Jeremiáshoz. Te összetörted a faigát, gyerek, hát mit csináltál? A faigát én adtam neked. Nem hiszed el, hogy igazam van? És jön a következő. És erre figyeljünk. Vasigát rakok ugyanis mindezeknek a nemzeteknek nyakára. Benne vannak a zsidók is. Hogy mind a babiloni királyt szolgálják, azon felül a föld vadjait, és neki adom. Hananiáshoz pedig így szólt Jeremiás. Figyelj, Hananiás, téged nem is küldött az Úr. A népet mégis rávetted, hogy higgyed el, hogy higgye el hazug szavaidat. És akkor azt mondja az Úr a végső szóban, eltöröllek téged a föld színéről, Hananiás. Meghalsz még ebben az égben, mert vakmerően az Úr ellen jövendőltél. Testvéreim, ez a történelem játéka. Van Hananiás, van Jeremiás. Hananiás mondja, hogy az emberek szívesen hallgatnak, ez történt a politikánkban is. Jeremiás meg mondja az Úr szavát, kifigyel erre a ma reggeli misére. Mi 20-an, 30-an. Mindig van Hananiás, akit fölkap a nép, ünnepel. Vannak Jeremiások, akik igát hordanak prófétai jelként, de Hananiás leveszi az igát, a faigát, aztán Jeremiás meg fölveszi a vasigát. Hananiás belepusztul a hazugságba, Jeremiás majd fogságba fog kerülni, de legalább az Úr szavát hirdeti. Az evangélium ugye a vízen, a vihar a tengeren, ugye epizód Jézus életéből, Jézus imádkozik, az apostolok átmennek a Gennezárti tavon, vihar a tengeren, és Jézus ezeket a vergődő apostolokat megszánja. És a víz színén ugye elindul feléjük. Nem mese ez. Ez egy Jézus kép. Ugye a tenger a lehúzó erőknek a lakhelye. Rengeteg ártatlan ember belepusztult a tengerbe. Így a tenger a nép fantáziájában a lehúzó erőknek a lakhelye. És Jézus fölötte áll a lehúzó tengernek. És Péter azt hiszi, szellem, ha te vagy, mondd, hogy feléd menjek a vizen. És mondja Jézus, jöjj. Jézus erejében Péter fölötte áll a lehúzó erőknek. Elindul. De kételkedni kezd. Süllyedni kezd. Uram, elveszek, jöjj! És Jézus kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt, te kicsiny hitű, miért kételkedsz? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt, a csónakban lévők leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Testvéreim, hogy együtt nézzük a kettő mai napi szakaszunkat, az Úr diadaláról van szó. Jeremiás esetében is, Péter vagy Jézus esetében is. Azt tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. Maradjunk Jézus mellett. A Hananiások meghalnak, Jeremiás marad. Fogságba kerül, Péter is süllyedni kezd, de azért megmenekült, és leborult a csónakban. Te vagy az Isten fia. Ezt a hitvallást mondjuk el ma reggel mi is, Jézus fele. Te vagy az Isten fia. Jó helyen vagyunk. Amen.
0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallották.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: megismertek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ez János evangéliumában, János 8.32. Ez régóta megfogott ez a Szentírás ige, amúgy mikor Szent Második Jánospál pápát megkérdezték, hogy mi lenne az egy mondat, amit meghagyna a Szentírásból, ami az egészet összefoglalja, akkor ezt a mondatot idézte. Megismerjétek az igazságot, az igazság szabadra tesz titeket. Ez azt jelenti, hogy itt és most hol van Jézus, és hogy meglátom, akkor tudom, mi az igazság. Vagy itt és most mit tenne Jézus. De korábban volt divat, így fiataloknak jelenik el, akkor alkotó, és különböző angol rövidítések voltak. Egyik volt a What would Jesus do? Ez VVJD. Ami annyit tesz, hogy mit tenne Jézus. És az ember ilyenkor ezzel emlékeztette magát arra, hogy itt és most mit tenne Jézus, már mit tenne az igazság, és azt teszem meg, akkor azt tesz szabaddá. Sok évvel ezelőtt történt, akkor miután pappá szenteltek 14 éve, akkor egy helyen helyettesítettem, és mentem a templomba. És egy jó szituált hely volt, tehát nem voltak koldusok, de mégis egyszer csak azt láttam, hogy egy koldus ott van a templom mellett. És akkor idő volt, mennem kellett volna tovább, de jött ez a sugallat, hogy hát ott van benne Jézus. És akkor megálltam, és akkor beszélgettem vele egyet, és egy nagyon mély találkozás lett belőle. És tulajdonképpen ez történt, hogy az igazság az, hogy Jézus azt mondja, hogy amit a legkisebbekkel tesztek, azt velem teszitek. És ebben ott átértem azt, hogy ott nem a kódussal beszélgettem, persze vele is, de alapvetően Jézussal. És ez felszabadított, és utána egy ilyen lelkülettel teljesen más volt, mint sokkal teljesebb, és milyen volt a szellemiségét bemutatni, mint hogyha csak úgy elmentem volna mellette.
1: Szilágyi Szabolcs atya gondolatait hallották.

0: irgalmasság órája.
1: Sértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenökké, amen!
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Vannak pillanatok, amikor Jézus legkisebb kívánságomat is teljesíti. Ma megemlítettem, mennyire szeretnék búzakalászt látni, de ebből a szanatóriumból nem látszik. Meghallotta ezt az egyik páciens, aki másnap kiment a mezőre, s hozott nekem pár szár csodaszép kalászt. Szobában mindig van friss virág, de lelkemet semmi sem elégíti ki. Mind jobban vágyódom Isten után. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Radio.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

Isten rejtett akar maradni. Általános szabályként el kell fogadnunk. Nem jó, ha jelet kérünk Istentől. Ő maga mondja, Máténál olvassuk ezt, a gonosz és házasság törő nemzedék jelet kíván. Jézus mondja, szemrehányó hangsúllyal a farizeusoknak azt, hogy a gonosz és házasság törő nemzedék jelet kíván. A bizalom hiányára utal, ha valaki jelet kér. Aki valóban Istenbe veti bizalmát, annak számára elegendő Jézus halála és feltámadása, nincs szüksége más jelre. Ez a nagy jel, ez a ragyogó jel, Krisztus feltámadása a ragyogó jel, és ez állandóan jelen van az egyházban, állandóan jelen van a szentmisében, az eukarisztiában. Ugyan mi többet akarhatnánk? Isten ugyanakkor néha enged az ember önző kis kívánságainak, és egyik vagy másik kérésére megad bizonyos jeleket. De ezzel nem azt akarja mondani, hogy helyesli. Tamás jelet kért. Kezével meg akarta tapintani Jézus sebeit. Megkapta a követelt jelet, de nem maradt el a szemrehányás sem. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek, olvassuk Jánosnál Jézus szavait. Jézus nem értékelné, ha jelet kérnénk. Ellenkezőleg. Tamás elnyerte, amit kért, de ez egyáltalán nem tette boldoggá. Csak az biztosíthat számunkra tartós boldogságot, amit Isten kíván és tervez az életünkre. Ha úgy akarod megismerni Istent, aki ő valóban, ha meg akarsz tapasztalni valamit az ő irántad való örök és abszolút szeretetéből, ne látható, szembetűnő jelekben keresd őt. Ő szíved mély csendjében ismerteti meg magát, de azzal a feltétellel, hogy semmit se akarj érzékszerveiddel igazolni. Ha bízol benne, s engeded, hogy rejtve maradjon, akkor fel fogod fedezni jelenlétének jeleit ott, ahol a legkevésbé sem vártad.

0: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. A következő percekben az érsek atya gondolatait hallhatják, melyeket a levélből idéz.
1: Alapállás. A magzat valóságos ember a fogantatása pillanatától. Emberként jogai vannak, amelyeket önállóan képtelen képviselni. Ezért külső jogvédelemre szorul. A szívhangrendeletről. Az édes

0: Sanya tájékoztatása arról, hogy méhiben élő ember fejlődik, nem szívtelenség, nem az ő megalázása, hanem segítség ahhoz, hogy egy életre szóló döntést a lehető legnagyobb körültekintéssel hozhasson meg. Az abortuszon átesett édesanyák lelki segítői, közöttük görögadős egyházunk szakembere is, számos esetet ismernek, amikor az abortusz valóságával való későbbi szembesülés súlyos, tartós pszichés terheket okoz. A rendelet ezt a körültekintést szolgálja. A magzati szívműködés hangzó vagy képi módon való bemutatását ezért indokoltnak tartjuk. Az abortusz tablettáról. Az abortusz tabletta alkalmazása könnyen azt a benyomást keltheti, mintha az abortusz egy egyszerű, hétköznapi és következmények nélküli eljárás volna. A kémiai módszer sem változhat ugyanakkor azon, hogy egy megfogant emberi élet kioltásáról van szó. A szer alkalmazását követően az anya saját otthonában szembesül azzal, akár teljesen egyedül, hogy testéből elhalt magzat távozik, ami súlyos lelki megrázkódtatást okozhat. Ráadásul az újabb módszer az abortusz valóságának és következményének megértését teljesen háttérbe szorítja, és a krízis támogatás lehetőségét is jelentős mértékben megnehezíti. Nem tartjuk elfogadhatónak azt az irányt, amely egyszerűbbé kívánja tenni az abortuszhoz való hozzáférést az orvosi jelenlét kiiktatásával. Ellenezzük az abortusz tabletta bevezetését. Az esemény utáni tablettáról. Nem tartjuk helyesnek, hogy egy sürgősségi alkalmazásra létrehozott hormonális hatású szer orvosi kontroll nélkül váljon széles körben hozzáférhetővé, különösen az ellenjavallatok és a lehetséges kockázatok miatt. A könnyebb hozzáférés a készítmény ismételt használatát és kockázatos szexuális magatartás elterjedését idézheti elő. Életvédelmi szempontból az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a készítmény az ovuláció késleltetése gátlása mellett a már megfogant élet beágyazódását is akadályozza. Ilyenkor egy kapaszkodni akaró kis életet lök ki a halálba. A vénykötelezettség fenntartását ezért továbbra is szükségesnek tartjuk. Záró gondolatok. A fenti megállapítások nem csupán erkölcsi meggyőződésünket tükrözik, hanem azokra a tudományos tényekre és valós következményekre hívják fel a figyelmet, amelyek kiszolgáltatott édesanyákat és védtelen gyermekeket érintenek. Egyházunk a tárgyalt kérdések mindegyikében érintett fél nem csupán értékválasztása, hanem fenntartott intézményei és az édesanyákkal, gyermekekkel, családokkal végzett napi munkája révén is. E tapasztalatokat a kormányzati döntés előkészítés szolgálatába kívánjuk állítani, bízva abban, hogy ezzel mi is hozzájárulunk az érintett személyek valós és széles körű megsegítéséhez, és közvetve egész társadalmi gondolkodásunk emberségesebbé tételéhez. Meggyőződésem, hogy ezekben a kérdésekben az érdek semleges, az anya és a gyermek életét egyaránt védő szervezetek álláspontjának nagyobb hangsúlyt kell kapnia, mint azon szervezeteknek, amelyeknek esetleg gazdasági érdekeltsége is feltételezhető. Lásd, gyógyszeripar. Egyházunk és intézményeink készen állnak az együttműködésre.
1: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Az elmúlt percekben az érsek atya gondolatait hallották, melyeket a levélből idézett.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Koncsik Domonkos technikus kollégám nevében is, én Takács Ibolya vagyok. Önök pedig a Mozaikot, a Mária Rádió két hetente jelentkező programajánló magazin műsorát hallják. Én úgy gondolom, hogy a szűzanyáról nem lehet eleget beszélni, és nem lehet nagyon sokszor emlegetni őt, főleg itt a Mária Rádióban. A legkiemelkedőbb Mária témájú tárlat az augusztusi időszakban a budapesti Városház utcában található majd. A Mária kiállítás. Hallgatóink hallhattak már többször interjút a Mária kiállításról, ugye egy évben háromszor rendezik meg, és mindig megújul ez a tárlat. Ugye több mint 15 ezer darabból álló vallásművészeti gyűjteményt nézhetünk meg, illetve ezeknek a válogatásait. Vendégemmel, Dankovics Attilával a szűzanyát megjelenítő képekről, szobrokról és különböző alkotásokról beszélgetek a mai adásunkban. Attila az Istenanya Alapítvány kuratóriumának a tagja és a Mária kiállítás egyik szervezője. Szeretettel köszöntöm, Attila, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Szívesen, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, illetve önt is.
0: Ugye most idén augusztusban 30. alkalommal rendezik meg a Mária kiállítást itt Budapesten, de ne a mostani kiállításról kezdjünk el rögtön beszélni, hanem beszéljünk egy kicsit az Istenanya Alapítványról. Mi ez az alapítvány, mikor jött létre, milyen céllal jött létre, mi a feladatuk?
1: 8 évvel ezelőtt jött létre az alapítvány, és a kiállítások szervezése, a kiállítások hordozása, gondozása volt az apropója, hogy létrehoztuk ezt az alapítványt. Úgyhogy így először visszaugranék, több mint 11 évvel ezelőtt indult útjára a kiállítások sorozata. 2015-ben tartottuk az első kiállítást. Alapítónk, a kiállítás létrehozója, megálmodója Gera Olga, aki még kislánykorában, 8-10 éves kislánykorában kezdett el képeket, szentképeket, képeslapokat gyűjteni, és az ő gyűjteménye volt az a kiinduló pont, az az alap, amit, hát ő ezt mindig is vallotta, nem magának gyűjtötte azokat a tárgyakat, képeslapokat, különböző műalkotásokat, amelyek mind-mind a szűzanyához, a Szent Családhoz, a Szent Család életéhez, Krisztushoz kapcsolódtak, ugye a zarándok útjairól is így később. Mindig barátainak előszeretettel mutatta meg ezeket, és 2015-ben gondolta azt, hogy hát most akkor már egy nagyobb plénumnak is megmutatja, mert tényleg olyan sok-sok pozitív visszajelzést kapott, és 2015 húsvét nagy hetén egy kis Kúria utcai alaksori helyiségben volt az első kiállításunk. De annak is nagyon nagy sikere volt, sőt, látogatók egy-két óra múlva visszajöttek, és hoztak egy-egy Lourdi Madonna, vagy egy fatimai szobor másolatot, és mondták, hogy elfogadjuk-e, mert ők szívesen hozzájárulnak így a kiállításhoz, a gyűjteményhez, a gyerekek már annyira nem értékelik, és így bővült, gyarapodott a gyűjtemény, és hát így mondták, biztattak bennünket, hogy így csináljunk rendszert ezekből a kiállításokból, és hát a nagy keresztény ünnepek alkalmával, főleg ugye húsvét, advent volt, amikor pünkösd alkalmával is, illetve a nagy Mária ünnepek alkalmával, nagy boldogasszony, kis boldogasszony ünnepe alkalmával hoztuk létre ezeket a kiállításokat, hosszú-hosszú éveken keresztül vándorkiállítás jelleggel. Ahová hívtak minket, oda elvittük a gyűjteményt, ami hát úgy kezdetben még viszonylag könnyen működött, hiszen akkor még csak pár ezer darabból állt a gyűjteményünk, ma viszont már közel 17 ezer darabból, mondhatni Európa legnagyobb ilyen jellegű gyűjteményét gondozzuk, úgyhogy emiatt is létjogosult volt, hogy egy alapítványt hozzunk létre. Sok-sok önkéntes közreműködésével hozzuk létre magukat a kiállításokat, a kiállítások átrendezését, felépítését, gondozását, tehát vannak restaurátor barátaink, nagyon régi darabok is vannak, amelyek ugyanakkor szépek, érdemes ugye az utókor számára megőrizni őket, de rászorulnak restaurálásra, és akkor így barátaink segítenek. Illetve hát maga a kiállítás szervezése, működtetése is önkéntesekkel, az alapítvány tagjaival, illetve hozzánk társuló baráti körrel működik. Úgyhogy emiatt hoztuk létre ezt az alapítványt, ami most már közhasznú, illetve magát a gyűjteményt is már közgyűjteménynek tekintjük, mivel annyian hozzájárultak az elmúlt évek során, hogy ez már nem tekinthető csupán egy magángyűjteménynek, a magja az, amit Olga elkezdett 41 néhány évvel ezelőtt, de már tényleg pályát ritkítja, és ez is egy nagy öröm számunkra, hogy nagyon sokan akár saját alkotással, akár saját zarándokútról szerzett gyűjteménnyel, vagy pedig régi, sokszor anyáról leányra öröklött tárgyakkal, rózsafüzérekkel, kegyszobormásolatokkal is gazdagítják a kiállításunkat.
0: Hogyha visszaemlékszik a legelső kiállításra, és annak a kiállításnak a képeire, a kiállított tárgyaira, akkor azok mennyiben voltak mások, vagy azok kiállításra kerültek-e újra, mint amiket mostanában lát a közönség?
1: Igen, hát az első kiállítás néhány egyszerű kis asztalon, és 4-5 vitrínben, falon található 20-30 képpel indult. Hát azóta mai kiállításaink már annyira gazdagok, tehát egy körülbelül egy olyan 5-6-7 ezer tárgyat tudunk egyszerre megjeleníteni. Ez körülbelül ugye a harmada a teljes kiállítási repertoárnak. Nyilván vannak olyan darabok, amelyek szinte minden kiállításon ott megtalálhatóak, megtekinthetőek. Vannak visszatérő, ezekhez az alkalmakhoz az adventi időszakban rengeteg betlehemes van, és vannak olyan betlehemeseink, amik annyira különlegesek, hogy emiatt is szinte mindegyik alkalommal kiállítjuk. Van például egy földi mogyoróból készített betlehemes, csak maga az ötlet miatt, vagy a maga a humoros megközelítés miatt is, nem azért, mert hogy egy nagy értékű valami, de szinte minden kiállításunkon helyt kap. Tehát, hogy vannak a régi 9-10 évvel, 11 évvel ezelőtti kiállításról is visszatérő darabok, de folyamatosan megújul. Általában kiállításainkon van egy vagy két külön asztal, ahol az újdonságok asztala van, és az adott év, ugye, tehát az előző kiállítás viszonylatában kapott újdonságokat, vagy akkor alkotott újdonságokat mutatjuk be. És hát ami még érdekes így a kiállítás kapcsán, hogy majd, hogy nem minden tájnak van egy különleges története. Tehát amikor hozzák a látogatók a saját őrzött zarándokútról, vagy saját alkotású tárgyaikat, akkor így megkérdezzük őket, hogy milyen apropóval került hozzájuk, vagy miért alkotta, hogyan alkotta, milyen körülmények között, vagy hogy honnan került. És hát vannak azért olyan különleges alkotások, amelyek nem kiállításra készültek, tehát például hadifogságban készült türelempalack, ami például az egyik isonzói hadifogságban készült 2 év alatt. Ez a család egyik nagybecsben tartott emléke volt a nagypapáról. Nagyon a szívükhöz nőtt, de mégis úgy érezték, hogy az számukra is egy nagyobb öröm, hogy így közkincsét teszik, és elmondták ennek a türelempalacnak a történetét, és így rendszeresen a kiállítási tárlatvezetéseken mesélünk ezekről. És így tovább él a nagypapa emléke is, illetve hát ez a tárgy is egy újabb életet kapott, egy újabb reménysugársokak számára, hogy a lehetetlen helyzetekből is van kiút, és hogy a szűzanya segítségével, vagy Krisztus segítségével nincs lehetetlen, és bármilyen nehéz helyzetből is ki lehet jönni, és jóra lehet fordítani azt a sorshelyzetet.
0: Miért Isten anya lett az alapítvány neve, hiszen ugye a Mária kiállításokat szervezik?
1: Igen, a kiállításaink Mária és Krisztus életéhez kapcsolódó tárgyakat mutatnak be, és hát maga az alapítvány is elsősorban a Mária tiszteletet, a nagy boldogasszony ősi magyar hagyományokban mélyen gyökerező boldogasszony tiszteletet szeretné továbbvinni, ezt életben tartani, és mindazt, ami ehhez a tényleg igazán gazdag kulturális hagyatékhoz kapcsolódik, ezt ápolni, gondozni, és ezt így bemutatni. A magyar hagyomány azt tartja, hogy 7 nagy Mária ünnep van. Van is egy ilyen kifejezés, hogy 7 boldogasszony. Ez a 7 fő Mária ünnep. Mária életéhez kapcsolódóan 7 különleges életeseményt megörökítő emléknap, emlékünnep. Ezekről is mesélünk. Ezekhez is kapcsolódnak egyrészt azok a búcsújáróhelyek, azok a kegyhelyek, amelyeket szívesen bemutatunk, és ahonnan származnak akár azok a kegytárgyak, kegytárgymásolatok, amik a kiállítási anyagunk nagy részét kiteszik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része, így egyfajta küldetése alapítványunknak, hogy azt a ősidők óta meglévő tiszteletet, ami egyrészt Mária iránt, Szűz Mária iránt, hiszen ő egy nagy példa mindannyiunk számára, az ő élete szorosan összefonódott Jézus Krisztus életével, magától a betlehemi történésektől egészen a Golgotáig végig kísérte őt, illetve hát később is tartja azt a hagyomány, hogy ő is közreműködött az apostolok küldetésének kiteljesedésében, segítette őket, sőt, vannak olyan hagyományok, hogy az evangéliumok írásában is segítette őket. Másrészt, ugye épp hamarosan lesz ez a nagy ünnep, a legnagyobb Mária ünnep, igen, nagy boldogasszony ünnepe, Mária mennybevételének ünnepe, és azóta úgy tartjuk, hogy ő az édesanyánk, aki mindannyiunkat figyelemmel kísér, mindannyiunkra gondját visel, és hát a magyarság számára Szent István óta pedig különösen nagy jelentősége van ennek a Mária ünnepnek, hiszen épp ezen a napon, augusztus 15-én halála előtt ajánlotta fel országát, népét és koronáját Szűz anyának, így lett Magyarország Regnum Marianum, Mária országa, ő a mi örökös királynőnk, és a királyok az ő helytartói, a Szent Koronával megkoronázott királyaink. És ez a magyar hagyomány mélyen gyökerezik a magyarok tudatában, és a Mária tisztelet szinte minden emberben ott van, még azokban is, akik nem járnak rendszeresen szentmisére, nem vesznek részt szentáldozáson, nem járnak rendszeresen itt templomba, de valahol tudat alatt vagy valahogy így az ősöktől örökölt hagyomány miatt van egyfajta Mária tisztelet, odafordulás így a Szűz anyához. Lehet, hogy sokszor csak bajban, nehézségben, de azért megvan. És öröm számunkra is azt látni, hogy mondhatni felekezettől függetlenül, és a világ minden részéből tényleg nagyon sokan jönnek, ugye megfordulnak a kiállításon, főleg az utóbbi időben, amióta a belváros szívében, a Városház utcában kaptunk mondhatni állandó helyet. Sydneytől azt mondhatni Miamiig, és Oszlótól tényleg Dél-Afrikáig mindenhonnan voltak. És olyan mély tisztelettel, tényleg így meghajlással, és tehát egy ilyen megható gesztussal jönnek távoli vidékekről is, hogy érezzük azt, hogy ez a Mária tisztelet, ez egy örök, és itt a Kárpát-medencében is, de a világ nagyon sok részén ez egy élő hagyomány. Úgyhogy ezt szeretnénk így támogatni mi magunk szerény módján, és hát ez a küldetésünk fő.
0: Ugye a katolikus vallásban, ugye nálunk katolikusoknál tényleg nagyon nagy a Mária tiszteletnek a kultusza, tehát hogy nagyon, nagyon odafigyelnek az emberek arra, hogy a Szűz anyától is segítséget lehet kérni, és őt is nagyon tiszteljük. Az egyéb keresztény vallásokban is ott van, de azért nem ennyire mélyen, én úgy gondolom. Mennyire, ugye mondta, hogy bárhonnan, tehát különböző országokból, felekezetekből, vallásokból jönnek, mennyire gyakori az, hogy mondjuk egy ateista ember, ahogy éppen ott a belvárosba sétál, betér, és látszik rajta, hogy valami megérinti. Volt-e már ilyen példa?
1: Igen, voltak ilyen példáink is. Volt, aki egyszerűen csak műgyűjtő szemlélettel jött be, aztán, ahogy látta, és meséltük a történeteket, és mondtuk, hogy hát itt nincs semmi olyan, ami eladó lenne, vagy amit itt tovább tudnánk adni, mert annyira egyedi darabok vannak. Többnyire tényleg olyan egyedi darabok, és ami látható, lehet, hogy hasonló mondjuk egy Lourdi Madonna a szemben lévő kegytárgyboltban kapható Lourdi Madonnához, de ami nálunk van, annak egy külön története van. Az egyik például egy leégett soproni házból került hozzánk, és sértetlenül a házi oltáron ott maradt az a Lourdi Madonna porcelán, úgy, hogy minden...
0: De csodák vannak.
1: Igen, és hogy ezekről a csodákról meséljünk, és akkor ő is úgy megérintődött, így meghatódott, és azt mondta, hogy, hát, hogy ez egy csoda, és hogy ezt ő szívesen elvinni. Ez például egy amszterdami úr volt, és hogy ő ezt így kivinné oda. Hívtak egyébként minket Münchenbe is, illetve hát Böjte Csaba atya hívására voltunk Erdélyben is, így három alkalommal is, és hát itt Magyarországon belül is, így több helyen, Sopronban,
0: Még mindig vannak ezek a kihelyezett kiállítások, vagy ezek a lehetőségek?
1: 2022 adventi időszakában kaptuk azt a lehetőséget itt a belvárosi Városház utcában, hogy itt mutassuk be a kiállításunkat, és itt raktárra is leltünk. Azóta nem vittük vándorkiállítás jelleggel máshová, de szívesen, tehát nyitottak vagyunk rá, hogyha megfelelő körülményeket kapunk, találunk, akkor így szívesen bemutatjuk a kiállításunkat. Azt megelőzően, mivel nem volt állandó helye kiállításnak, csak egy raktárban, raktárhelyiségben volt, és vészelt át azokat az időszakokat, amelyek két kiállítás időszak között volt, akkor csak így működött, hogy meghívásra, akárhová hívtak minket, nagyon szívesen vállalkoztunk rá, és akkor így elvittük a kiállításainkat.
0: Ugye augusztus 15-éhez kötődik a legközelebbi kiállítás, az lesz most 2026-ban a következő Mária kiállítás. Mikor lesz a megnyitó, pontosan ezt lehet már tudni?
1: Igen, augusztus 15-én, könnyű megjegyezni, igen. 15 órakor, tehát délután 3 órakor lesz a megnyitó, most hétvégére esik, és akkor emiatt a korábbiaktól eltérően egy korábbi időpontban, tehát délután 3 órakor, 15 órakor lesz a megnyitó.
0: Lehet tudni már a megnyitónak a programját?
1: Hasonlóan az előző évek programjához Gera Olga kiállítás megálmodója, létrehozója fog egy megnyitóbeszédet tartani, és a Lélekhang együttes szívhez szóló Mária dalokkal fogja emelni az ünnep fényét, hangulatát, kiállítás megnyitóját.
0: Ugye, és mindig van egy olyan dal, ami mindig elhangzik, amire azt mondta nekem, hogy igazából ez már a Mária kiállításoknak a himnusza is lehet.
1: Igen, mondhatjuk azt, Mária mély csendjéről szóló dal. Eredetileg magát a szövegét Gyermekem címmel Gera Olga, a kiállítás megálmodója írta, és Décsi Magdolna, Lélekhang együttes egyik énekese, sőt, tehát ő karvezető is, tehát ő egy énektanár, zenetanár, ő írta a dalt hozzá, gyönyörű, tényleg szívhez szóló dal.
0: Hallgassuk meg!

0: Önök a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Vendégem itt a stúdióban Dankovics Attila, az Isten Anya Alapítvány kuratóriumának a tagja és a Mária kiállítás egyik szervezője. Ugye beszéltünk arról, hogy a kiállítás megnyitón a Lélekhang együttes szokott zenélni, ők emelik a megnyitót, a megnyitónak a fényét, ha mondhatom így. Honnan a kapcsolat ezzel az együttessel?
1: Régóta hozzátartozik a baráti körünkhez az együttes tagjainak többsége. Ez az együttes 2010-ben szerveződött, egy zenész baráti körből. Vannak közöttük profi zenészek, illetve amatőr zenészek is, és akik mindennapi munkájuk mellett nagy örömmel zenélnek együtt. A kezdetek óta, az első kiállítás óta meghívtuk őket, és nagyon szép Máriás dalokat, Máriával kapcsolatos, Krisztus életével kapcsolatos dalokat írnak. Nem olyan régen a Kossuth Rádió egyik pályázatán is szerepeltek, és ott egy elismerésben részesültek, ilyen keresztény imákat, illetve verseket zenésítettek meg, tehát hogy ezzel is foglalkoznak. Elsősorban saját szerzeményeket adják elő, és nagyon szép szívhez szóló dalokat írnak. Az Isten Anya Alapítvány ki is adta az egyik gyűjteményüket, ezen kifejezetten Máriás dalok szerepelnek, saját szerzemények, és hát mind nagyon szép szívhez szóló dalok.
0: Mi a CD-nek, a lemeznek a címe?
1: Lehet, Dalok Máriához.
0: És ez hol kapható? Ezt, hogyha valakit ez érdekel, az hol tud hozzájutni?
1: Istenanya.hu honlapunkon keresztül, illetve webshopunkon keresztül, és hát a kiállításokon is beszerezhetőek, vásárolhatóak.
0: Tehát ugye akkor önök nem csak a kiállítást szervezik, hanem a Mária tiszteletet, azt kiadványokon keresztül is eljutatják az emberekhez, jól gondolom?
1: Igen, így van. Néhány könyvet is kiadtunk az elmúlt évek során. Ez az első kiadványunk, az Ave Maria című könyv volt. Ennek is érdekes története van. Annak idején így jártunk többször így zarándok utak során a Szentföldön, Jeruzsálemben, Betlehemben, illetve Názeretben, és Názeretben, ami úgy Máriának egy kiinduló állomása így életének, így a Szent Család otthona. A Szent Család egykori otthona fölé építették az Angyali Üdvözlet Bazilikát, és az Angyali Üdvözlet Bazilikában, illetve a körülötte lévő kerengőben gyönyörű Mária képek, mozaik képek, 3-4 méter, 3x4 méteres hatalmas mozaik képek láthatóak, de ezek körül se brossúrát, se képeslapot, semmit ott így nem lehetett így beszerezni, és akkor így hosszú utánajárással, meg engedélyeztetéssel eljutottunk oda, hogy kaptunk rá engedélyt, hogy akkor mi kiadjuk ezeknek a képeknek a gyűjteményét, úgy, ráadásul azzal kiegészítve, mert hát már a Mi Atyánk című könyv, ami 125 nyelven sorolja fel a Mi Atyánk ősi imádságot, de Mária imáról, az Üdvözlégy Mária imáról nem volt semmilyen jellegű kiadvány, úgyhogy ezzel kiegészítettük, és az Üdvözlégy Mária imát azok országok, hiszen itt 75-80 ország ajándéka mindaz a jelenlévő, ott abban a térben jelenlévő mozaik kép, amelyekről így képeket készítettünk. Most az adott országok nyelvén megjelentettük az Üdvözlégy Mária imádságot is, és Bölte Csaba atya írt hozzá egy bevezetőt, hogy a mai világban, amikor tényleg annyifelé zarándokolunk, annyiféle emberrel találkozunk, hogy milyen nagy lehetőség is, meg egy ajándék is így a sorstól, hogyha együtt elmondunk egy imádságot, és akkor így tudjuk egymás imáit is akár. Úgyhogy ez volt az első kiadványunk, aztán később ilyen nagyon sokan betérő látogatóink közül nálunk kapnak így ötletet zarándoklatra, a búcsújáró helyek felkeresésére, hiszen ezekről mesélünk, Lourdesről, Fatimáról, Kárpát-medencei búcsújáró helyekről nagyon gazdagok vagyunk, mondhatni aránytalanul, tehát akár a népességhez, akár a területhez képest is nagyon gazdagok vagyunk Máriás búcsújáró helyekben, és akkor így többen is így biztattak minket, hogy ezekről írjunk, és így született meg a Boldogasszony Anyánk című kiadványunk, Mária kegyhelyek Magyarországon a címet viselő könyvünk. Ebben 50 kettő búcsújáró hely, illetve ezek a Kis-Magyarországról, tehát így a belső Magyarországról származó búcsújáróhelyek, és hát nagy, legnagyobb búcsújáróhelyünk Csíksomlyó szerepel, tehát így 52 plusz 1, 53 búcsújáróhely, rövid története, illetve a búcsús énekek, dalok, szövegek, és hát az adott helynek a, az oltárképe, vagy az a búcsújáróhely kegyszobra található így fényképen, fotón, így ez is egy ilyen gyűjteményünk. Ezen kívül térképekkel, tehát egyrészt világtérképpel, másrészt Kárpát-medencei térképpel is így segítjük az arándokokat, hogy ezekre a búcsújáróhelyekre, Máriás kegyhelyekre eljussanak.
0: Beszéljünk egy kicsit az augusztusi kiállításról. Mi lesz a tematikája? Ugye Betlehem, illetve karácsonykor a Betlehem köré épül azért, tehát az van a középpontban. Húsvétkor azért a húsvéti témák, a Golgota, a kereszten látható Jézus, tehát most mennyire lesz inkább csak Mária a középpontban?
1: Igen, a nyári tárlat magával, a színvilágával is, meg hát természetesen a kiállítási installációkkal és a repertoárral, és elsősorban a két Nagy Mária ünnephez, sőt mondhatni három Nagy Mária ünnephez, mert bár Nagy Boldogasszonytól Kis Boldogasszonyig, így ez a két Boldogasszony ünnep köze, tartjuk majd a kiállítást, ez egy bő három hetes nyitotartási időt jelent, de azért Sarlós Boldogasszony ünnepe, ami nem olyan régen volt, azért bele folyik ebbe az ünnepkörbe, hiszen augusztus 20-a, ugye az új kenyér ünnepe, Sarlós Boldogasszony ünnepe pedig az aratás kezdetének is az ünnepe. Ezen kívül még nagyon sok és színes néphagyomány kapcsolódott ehhez az ünnepkörhöz, és úgyhogy ezek az ünnepek adják a fő ívét ennek a kiállításnak. Aranysárga szín kap a kiállítás, ugye mindegyik tárlatunknak így más-más, így az alaptónusa. És hát ebben a nyári tálatban bontakozik ki legszebben Mária élete íve gyermekkorától a mennybe menetelig. És így elsősorban a Madonna ábrázolások, fehér Madonna ábrázolások, de hát vannak fekete Madonna ábrázolások is, ezek is ilyen sajátos megközelítések, és hát Máriának a különböző életszakaszával, élet fordulójával, sorsfordulójával kapcsolatos ábrázolások, akár képi, akár ez szobor formájában, kis plasztika formájában, ezek jelennek meg, és ezek viszik a brímet.
0: Megvan már akkor az összes anyag, az összes kép, az összes szobor, minden, ami most augusztusban lesz, vagy még válogatják?
1: Válogatjuk. Általában úgy történik így a képek, és hát a teljes kiállítási repertoár cseréje, hogy az ünnep előtti napokban így összejön egy kis csoport, önkéntesek csapata, és akkor ott egy napot erre szállunk, és akkor reggeltől estig, van úgy, hogy késő estig tart a tárgyak cseréje, és akkor ott ráhangolódva egyrészt az ünnepre, másrészt meg ugye az éppen aktuális helyzetre feldíszítjük, kiállítjuk, kicseréljük azokat a tárgyakat, amelyek az előző kiállításból kim voltak, és hát így ez mindig egy ilyen rögtönzés is, de azért van egyfajta rákészülés, tudatosság, és amint említettem, van egy olyan asztal, vagy két asztal is, ahol az újdonságok kerülnek bemutatásra.
0: Én azt vettem észre, amikor a kiállítást párszor megtekintettem, ugye, hogy ott a középső hosszú asztalon mindig ott vannak a Mária jelenéseknek a történetei, illetve az, hogy melyik országban mikor voltak Mária jelenések. Hát, hogy 20-25 darab ilyen van kitéve, az biztos, szerintem, de lehet, hogy több is. Viszont nem mindig ugyanaz, hanem hogy ez is változik, hogy mikor, melyik Mária jelenést mutatják be, vagy melyikről tájékoztatnak minket, látogatókat. Ez mitől függ?
1: Hát igen, ezt mi úgy mondjuk magunk között, hogy az idővonal, ugye az elmúlt 2000 év Mária jelenései, illetve hát ezekhez a Mária jelenésekhez kegyhelyek, búcsújáróhelyek is kapcsolódnak, és ezeknek a búcsújáróhelyeknek a kegyszobrát, vagy kegyképét, annak másolatát mutatjuk be. És hát ugye a tárlatvezetések során ezek közül szemezgetünk. Jelenleg az asztalon 46-47 ilyen búcsújáróhely kapott helyet, ezeket állítottuk ki, ezeket mutatjuk.
0: Az egyik oldala 20, ahogy én gondoltam.
1: Igen, így van. És hát ezekről mindig az aktualitásoknak megfelelően. Tehát ugye a téli időszakban, ugye december 9-12-e környékén van Guadalupe-nek az évfordulója. Akkor többször mesélünk Guadalupe-ről. A nyári időszakban, a nyári búcsújáróhelyekről, Kárpát-medencében elsősorban egyébként a búcsújáróhelyek titulusra Kisboldogasszony, Nagyboldogasszony, tehát hogy ezek jellemzőek, akár csak amiatt is, mert hogy így nyári időszakban gyakrabban jártak búcsúzni az emberek búcsújáró helyekre, és akkor Nagyboldogasszony helyekről mesélünk. Mátaverebély-Szentkút például az egyik híres búcsújáró helyünk. De hát nagyon sok Kisboldogasszony templom is van, Mária Remetén például itt így Budapesten a közelben. Úgyhogy emiatt is így változik, hogy éppen mit emelünk ki. Így az évkörön belül más-más ünnephez vagyunk így közelebb, de attól függően is így, mivel szeretünk mindig újabb helyeket bemutatni, olyan helyekről, búcsújáró helyekről is szívesen mesélünk, amelyek úgy nincsenek annyira köztudatban. Például a csehországi Philipsdorfról van, amikor róla mesélünk, vagy Mária Beszterce, hogy azért Horvátországban Fekete Madonnával büszkélkedő búcsújáróhely, ott is nagyon sok csoda, ima meghallgatás történt, tehát hogy így mindig más-más, így éppen az aktuális csoporthoz hangolódva is mesélünk nekik, és így igyekszünk bemutatni azt a gazdagságot, egyrészt a Mária jelenések történetén keresztül, másrészt Mária életének, életpéldájának bemutatásával is, hogy gyakorlatilag az a 2000 évvel ezelőtti eseménysorozat, illetve mindezek a jelenések, ezek máig üzenettel bírnak számunkra, és aki éppen tényleg csak úgy váratlanul becsöppen a kiállításra, szoktuk is neki javasolni, hogy keressen egy olyan tárgyat, ami úgy szívéhez szól, és akkor esetleg mesélünk neki, és megkap egy olyan üzenetet, ami éppen aktuális neki abban az élethelyzetben, amiben éppen jár, és kap akár vigaszt, vagy tanácsot, vagy egy olyan példát, ami így tovább lendíti abban az élethelyzetben. Úgyhogy sokan meglepődnek. Voltak olyan vendégeink, akik azon lepődtek meg, éppen egy nagy búcsújáró helyről meséltem, így a világ második legnagyobb búcsújáró helye Brazíliában van. És nem tudom miért, de valahogy ugye ez került így szóba, Aparecida. Meséltem róla, és akkor megrökönyödve láttam az egyik látogatónkat, hogy erről mesélek, hogy éppen ő egy brazil misszionárius, és hogy mondtam, hogy hát erről a helyről csak képet tudok mutatni, nincsen kegyszobrunk, de mondta, hogy igen, pár óra múlva lesz, és elment a Bakács térre, és hozott egy kegyszobor másolatot. Tehát, hogy ezek is ilyen véletlen idézőjelben.
0: Hogy nincsenek véletlenek.
1: Találkozások, hogy éppen akkor erről, és akkor így van egy aparecidai szűzanya szobrunk is, és be tudjuk mutatni azt a Fekete Madonna szobrot, ráadásul egy öltöztetett Madonna szobor, egy szép Madonna. Úgyhogy így érdekes találkozások és csodák vannak a kiállításon.
0: Kell-e regisztrálni annak, aki szeretné a kiállítást megnézni?
1: Nem, minden további nélkül a nyitvatartási időben, ami hétköznap délután 3 órától 7 óráig, este 7 óráig tart, bárkit szívesen látunk vendégül, és mindenféle regisztráció nélkül, akár a kiállítás megnyitójára is, illetve hát a kiállítás bármelyik napjára szabadon be lehet jönni, és belépődíj nélkül, tehát így szabadon látogatható a kiállításunk.
0: Hogyha egy csoport érkezik, akkor a tárlatvezetést azt előre kell kérni, vagy van ott olyan személy, aki ezt így megcsinálja, megteszi?
1: Rendszeresen tartunk tárlatvezetéseket szerdán, illetve szombaton, valamint így előre bejelentett csoportoknak egyeztetett időpontban az ő igényeik szerint bármikor. Úgyhogy hát érdemes egyébként, tehát hogyha így csoportok szeretnének jönni, járnak hozzánk rendszeresen imacsoportok, rózsafüzér csoportok, rózsafüzér társaságok, illetve az utóbbi időben diákcsoportok az ország különböző részéről. Most az elmúlt durván másfél évben 2500 diák járt nálunk, de illetve azt megelőzően is főleg azért több budapestiek, de most tényleg a világ minden részéről jönnek, hagyományos csoportok, zarándokcsoportok is, illetve egyszerű turisták, és hát innen Budapestről, illetve Magyarországról pedig így iskolás csoportok. Ők bejelentve előre szervezett módon, és így tartunk nekik külön tárlatvezetést, de bárkinek tényleg szívesen.
0: Attila, én azt látom, hogy ön borzasztóan élvezi és szereti ezt a kiállítást. Nagyon, nagyon sok mindent tud Máriáról, ezekről a tárgyakról. Ezt jól látom, hogy ez valahol az életének egy része?
1: Igen, örömmel végzem ezt a fajta szolgálatot, ezt a fajta munkát, már ugye 11 éve, és hát számomra is nagy ajándék találkozni olyan emberekkel, akik tényleg mélyen Mária hívői, szeretői. Nagyon sok olyan tanúságtételről is kaptam mély benyomást. Voltak, akik barátnőjük, barátaik biztatására mentek ki például Medjugorjébe, vagy egy olyan zarándokhelyre, ahová egyébként nem mentek volna. Sokan köztük akár ateisták, és ott úgy megváltozott az egész életük. És most örömmel mondták már, hogy 10-szer, 15-ször voltak, és hogy annyira megváltozott az életük, és hogy olyan csodákban van azóta is részük, és öröm ezeket hallani, úgyhogy számomra is egy nagy ajándék találkozni ott ilyen emberekkel, ilyen megtért emberekkel, vagy akár olyan hívőkkel, akik már nagyszülőktől, szinte így a vérükben örökölték a mély Mária tiszteletet, mély vallásosságot. Volt a kiállításunkon például egy balerina. Ő egy orosz származású balerina Moszkvából. Elmesélte, hogy ott anyáról leányra rózsafüzéreket örökölnek, és egy maréknyi rózsafüzért hozott így a kiállításnak, ami az elmúlt hát közel 200 évben öröklődött így szülőktől a gyermekek számára, és hogy milyen mély ott is a hit, a vallásosság. De ugyanígy itt erdélyekkel találkozni, amikor Erdélyben 3 alkalommal tartottunk kiállítást, számunkra is nagy ajándék volt ott látni azokat a mélyen hívő és mélyen a szűzanya tisztelőként élő székelyeket, akiknek akár Guadalupéről vagy Fatimáról meséltünk, és hogy könnyes szemekkel, könyvbelábadt szemekkel hallgatták a tárlatvezetéseket. Tehát ott igazán mi voltunk úgy megérintődve, és olyan ajándékban volt részünk, hogy ezért is hálásak vagyunk, hogy ezt a munkát végezhetjük, és ezt nyugodt szívvel mondhatom kollégáim önkéntesek nevében is, mert nagyon sokan őszintén mély ajándékokban és ilyen csodákban részesültünk az elmúlt évek során.
0: Említette ugye a rózsafűzért, hogy egy marék rózsafűzérre tér vissza. Szerintem annyi rózsafűzér szemben az Eklézsiában sincs, mint önöknél kiállítva. És nagyon különleges rózsafűzérekkel is lehet találkozni. Tehát, hogyha valaki betér erre a tárlatra, bemegy a Mária kiállításra, szerintem minimum 1 vagy 2 órát szálljon rá, hogy ő végignézze, mert ha mindent tényleg végig szeretne nézni, akkor azért ehhez idő kell, jól gondolom, igen, hogy, igen, hogy ide igen, azért nem elég úgy bemenni, hogy na most itt végig szaladok igen. Ezek között a tárgyak között.
1: Igen, hát nagyon tömény, nagyon sűrű, ezt mondják is sokan. Vannak, akik 5-6-7-szer visszajönnek, és akkor a kiállító tér különböző sarkaiba ülnek le, és akkor csak azzal foglalkoznak, csak a rózsafüzérekkel, csak az érmékkel, medálokkal, csak a szobrokkal, csak a feszületekkel. Tehát annyira gazdag, bőséges a tárlat, tehát például a rózsafüzérekből több mint 700 darab, 700 féle van, és egészen igen. Különlegesek, tehát igen. A bielicskai sóbányából származó sókristályból készült, vagy a Guadalupei az utcaporában 8-10 éves gyerekek által, és ott pillanatok alatt összehajtogatott papírból készült, de szabályos rózsafűzér, ami annyira egyedi, hogy nincs még egy olyan, vagy a babszemből készült, hiszen annyira szegények voltak, hogy egy babszemekből fűzték a rózsafűzért, és azzal imádkozták haza a férfiakat a frontról, II. Világháborúban, és hazatértek a Donkanyarból, és nagyon komoly háborús helyzetekből. Tehát, hogy ilyenek vannak, ezeknek külön története van sokaknak, úgyhogy ezekről is ott mesélünk, de ugyanígy a feszületeknek is egyszerűen az emberi kreativitás végtelensége, tehát, hogy egy adott téma, akár a feszületek, vagy a Máriás medálok, de annyiféle formában, annyiféle képen jelennek meg, hogy egyszerűen nagy csoda és ajándék számunkra, hogy ezekkel így találkozhatunk, hogy így ennyi megközelítés létezik.
0: Így igaz. Műsoridőnk lassan lejár. Én azt tanácsolom hallgatóinknak, hogyha szeretnének egy kicsit közelebb kerülni a szűzanyához, akkor mindenképpen menjenek el 2026. augusztus 15-én 15 órakor a Mária kiállítás megnyitójára, a legújabb Mária kiállítás tárlat megnyitójára. Helyileg hova is lehet menni? Városház utca,
1: Városház utca 4 szám, 5. kerület belváros, Városház utca 4 szám. Ez a Ferenciek terétől egy perc séta a belvárosi templomhoz közel.
0: Az Eklézsiával szemben.
1: Így van.
0: Tehát könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is. Illetve, hogyha augusztus 15-én nem tudnak elmenni, akkor valamelyik nap menjenek el a két Mária ünnep között, mert tényleg érdemes, és szánjanak erre időt. Én azt tanácsolom önöknek. Attila, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és beszélt erről a tárlatról, és erről a sok-sok szép Mária képről, rózsafűzérekről, szobrokról, mindenről, ami a szűzanyát tiszteli, és a szűzanyát közelebb hozza hozzánk.
1: Nagyon szívesen, és várjuk önöket sok szeretettel a kiállításunkon.
0: Nagyon köszönöm hallgatóink figyelmét is, illetve az adományaikat, hiszen az adományaik nélkül nem jöhetett volna létre ez a műsor sem. Koncsik Domonkosnak köszönöm a technikai háttér biztosítását. 2 hét múlva lesz legközelebb Mozaik, hallgassanak minket akkor is. Viszont hallásra, Takácsi Baját hallották.
2: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinját hallották.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. A mai nap egy olyan szentet ünneplünk, aki nem magyar, és a szobra mégis itt van, méghozzá Budán. Boldog 11. Ince pápáról van szó, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország felszabaduljon a török nyomás, kiszolgáltatottság és birtoklás alól. Egy szent életű pápa, aki egész életében beteges volt, és azt írják róla, legalábbis az orvosa így nyilatkozott, hogy iszonyú vértanúság volt az élete, különféle bajok gyötörték, ennek ellenére nagyszerűen vezette az egyházat, és nagyon jól tudott gazdálkodni a pénzzel. Hát így lehetett aztán erős befolyás arra is, hogy összeálljon az a hadsereg, ami aztán Magyarország felszabadítását is segítette, de hát itt elsősorban ugye Bécs megmentéséről volt szó. Aztán jöttek tovább, és így szabadult fel Buda is, a Buda várában pedig ott van 11. Ince pápa szobra. Ez a története. Ami hetünk azonban nyilvánvaló izgalommal teljes a kérdések miatt. Ma még van 3 kérdésem. Egy hét múlva Szent István király ünnepe. Nem lesz élő adás a Mária Rádióban, éppen ezért 3 kérdés sem lesz. Hittanúra ugyan lesz, de 3 kérdés nem lesz hozzá, hanem majd csak Isten segítségével 2 hét múlva. Úgyhogy tessenek jól meghegyezni most a ceruzákat, és megválaszolni ezt a 3 kérdést. Ha valakinek már megvan a 3 teli találata, de még nem kapta meg a csokoládét, megnyugtatom, hogy nincs elfelejtve, csak nagy meleg van, nem akarjuk cseppfolyósan küldeni a csokoládét, úgyhogy mihelyt egy kicsit enyhébb lesz az idő, meg fogja kapni, nem feledkezünk meg róla, és betartjuk az ígéretünket. Na, ezek után kérem szépen nézzük a mostani 3 kérdést. Először is mondom a telefonszámot. 061-374-0904-es. Tehát 061-374-0904. Az első kérdés pedig. Kik lettek a Szent Sátor favágói és vízhordói? Nyilván az áldozatokhoz, ugye az áldozatokhoz kellett a tűz, fát kellett odavinni, és kellett a víz a liturgikus mosakodáshoz, meg az edények elmosásához is. Tehát kik lettek a Szent Sátor favágói és vízhordói? Második kérdés. Szent Lukács evangéliumára vonatkozik, kell-e gyűlölnünk a szüleinket, ugyanis a Lukács 14.26-ban ezt olvassuk, hogy az Úr Jézus kijelenti, aki nem gyűlöli apját, anyját, testvérét, stb., nem méltó hozzám. Hát ugyanakkor pedig van a 10 parancsolat, ami a 4., éppen apádat és anyádat tiszteld, nem azt mondja, hogy gyűlöld. Harmadik kérdés. Alapjaiban melyik szentséget nem az Úr Jézus alapította? Alapjaiban hangsúlyozom, melyiket nem az Úr Jézus alapította? Majd aztán részletesen visszatérek rá, hogy mit is jelent az alapjaiban. Amire készülünk, holnap után nagy boldogasszony ünnepe, a boldogságos szűzanya mennybevételének az ünnepe, ami egyszer s mind Magyarországnak a szűzanya oltalmába való felajánlásának napja, és Szent István királyunk halálának napja. Tehát a nagyboldogasszonyban mi ugyan valóban a szűzanyát, a mennybe vett szűzanyát és Magyarország nagyasszonyát ünnepeljük, de ugyanakkor ne feledkezzünk meg erről sem, hogy ez a magyarok felajánlása, tehát ettől kezdve lett a Magyarország a szűzanya oltalmába ajánlva. És éppen ezért

Szeplőtelen fülül fogantatott, éppen ezért igazán a mennyországban van a helye. És édesanyánk tehát törődik velünk, és azt szeretné, hogy mi is ott legyünk mellette. Csak kérnünk kell a segítségét ehhez, nem elkeserednünk, hogyha nem sikerül valami jót megvalósítanunk, hanem bízni a szűzanya segítségében és az Úristen irgalmában, és akkor valóban ott lehetünk mellette a mennyben. Tehát most szombat parancsolt ünnep, hangsúlyozom. Tehát szombaton is és vasárnap is kötelező szentmisén való részvétel. De ezt ne úgy tekintsük, hogy kötelező, hanem mint egy örömöt, hogy az Isten iránti szeretetünket kimutathatjuk ezáltal, hogy az egyház parancsát megtartjuk. Tessék tehát úgy kontemplálni a hétvégét, hogy szombaton is, meg vasárnap is el lehessen jutni. Nem fontos ugyanabba a templomba, bárhol lehet, tehát a kirándulások vagy üdülések közepette is lehet templomba eljutni. Mindenütt nagy boldogasszony ünnepe lesz, minden faluban és városban. Na, egy kicsit zenélünk, és utána neki kezdünk a hittanórának.

Mielőtt a hittanóra imádságát elkezdenénk, még egyszer a telefonszám 061-374-0904-es. A három kérdés pedig, kik lettek a Szent Sátor favágói és vízhordói? Második, kell-e gyűlölnünk a szüleinket? Harmadik, alapjaiban melyik szentséget nem az Úr Jézus alapította? És akkor imádsággal kezdünk a hittanhoz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Kérünk téged, Úristen, erőzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor

tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát eddig az egyház életének igen sötét oldalát láttuk a 1085 környéki időszakban, már ezredforduló időszakában, és ebből kezdett kilábalni egy századdal később az egyház a második lateráni egyetemes zsinat döntéseivel is. Ez 1139-ben történt. Bár ugyan az egyház tekintélyét igyekezett emelni, nehogyis a papság életszentségét emelni, azért a tekintély teljes helyreállításától még messze van az egyház. Igazi békét a császár és pápai hatalom között sem tudott még megteremteni. A 7. Gergely pápa által megindított reform nagy föllendülést hozott ugyanakkor a vallási életben, ami elsősorban a vándor prédikátoroknak köszönhető. Hát ez az idő, Assisi Szent Ferenc és Szent Domonkos ideje. A nagy lendületet adott ennek a buzgóságnak az új rendek megjelenése. Ilyenek a cisztercitek, vagy a premontreiek, és a koldulendek, vagyis a ferences és a domonkos rend. A császárságot azonban sértette a hatalmának megfogyatkozása. Ugyanis a császár azt szerette volna, hogy ő a világ ura, de hát végül is nem ez történt, mert ahogy a latin elnevezés mondja, ő nem Vicarius Christi, hanem csak Miles Christi. Vagyis nem helyettese Krisztusnak, az a római pápa, hanem Krisztus katonája, vagy inkább védője, így is mondhatnánk. Na hát olyan ember kerül a császári trónra, aki minden áron szeretne igazán Vicarius Christi lenni, vagyis egy isteni hatalommal rendelkezni az egész világ fölött. Ehhez mindent elkövet, hát találunk a történelemben ehhez hasonlókat bőségesen. Bizonytalan helyzetet teremtett a bíborosok megosztottsága, ami a császár kezére játszott, mert hiszen az idősebb bíborosok megelégedtek a 7. Szent Gergely által meghozott reformokkal és annak eredményeivel. A kisebbségben lévő fiatalabb bíborosok azonban szerették volna tovább fejleszteni ezeket a reformokat. Vagyis nem elég, hogy jó, most már nem szólhat bele legalábbis elvben a császár a pápa választályba, vagy a helyi hatalmasságok a püspök kinevezésbe, ez az investitúra. De hát azért ez elvben megvolt, vagy ki lett mondva, de gyakorlatban azért egészen más történt. Ilyen módon történt, hogy aztán 1130-ban két pápát választottak Rómában. Második Ince megválasztása után néhány órával megválasztották második Anaklétot is. Az egyik az idősebbek pápája volt, az Ince az Anakléta fiatalabb pápája. Na, hát ebből természetes, hogy nem csak torzsalkodás, hanem igen komoly ellentét származott, ami végül is az egyház pillanatnyi, a római egyház pillanatnyi szakadásához vezetett. Ezt a második lateráni egyetemes zsinat szüntette meg, reform intézkedést hozva sok minden dologban. Rómában azonban a polgárok, akik most már kezdenek éppen a vagyonosodás révén valamennyire fellélegezni, fel is lázadnak a pápai uralom ellen. Megalapították a római köztársaságot. Ennek megerősítője jellemzően egy kiközösített kanonok lett, vagyis hát megtalálta a zsák a foltját. Bressai Arnold volt az, aki kik lett közösítve, és aztán ő lett a köztársasági elnök.
Ebben az időben működött ugyanakkor Szent Bernát is, de a római Belviszájt mégiscsak első Barbarossa Frigyes császárnak sikerült megszüntetnie. Még Szent Bernát nagyszerű prédikációi sem voltak elegek ahhoz, hogy a keresztények, a római keresztények valamennyire észhez térjenek. Hát kérem szépen, igen szomorú dolgok fordulnak elő az egyházban. Ez mutatja, hogy bár ugyan Krisztus alapítása az egyház, de emberekből és emberekre alapította. Ilyen módon sajnos a hibák, bűnök sem hiányoznak az egyházból. Az egyház egész életében jelen volt mindez, vagyis nekünk meg kell harcolnunk az élet szentségért és a kereszténységnek ahhoz, hogy valóban tudjon hatni az emberekre. Hát ehhez kérem szépen szent papokra van szükség, szent hívekre van szükség, engedelmességre van szükség, és igazán krisztusi lelkületre van szükség. Vagyis mindig az egyház semper reformanda, mindig megújítandó, ez pedig annyit jelent, hogy nekünk kell hívőknek a lelkületünkben egyre buzgóbbaknak lennünk, és felfedezni, hogy mi mindent kellene még elhagynunk ahhoz, hogy igazán krisztusiak legyünk. Hát az egyház soha nincs beérkezve, amíg csak az utolsó ítélet meg nem születik. Addig persze, aki már itt hagyja a földi életet, az már beérkezett valamennyire, már még nem kapta meg a végső ítéletet, de hát aznak már nincs alkalma jót vagy rosszat tenni. Hogy nem tehet már rosszat, hála Istennek, hogy nem tehet továbbá jót, sajnálatos, de hát lezárult a földi élet, ami a földi életünk ideje az, ami alatt jót tehetünk, és elnyerhetjük az üdvösséget. Vagyis most kell nekünk krisztusivá formálódnunk, amíg még formálhatók vagyunk. Akkor aztán jön kérem szépen az a megszáradás, megcsontosodás ideje, majd a kiégetés, ami az utolsó ítélet. Akkor már olyanok vagyunk, amilyenné igyekeztünk lenni. Tehát most még van időnk, használjuk ki. Ezt az egész egyháznak meg kell valósítania, de hát az egyház személyekből tevődik össze, tehát nekünk magunknak kell a saját személyünkben megvalósítani mindezt.

0: ennek az időszaknak a főszereplője, első Frigyes császár, vagy Barbarossa Frigyes császár. Barbarossa annyit jelent, hogy rőt szakállú. Hát vöröses szakálla volt. Na, kérem szépen, keleten megismerkedett a bizánci császárok, a hajdani bizánci császárok és a szultánok korlátlan hatalmával. Na, amikor császári trónra kerül, ő szeretné ezt a nyugaton is megvalósítani. 1152-ben lett császár, illetve lépett trónra. Eszméjének megvalósításához akaratlanul is hozzásegítette őt a tudományok fejlődése és egyetemek létrehozása. Vagyis a sötét középkor egyáltalán nem volt olyan sötét, hiszen ebben az időben alakulnak meg az egyetemek, és a tudományok is egyre rohamosabban fejlődnek. Mint hogy itt már egyetemi tanulmányokról van szó, a jogtanulmányok is hozzátartoznak, és éppen ezért nyilván mi már taníthattak volna, mint éppen a római jogot. Így ez megerősítette a régi császár eszményt, és megerősítette magát Frigyest is ennek megvalósításában. Tessék parancsolni, hallgatom.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: A gibeoniták voltak azok, akik favágók és vízhordók lettek a Szent Sátornál, mert így menekültek meg Izrael pusztítástól.
0: Igen.
1: Én úgy tudom.
0: Aztán.
1: A másik, hát gyűlölni nem lehet a szülőket, legfeljebb a Jóistent jobban szeretni, de gyűlölni nem. Én úgy gondolom. A harmadik pedig csak gondolat szintén a betegek szentsége.
0: Jó, kérem szépen.
1: Én gondolkozom azon, hogy esetleg a bérmálás az is egy olyan, amit hát utólag...
0: Jó, megtetszik hallgatni majd az én válaszaimat.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen a merészséget, vállalkozó szellemet, és az, hogy mégiscsak vette a bátorságot és a fáradtságot, hogy megválaszolja. Köszönöm szépen. Áldott napot kívánok.
1: Köszönöm, viszont kívánom.
0: No, kérem szépen, tehát a rőt szakállúról van szó. Fejlődnek, megalapulnak az egyetemek, fejlődnek a tudományok, és így a régi vagy római jogot kezdi tanítani az egyetemen, ezzel pedig a császári, régi császári eszményt is. Ennek hatása lett az, hogy újból elkezdték a kínvallatások bevezetését jogi ügyekben, vagy éppenséggel az eretnekeknek a mágia büntetése és ennek lett az eredménye. Hát ezek már viszont tényleg sötét dolgok. Legalábbis a mai ember szemében igen erősen. A közvetlen okot pedig azt szolgáltatta Barbarosszának arra, hogy megmutassa a maga erejét, hogy döntő bíróként beavatkozott egy vitás pápa választályba, noha a pártfogoltja egyáltalán nem volt méltó a pápai székhez. A törvényes pápa, második Sándor francia földre kényszerült menekülni, pártjára állt ugyan egész Nyugat-Európa, elsősorban a ciszterci rend, akiknél már ebben az időben 700 apátság volt, a németek kivételével, tehát így is mondhatnánk, hogy a németek ismét szembe álltak az egész világgal, nyugati világgal. Frigyes, aki a római köztársaság megszüntetésekor elnyerte a császári koronát, vagyis mert segítette ezzel a pápaságot, jutalmul megkapta a császári koronát, most már az ellenpápával újra koronáztatta magát. Vagyis egészen mellé állt. Talán Isten ítélet volt számára mégis, hogy aznap a koronázása napján, hát nem kell babonásnak lenni, de minden esetre kitört a pest is a seregében. Így aztán kénytelen volt visszavonulni, majd Lenyánónál vereséget szenvedett a Lombard Városok Szövetségétől. Tehát összeálltak a városi polgárok, hadsereget szerveztek, és jól elpüfölték a Barbarossa seregét. Ez az ébredező olasz nacionalizmusnak a kezdete. Szabadságharc volt ez végül is, és ez a pápaság mellett döntött akkor még, aztán később már ez is szembeáll a pápasággal. Velencében történt meg végül is a békekötés 1177-ben. Ennek következtében Barbarossa Frigyes bocsánatot kért a pápától. Ez a bocsánatkérés tettekben is megnyilvánult, volt egy ilyen szokás, a kengyelszolgálat, tehát a pápának, mint a nagyobb úrnak, amikor lóra ült, akkor a kengyelét oda tartotta, és segítette őt a lóhátára. Na hát ezt is vállalta a Barbarossa, ezt a megalázó szerepet. Később azonban természetesen majd mindez visszavonja a tetteivel. Arra is ígéretet tett, hogy keresztes hadat fog vezetni a Szentföldre, a szent helyek visszaszerzésére. Hát ebben az időszakban már bizony a Szentföld a török uralom alatt van. Ilyen módon tehát azt kell mondani, hogy nagyon billenékeny a béke a pápaság és császárság között. Éppen kinek kedvez a különféle külső körülmények hatása, az érzi magát nyeregben. Barbarossa minden esetre most még csak a kengyelnél szolgál, de aztán majd hamarosan megint nyeregben érzi magát. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
2: Dicsért tessék.
0: Mindörökké, amen.
2: Hát megpróbálom. Jó. Az első kérdés, a gibeoniták lettek a Szent Sátor favágói és vízhordozói. A második, hogy kell-e gyűlölni a szüleinket? Nem, egyáltalán nem kell gyűlölnünk a szüleinket. A gyűlölet egy rendkívül nehéz és romboló érzelem, amely hosszú távon leginkább annak állt, aki hordozza. A harmadik pedig a betegek kenete és a bérmálás.
0: Köszönöm. Köszönöm szépen, tessék hallgatni, hogy mi a végeredmény. Köszönöm, mindörökké, amen. No kérem szépen, 1179-ben, tehát két évvel később, a harmadik lateráni egyetemes zsinat újra szabályozza a pápa választás rendjét. Ugye most ez van, hogy tilos beleszólni a császárnak vagy másoknak. Itt azonban most már elrendezi és elrendeli méghozzá a túlnyomó szótöbbséget a pápa személyéről, vagyis a kardinálisoknak legalább kétharmad részebbnek kell meghatározónak lenni, ki lesz a pápa. Így döntő bíróságra, mint Barbarossa Frigyes, már nincs szükség. Ezzel ki is lett zárva a császár beleszólása a pápa választásba. Hát, amíg a püspök választásba való beleszólást is elintézik, az bizony még egy hosszú idő. Minden esetre ez egy döntő, lényeges lépés volt a pápaság részéről. Barbarossa pedig betartotta a fogadalmát, hogy menj a Szentföldre, és keresztes hadat indít. Ennek azonban áldozata lett, mert egy baleset közben meghalt, úgyhogy igazándiból nagyon sokat tenni nem tudott a Szentföld életéért, felszabadításáért. Fia hatodik Henrik lett utána a császár. Na, megint csak a külső körülmények neki kedveztek, ugyanis hatodik Henrik házasság révén megszerezte magának a nápolyi királyságot, és így fölülről meg alulról két tűz közé szorították a pápai államot. Ezt aztán igyekezett ki is használni. A pápai állam esendősége növekedett. Ennek lehetőségét nem tudta igazán érvényesíteni, bár próbálta, de fiatalon meghalt ő is. Tehát azért az Úristen bele-bele szól ezeknek a dolgoknak az alakulásába. Kisgyermekének, aki majd a második Frigyes lesz a császári trónon, de csak jóval később, most még gyermek, éppen a pápa lett a gyámja. Hát, tetszik látni, hol jobbról, hol balról. Ezzel a pápa lett egy csapásra világura. Az ekkor 37 éves harmadik Ince pápa, aki aztán igen hosszan uralkodott, igyekezett ezt jól ki is használni, de itt a szó nem csak annyit jelent, hogy alaposan, hanem valóban a jóra kihasználni ezt a lehetőséget, és nagyon sokat köszönhet neki az egyház. Végül is nem csak a kimenekülését ebből az investitúra harcból és erkölcsi romlásból, hanem sok minden egyebet is. De hát erről majd egy hét múlva beszélek, amikor nem lesz közvetlen tehát nem élő lesz a hittanóra, hanem csak fölvételről, tehát kérdések nem lesznek, viszont azért hittanóra lesz, kérdések nélkül, ki tetszenek bírni egy hetet, én is igyekszem kibírni, és utána már, tehát 20-a után, aztán már megint visszaáll a rend. 20-án, ami nem parancsolt ünnep, de fontos magyar ünnep, illő szentmisén részt venni, de nem bűn, ha az ember elhagyja, mert nem parancsolt ünnep. Hát tetszenek tudni, 6 órakor a bazilikában lesz szentmise, utána pedig a Szent Jobb körmenet, ami igazán fönséges és igazán impozáns hitvallás a Szent István tisztelete mellett. Na, kérem szépen, akkor most nézzük a kérdésekre adott válaszokat. Kik lettek a Szent Sátor favágói, vízhordói? Valóban a gibeoniták, de hogyan? Kérem szépen, ravasság útján, amikor Józsué alatt kezdték egymás után elfoglalni a Szentföld városait, a gibeoniták megneszelték ezt, és egy csellel mentek a zsidókhoz. Rongyos ruhában, szánalomra méltó koldusokként jelentett meg előttük, és segítségüket kérték, és a zsidók segítettek is annak rendje módja szerint. Ennek aztán egy szövetségkötés lett az eredménye, amikor kiderült, hogy ezek a gibeoniták nem koldusok egyáltalán, hanem nagyon ravaszok, akkor már nem tudtak mit tenni a zsidók, mivel hogy a szövetség kötelezte őket, az Isten előtti szavukat adták, tehát megmaradtak a földön, tehát őket nem írtották ki, mint a többieket, és ennek az volt a parancsa, hogy ne maradjanak a helyben lakók, benszülöttek, mert rossz hatással vannak a zsidókra. Ez később be is igazolódott súlyosan. Na, a gibeoniták így megmenekültek, de hát éppen ezért arra kényszerítették, kötelezték őket, hogy ők legyenek az áldozatokhoz a favágók és a vízhordók, így gibeoniták, tehát Gibeon lakói. Bocsánat. Gyűlölnünk kell-e a szüleinket? Kérem szépen, ez egy eklatáns példa arra, hogy a Szentírásnak nem a magyar, mai magyar értelmezése a lényeges, hanem az akkori szóhasználatot kell tudomásul vennünk. A Jézus Krisztus idejében a gyűlölet nem okvetlen azt jelentette, amit ma, egy ádáz érzelmet elpusztítására a másiknak, hanem itt a szó összefüggésből, hogy a jobban szeretni Jézust, ez jelenti a szülők gyűlöletét. Tehát jobban kell szeretni az Úr Jézust, mint a szülőket. Azaz, itt végül is a negyedik parancsolat valami módon módosul, mert hiszen eddig az volt, hogy a szülők az Isten helyettesei, most azonban Isten helyettese helyett itt van maga Isten közöttünk, Jézus Krisztus, ezért Jézus Krisztus jobban kell szeretnünk, mint a szüleinket. Ezt fejezi ki ez az akkori kifejezés, hogy gyűlöljük. Na, a harmadik kérdése is nézzük a választ. Alapjaiban melyik szentséget nem az Úr Jézus alapította? Szentség mindig megszentelő kegyelmet közvetít, és ezt Jézus Krisztus hozta meg nekünk a maga megváltó kereszthalálával és föltámadásával. Tehát ebből a szempontból, hogy megszentelő kegyelmet kapjunk, csak a 7 darab szentség az út ehhez. Ugyanakkor a házasság már a teremtés által megvalósult, vagyis a házasság az a dolog, amit nem Jézus Krisztus alapított, hanem a Teremtő Isten alapította. Hát persze ott volt a Szent Háromság, mint a Fiú Isten, de Jézus Krisztus ezt a teremtés által megalapított rendet szentséggé emelte, amikor amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza, jelentette ki, és ettől kezdve a házasság már megszentelő kegyelmet is közvetít. Sajnos a ma házasuló felek, még a templomban kötik is a házasságot, ezzel alig törődnek. Vagyis a házasságuk az egy megszentelő egymást és önmagukat is megszentelő kapcsolat. És erre kellene igazán alapítaniuk a házasságukat, hogy egymást megszenteljék, de hát eleinte még mindig csak torzsalkodás megy, kinek legyen igaza, ki a fontosabb, egyformán fontosak. A szentség a legfontosabb közöttük. Na, akkor tehát a harmadikra a házasság a válasz. Nem a bérmálás, nem a szent kenet, a házasság. Köszönöm szépen, és akkor imádsággal fejezzük be a hittanórát. Szent II. János Pál pápa imája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó, élet Ura, add meg, hogy életünk minden szakaszát ajándékként éljük meg, és értékeljük, mert telve van a további ígéretekkel. Szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy minden nap irgalmas karjaidba veszel minket, és ha eljön a végső átmenet pillanata, add, hogy erős szívvel induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha hosszú keresés után veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi értéket, amit itt a Földön megismerhettünk. Akkor újra találkozhatunk mindazokkal, akik előttünk távoztak a hit és a remény szellemében. Amen. Magyarország fővédő szentjének segítségét is kérjük. Üdvözlégy Szent István király néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsük, nagy boldogasszony parancsolt ünnep. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértes!

Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
5: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér a Szent Rita ima csoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Bori, Kati, Mária, Terike és Ági gyógyulásáért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi gondban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl, légy mágia, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítsa minket.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl, légy mágia, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözl, légy mágia, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, Te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szabadra figyelő, hűséges szolgálódat, anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közbenjárását és anyai szeretetét.
10: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsírd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
9: A világosság Rózsa Füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom, Szűz Mária,
11: Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és a halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.

0: országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Isten meg szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Se Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, Te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak imádodra.
3: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, Urunk által.
1: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
5: Világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 14-e. Szeresd tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő. Hoseás prófétánál olvasjuk ezt a harmadik fejezet első versében. Szeresd tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő. Képzeljünk el egy nagyon rossz dolgot. Megcsalt bennünket a házastársunk, nem csak gondolatban, hanem valóságosan. Nyilván sok oka lehet annak, hogy így alakul egy házasság. Mi szokott történni akkor, ha mindez kiderül? Fájdalom, harag, bosszú, szakítás, válás, vagy kényszerű együttsenyvedés a látszat fenntartása érdekében, illemből, de az adott házasság valójában már soha nem lesz olyan, amilyen valaha volt. Létezhet-e olyan, hogy ekkora csalódás után nem csak megbocsátunk, hanem igazán újat tudunk kezdeni azzal, akinek az Úr színe előtt megfogadtuk, hogy őt soha el nem hagyjuk. Bizony ez lenne a hívő ember útja. Aki igazán szereti a másikat, az megcsaltan is szereti. Hoseás ezt az üzenetet magasabb szintre emelte. Az Úr így szereti hűtlen népét. A profétának ezt a szeretetet kellett kiábrázolnia, amikor tovább szerette azt az asszonyt, aki más szeretője volt, és házasságtörővé lett. Jézus Krisztus felmenői között parázni asszonyokat is találunk. Mert ő a paráznák megváltója is. Jézus Krisztus azok megváltója is, akik szeretik az édes, kívánatos aszú szőlőt, és ezért elpártolnak hitves társuktól és Istenüktől. Jézus Krisztus ezek megváltója is. Ez az isteni megváltó szeretet azonban megfékezi a paráznaságot. Nem csak úgy, hogy megtisztít, mert a paráznaság itt ebben a világban soha nem elintézett ügy, hanem úgy is, hogy nem ad alkalmat rá, bezár, korlátoz, fogságba visz, ahogy itt is olvassuk. Egy igehirdetésben hallottam. Uram, ha lenne kedvem a bűnre, ne legyen alkalmam rá. Ha lenne alkalmam rá, ne legyen kedvem hozzá. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándok pontot, a Mária út zarándok pontját. Ez a Ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándok pont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok, itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk, mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a Ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.
3: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
4: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni, akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítókba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon, tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéleznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
3: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
5: Hírpercek.
6: A bíborfehér lett Magyarország tortája. Megszépült a Türjei Premontrai Rendház kertje. Javában zajlik az Esztergom Budapesti Főegyházmegye ifjúsági tábora. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kótáné Koltai Veronika. 20. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A verseny kiírása cukrász szakma körében rendkívül népszerű volt, a rekordszámú 60 nevezés érkezett idén. Az ipartestület szerdán jelentette be, hogy a 2026-os Magyarország tortája versenyt a bíborfehér torta nyerte, amelyet a tavalyi győztes, a gyulai kézműves cukrászda csapata készített. Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta a DCI stílusgyakorlat megalkotása után idén a Bíborfehér Fantázia nevű tortájukkal védték meg a címüket. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös musz és a rögös túró elegáns íz kombinációja alkotja, amelyet az édes fekete ribizlibor tesz igazán különlegessé. A Türjei Rendház előtti kertben az elmúlt héten nagy munkálatokat végeztek, amelyek során közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A Türjei Premontrei Látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik, írja a zaol.hu. Ezt jól példázza a Türjei Rendház 1923-as bejegyzése a História Domusban, amely részletesen beszámol a kert akkori megújításáról. A rend feloszlatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során a felújított Mária szoborcsoport körül közel 600 cserjét, valamint 30 különböző fát ültettek el. A kert rendezése így nem csak a környezet megszépítését szolgálja, hanem a rendház történetéhez kapcsolódó hagyományt is tovább viszi. A parkosítási munkálatok még zajlanak a területen. Örömmel és közös imádsággal kezdődött meg Budaikon a helyi ifjúsági tábor területén a 8. egyházmegyei ifjúsági tábor, amelyet augusztus 11-e és 15-e között tartanak. Adta hírül az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közösségi oldalán. A fiatalokat a Fábrikornél Esztergom Budapesti segédpüspök által bemutatott szentmise indította el az ötnapos találkozáson, melynek mottója mindnyájan egy szívvel. A tábort 7 év kihagyás után szervezték meg újra. Azokat a 14 és 19 éves fiatalokat várták rá, akik szeretnének lelki tapasztalatokat és közösségi élményt átélni, szeretnének mélyülni személyes Isten kapcsolatokban. A táborban számos lelki program vár a fiatalokra, de természetesen a közösségi programok sem hiányoznak. Számos fakultatív lehetőséget is biztosítanak, a kézműveskedéstől a táncműhelyen át a csendes imádságig, a szentségi kápolnában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáni Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.

Reggeli dicséret következik. Imádkozzunk együtt a Maros Szent Györgyi Kármelita nővérekkel.

amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérük ontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek, szent

0: Istenünk, te Szent Maximilián Kolbe áldozópapot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közben járására add, hogy dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban szent fiathoz hasonlítsunk. Aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Teréz anya imádsága. Urunk, tégy méltóvá bennünket arra, hogy az egész világon szolgálhassunk embertársainknak, akik éhségben és szegénységben élnek. Kezünk által add meg nekik ma mindennapi kenyerüket,

s megértésünkön keresztül adj nekik szeretetet, békességet és örömet. Add, hogy minden nővér Jézus Krisztust lássa a szegényben. Mennél visszataszítóbb a munka vagy az ember, annál erősebb legyen az ő hitük, szeretetük és örömteljes áldozatuk, amikor ebben a nyomorúságos áruhában Urunknak szolgálnak. Az ima nagyon nehéz, ha nem tudja az ember, hogyan imádkozzék, de segítenünk kell egymásnak, hogy megtanuljunk imádkozni. A legfontosabb a csend. Akik az imádságot szeretik, szeretik a csendet. Nem tudunk Isten jelenlétébe helyezkedni, ha nem szorítjuk rá magunkat a belső és külső csendre. Ezért hozzá kell szoknunk a lélek, a szem és a nyelv csendjéhez. Isten a csend barátja. Meg kell találnunk Istent, de nem találhatjuk meg őt sem az zajban, sem a nyüzsgésben. Nézzétek, milyen mély csendben növekszik a természet, a fák, a virágok, a fű, mint amilyen csendben kelnek föl és nyugszanak le a csillagok és a nap.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. béke világnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. 2027. január 1-én lesz a 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata, a politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum, amely az egyház történetében példanélküli, Leó pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leó pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett a szolgálat jegyében a béke és az emberi család méltósága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leó pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. 14. Leó felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újraélesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és azok, akik viselik azok következményeit, gazdagabbak és szegényebb országok, intézmények és egyének, hatalmi központok és perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak a kiváltságos kevesek, hanem az egész emberiség számára készül. Leo pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. 14. Leo pápa 3 új tagot nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Umberto Longo professzort, a római Olasz Középkori Történeti Intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa. A bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott pápai bizottságnak.
1: Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A II. Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítés mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimilleniáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése, második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésére felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Christophorus Atallah püspök, Jordánia görög ortodox érseke, Iyad Tual érsek, Jordánia latin patriarkális vikáriusa, Hossam Naum érsek, anglikán érsek, valamint Munib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke. A Keresztelőhely Fejlesztését Alapítvány Igazgató Tanácsának elnöke, a Keresztelőhely Bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El-Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartották ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét. 2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrárt is, felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A hivatalos feloldat tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol Keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.
0: Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
2: Jézus Tirosz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás, elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. szabadságra nem csak jogomban, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet. Imádkozom valakiért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent is, mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelidíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól, az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon, nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az uruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az asztalról lehulló morzsa is elég a lehetetlenhez. Az Istentől kapott morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatal ember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment. Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amelyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért. Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Örömmel adjuk hírül, hogy augusztus 15-én megnyitja kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Ünnepi megnyitó augusztus 15-én szombaton, 15 órakor Gera Olga vezetésével. Fellép a Lélek Harang együttes. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek Királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáró helyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 3620 299 3333-as telefonszámon. A cím Budapest 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Istenanya Alapítvány.
1: Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult, mára pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem csupán sportteljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala. Augusztus 15-e szombat, hivatalos megnyitó Keszthelyen. Augusztus 16-a vasárnap, Keszthely, Balatonboglár. Augusztus 17-e hétfő, Balatonboglár, Balatonfüred, kompátkeléssel. Augusztus 18-a kedd, Balatonfüred, Szántód. Augusztus 19-e szerda, Szántód, Révfülöp, kompátkeléssel. Augusztus 20-a csütörtök, Révfülöp, Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Templomszentelési és parókia alapítási évfordulót is ünnepeltek a tiszaújvárosi görög katolikusok. Megújult a Veszprémi Várnegyed kis szemináriuma. Szent Domonkosra emlékeztek Szombathelyen. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszaújvárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság az Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én, adja hírül a Miskolci Egyházmegye. A szervező lelkészség 1991-ben alakult, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot Keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel Urunk színe változásának tiszteletére. Orosz Atanász püspök a kerek évfordulón mondott homiliájában az 1 évvel ezelőtt elhunyt püspök templomszentelési beszédét is felidézte. A templomépítést előkészítő bizottság még élő tagjait is leszármazottaikat Pál Miklós jelenlegi parókus köszöntötte. Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő befalazott falfülke tanúskodik a Veszprémi Várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított késő barokk épület hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak majd helyet, adja hírül a Veszprémi érsekség. A Felner Jakab által tervezett 1770-re elkészült épületben eredetileg alacsony sorból származó növendékek bentlakásos diák otthona működött volna, ám végül az idős papok lakhelye lett, és egészen a 20. század elejéig ezt a funkciót töltötte be. 1950-ig a Szent Pál apostol oltalmába ajánlott kis szeminárium, a következő évtizedekben pedig világi középiskola, megyei pedagógiai intézet, irodaház és múzeumraktár is működött benne. Közös programot állított össze Szent Domonkos napja alkalmából augusztus 8-án a szombathelyi Szent Márton plébánia, a Szavária Múzeum Szent Márton intézet, a Szavária Történelmi Karnevál közhasznú közalapítvány és a Domonkoskör alapítvány, írja a martinus.hu. A reggeli órákban szentségimádás kezdődött a templomban, papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak. Este Szár Gergely premontrei atya mutatott be ünnepi szentmisét. Utána a múzeummal közös kolostorkerti esték sorozatban következtek a világi programok. Bodorkós Imre plébános és Zágorhidi Cigány Balázs, a vasvári Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetője előadást tartott. Közben a gyerekek és a fiatalok kézműves foglalkozásokon vehettek részt, de lehetett kóstolni gyógynövényszörpöket és lekvárokat is, a domonkos bölcselkedések ösvényén pedig füveskönyvek gondolatait olvasgathatták a résztvevők. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: megismertek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ez János evangéliumában, János 8.32. Ez régóta megfogott ez a szentírás ige, amúgy mikor Szent Második János Pál pápát megkérdezték, hogy mi lenne az egy mondat, amit meghagyna a szentírásból, ami az egészet összefoglalja, akkor ezt a mondatot idézte. Megismerjétek az igazság szabadra tesz titeket. Ez azt jelenti, hogy itt és most hol van Jézus, és hogy meglátom, akkor tudom, mi az igazság. Vagy itt és most mit tenne Jézus. De korábban volt divat, így fiataloknak jelenik el, akkor alkotó is különböző angol rövidítések voltak. Egyik volt a What would Jesus do? Ez VVD. Ami annyit tesz, hogy mit tenne Jézus. És az ember ilyenkor ezzel emlékeztette magát arra, hogy itt és most mit tenne Jézus. Már mit tenne az igazság, és azt teszem meg, akkor azt tesz szabaddá. Sok évvel ezelőtt történt, akkor miután papá szenteltek 14 éve, akkor egy helyen helyettesítettem, és mentem a templomba. És egy jól szituált hely volt, tehát nem voltak koldusok, de mégis egyszer csak azt láttam, hogy egy koldus ott van a templom mellett. És akkor idő volt, mennem kellett volna tovább, de jött ez a sugallat, hogy hát ott van benne Jézus. És akkor megálltam, és akkor beszélgettem vele egyet, és egy nagyon mély találkozás lett belőle. És tulajdonképpen ez történt, hogy az igazság az, hogy Jézus azt mondja, hogy amit a legkisebbekkel tesztek, azt velem teszitek. És ebben ott átéltem azt, hogy ott nem a kódussal beszélgettem, persze vele is, de alapvetően Jézussal. És ez felszabadított, és utána egy ilyen lelkülettel teljesen más volt, sokkal teljesebb is, milyen volt a személyiség bemutatni, mint hogyha csak úgy elmentem volna mellette.
1: Szilágyi Szabolcs atya gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, augusztus 14-e van péntek. Önök a Mária Rádiót is benne a pénteki napindítót hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Szokásos nyári rend szerint egyedül vagyok itt a stúdióban, de Németh Zsuzsi sokat segített a műsor összeállításában, a telefonos interjúk megbeszélésében. Kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával. Szent Máté könyvéből olvasom. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Jézus ezt felelte, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinek és nőnek teremtette az embert, és azt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát, anyját, feleségehez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy váló levelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette, Mózes a kemény szívűségtek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem a parázassága miatt, és más veszel, házasságtörést követel. Erre a tanítványok megjegyezték, ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt, nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja föl.

Manapság túl könnyen kimondjuk, hogy nem megy, hagyjuk abba. A tartós, hosszú távú kapcsolatnak ma alig van becsülete. De a legtöbb olyan dolognak se, amibe energiát kell beletenni. Önző világunkban nincs értéke az odaadott életnek. Keresztény életünk éppen azzal válhat ma jellé, hogy megmutatjuk a másikért adott élet értékét, örömét. Ebből fakad a közösség élete, öröme, de ebből fakad a házasság, a család élete, öröme is. Ma figyeljünk tudatosan arra, milyen, legtöbbször apró dolgokban tudunk a másikért tenni.

Istenünk, te közösségi életre teremtetted az embert. Adj erőt számunkra, hogy a mai önző világban megmutathassuk a közösség értékét, az odaadott élet szépségét és erejét.

0: 7 óra 6 perc van itt a Már Rádióban a pénteki napindítót, hallják kedves hallgatóink. Mai napon Maximilian Kolbe atyára emlékezik egyházunk. Szent Gáli Katának a mai naphoz fűzött gondolata: a hallgatagon viselt szenvedés hangos könyörgés a földért. Kolbe atya életéről majd a napszentje rovatunkban bőven hallhatunk, ugye ő volt az a lengyel minorita szerzetes, akit Auschwitzba vittek, mert hogy hát sok minden missziós munkát végzett az egyházban, és amikor ilyen tizedelés volt, és egy családapa a pára esett a választás, hogy menjen az éhségbunkerbe, akkor Kolbe atya helyette vállalta az éhségbunkerbe való kivégzést, és ott énekelve, imádkozva töltötték az időt a többi kiválasztott rabbal együtt. Őt végül egy fenol injekcióval megölték, nem tudták kivárni, hogy ő is ilyen hajom, és éppen ezért ő a kábítószereseknek is a védőszentje, ami persze nem azt jelenti, hogy az állapotukban óvja őket, hanem abban segíti, hogy ebből az helyzetükből ki tudjanak szabadulni. Nézzük a mai nap ünnepeltjeit, évfordulóit. Névnaposok között elsően a Marcellokat említjük, latin Marcellus családnévből származik, ez a Márk becézőjéből ered, más elmélet szerint latin eredetű, a jelentése Mars hadistenhez tartozó neki szentelt személy. Köszönhetjük az Atanázokat, görög eredetű név, halhatatlan a jelentése, az Atanáziákat is, ez az Atanáznak a női párja. Köszönhetjük a Mennyhérteket, germán eredetű Meinhard névből származik. A magyarban a Melchior nevet Mennyhért névvel helyettesítették, a napkeleti bölcsek egyikének a neve, legendabeli neve volt a Melchior, illetve Mennyhért. Özsébeket is köszönhetjük, görög latinosított eredetű név, az Eusebius névnek rövidült magyar formája. És köszönhetjük a Miksákat, Miklós régi magyar becézéből önállósult ez a név. Nézzük a mai évfordulóinkat is. 1742-ben ezen napon született meg 7. Pius pápa. 1850-ben pedig Dolinai Gyula, magyar ifjúsági író, újságíró született meg ezen a napon. 1869-ben megindította a Tanulók közlönye című ifjúsági lapot, innentől fogva folytonosan az irodalomnak élt. 1880-ban az Írók és Művészek Társaságának titkára lett, a társaság megszüntéig. Annak belügyeit vezette. Felolvasásokkal egybekötött estélyeket és kirándulásokat szervezett. 1952-ben ezen a napon balesetben elhunyt Marcel Lubens, francia barlangász, és ebben az eseménynek kapcsán ez a mai nap a barlangászoknak a világnapja. 1959-ben ezen a napon hunyt el Jávor Pál, magyar színész. 1962-ben páros űrrepülés során megközelíti egymást a két szovjet űrhajó, a Vostok 3 és a Vostok 4. 1966-ban Hold körüli pályára állt az amerikai Lunar Orbiter 1. Látszik, hogy ez a nap a kicsit az űrhajózásnak is a napja, több esemény is ugye ezen napon történik. 1986-ban ezen napon hunyt el Montág Imre, magyar logopédus tanár. 1978-ban pedig ezen napon hunyt el Ordas Lajos, evangélikus püspök. Érdemes tehát ezeket a évfordulókat egy kicsit átnézni, visszagondolni egy-egy szép eseményre, egy-egy emberre, aki ezen napon született vagy meghalt, az ő munkásságára, az ő műveire. Következzen most versolvasó rovatunk.
1: Fészárnyi madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. de ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta a gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait. Engednem kell, hogy hasson rám. Elkísérjen nap mint nap minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madara, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
0: Turmezei Erzsébet, fogd a kezem. A ködön át, az éjen át, a mélyen át, a lápon át, keresi lelkem otthonát. Én megállnék, leomlanék, és botlanék, és hullanék, és minden vesze volna rég. De óv a kéz, és tart a kéz, és áld a kéz, a drága kéz, elveszni lenne így nehéz. Csüggedni miért, remegni miért, aggódni miért, kérdezni miért, ki vele jár, mind célhoz ér. Magamban nem, erőmben nem, imámban nem, imámban sem, hitemben sem, de benne bízom teljesen. Itt a kezem, fogd a kezem, árva kezem, gyenge kezem, tudom, hogy így megérkezem. Kezünk, amely mindig itt van velünk, észre se vesszük, mégis mindenhova elkísér. Áld vagy büntet, sebetüt vagy éppen simogatásával vigasztal. Olykor életben tart, máskor halottnak zárja le a szemeit. Mennyire fáj, ha bizonyos helyzetekben hiába nyújtjuk ki segítségért, senki sem fogja meg, tartja jó erősen a kezünket. De fájó a másik oldal is, amikor valaki ellöki a feléje nyújtott, segíteni szándékozó kezet. Turmezei Erzsébet egy másik kézről beszél, olyanról, amelyiktől csak jó származik. Ez a kéz az Isten keze, átvezet az élet örvényein, utat mutat az úttalannak, hithelyeken, át az örök élet felé. Aki ebbe a kézbe kapaszkodik, a sohasem marad egyedül, sohasem lesz kiszolgáltatott. Ma gondoljuk végig, rámertük-e bízni vala is magunkat erre a kézre? Ma vizsgáljuk meg, mit jelent számunkra ez a kéz. Persze aztán vegyük szemünkre saját kezünket is. Hányszor áldás, hányszor átok a cselekedetünk a körülöttünk élőknek. Ma figyeljünk oda a kezünkre, üssünk rá, ha valami rosszat tenne, ne engedjük, hogy letérítse minket az útról, amely elvezet a mennyország felé. A ködön át, az éjen át, a mélyen át, a lápon át, keresi lelkem otthonát. Én megállnék, leomlanék, és botlanék, és hullanék, és minden vesze volna rég. De óv a kéz, tart a kéz, és áld a kéz, a drága kéz, elveszni lenne így nehéz. Csüggedni miért, remegni miért, aggódni miért, kérdezni miért, ki vele jár, mint célhoz ér. Magamban nem, erőmben nem, imámban sem, hitemben sem, de benne bízom teljesen. Itt a kezem, fogd a kezem, árva kezem, gyenge kezem, tudom, hogy így megérkezem.

0: 7 óra 18 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Azt mondják a hozzáértők, hogy ugye egy családban, egy házasságban, amikor megszületik a gyermek, akkor az sok mindent megváltoztat, átalakít, de tulajdonképpen ugyanilyen átalakító helyzet az, amikor kirepülnek a gyermekek, és ismét ott marad a házaspár kettesben, kívül a családi fészek, ezt hogyan hordozzák a családok, a házaspárok. Keszthelyi Mariant hívtuk föl, aki arról beszél, hogy a Tahiban, a Szív-Lelkiségi Központban ezzel kapcsolatban lesz egy képzés, egy lelki gyakorlat, egy lehetőség, hogy ezt a helyzetet hogyan lehet megélni. Szeretettel köszöntjük, miről is van szó tulajdonképpen.
1: Jó reggelt kívánok, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez egy olyan program, ami péntek délutántól vasárnap délig tart. A címe az, hogyha kirepülnek a gyerekek. Ugyanis azok a házaspárok, akik ezt megtapasztalják, azok még egy pár évig együtt maradnak, annak ellenére, hogy új szerepeiket kell kipróbálni és megismerni. Nekik muszáj alkalmazkodni a változásokhoz, ugye nem haláleset történt, mégis egy olyan veszteséget élünk meg, amin nekünk keresztül kell mennünk és tudomásul kell vennünk, hogy ez egy ilyen érzés. Egyébként lehet ez megkönnyebbülés is, nem csak gyász, de a szülők az eddigi szerepei most megszűnnek, és még nem tudják, hogy mi vár rájuk, és milyen lesz az az új szerep. Úgyhogy én ebben támogatom őket ezen a hétvégén, hogy megerősödve egyrészt saját értelmes új szerepüket megtalálják, másrészt pedig a saját házasságukba is újra rendeződjenek a dolgok, és megtanulják újra ezt a páros életet.
0: Egyik helyemen jártam az egyik idős házaspárhoz ebédelni, és amikor a legfiatalabb fiú megházasodott, elköltözött, és akkor mentem, lezajtak a dolgok, és az anyuka ott ült, és pityergett az ágyán, azt mondtuk, hogy hát, de ő is tudta, hogy ez a dolgok természetes rendje, de azért csak, igen, ezt megsiratta, hogy akkor most már minden gyermeke. Volt, aki ott lakott abban a házban, tehát nem volt teljesen egyedül, csak tényleg ez egy olyan helyzet, amit egy kicsit azért megsírat az ember, hogy most akkor ez a korszak lezárult.
1: Én azt hiszem, hogy muszáj is ezt elgyászolni, mert hogyha nem gyászoljuk el, akkor mindenféle ilyen pótcselekvéssel fogjuk megtölteni az üres űrt. Hiszen rengeteg feladat az, hogy gondoskodtunk naponta a gyerekekről, gyakorlatilag nekik éltünk, ezek mind eltűnnek. És egy olyan szerepet kell most fölvennünk, ami egészen más lesz. Hiszen a gyerekek benne vannak, de más minőségben. És hogy ezt a szabadságot én meg tudom engedni a gyerekemnek, hogy figyelj, te most elindultál ezen az úton, és én megbízom benned, hogy az Isten útján fogsz járni, és hogyha mégsem ott jársz, akkor is tudom, hogy imádkozom érted, de én már nem telepszem rád, és szabadságban hagylak téged. Szerintem ez egy nagyon-nagyon kemény munka, önismereti munka, és ehhez kívánunk jó sok saját élményű feladatot. Egyébként én Szent Ignáci lelkiséggel dolgozom, tehát hogy olyan reflexiókkal is várom a kedves résztvevőket, amik segíthetnek abban, hogy ez az út, ez egy kicsit könnyebbé váljon.
0: Hogyan lehet erre a helyzetre tulajdonképpen készülni, hiszen azért ez nem egy

0: hogyan találhatjuk meg újra önmagunkat, én azt mondom, hogy ez egy jó kis önismereti munka. Tehát magamnak is meg kell találnom azt, hogy én milyen értékek mentén, milyen erősségeimre támaszkodva fogom folytatni az életemet, és a társamnak is meg kell ezt találni. És együtt az új kapcsolatot elkezdeni. Tehát én szerintem hosszú éves folyamat, önismereti munka, és nem árt, hogyha Jézus ott van közöttünk, és ezt az egészet ő megáldja.
1: Igen, azt hiszem, ez a legfontosabb ezekben a helyzetekben, hogy Jézus ott van közöttünk, és hogyha ez a megtörténik ez, hogy bár ott vannak a gyerekek, de van időnként egy-egy este, vagy egy-egy hétvége évente a házaspárnak kettesben, akkor az elkerülhető az, hogy amikor kirepülnek a gyerekek, akkor ott legyen két idegen egymás mellett, és nem tudnak egymással mit kezdeni. Talán ez a legnehezebb erre készülni, hogy akkor hogy az a párkapcsolat tényleg, ahogy említette, az élő maradhasson, akkor is, amikor a gyerekek sok gondja ott van a családban.
0: Így van, így van. És egyébként olyan gyakorlati dologra is gondolok, hogy mostantól kezdve nem 7 literes fazékba fogom főzni az ebédet. Hogy egy hétig együk. Tehát, hogy annyira gyakorlatilag minden megváltozik ebben az életben. És ehhez nekünk folyamatosan, rugalmasan alkalmazkodnunk kell. De ugye ezt nem egyedül tesszük. Én nagyon hiszek abban, hogy az, amit mi bele tudunk tenni emberileg, azt a Jóisten mindig megáldja.
1: Ez egy érdekes helyzet, hogy család ugye növekszik, mert az egy gyerek van, 2-3 jó esetben, és akkor ugye növekszik a lábasnak a mérete is, aztán utána ez fokozatosan kezd el csökkenni, valószínűleg nem azért nem egyszerre megy el az összes gyerek, hanem elkezd csökkenni, hogy már csak 3-an vannak, 2-en vannak otthon, úgyhogy ez nyilván itt ezek a folyamatok azért segítik azt, hogy itt az alkalmazkodás az alakuljon.
0: Igen, így van, és ezekre a jelekre figyelni kell. Tehát, hogyha látom, hogy már nem működik az, ami eddig, akkor csináljak valami olyat, ami működni fog. Ugye én coachként is dolgozom, tehát ez egy alapelv. Azokat a dolgokat el kell engedni, amik már nem működnek, idejét múlták. Viszont arra kell rástartolni, ami áldást hoz, ami erőt ad, és ami gyümölcsöző.
1: És ez lehet egyébként nem csak az, hogy most itt hányan vagyunk otthon, hány gyerek van, hogy azért mire a gyerekek kirepülnek, azért elkezd a fizikai ereje is csökkenni az embernek. Tehát ez nem véletlenül van ez így, hogy 20 éves, 30 éves korban jönnek a gyerekek, aztán 40-50 éves korban már elmennek, és akkor már a saját fizikai erőm is csökken.
0: Így van. Meg egyébként az a generáció különbség is nagyon jól érződik már ilyenkor. És jó is az, hogy külön, új alapokra helyezve indul el ez a kapcsolat, hiszen két teljesen különböző generáció kell, hogy megtalálja azt az utat egymáshoz, ami működik.
1: Hogyan tudnak a szülők abban segíteni, hogy most nyilván egyrészt, amikor a gyerekházasságot köt, nyilván elmegy, de vannak olyan helyzetek, amikor egy kicsit azért ez elhúzódik, de már valamiképpen ezt az önállóságot jó lenne, ha megérni az a már felnőtt gyermek.
0: Hát ez szintén egy elengedési folyamat, tehát nem szabad rátelepedni a gyerekre, és nem szabad felnőttként úgy tekinteni rá, mint egy ilyen kis kiszolgálandó valakire, akinek folyamatosan szüksége van rám. Szerintem ez is sok-sok kommunikációnak az eredménye lehet, hogy én megtudjam, hogy mire van a másiknak igénye. És hogyha esetleg olyan igényei vannak, nem akarok én már rámosni, vagy nem akarok én már folyamatosan főzni rá, én ezt meg tudjam neki mondani, hogy szerintem a te önállóságodhoz ez már nem kell. Mert gondold végig te is, hogy mi az, amitől te már önálló lehetsz. Tehát attól, hogy én a rabszolgája maradok, attól én nem teszek jót. Magamnak az idejét kitöltöm, és látszólag nem élem meg ezt a veszteséget, de ez a későbbiekben megbosszulhatja magát. És ahhoz, hogy én értelmes, szabad felnőtt embert neveljek, ahhoz bizony az kell, hogy egyre kevesebb, egyre szabadabb támogatást kapjon tőlem a gyerek.
1: Nem könnyűek ezek a helyzetek, nem mindig magától értetődőek, ezért fontosak ezek a

0: programok. Hogyan lehet erre a programra jelentkezni?
1: A Szív-Lelkiségi Központ honlapján találják meg, augusztus 28-a és 30-a között lesz ez a program. Ott a jelentkezés gombra lehet kattintani, és én még azért is nagyon javaslom ezt a programot, mert eddig bármilyen programot szerveztem itt, a közösségnek olyan ereje volt, hogy nem tudtunk úgy hazamenni, ahogy oda mentünk. Tehát olyan ötleteket kaptunk, olyan elfogadást és szeretetet a többiektől, hogy ezért is javaslom, hogy az ember megélhesse azt, hogy nincs egyedül, ez egy olyan probléma, ami megoldható, és rengeteg ötletet kaphat a társaktól.
0: Igen, ez nagyon fontos, hogy egymást is, hogy nem nulla tapasztalattal vagy gondolattal mennek oda ezek a gondolom házas párok legtöbbször. Igen. Hanem azért van már valami tapasztalatuk, és ezt át tudják egymásnak adni. Ez egy fontos dolog.
1: Így van. És ez itt megvalósul.
0: Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és erről a fontos témáról beszélhettünk itt a Mári Rádióban, és sok áldást kívánunk erre a programra és a munkájukra.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és reméljük, hogy találkozunk még. Viszont hallásra.
0: Keszthelyi Mariannal beszélgettünk a program, a Tahiban zajló programból, két hét múlva a kiürül a család, kirepül a gyermek, eztnek a helyzetnek a kezelésében segít ez a program bennünket.

0: 7 óra 30 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Alig egy hónap van a kattárs idei rendezvényig, amelyet Kaposváron rendeznek meg. Itt van velünk a telefonvonalban Varga László püspök atya, és arról fogunk beszélgetni, hogy mit is kínál az idei kattárs. Mielőtt erre térnénk, múlt héten beszélgettünk Varga László Váci atyával, és kérdeztem tőle, hogy nem keverik-e időnként, nem keverednek időnként meg. Ezzel is hadd kérdezzem meg, hogy nem kevernek időnként össze a Váci Varga László atyával. Szeretetek, köszöntünk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nem kevernek össze, mert Varga Lajos, és nem hát László.
0: Van a Varga László, a Kaposvár, a Váci karnagy atya.
1: Bocsáss meg, én a püspökre gondoltam.
0: Nem, igen, a karnagyjal, de hát...
1: Ilyen már előtt. Ja. Sőt, már Varga Lászlók is vannak az országban papok, hogy velük is összekeverjük.
0: Hát igen, ezek olyan nevek, amik gyakran előfordulnak. Mikor lesz a kattárs idén szeptemberben?
1: Szeptember 18-19-20, péntek, szombat, vasárnap. Ez a három nap, ami és a csúcspontja, vagy a legnagyobb rendezvénysorozat a szombaton lesz. Pénteken elkezdjük már egy konferenciával, és aztán vasárnap pedig az ünnepélyes szentmisével zárjuk.
0: Milyen programok lesznek ezen a három napon?
1: 30 évvel ezelőtt jelent meg a katolikus püspöki konferenciának a körlevele ezzel a címmel, hogy igazságosabb és testvéresebb világot. Ennek az apropóján az idei kattárst rendezvényt, amikor megkaptam, hogy szervezik meg, akkor én arra gondoltam, hogy ezt feleleveníteni így a mostani kattárstak a központi témája az igazságosabb, testvériesebb világ. Ezt célozza meg a konferencia az előadásaival, amit pénteken délután kezdődik a püspöki székházban. Emberközpontú gazdaság, ki az ember, a gazdaság viszonyok között két domonkos nővér, a Baric Laura és a Pillér Mónika tartanak erről egy előadást. Aztán a Rébai Edith igazságosabb és testvériesebb világot, leszakadó rétegek, sebzett családot. Vagy Ádámtól előadást az áltudományok hatással a társadalomra címmel. Én is tartok előadást, mit jelent igazságban szeretni. Ez lesz a téma, és az Endrédi Balázs lesz a záró előadás. A vallásosság, a spiritualitás, mint gyógyító jelenség a társadalomban. Ez lesz a tudományos megközelítése a témának. Utána lesz egy megnyitó beszéd, majd Pestalás és Szent és a Szabad téren, a Kossuth téren, és még aznap terveztünk egy fákes felvonulást az emberi méltóságért a Szent Mise után átvonulunk a Főutcán végig a Jézus Szíve templomhoz, ahol aztán egy tevői mórával zárjuk a napot. Ez a nyitány, a konferencia nyitánya, és akkor szombaton mindenféle korosztálynak mindenféle program lesz, sportjáték, előadások, a városközpontot, illetve a városon kívüli területeket is megcéloztuk. Ami specialitása részemről ennek a konferenciának, ez kettő. Az egyik, szeretném az egészet imába ágyazni. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan lesz háttérima a Székesegyház melletti körkápolnában a résztvevőkért és a konferenciáért. Lesz egy áldósátor, ahova bárki betérhet és kérhet áldást. És ez egész nap szolgálóban lesz ez az áldósátor. 40 valahány Kossuth téren, meg a főutcán mindenféle különbségek, mozgalmak jelentkeztek be. Ami még specialitás, az a fogyatékossággal élő testvéreinknek a kínált programok, nem csak a sátor lesz külön a hűtésfénynek sátra, illetve a Rádra, a Gyóga Határtalan Öröm közösségnek, ami Kaposváron van, különösen a fogyatékossággal élő testvéreinknek. Sikerült meghívni a Parafónia zenekart, aminek nagyon örülök, az ő előadásokat is meghallgathatjuk. Lesz a szombati mise, az ünnepélyes mise délben, az a egyben a hűtésfény, Magyarország hűtésfény közösségben is szentömiséért, és lesz külön kiállítás a fogyatékossággal élők műveiből, illetve egy táncház, amit ők szerveznek. Szeretném középpontba állítani őket, hiszen a társadalom és az egyház élő tagjai és ritkán kapnak megfelelő hangot a jelenlétükkel. Ezen kívül lesznek dicsőítések, aztán koncertek fiataloknak, felnőtteknek. Nagyon színes a program. Hálás vagyok nagyon a segítőimért. Egy 20 fős csapat 20 ideje dolgozik azon, hogy ez a sokak számára legyen igazán ajándék és öröm is. Körülbelül röviden ennyi, amit
0: hol lehet mindennek utána nézni, hiszen nyilván most senki nem jegyezte gyorsan, hogy meg nem tudjuk megjegyezni ennyi rövidről, de jó, hogy beszélünk róla. Hol lehet utána nézni ennek a programnak?
1: Ez a honlapján már elindult ennek az ismertetése, illetve regisztrálni is ott lehet. Mert fontos, hogy legyen sejtésünk, hogy körülbelül mennyi embert tudunk, vagy várhatunk erre a programra. Az Egyházmegye, Kaposvár Egyházmegye honlapján van a program részletesen, illetve a regisztrációs lehetőség.
0: Köszönjük szépen, hogy erről a fontos programról beszélhetünk itt a Máj Rádióban, és hát sok áldást kívánunk a munkátokhoz, meg ez a rendezvényhez.
1: Mindenki szeretettel várunk.
0: Köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék.
0: Marga László, kaposvári püspök atyával beszélgettünk az idei kattárs rendezvény sorozatról, és arról, hogy ez milyen programokat takar, illetve a Kaposvár Egyházmegye honlapján, illetve a kaposvar.kattars.hu oldalon lehet mindezekről bővebben tájékozódni.

0: 7 óra 40 perc a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Augusztusban kerül megrendezésre évről évre a Rimini Meeting nevű találkozó. Varga Jonatyát hívtuk föl telefonon, hogy idén miről szól ez a találkozó, és ha jól tudom, akkor lesz egy különlegessége is az idei találkozónak. Szeretettel köszöntünk.
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és téged is, Ákos atya. Valóban lesz különlegessége is az idei meetingnek, és ez az, hogy Leó pápa ellátogat a meetingre, ez néhány hónapja vált ismeretessé, és aztán a Szentszéki Sajtóközpont most augusztus 12-én közé is tette a pontos programot. Ez szerint délután fog részt venni Riminiben a népek közötti barátság találkozóján, a meetingen. A Szentatya megtekint két kiállítást, és utána ellátogat a gyerekekhez is. Külön szokott lenni egy olyan része, ami kifejezetten a fiataloknak és a gyerekeknek van a meetingen, úgy is lehetne mondani, a gyerekmeeting, és oda is el fog látogatni, illetve utána lesz egy találkozó vele a nagy előadóban, ez természetesen mindig a másik előadóban kivetítésre kerül, közvetítésre kerül, tehát ott is tudják a résztvevők követni, és azután elmegy a Székesegyházba, és utána pedig a kikötőnél fog egy szabadtéri misét tartani este 6:30, ami még a meetinghez tartozik, tehát a meetingnek szoktak külső programjai lenni a tengerparton vagy a kikötőnél épített színpadon, nyilván ez most is így lesz valahogy kialakítva.
0: Miről szól ez a találkozó?
1: Hát a találkozónak alapvetően a célja is, meg a legfőbb, mondjuk így lényegi témája mindig a népek közötti barátság, és ezt úgy értve, hogy ez az egyház hitének missziós elkötelezettségéből fakad. Tehát egyrészt az ökumené is, de a vallásközi párbeszéd is, sokszor olyan előadókat is hallunk, aki hát kifejezetten nem a kereszténységhez tartozik, de nagyon értékes a tapasztalata, és egybecseng tulajdonképpen a hívő keresztény ember tapasztalatával. A meeting rendezője egy az olasz alapítású Comunione Liberazione mozgalomhoz közel álló személyek által létrehozott alapítvány. És ez hát már idén 47. alkalommal rendezi meg ezt a találkozót. Ebben az évben augusztus 21-e és 26-a között fog ez a találkozó megtartatni, és a mottója idén, minden évben van egy mottó, a mottója idén az, hogy a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. Ez Dante isteni színjátékának az utolsó szavai ezek, és ez akkor a témaadó, amire sok előadó is reflektál, és sokféle módon visszacsengenek ezek a gondolatok. A spektrum szokásos módon nagyon széles, tehát a meetingnek a témája, az előadások, találkozók témája az rendkívül sokszínű. Teológia, irodalom, képzőművészetek, politika, gazdaság, zene, és aztán különösen kiemelve az emberi jogok, a nemzetközi politikai kérdések, mindig a megfelelő aktualitásokkal, a nevelés, az ifjúságnak a jövője, aztán az űrkutatás, például építészet, tehát fantasztikusan érdekes témák szoktak lenni. És az idén kiemelt vendégek között van Matteo Zuppi, az olasz püspöki kar elnöke, Pier Battista Pizzaballa, bíboros, a jeruzsálemi latin pátriárka, Francesco Ielpo, szentföldi kusztos, aztán Joseph Weiler, professzor, Massimo Kamizaszka püspök atya, aki többször Magyarországon is járt, a beiruti apostoli vikárius, és Mauro Giuseppe Lepori atya, a ciszter főapád. Tehát ők mondjuk így a kiemeltebb személyiségek, de egyébként politikai téren is, tehát az olasz politikának meghatározó személyei ott szoktak lenni, és vagy előadást tartanak, vagy hozzászólnak. Tehát ez azért elsősorban egy olasz esemény, de mindenképpen és a kezdetektől fogva tudatosan nemzetközi is. Tehát van egy honlapja például, az olaszul, angolul és spanyolul olvasható, ezek a legfőbb nyelvcsoportok, ahonnan érkeznek vendégek a meetingre. És most már hát YouTube csatornája is van, tehát az előadások ott követhetők, és mindenki számára elérhetők. Ez ugye az utóbbi évtizednek egy nagy lehetősége, hogy élő közvetítéseket tulajdonképpen egy az egyben, és hát szinte azonos időben lehet nézni, és lehet gazdagodni belőle.
0: Te már többször voltál, ha jól tudom, ezen a meetingen.
1: Igen, én valóban már 30 éve részt vettem a meetingen, tehát nagyon sokszor voltam ott, és valamint az előkészítésben is részt vettem, egy idő után aztán inkább a tudósításra koncentráltam éveken keresztül, a 2000-es évek elejétől. Sajnos aztán a Covid óta ez megszűnt, nagyon megváltozott a meeting ilyen szempontból is, mert korábban a sajtóiroda nagyon bőséges információt adott, ami segítette egy tudósítót, főleg az, hogy mint idegen nyelvű, ugye nekem minden fordítani is kell. És aztán ezek az anyagok megszűntek, mondván, hogy hát meg lehet mindent nézni a YouTube-on, az YouTube csatornán, de hát most este 11-kor az ember nem állhat neki még három előadást meghallgatni, ugye, ami nem tudott ott lenni. Tehát ez mondjuk kifejezetten egy nehézség, és sajnos emiatt aztán én azt kellett mondjam, próbáltam átadni másoknak, akik olaszosok, fiatalok, hogy vegyék, hát jöjjenek, csináljuk együtt, és sajnos ez nem sikerült, úgyhogy én hát nagyon sajnálom azt, hogy ez ilyen módon megszűnt, viszont másfelől pedig tényleg könnyen hozzáférhető mindenki számára, akit érdekel, és az előadások általában fordítással, élő fordítással mennek a helyszínen, és az is különböző videóváltozatok vannak, tehát ott az adott nyelven való fordítással lehet meghallgatni ezeket.
0: Hát köszönjük szépen, hogy beszéltünk erről az értékes találkozóról, és hát sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
1: Köszönöm szépen, én is, minden jót, Isten áldja a rádió hallgatóit és munkatársait is. Köszönöm.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Varga Jani atyával beszélgettünk a Rimini meetingről.

0: 7 óra 48 perc van a Máriádóban, a péntek reggeli napindítót hallják. Itt van velünk a telefonvonalban Kuzmány István, a Magyar Kurír főszerkesztője. Szeretettel köszöntünk, miről olvashatunk a Magyar Kurírban.
1: Jó reggelt kívánok mind neked is, mind pedig a kedves hallgatóknak. Ugye szokásomhoz éven Leó pápával kezdeném. Ugye megtartotta most szerdán is az általános kihallgatását Rómában, a Szent Péter Bazilikában a nagy melegre való tekintettel, és folytatta a II. Vatikáni Zsinat dekrétumairól szóló katekézi sorozatát, a liturgiánál tart jelenleg, és azt folytatta, és az egyházi évről, ami ugye három ABC évre van osztva, ennek a ciklusáról elmélkedett, hogy miért fontos ez számunkra, katolikusoknak, keresztényeknek. Ugye múlt héten közé tette a Vatikán azt, hogy a Szent Atya Dél-Amerikába fog látogatni, de most pár napja azt is közé tették, hogy augusztus 22-én Rimibe és San Marinóba fog egy egynapos apostoli utat tenni. Erről is érdemes elolvasni, illetve háttérből az ima támogatást biztosítani a Szent Atyának. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részéről is két dolgot szeretnék a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani. Az első, hogy az életvédelme kapcsán kiadtak egy levelet, egy nyilatkozatot, illetve a köztársasági elnök Bak András megválasztása kapcsán Székely János püspök atya levelet írt az új köztársasági elnöknek. Mind a kettőt érdemes elolvasni. Hogyha közelebb lépünk a Esztergom Budapesti Egyházmegye területére, akkor azt láthatjuk, hogy nagy ünnep volt múlt héten vasárnap Esztergomban, amiről természetesen beszámoltunk, hiszen a bazilika felújításának úgymond az egyik égköve következett be. A hosszú ideje felújítás alatt lévő esztergomi orgonát megáldott a török Csaba plébános. Ehhez egy nagy szabású, nem csak ünnepi szentmise kapcsolat, hanem nagy szabású koncert. Erről is mind képben, mind pedig írásban lehet olvasni a Kurír oldalán. Illetve hát ezekben a napokban továbbra is zajlanak a különböző helyszíneken, akár egyházmegyei, akár más szervezésben táborok. Így Bodaikról is hírt adunk, hiszen ott zajlik az Esztergom Budapesti Főegyházmegyei ifjúsági tábora, a várható a mai nap folyamán Erdő Péter bíboros is el fog látogatni, úgyhogy erről a táborról még a napokban természetesen hírt fogunk adni a Magyar Kurír oldalán.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma is.
1: Pontosan. Ugye egy jubiláns papot, egy gémád misés papot mutatunk be a kedves olvasóknak egy beszélgetés keretében, ő Csóka Gáspár, aki a Győri Rendházban él, bencés szerzetes, már elkezdte a jubileumi szentmiséknek az ünneplését, múlt héten Pannonhalmán ünnepelt, Tihanyban is fog ünnepelni, illetve természetesen Győrben is, erről is természetesen írt adunk nem csak az Új Ember hasábjain, hanem Magyar Kurír hasábjain is.
0: Most az Új Ember nem lesz dupla szám az ünnep kapcsán?
1: Nem. A dupla szám az csak húsvétkor és karácsonykor, de most valóban jó a kérdés, mert hogy egy picit a munkaszüneti napok, illetve az ünnepnapok azok ilyenkor egy picit nehezebbé teszik az újságnak a szerkesztését, tehát jóval előrébb kell dolgozni ahhoz, hogy le tudjuk adni időben megfelelő minőségben a lapot. De nem lesz dupla szám.
0: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünk ráálltál, és sok áldást kívánunk a munkádhoz.
1: Köszönöm szépen, hasonló jókat kívánok én és mindenkinek. Dicsertessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Kuzmán Istvánnal beszélgettünk, a Magyar Kurír főszerkesztőjével, és hamarosan a Hírpercek adása következik itt a Mária Rádióban, majd pedig a Napszentje rovattal jelentkezünk, és utána pedig visszatérünk ide a Mária Rádió műsorába, úgyhogy érdemes továbbra is velünk maradni, érdemes továbbra is bennünket hallgatni. Maradjanak velünk itt a Mária Rádióban, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Hírek.
1: Megszépült a Türjei Premontrei Rendház kertje. Templomszentelési és parókia alapítási évfordulót is ünnepeltek a tiszaújvárosi görög katolikusok. A bíbor fehér lett Magyarország tortája. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A Türjei Rendház előtti kertben az elmúlt héten nagy munkálatokat végeztek, amelyek során közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A Türjei Premontrei Látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik, írja a zaol.hu. Ezt jól példázza a Türjei Rendház 1923-as bejegyzése a História Domusban, amely részletesen beszámol a kert akkori megújításáról. A rend felosztatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során a felújított Mária szoborcsoport körül közel 600 cserjét, valamint 30 különböző fát ültettek el. A kert rendezése így nem csak a környezet megszépítését szolgálja, hanem a rendház történetéhez kapcsolódó hagyományt is tovább viszi. A parkosítási munkálatok még zajlanak a területen. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszavárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság. Az Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én adja hírül a Miskolci Egyházmegye. A szervező lelkészség 1991-ben alakult, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot Keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel Urunk színe változásának tiszteletére. Orosz Atanász püspök a kerek évfordulón mondott homiliájában az egy évvel ezelőtt elhunyt püspök templomszentelési beszédét is felidézte. A templomépítést előkészítő bizottság még élő tagjait és leszármazottaikat Pál Miklós jelenlegi parókus köszöntötte. 20. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrászipartestület a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A verseny kiírása cukrász szakma körében rendkívül népszerű volt, rekordszámú 60 nevezés érkezett az idén. Az ipartestület szerdán jelentette be, hogy a 2026-os Magyarország tortája versenyt a bíbor fehér torta nyerte, amelyet a tavalyi győztes, a gyulai kézműves cukrászda csapata készített. Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta a DCI stílusgyakorlat megalkotása után idén a bíbor fehér fantázia nevű tortájukkal védték meg a címüket. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös musz és a rögös túró elegáns íz kombinációja alkotja, amelyet az édes fekete ribizlibor tesz igazán különlegessé. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap, vértanú. Lengyelországban született, Zunszka volában, 1894. január 8-án. Auschwitzben halt meg, 1941. augusztus 14-én. Mindössze 47 évet élt. Maximilián Kolbe a keresztségben a Rajmund nevet kapta. Szülei takácsok voltak, de később apja gyári munkás lett, édesanyja pedig bábasszony. Öten voltak testvérek, s elég szegényen éltek. Iskola helyett csak otthon tanulhattak. Három testvére korán meghalt. 1907-ben a ferences atyák missziójának hatására Rajmund és Ferenc, a testvére, belépett a ferencesek közé. Rajmund a rendben a Maximilián nevet kapta. Rómába küldték, ahol két doktorátust szerzett. 1914-ben letette ünnepélyes szerzetesi fogadalmát. A rend Krakkóba küldte, hogy a ferences szemináriumban filozófiát és egyháztörténelmet tanítson. 1918. április 28-án szentelték pappá az örökvárosban, Rómában. Tanári munkáját azonban félbe kellett szakítania, mert tüdőbajt kapott. Gyógyulása után elhatározta, hogy a Szeplőtelen Szűz Lovagja címen vallásos folyóiratot alapít. Saját nyomdát létesített. 1927 őszén Varsótól 40 kilométerre egy új kolostort épített, és Nyepokalavnovnak nevezte el. A Szent Szűz városa. Kolostora nagy szegénységet, egyszerűséget, de különösen csodálatos Mária tiszteletet sugárzott. 20-an kezdték meg a kolostori életet, és 2 év múlva már 180 tagja volt ennek a kolostornak. Kolbe atya a ház első házfőnöke, és a folyóirat főszerkesztője volt. Ez a szent életű szerzetes az egész világot meg akarta nyerni Krisztusnak és a szűzanyának. 1929-ben missziós kis szemináriumot alapított. Rá egy évre 4 társával a Távol-Keletre indult, hogy ott is új missziókat alapítson. Gyenge egészsége azonban csak Nagasakiban engedte meg terve megvalósulását. Ott is a helybéli papokkal vallásos lapot szerkesztett, amely hamarosan jelentős példányszámban jelent meg. 1936-ban egy másik kis szemináriumot is nyitott japán gyermekek részére. A rendház építése alkalmával fölmerült a kérdés, hol is építkezzenek. Maximilián atya ragaszkodott ahhoz a helyhez, ami egy domb oldalnál volt. Sokan értetlenül álltak javaslatával szemben, de amikor Nagasakiban ledobták az atombombát, ez a ház teljesen sértetlen maradt, mintha tudta volna, vagy a szűzanya megsúgta volna neki, hogy ide kell építeni, hogy a rendház megmeneküljön az atombomba pusztításától. 2-szer járt Lengyelországban, 1-szer Indiában, ahol szintén kolostort akart alapítani. Megfordult Románia területén, Jászvásáron is. 1936-ban hazatért, s 3 évig viselte a Nyepokalanovi házfőnöki tisztséget. A II. Világháború kitörése után 40 társával együtt letartóztatták. 1939. december 8-án azonban szabadon engedték őket. 1941. február 7-én másodszor is letartóztatta a gestapó. Május 20-áig börtönben tartották, innen Auschwitzba szállították, ahol a 16.670-es rabszámot kapta. Egyszer megjelent neki a szűzanya, és 2 koszorút tartott eléje, egy pirosat és a fehéret. A piros a vértanúságot, a fehér a tisztaságot jelképezi. Melyiket választod? Kérdezte a szűzanya. Habozás nélkül válaszolt, mind a kettőt, és valóban elnyerte a vértanúság koronáját is, a tisztaság koronáját is. Auschwitzben, a haláltáborban történt Maximilián atya Isten szerető, buzgó, szűzanyát tisztelő szent életének a virágba borulása. Július végén a 14-es barakból, amelyben az atya is lakott, egy fogolynak sikerült megszöknie. A büntetés nem maradhatott el. Karl Fritsch hóhér megtizedelte a 14-es barak fogjait, minden 10-et éhhalálra ítélte. Az atya mellett álló fogolyra esett a 10-es szám. Franciszek Gajovnicnek ki kellett lépnie a sorból. Hangosan felszokogott, hogy feleségét, gyermekeit többé sohasem láthatja meg. Zsidó származású, lengyel őrmester volt. Ekkor hihetetlen dolog történt. Maximilián atya kilépett társa mellé, és azt mondta, hogy cserélni szeretne társával. Az ilyen magatartásért sokszor azonnal agyonlőtték az embert. Ekkor azonban a bátorságon maga, Karl Fritsch, a hóhér is elámult. Aki soha nem szokott kérdezni semmit a raboktól, most azt kérdezte, ki vagy te, lengyel disznó? Lengyel katolikus pap vagyok. Hát legyen, mondta a hóhér Karl Fritsch, és hidegvérrel beleegyezett a cserébe. A 10 halálra ítéltet a 13-as blokk sötét bunkerébe vetették. Máskor onnan szörnyű kétségbeesett kiáltozás, dörömbölés hallatszott. Most azonban nap mint nap csak ima és ének hallatszott ki, amelyet természetesen mindig Maximilián atya vezetett. Mindent megtett azért, hogy imádkozva Istenbe vetett bizalommal készüljenek az örök életben Istennel való találkozásra. Egymás után haltak éhen társai. Maximilián halt meg utolsóként. Nagy boldogasszony vigíliáján a tábori hóhér ölte meg egy fenol injekcióval. Testét, akárcsak a többi fogajét elégették. 30 év múlva, 1971. október 18-án 6. Pál pápa boldoggá, 2. János Pál pápa pedig 1982. október 17-én szentté avatta Maximilián Mária Kolbe atyát. Aki Varsóban jár, nagyon jól teszi, ha meglátogatja azt a Nyepokalanovnak nevezett várost. Csodálatos munkát végzett ott Maximilián atya társaival együtt. A mai napon a Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Maximilián Kolbe áldozópapot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közben járására add, hogy a te dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban Szent Fiathoz hasonlítsunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Adja Isten, hogy így legyen.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Nyolcszor a 8 perckor szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és megérkezett Ágoston a stúdióba.
4: Jó reggelt kívánok neked is, és a hallgatóknak is.
3: Ugye múlt pénteken telefonon beszélgetünk az Ördökatlan Fesztiválról. Milyen tapasztalataid voltak erről a fesztiválról?
4: Igen, a Nagyharsányban volt a közös pont a fesztivál missziónak a sátra, és pont azt néztük, hogy jövőre lesz 10 éve, hogy először volt ilyen fesztiválmissziós alkalom az Ördökatlan Fesztiválon. Ugye ez ott van a déli határ mentén, az Ormánságban, Kisharsány, Nagyharsány, Beremend településeken rendezik ezt az összművészeti fesztivált. Én azért szeretem nagyon, mert egy olyan hely, ahol tényleg mindenféle érdeklődésű, hozzáállású, nézetű ismerősemmel össze tudok futni. Több tízezer ember az alatt, az egy hét alatt, amíg tart a fesztivál, és ugye a 10-es évek közepén akkor volt egy ilyen kis keresés, hogy hova lehetne elmenni kifejezetten ezzel a fesztivál misszióval, hol vannak azok a lehetőségek, ahol ezek a fiatalok, a közös pont fiataljai, akik jelentkeznek erre a szolgálatra, hogy fesztiválokra mennek el, és ott tanúságot tesznek a hitükről, hogy milyen alkalmakra lehetne elmenni. Ott már látszott, hogy a Sziget Fesztiválra ott nagyon drága a bérleti díj, hogy nem is biztos, hogy a külföldieken kívül ott találkozunk mással, stb. Tehát ott volt egy ilyen kis újratervezés abból a szempontból, hogy milyen olyan helyekre tudunk a nyáron elmenni, ahol van értelme a jelenlétünknek, van értelme ennek a missziós szolgálatnak, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy nagy harsány közepén, ott a templom előtti téren van egy sátra a történelmi keresztény egyházaknak, és ott 18 és 30 év közötti fiatalok látnak el szolgálatot, ami abból áll, most is abból állt, hogy voltak különböző programok, szólj be a papnak, rendezvény, láthatatlan színház, tehát hogy mindig vannak konkrét programok is a sátrakban, de többnyire idézőjelben csak nyitva van a sátor, és be lehet térni. Be lehet térni, beszélgetni. Az egyik este a szolgálatban lévő katolikus pappal, Norbi atyával beszélgettünk, és akkor valóban jött is egy fiatal, ez a nagyon-nagyon komolyan odaállt mellénk, és akkor mondta, hogy jó estét kívánok, teológiai kérdésem van. És akkor mondott, hogy foglalj helyet, ülj le, stb., és akkor elkezdtünk beszélgetni. Érdekes visszajelzés, hogy ezeken a fesztiválokon általában az embereknek, mivel van idejük, ezért ráérnek beszélgetni, és ráérnek beszélgetni a hitükről is. Mi azért vagyunk ott, hogy ez lehetséges legyen, hogyha vannak kérdések, mert pedig vannak, azt látjuk, hogy vannak, akkor legyen ott fiatal, legyen ott katolikus pap, legyen ott református lelkész, evangélikus lelkész, akik tudnak ezekre a kérdésekre válaszolni, vagy legalább meghallgatják az illetőt. Tehát, hogy azt mondhatom, hogy ebben az évben is nagyon jól sikerült, sőt, szerintem van egy olyan tendencia, hogy egyre inkább egyfajta előismerettel érkeznek azok, akik a sátorba jönnek. Tehát, hogy valami elképzelése van, hogy hallott már róla, hogy akár hittanórán, gyerekkorában, hogy valami dereng, de hogy nem áll össze, és hogy ez hogy van, az hogy van, amaz hogy van. Úgyhogy szerintem ebben az évben is nagyon jól sikerült, nagyon jó volt ez a tehát fesztivál missziózni szerintem mindig. Nagyon szuper, persze embert próbáló is ott sátrazni, meg az embernek egy hétig nélkülöznie kell a ágyának a kényelmét, de hogy abszolút, abszolút megéri, mert hogy jelen lehetünk ott, ahol a fiatalok egyébként vannak.
3: Ugye beszéltük egy kicsit itt a Pintóbakkapolcsi fesztiválról is, és ott is van, ott nem a közös pontosok, hanem de ott is csináltak egy ilyen szemtán csipkeborsát, vagy más
4: az elnevezése. Igen, az egyházunknál most volt Kapolcsa, most először egy ilyen katolikus igen, udvar.
3: Volt, úgyhogy melyiként egy picit benéztem Kapolcsra, mondjuk nem találtam, de azt kérdődött, hogy a másik nem Kapolcsa, amit Ajándőrögön van ez a tehát ott is ugye három falu a művészetek völgye, és érdekes ezek a, fontos ez a jelenlét, azt gondolom, hogy nem csak a templomban megszólítható a hívő ember, hanem a templomon kívül is, vagy különböző programokon is ott lehet lenni. Most valahol láttam, hogy egy katolikus pap és DJ közben, meg valami ilyesmi dolog is volt.
4: Igen, nem tudom pontosan kiejteni a nevét, a Padre Guillerme, azt hiszem, aki most éppen koncert sorozaton van, és pont augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön fog a Budapest Parkban fellépni, és este 6 órától játszik, sose tudom pontosan, hogy egy DJ-nél mi a hivatalos megnevezés, hogy ő keveri a lemezt, vagy játszik, vagy zenél, vagy a zenének tekinthető, stb. De hogy egy érdekes dolog, és egy ő is abszolút evangelizációként fogja ezt föl, én is láttam felvételeit, tehát hogy a koncertjeit, fellépéseit mindig megszakítja egy evangelizációs rész. Ferenc pápától látunk videót, vagy Leó pápától, vagy egy tanúságtétel, és akkor utána megy tovább a technózene, vagy az elektronikus zene, tehát hogy érdekes módjai tárulnak föl annak, hogy az ifjúságot, vagy a régebb óta fiatalokat hogyan lehet, hogyan lehet megszólítani. Szerintem ez is egy abszolút helyénvaló és kreatív módja, és egyébként örülök neki, hogy most ugye augusztus 20-án mi is majd részesedhetünk ebben, és hogy megnézhetjük ezt a kedves pop DJ-t.
3: Fontos, hogy igen, tehát a hitünket valahol ember közelbe vinni, hogy nem csak valahol oltár távolában, hanem minden nap életben is megélni a keresztényt, és erről beszélni a adott alkalommal.
4: Igen, szerintem ez az a kreativitás, amiről akár Ferenc pápa is beszélt sokat, Leó pápa is most folyamatosan a fiatalok felé, hogy ebben a missziós tevékenységben igen, tehát hogy tegyük bele magunkat, a kreativitásunkat, éljük meg, a Istentől kapott talentumainkat, kamatoztassuk ezen a téren is, tehát hogy igen, akár egy ilyen pop DJ, akár egy fesztiválmissziós jelenlét, az közelebb viheti az embereket a Jóistenhez, és hogy egy idő után az a tapasztalat, hogy megnyílnak, mernek kérdezni, és hogy ők is oda mernek lépni, mi is talán jobban tudjuk hívni őket, tehát hogy egy nagyobb fokú kölcsönösségre van lehetőség, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon hiszek ebben. Most még ugye lesz a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN, augusztus végén hagyományosan, és ott is lesz közös pont fesztiválmisszió, úgyhogy ha hallgatók közül, vagy a hallgató valaki ismerőse Szegedre látogat majd a augusztus 20-a utáni napokban, Szegeden lehet keresni a közös pont sátrát, és betérni oda, és beszélgetni a fiatalokkal, kérdéseket föltenni, vagy bekapcsolódni az ottani programokba, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy aki a színen jár, az keresse a közös pont sátrat.
3: Rádióhallgatók nem látják, de itt a póló, ami rajta van, a több vagy hatsz, ez a, ha jól sejtem, akkor ez a 72 óra komprozók nélkülnek az egyik jelmondata. Nyilván lesz idén októberben is. Korán van még, meg azért, de hát annyira nincs, tehát azért pillanatok alatt elszáll ez a két hónap addig, de hát magát a tényt, hogy megint lesz, ezt azt hiszem megemlíthetjük.
4: Abszolút, abszolút. Ugye ez az Ökumenikus Ifjúsági Irodának a másik kezdeményezése, amiről eddig beszéltünk, a Közös Pont Fesztivál Misszió az egyik nagy programunk, és ez a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akció, ez pedig a másik. Ez hagyományosan, ugye október második hétvégén van, most már jó ideje, és ha jól számolom, akkor 19. alkalommal lesz. Egyébként ugyanúgy, mint Ördögkatlan, ez most jutott ebben a pillanatban eszembe. Ördögkatlan is 19. alkalommal volt, és 72 óra kompromisszum nélkül is 19. alkalommal lesz október második hétvégén, úgyhogy már most be lehet írni a naptárakba. A célközönség itt is tulajdonképpen itt a 18-30 év közötti ifjúság, de hát ugye önkénteskedni az bárki tud, tehát hogy itt nincs annyira konkrétan megnevezve a célcsoport. Persze szeretnénk azt, hogy minél több fiatal önkénteskedjen, minél több fiatal tapasztalja meg azt, hogy milyen az, amikor az evangélium szavait konkrétan tettekre váltjuk, akár egy ilyen tevékenységben, úgyhogy mindig nagyon-nagyon nagy élmény látni, hogy október második hétvégéjén 8-9-10 ezer fiatal bekapcsolódik és önkénteskedik országszerte. Ez a kompromisszum nélküliség ugye azt jelenti, hogy akik jelentkeznek önkénteskedni, többnyire nem tudják azt, hogy ők mire jelentkeznek, hanem ez a megnyitón derül ki. Ott kapják meg egy borítékban, hogy mi lesz az ő feladatuk. Mindig egy nagyon érdekes dolog, hogy na, vajon engem most éppen mire hívnak. Aki jelentkezik erre a 72 órára, az tulajdonképpen odaszánja az idejét. De hogy nem válogat abban, hogy ő most mit szeretne csinálni, oda megy, ahova a hívás van, ahova a küldetés van. Úgyhogy ez is egy plusz szépsége szerintem ennek az önkéntes akciónak és önkéntes programnak.
3: Gondolom, hogy vannak azért ebben fix programok, tehát
4: persze.
3: Ami rendszeresen előkerül, meg gondolom lehet újakat be. Mert lehet programot bejelenteni is, hogy én ezt szeretném.
4: Pontosan a 72 órának kétféle módon lehet rá jelentkezni. Lehet jelentkezni rá úgy is, hogy valaki önkéntes programot ajánl föl, tehát például a helyi erdőnek a kitakarítását megszervezi, és szervezői oldalról csatlakozik be, és meghirdeti, hogy ide lehet jönni önkénteskedni. De olyan is van, és nyilván ez a többség, hogy hogyan jönnék valamit csinálni, és akkor tényleg a legkülönbözőbb programok, hogy idősek otthonába el lehet menni, a szemetet lehet szedni, stb. Tehát, hogy nekünk volt, még amikor én korábban önkénteskedtem, akkor még olyan programunk is, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal együttműködve a Batthyány téren rendeztünk fotókiállítást. Hát amikor először elolvastam ezt a feladatot a megnyitón, hát akkor te jó ég, hát hogy leszünk mi erre képesek. De a Szeretett Szolgálat minden segítséget megadott ez nekünk szervezői oldalról, úgyhogy valóban vasárnap délután megnyílt a kiállítás, és akkor ezt még ott heteken keresztül meg lehetett nézni a Batthyány téren, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon kreatív program volt. Úgyhogy tehát még egyszer, tehát szervezői oldalról is be lehet csatlakozni, és úgy is, hogy valaki akár egyénileg, de azért nyilván a szervezést is könnyíti, hogyha meg azt szoktuk preferálni, hogyha csoportosan jelentkeznek a 72 órára, úgyhogy amikor szeptember első hetében elkezdődik az iskola, akkor ezt tehát erről szoktunk értesítést küldeni a különböző iskoláknak, hogy már lehet jelentkezni a 72 órára, de még egyszer mondom, és ahogy te is mondtad, hogy jó, ha ezt picit észben tartjuk, hogy ez lesz, és hogy október második hétvégére ne tervezzünk nagyon másik programot.
3: Egyébként egy érdekes ilyen önkénteskedés indult be most a Kistarcai Kórház indított egy ilyet, hogy ott van, nem tudom én, majdnem 100 gyerek kisbabát ott hagytak, és hogy ennyire babasimogatást lehetett vállalni. Szerintem valami országos mozgás lett belőle, úgy hallom, hogy
4: elég sok
3: kórházba is, akkor már több helyre eljutottak már.
4: Valóban nagyon-nagyon szép kezdeményezés, igen.
3: Ugye ezek nem tudnak a nővérek, csak a

0: arról, hogy holnap Nagy Boldogasszony ünnepe, parancsolt ünnep a számunkra, tehát Szentmisére igyekszünk valahova eljutni. Elbúcsúzik a stáb.
1: Gőbel Ágoston.
0: És Fülöp Ákos.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nézzünk pár műsor ajánlót itt a Mária Rádióban. 19-én 16:35-kor Teremtésvédelem, a Naphimnusz Egyesület műsora. Ez az augusztusi műsorunk. Egy 5 évvel ezelőtti riportot hallgathatnak meg, amely cseppet sem vesztett aktualitásából. 19-én szintén 20:16-kor jelentkezik a Napsugaras Tornyok című sorozatunk. Bodnár Anita protestáns templomokról kérdezi Bodó Péter művészettörténészt. A helyszínek köz lesz a fővároson kívül Ceglédi Szolnoki templom is. Ma 10:50-kor Fészek Hinta. Várunk újra az édesanyákat a Fészek Hinta műsorba. Máriával az ég felé vezető úton, Nagy Boldogasszony és államalapítás ünnepek küszöbén arról elmékedünk, beszélgetünk, hogy ki a szűzanya számunkra, ő nemzetünk számára, jelen van-e személyes életünkben. Műsorban elhangzik egy interjú Magony Bíró Katával, Kata rögzített Urbánszkával, Johanna Urbánszkával, bocsánat, itt nem olvasom ki ezt a szöveget, méhítő lengyel asszonnyal, aki műfordító és hungarológus. Az időkérlé című műsor 20-án 16:35-kor jelentkezik. Imaóra hangfelvétele kiválasztásra ezek a hírek, úgyhogy ez most itt kicsit össze-visszára sikerült. Mai napon most 9:00-kor a Erdélyi Mária Rádió stúdiából közvetítünk élőben Szentmisét, a közös Szentmise, a magyar nyelvű rádió közös Szentmiséje. Szombaton a Szentmisét este, a szombatoni Szentmisét délelőtt 13 órától közvetítünk holnap Szentmisét Zircről, a Nagyboldogasszony Bazilikából, vasárnap pedig 9:00-kor közvetítünk Szentmisét Káposztás megyerről, hogy hallgassanak bennünket továbbra is itt a Mária Rádióban.

0: otthon, a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről. Márton Andrea műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A mai napi vendégeim dr. Mészáros Gergely, a Talassa Ház szakmai vezetője.
2: Jó napot kívánok!
1: És Régi Anna Mária, segélyhelyett alapítvány szociális intézményeinek a vezetője. Nagyon hálás vagyok, hogy összejött ez a mai beszélgetés, és arról fogunk beszélgetni, hogy itt a Talassa Házba, illetve az alapítványnál milyen segítséget tudnak nyújtani mindazoknak, akik ide fordulnak bármilyen mentális problémával, illetve egyéb szociális kérdésekkel. Mielőtt elkezdenénk a műsort, szeretném kérni, hogy kicsit mutatkozzatok be. Tegező formában maradunk, mert Anna Máriával már régebb óta ismerjük egymást, Gergővel pedig így szakmabeliként tegező formát választottunk.
3: Köszönöm, akkor én örömmel elkezdem. Nekem az egész életutam, amikor így a hivatásomat így kerestem, én mindig is a szociális területen volt, és akkor ennek mentén képződtem egyetemen is, mellette még további pluszképzéseket végeztem annak érdekében, hogy ezen a munkahelyen jót helyt tudjak állni.
2: Én alapvetően gyerekpszichiáterként kezdtem el a rezidensi pályafutásom, tehát nagyon hosszan dolgoztam a Vadaskert kórházban, és aztán egyszer csak eljött egy pont, ahol így elkezdtem úgy gondolkodni egyre inkább, bár ez már talán az egyetem vége felé is megvolt, hogy valahogy ez a nagy serdülő fiatal felnőtt korosztály ez ilyen problémájában azért olyan nagyon nem különbözik egymástól, különösen, hogyha még így a szülői házban élnek a 18. életévüket betöltött fiatalok, de nem önálló egzisztenciából, akkor azért praktikusan ők inkább egy ilyen nagy kamasz dinamikában vannak. Aztán így kiderült, hogy van ennek egy ilyen szakmai megnevezése, és ezt átmeneti korosztálynak szoktuk ugye magyarul nevezni, és így mondjuk 25 év körül van ennek a vége, és az alja az meg mondjuk 15-16 év körül. Szóval, hogy elkezdett ez érdekelni, úgyhogy én megcsináltam a felnőtt pszichiáter szakvizsgát, meg pszichoterápiás képzésekbe nagyon hosszan, nagyon sokat voltam, meg picit kutattam is, és aztán egyszer csak adódott az a lehetőség, hogy eljöttem egy ilyen intézménybe szakmai vezetőnek, mint a Talassa Ház, ahol meg szintén nagyon régi hagyomány ez, hogy 16. életévüket betöltött serdülők és fiatal felnőttek egy közösségben igyekeznek valahogy a kapcsolataikat rendezni.
1: Igen, már így köszönöm szépen, hogy már így sok mindent nem csak magatokról, hanem az intézményről is mondtatok. Mi is a küldetése, vagy milyen szerepet tölt be a Talassa Ház így az ellátórendszerbe? Kiket fogadtok?
2: Hát ez azért nehéz kérdés, mert azért nagyon ez nem különbözik attól, mint hogyha bármilyen más pszichoterápiás osztályra menne el bárki a világon, de közben mi meg igyekszünk azért nagyon nem úgy tekinteni magunkra, mint egy kórházi osztályra. Szóval nekünk azért ez a terápiás közösség a fő szakmai vezérelvünk, hogy így fogalmazzak, aminek ugye valami olyasmi a lényege, hogy ha egy együtt élő közösség tagjaiként emberek ezt a közösséget valahogy igyekeznek működtetni, és ott mindenféle hétköznapi feladatokat ellátni, amiben a tét idézőjelben az, hogy akkor ők közösségként életben maradjanak, akkor nagyon hamar és óhatatlanul elő fognak jönni azok a kapcsolati zavaraik, amikkel ők amúgy az életben is küzdenek, és ahol azért ezeket hosszabban el lehet rejtegetni. Tehát, hogy ez végül is a terápiás közösségiségnek a fő előnye, hogy ezt úgy hívják ilyen pszichoanalitikus szakszóval, hogy tárgykapcsolati mező, az nagyon-nagyon hamar megelevenedik egy ilyen terápiás közösségben, akár egy folyosó szakasznak a felmosása kapcsán. Vélhetően nagyon hasonlóan fogok a vödrön konfliktusba kerülni, mint ahogy más dolgokon szoktam életemben, és hogyha erre van megfelelő tér, ahol tudunk arról beszélni, hogy ott mi történt, mi mozgatott engem érzelmileg, akkor tudunk azzal dolgozni, hogy vajon ez honnan jön, vagy netán hogy lehet másképp csinálni.
3: És akkor itt ehhez tudok kapcsolódni, hogy akiket még a Talaszába várunk, megfogadunk, ugye ez a duál diagnózisú paciensek szoktak lenni, és ahol én kapcsolódok, ott a Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézet, ami integráltan működik a Talassa Házzal. És akkor, ha hozzánk akik érkeznek, akik függőségekben is érintettek, és akkor így tudunk velük dolgozni, hogy a mi tisztás szolgáltatásaink által meg tudnak úgy a józanságukban maradni, hogy ne csúszanak vissza, és a terápiában meg részt tudjanak venni, és akkor itt tudjanak gyógyulni, és akkor ebben próbálunk egymáshoz igazodni.
2: Hát annyiban pontosítanék, hogy ezért nem az a cél, hogy csak duál diagnózisú páciensek érkezzenek hozzánk, hanem hogy olyanok is jöhetnek, akik semmilyen függőségben nem szenvednek. Uh-huh. Ám olyanok, akik csak függőségben olyanokat nem szoktunk fogadni, mert ők általában a józanság megtartásban még nem tartanak ott, hogy a mi keretrendszerünkkel tudjanak megfelelően együttműködni. Szóval ez ilyen az alacsony küszöbhöz képest túl merev keretrendszerünk van, a klasszik addiktológiai rehabokhoz képest meg egy játszótér. Na jó, nyilván kicsit túlzás, de akkor is. Szóval, hogy alapvetően nem szeretünk diagnózisokban gondolkodni, hanem tényleg kapcsolatiságban igyekszünk nagyon gondolkodni, és valahogy abban gondolkodni, hogy az, hogy valakinek valamilyen kapcsolati zavara van, az lehet egy krízishelyzethez kapcsolódóan, és lehet valami olyasmi, hogy az ő megküzdési eszköztára az akkor ott valahogy egy kicsit így kimerül, nem boldogul, és ettől mondjuk ilyen, nem tudom, hangulati tünetei, vagy szorongásos tünetei jelentkeznek, vagy ne, hogy Isten ezeket meg elkezdedik oldani, akkor mondjuk alkohollal, vagy nem tudom, szóval, hogy ezeket azért mi úgy szemléljük, hogy ezek egymásra épülnek, és hát nyilván ennek a kapcsolati zavarral élés, ha egy ilyen spektrumként szemléljük, akkor ennek azért így a klinikailag legsúlyosabb vége az a személyiségzavarban érintett páciensek. Szóval, hogy azért így a mi klientúránknak az öme az valamiféle ilyen kapcsolati zavarban, személyiségzavarban érintett, de mondom, nem elsősorban diagnózisokban gondolkodunk, hanem valahogy abban, hogy akkor ezeket a sérült kapcsolatokat hogyan tudjuk nézni, hogyan tudjuk helyreállítani.
1: Említetted, hogy úgy is működtök, de szeretnétek el is térni a klasszikus pszichoterápiás osztálytól. Hogyha erről egy kicsit meséljem, mert nem biztos, hogy a Mária Rádió hallgatók úgy ismerik, hogy hogyan is működik. Ugye te a mindennapjaidban vagy a pályádat ilyen osztályokon dolgoztál, de a rádió hallgatók nem biztos, hogy annyira ismerik, hogyha egy kicsit bevezetnél bennünket ebbe a világba.
2: Jó, hát akkor ami hasonlóság az az, hogy minden pszichoterápiás osztály azért valahogy azt tűzi ki célul, hogy azoknak az embereknek, akiknek döntően pszichoterápiás eszközökkel kell segíteni, de olyan súlyosak a mindennapi életben való elakadásaik, hogy már nem tudják a mindennapi életüket továbbvinni, valahogy nekik segítsenek. Ezek egyébként leginkább tényleg így klasszikusan szemlélve a személyiségzavar diagnózissal élő páciensek, akik ebbe a körbe tartoznak. És hogy egy klasszikus pszichoterápiás osztály azért ez egy kórház osztályaként működik, oda hozzák a kaját, oda jön a takarítónő, van kertész, nem tudom, és persze vannak ilyen mindenféle alapítványi finanszírozású programokból, mondjuk így pomázom például most ez a kertprogram, ez szerintem valami fantasztikus, de hogy azért valahogy nem az a szemlélet része, amit mi viszont így nagyon igyekszünk így sajátunként vinni, hogy mi itt közösen csináljuk ezt a közösséget, akik benne dolgozunk személyzetként, és akik itt vannak páciensekként. És hogy ezt Magyarországon adminisztratívan úgy lehet jelen pillanatban csinálni, hogy adminisztratívan mi is egy kórházi osztály vagyunk, és akkor a finanszírozásunk az ezen keresztül, vagy hát a NEAP-on keresztül zajlik. Igen, és hogy... De hogy ezzel együtt valahogy a belépési ponttól nagyon azt igyekszünk a páciensek felé képviselni, hogy nekik így dolguk van azzal, hogy itt ez az egész működjön. És hogy ehhez bizonyos felelősségeket a kezükbe kell venniük, és ez nyilván egy kettős dolog, mert ettől így meg is lehet ijedni, meg akkor ez nem olyan, mint hogyha bemegyek egy klasszikus pszichoterápiás osztályra, és akkor ott egy szolgáltatást igénybe veszek, hanem itt így a nulladik ponton már így valaki szembesít azzal, hogy ahhoz, hogy legyen valami, nekem is csinálnom kell valamit. De hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és pont amiatt a szemlélet miatt, amit ilyen, és ezt most külföldi szóval fogom mondani, amit mi is ilyen nemzetközi terápiás közösségi konferenciákon tanultunk. Tehát, hogy a terápiás közösségben igazából minden feladat eszközé válik a terápia érdekében. Mm-hmm. És akkor ez a szép angol szakkifejezés az, hogy task is a tool. Tehát, hogy mi úgy tekintünk az összes elvégzendő dologra, mint ami aztán a terápiás eszköztárunk részévé tehető.
1: Hogyan kapcsolódnak ehhez az egészségügyi ellátásokhoz, a szociális szolgáltatások, ellátások?
3: Ami még nagyon fontos így a Thalasszámháznak a bemutatásában, hogy itt nálunk senki nincsen fehér ruhában. Tehát, hogyha valaki jön kívülről, akkor mint terápiás közösségként, amit az Gergő említett, hogy szerint próbál működni a pszichiátriai osztály. A tisztán szenvedélybetegekkel foglalkozó szociális csoport meg úgy működik, hogy mi külön, akiknek szociálisan vannak problémáik, velük is tudunk foglalkozni, és a tisztaságukat, a józanságukat megtartó csoport és egyéni konzultációkon keresztül támogatjuk őket, illetve az összes mindennapi feladatban a szociális, meg az ápolók, és a pszichológusok, és a pszichiáterek, mindenki közösen részt vesz. És ami nálunk itt nagyon fontos, így a függőkkel való munka kapcsán, amit így mi szoktunk erősíteni, hogy a határoknak a védelme és megtanulás, a saját maguk és a másik embernek a határa, és a saját felelősségvállalás. Mert hogy sokszor azt szoktuk tapasztalni, hogy az okoz leginkább nehézséget, hogy valaki így az életért is felelősséget vállalni, és hogy a tetteiért is, amiket itt megtesz, vagy nem tesz meg, meg az állapotáért is, amit sokszor el tudott nyomni, vagy gyógyszerrel, vagy alkohollal, vagy számítógépes játékokkal, vagy bármilyen más viselkedési függőséggel, azt itt most nagyjából nem tudja működtetni, és akkor ez alapján meg előjönnek a más nehézségei, amit így a nagy terápiás közösségben meg tök jól lehet vele dolgozni.
2: Két dolog jutott eszembe, hogy hát szerintem azért szerencsére a pszichoterápiás osztályok többségén sincs senki fehér köpenyben, vagy legalábbis én nagyon remélem, vagy nem tudok ilyenről, de ezt inkább visznek szántam. A másik, ami meg eszembe jutott, amit itt mind a ketten nagyon a felelősséget hangsúlyoztuk, de hogy közben a felelősséggel azért mindig együtt jár egy döntési szabadság is. És hogy valahogy ez a demokrácia, és az, hogy én része vagyok a döntéshozatalnak, ez is a terápiás közösségiség egy nagyon fontos alapértéke, és hát itt rengeteget szöszönünk döntéseken. A ma reggeli nyitáson például azon gondolkodtunk nagyon hosszan, hogy holnap lesz egy program, ami a páciensek önszerveződésében zajlik, egy ilyen alkotó tevékenység, de nincsen elég színes magazin, amiből a montázsokat el lehetne készíteni, és hogy akkor hogy legyen, hogy most így behozzák, vagy akkor van erre valami külön keret, amiből tudunk vásárolni, és akkor így lamentáltunk.
3: És ott ülünk mindannyian, tehát, hogy a nem tudom, legalább 50 fős
4: egy
3: hatalmas nagy csoport részek, és mindenkinek van lehetősége hozzátenni, hozzászólni, megvétózni, és utána a végén megszavazunk. Tehát, hogy emiatt egy picikét nehézkesebben működnek a döntéshozatalok, de mégis azt érezheti mindenki, hogy ennek a része. És hogy nem eltitkolva, és nem a háttérben zajlik, hanem ez így nyíltan, és ez is egy ilyen fontos része a működésünknek.
4: Említetted, Gergő, hogy nem szerettek diagnózisokba gondolkodni, de mégis mik azok a tünetek vagy problémacsoportok, amik jellemzően itt nálatok előfordulnak a páciensek esetében?
2: Minden is, ahogy mondtam, illetve szerintem az egy tök fontos dolog, hogy pont amiatt, hogy egy terápiás közösségiségnek abból következően, hogy itt mindennapi feladatokat csinálunk együtt, vagy kell a pácienseknek csinálni, ezért nagyon-nagyon sok szocioterápiás funkciója van, ami egy klasszikus pszichoterápiás osztálynak mondjuk kevésbé. Tehát amikor effektíve mondjuk, nem tudom, palacsintát kell sütni a hétvégén, most mondtam valamit, akkor ez egy olyan dolog, amit akkor itt így akár meg lehet tanulni palacsintát sütni is. Ami szerintem egy tök jó dolog. És éppen azért, mert hogy itt nálunk annyi minden a csinálásban történik meg. Annyiszor mondjuk akár egy kevésbé beszédes páciens esetében nem biztos, hogy abba fog megnyilvánulni, hogy már látjuk, hogy ő jobban van, hogy akkor erről így beszél a nagy csoporton, és ilyen hatalmas, nagyívű az őseivel való kapcsolataival összekötve ezt a gyönyörű terápiás háromszöget felrajzolva ott a nagy csoporton, így mindent így szóban odarak, hogy ez akkor így történt, és micsoda felismerés, hanem hogy mondjuk azt veszük észre, hogy jobban gondozza a paradicsomokat. Hogy mondjuk így jobban eszébe jut, hogy annak a növénynek vízre van szüksége, vagy arra van szüksége, hogy ezt a másik gaznövényt kihúzzam mellőle, vagy nem tudom. Szóval nálunk akár maga az, ahogy eljutunk addig, hogy változás legyen, az is nagyon sokszor valamiféle cselekvésben nyilvánul meg, meg sokszor egyébként magát a változást is akár valamilyen cselekvésben, vagy valamilyen történésben látjuk, és ezért a terápiás közösség az elbír olyan pácienseket is, amit egy ilyen klasszikus pszichoterápiás osztály, ahol ennyire a verbális megértésen van a hangsúly, nem. Tehát, hogy nálunk kifejezetten örülünk neki, én személy szerint biztosan, hogyha vannak olyan páciensek, akik így a szociális kompetenciáikban esetlenebbek. Gondolok itt akár szkizofrénia spektrumzavarban érintettekre, akár súlyosabb autizmus spektrumzavarban érintettekre. Jó, hát nyilván ez kell, hogy egy közösségbe be tudjanak illeszkedni, és valamennyire annak a közösségnek a normáit betartani, mert olyan meg van, hogy ők könnyen bűnbakká válnak, és akkor nekünk stábként ezzel dolgunk dolgozni, hogy a sok nagyon öntudatos kapcsolati zavarban érintett, akkor így neki megy az ilyen szociális kompetenciáiban esetlenebb pácienseknek. De egy nagyon izgalmas nekem általában, ahogy ezek a folyamatok alakulnak, és aztán ahogy ezzel így a közösségben meg igyekszünk együtt lenni.
3: Szerintem még az fontos lenne megemlítenünk, hogy dolgozunk nonverbális csoportokkal.
2: Igen, bocsi,
3: és hogy még ők is, igaz, én sem mondtam, bocsánat, ők a mi munkánkat kiegészítik, illetve a hatékonyságát növelik, akár a pszichodráma, akár a művészetterápiás csoport, akár a mozgáscsoport, akár a szociócsoport, ahol tehát többféle csoportot működtetünk. Ide kívánkozik nekem, hogy ezeknek a fenntartását, tehát említetted Gergő, hogy a NEAK, nekünk a szociálisakat a Magyar Államkincstár, de hogy ami nekünk itt nagyon fontos, hogy egy alapítványi kórház vagyunk, tehát hogy nekünk nagyon sok múlik azon, hogy fent tudunk maradni az adományokból és a civil létnek a mindennapjából, tehát az egyéni támogatásokból a fennmaradás, és akkor ezekből tudjuk megfizetni, megfinanszírozni ezeket a szolgáltatásokat, mint a csoportos drámák, meg az egyéb csoportok.
4: Ami eszembe jutott, hogyha valaki így hallgatja a műsort, és akár saját maga, vagy hozzátartozójának úgy gondolja, hogy ez a fajta terápiás segítség nagy előrelépés, fejlődés lehet, hogy milyen módon lehet jelentkezni, hogyan lehet ide ebbe a terápiás közösségbe csatlakozni, milyen feltételei vannak, milyen formája van, hogyha erről egy pár szót beszélnétek?
2: Igen, hát alapvetően egy első interjút tartunk azokkal, akik érkeznek hozzánk a terápiás közösségbe. Ebben egy változás volt lassan egy évvel ezelőtt, odáig ilyen nagyon alacsony küszöbű rendszerként működtettük az első interjút, hogy meg volt az, hogy idősáv, és aki idején abban az idősávban azzal interjúztunk. Aztán azt vettük észre, hogy nagyon-nagyon romlott az aránya annak, ahányan érkeznek interjúra, és ahány páciens, ebből valójában úgy gondolunk, hogy tényleg itt tudunk neki segíteni. Mint így a korábbi évek megfigyeléseihez képest, és ezért úgy döntöttünk, hogy mégiscsak emelünk a küszöbön egy picit, nem azért, hogy ebből bárkit kizárjunk, hanem azért, hogy egyszerűen célzottabb legyen az, akik megkeresnek minket, és aztán utána tudunk nekik segíteni. Egyébként ezzel van is már egy olyan pozitív tapasztalatunk, hogy ez nagyon sokat használt, és az első interjúra érkező pácienseknek sokkal nagyobb arányát tudjuk most ismételten fölvenni.
4: Gondolom ezeket a felesleges köröket.
2: Hát igen, szóval van egy ilyen kérdőív, amit ki kell tölteni, online kell jelentkezni, és akkor abban elhelyeztünk ilyen kérdéseket, amiknek őszinte leszek, amiknek az a célja, hogy szembesüljön azzal a kitöltő, hogy ha mondjuk ő nem tudom, olyan addikcióval küzd, hogy tegnap is bevett 3 ekit, akkor mi nem fogunk tudni neki segíteni.
3: De a szakemberek is nagyon üdvözölték ezt a kérdőívet, mert akkor ők is így akkor célzottabban tudnak ide delegálni, küldeni hozzánk.
4: És akkor ez elérhető a ti honlapotokon?
2: Igen, ez a honlapunkon keresztül feltűnő helyen van, eltéveszteni se lehet, inkább így mondanám.
3: A jelentkezés menete.
2: Igen.
4: És akkor kitölti ezt a kérdőívet, átküldi vagy beküldi online formában?
2: Igen, meg azért azzal kiegészíteném, hogy valamennyi ilyen alacsony küszöbű helyet is fenntartunk, ez egyébként interjúnként 2, tehát hogyha több mint 2 érkeznek egy keddi napon, akkor azoknak azt mondjuk, hogy akkor vagy töltsék ki a kérdőívet, vagy jöjjenek vissza egy másik kedden. Pont azért egyébként, hogyha olyan kollégák is esetleg hallgatnak minket, most akár szociális területről, akár az egészségügyből, akik mondjuk ilyen, hát szóval ilyen nehezebb pácienseket, mert abban az értelemben nehezebb, hogy akik így nehezebben boldogulnak a mindennapi ügyeik intézésében. esetben pácienseket, tehát akár ilyen szkizofrénia spektrumban érintett pácienseket küldenének, hogy nekik ez ne legyen egy ilyen megugorhatatlan akadály. De közben meg egy olyan része is van, hogy szerintem a mi legtipikusabb klienscsoportunknál, tehát ez a késő 10-es, kora 20-as kapcsolati zavarokkal küzdő, ott meg valójában az, hogy beemeltük az online térbe, ezáltal még talán lejjebb is vittük a kiszöböttetet. Hogy...
4: Uh-huh. És akkor a keddi interjún van egy személyes találkozás
2: igen,
4: is.
2: Igen, és van egy team döntés.
4: És a team döntést követően kap egy telefont, jelzést, e-mailt, hogy akkor beköltözhet.
2: Meg van adva egy idősáv, amikor nekik telefonálniuk kell, és akkor kapnak egy visszajelzést arról, hogy magunkat javasoljuk, mást javaslunk, nem tudom. Hát nyilván ilyenkor szakmai szempontokat mérlegelünk, és akkor utána általában azért még van egy pár hét várakozási idő a várólistáról, mire be tud valaki kerülni. Addig van egy folyamatos hetenkénti kapcsolattartás a klinikai adminisztrátorunkkal, és utána pedig egyébként bentfekvős és nappali szanatóriumi ellátási formánk van, de ugyanahhoz a közösséghez csatlakozik az, aki bentfekvős és aki bejárós. Nyilván egy ideális terápiában azért az a mi elképzelésünk, hogy az alatt a durván fél év alatt, amit itt tölt egy páciens, és mi azt gondoljuk egyébként, hogy jó, ha valaki ide jön, akkor úgy köteleződik el, hogy itt tud lenni fél évet, mert akkor lesz ennek igazán értelme. Szóval, hogy az jó, ha tud ennek egy olyan híve lenni, hogy a végére mindenképp bejárós legyen. Nyilván van, amikor ez fizikailag megoldhatatlan, de olyankor is igyekszünk a páciensek erőforrás rendszerét mozgósítani, hogy akkor egy Airbnb-t vegyen ki egy hónapra, vagy nem tudom, és valahogy tegye meg azt az erőfeszítést, hogy ő ide már bejár, meg van ilyen a végén, hogy rövidített hetesség, és akkor az egyik napra nem jön be, hanem ő saját mindenféle későbbi ügyeit intézi, szóval, hogy...
3: Mert hogy országosan fogadunk.
2: Igen,
4: ezt szerettem volna, hogy mi az ellátási terület, illetve az, hogyha egy-egy mondatot még így megvilágítanátok, hogy a szanatórium...
2: Ez lényegében nagy jelent, hogy bentfekvő és bejáró páciens, tehát, hogy aki bejár, az jön minden nap reggel 8:30-ra, és itt van nagyjából délután 16:30-ig, aki meg bentfekvő, ők meg itt vannak, és akkor töltenek is itt hétvégét, meg nem, és ez is egy tök izgis dolog, hogy nem, ez is a páciensek kezében van.
3: Még az első interjút szeretném kiegészíteni azzal a lehetőséggel, ami a hozzánk érkezőknek van, úgy hívják, hogy betekintő. Tehát mindenki, aki érkezik ide ebbe a 9-től 11 órás sávban első interjúra, hogy a családjával, vagy 16 éven korosztály feletti személy, akkor őt az itt már bent felvételt nyert páciensek fogadják, és lehet velük egy ilyen kérdezfeleleket beszélgetni, ahol stábtag nincsen. Tehát, hogy ez egy ilyen, amit a neve is mondja, ez egy ilyen betekintő lehetőség, ami egy ilyen saját a közösség működteti, és ez egy ilyen nagyon népszerű, és sokat szokott segíteni azoknak, akik jönnének hozzánk.
4: Még egy gyors kérdésem lenne, mert nagyon előre haladt itt az időnk, hogy említettétek, hogy a késő tizenévesek, fiatal húszasok, hogyan kapcsolódtok a családhoz? Van-e olyan kapcsolódás, hogy, mert mégis azt gondolom, hogy egy rendszer szemléletbe azért felépülésbe fontos foglalkozni?
2: Hát abszolút, meg azt gondolom, hogy ilyen gyerek pszichiátriai, vagy nem tudom, minek nevezem, ezt gondolkodás sincsen rendszer szemlélet nélkül. Ez egy nagyon izgis dolog, mi mindenképpen a kliensekkel szerződünk, és mi elsődlegesen velük vagyunk kapcsolatban, egyébként akkor is, ha nem töltötték be a 18. életévüket, viszont a gondviselőknek elérhetőnek kell lenniük. Tehát, hogyha tényleg kiskorúról van szó, akkor van is egy ilyen kritériumunk, hogy bármikor elérhetőnek kell lennék telefonon, és 3 órán belül be kell tudni ide érni maximum, illetve a serdülőkkel úgy dolgozunk, hogy nekik van egy külön serdülőcsoportjuk, ami a héten egyszer van, ami tényleg arról szól, hogy akkor ott egy picit lehet jobban így gyereknek lenni, és azon keresztül valamit megérteni ebből a felnőtt gyerekvilág határából, és abból, hogy milyen dolgok válnak, meg örömök is, meg nehézségek is válnak majd a felnőtt életben, és akkor erről vagy közösen gondolkodni, meg összerakni, illetve havi rendszerességgel családkonzultációt tartunk nekik. Ez nem családterápia, tehát ez tök fontos, hogy nem az a célunk, hogy egy családi rendszert rendbe tegyünk, hanem sokkal inkább valahogy olyasmihez, mint a serdülőpszichoterápiában a szülőkonzultáció. Aha. Tehát, hogy azért az, hogy mégiscsak mi szóba álljunk a szülővel, és mégis csak valahogy visszajelezzünk neki arról, hogy mi miben látunk változást. Mi az, amiben azt gondoljuk, hogy lehet, hogy jó lenne, hogyha ő is változna. Mi az, amivel mi így e körül, most így fogom mondani, gyerek körül levő felnőttek együtt tudjuk támogatni az ő jobban létét, szóval ilyeneken szoktunk gondolkodni.
4: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy volt lehetőség így a Talassa házról és a Segély helyett alapítvány szociális intézményeiről beszélgetni. Én köszönöm a lehetőséget, és hogy ezen a forró nyári napon a sok-sok munka mellett így időt szakítottatok, és hát a jó Isten áldását kívánom a munkátokra, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepet töltötök be az ellátó rendszerbe. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk két hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
5: Híreink következnek.
6: A bíborfehér lett Magyarország tortája. Megszépült a Türjei Premontrai Rendház kertje. Javában zajlik az Esztergom Budapesti Főegyházmegye ifjúsági tábora. Köszöntöm kedves hallgatóimat. A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kótáné Koltai Veronika. 20. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A verseny kiírása cukrász szakma körében rendkívül népszerű volt, rekordszámú 60 nevezés érkezett idén. Az ipartestület szerdán jelentette be, hogy a 2026-os Magyarország tortája versenyt a bíborfehér torta nyerte, amelyet a tavalyi győztes, a gyulai kézműves cukrászda csapata készített. Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta a DCI stílusgyakorlat megalkotása után idén a Bíborfehér Fantázia nevű tortájukkal védték meg a címüket. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös musz és a rögös túró elegáns íz kombinációja alkotja, amelyet az édes fekete ribizlibor tesz igazán különlegessé. A Türjei Rendház előtti kertben az elmúlt héten nagy munkálatokat végeztek, amelyek során közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A Türjei Premontrei látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik, írja a zaol.hu. Ezt jól példázza a Türjei Rendház 1923-as bejegyzése a Historia Domusban, amely részletesen beszámol a kert akkori megújításáról. A rend feloszlatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során a felújított Mária szoborcsoport körül közel 600 cserjét, valamint 30 különböző fát ültettek el. Kert rendezése így nem csak a környezet megszépítését szolgálja, hanem a rendház történetéhez kapcsolódó hagyományt is tovább viszi. A parkosítási munkálatok még zajlanak a területen. Örömmel és közös imádsággal kezdődött meg Bodajkon a helyi ifjúsági tábor területén a 8. egyházmegyei ifjúsági tábor, amelyet augusztus 11-e és 15-e között tartanak. Adta hírül az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közösségi oldalán. A fiatalokat a Fábri Kornél Esztergom Budapesti segédpüspök által bemutatott szentmise indította el az 5 napos találkozáson, melynek mottója mindnyájan egy szívvel. A tábort 7 év kihagyás után szervezték meg újra. Azokat a 14 és 19 éves fiatalokat várták rá, akik szeretnének lelki tapasztalatokat és közösségi élményt átélni, szeretnének mélyülni személyes Isten kapcsolatokban. A táborban számos lelki program vár a fiatalokra, de természetesen a közösségi programok sem hiányoznak. Számos fakultatív lehetőséget is biztosítanak, a kézműveskedéstől a táncműhelyen át a csendes imádságig, a Szentségi kápolnában. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
5: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise közvetítés következik.
2: Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szent misét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Barbusz Péter atya templomunk plébánosa, a kántori szolgál pedig ellátja Majoros Attila. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen minnyájotokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Jöjjetek, Atyám áldottai, mondja az Úr, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek, mondja az Úr. Testvéreim, kedves Máriavágyi hallgatók, augusztus 14-én, a Nagyboldogasszony előtti napon, az Enszent Egyház, mondhatnánk azt, hogy a régieknek pláne egy nagyon híres szentet, szentnek az emléknapját üljük, bár mostanában talán modern korban kezd ő is sajnos a sötétben menni, és talán mi katolikusok is nem annyira propagáljuk őt. Szent Maximilián Mária Kolbe áldozó pap és vértanú, aki megélte a szeretetet, olyannyira, hogy meghalt a szeretetét, és nem beszélt a szeretetről, hanem megélte a szeretetet. 1894-ben született a Lengyelországban, a minorita rendbe lépett, Rómában tanult, és 1918-ban szentelték pappá. Rómában hívta létre a szeplőtelen miliciáját, hogy ezt egyébként a kommunista időben volt, és rögtön le van fordítva jóformán ez, hogy a szeplőtelen szűz hadseregéről van itt szó. Hogy a hazugság és a gyűlölet ellen igazsággal és szeretettel harcoljon. Hazatérte után Varsó mellett felépítette a katolikus sajtó központját. Később Japánban vetette meg a katolikus sajtó alapot, 1936-ban visszatért Lengyelországba, 1940-ben a hitleri koncentrációs táborba került, Auschwitz táborában egy családapa megmentéséért meghalt 1940. augusztus 14-én. És ő is Nagy Mária tisztelő volt egyébként, ez az atya. Vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónam a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsásson meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Maximilián áldozó papot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgossággal és az emberek iránti szeretettel. Közben járására add, hogy a te dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban Szent Fiathoz hasonlítsunk. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, ne csodálkozzatok azon, hogy a világ gyűlöl titeket. Mi tudjuk, hogy a halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akikben nincs szeretet, az a halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban. Abból ismerjük meg szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előtte szívünket, pedig módunkban állnak, hogy segítsünk rajta? Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem szeretettel és igazsággal. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
2: A Zsoltár válasza, drága dolog az Úr színe előtt, szentjei dicső halála. Drága dolog az Úr színe előtt, szentjei dicső halála. Erős az én hitem, bár gyakran mondtam, engem nagyon megaláztak, és keservemben így is szóltam, hazug minden ember. Drága dolog az Úr színe előtt, szentjei dicső halála. Az Úrnak mit adhatnék, mindazért, amit nékem adott. Veszem az üdvösség kelyhét, és az Úr nevét hívom segítségül. Drága dolog az Úr színe előtt, szentjei dicső halála. Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód gyermeke. Bilincseimet széjjel törted. Bemutatom néked a dicséret áldozatát, és az Úr nevét hívom segítségül. Drága dolog az Úr színe előtt, szentjei dicső halála. Alleluja.
1: Alleluja.
2: Aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Alleluja.
1: Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus!
1: Amen!
0: Krisztusban szeretett testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók, ugye, hogy említettük a Szent Mise bevezetőjében, egy olyan szentet ünnepel ma az Anyaszent Egyház, aki nem csupán beszélt a szeretetről, hanem megélte azt, sőt, az életét adta a szeretetért. Egy olyan világban élünk, testvéreim, amely régebben is voltak gondok a szeretettel, de most már ez a szeretet képmutatóvá vált. Persze szemben lehet azt mondjuk egymásnak, hogy szeretlek, de legtöbbször úgy vagyunk vele, az ördög kísértése által, ha valami nem tetszik, rögtön másképp gondolkodunk, és egyébként említettem ezt sokszor a házasság ugye felkészítésénél, amikor figyeljenek oda, amikor a szövegben azt mondják majd ugye a szentmise keretében, vagy akár egy esküvő szertartás keretében, hogy meddig kell nekik együtt lenniük, ameddig a halál el nem választ egymástól, vagy a másikat egymástól el nem választja. És manapság melyik az az halál? Nem az a test halál, hanem sajnos az első adódó problémákat ugye veszik ők teljes halálnak, szokták mondani azt, hogy ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Pedig tényleg erőltetni kell. Sőt, olyannyira, ahogy Krisztus tette ezt, olyannyira, hogy tudjuk azt, hogy a Szent Pál, ahogy olvastuk tőle, és máma egyébként, ugye az a Szent Leckét, bocsánat, Szent János apostol leveléből, a szeretetről, ez az apostol úgy tudott beszélni, emlékszünk rá, amikor az utolsó vacsorán ott volt, és az ő fejét Jézus vállára tévén magában szívta a Krisztus áldozatos szeretetét. Na ezt nekünk nagyon-nagyon nehéz megélni a mai világban. És talán nekünk keresztényeknek az a hibánk, ha szépen mondanánk, és nem mondanánk azt, hogy a tragédiánk, hogy elfelejtettük a kezdetet. Elfelejtettük, hogy honnan is indult jóformán, hogy a magának, az egyháznak az alakulása, hogyan is történt, úgy, mint ugye Szent Maximilian Kolbe virtonoként odaadja az életét egy édesapáért, ugye, a kereszténységünk is jóformán, ha így nézzük, emlékszünk rá, az első, ugye, egyházunk virtonója, az nem más, mint, ugye, Kiosz. Jó, Szent István, ugye? Szent István vértanú, aki a szeretetért vállalta. Krisztusért vállalta, hogy az életét adja. Aztán az alakulásnál, ugye, hogyha visszamegyünk ugye a szeretet Olaszországban, ami nagyon sokan szeretnek menni Olaszországban, ugye, és ott ugye zarándokolnak, felkeresik a szép helyeket, és ott van egy nagyon-nagyon ugye, érdekes hely, amely szintén talán mi katolikus is, nem annyira térünk vissza hozzá, az úgynevezett Kolosseum. A Kolosseum bennyire is másképp robként ugye, tekintenek és történelmének visszanézik, hogy ott van. Testvéreim, a kereszténynek meg kell éreznie a Kolosseumban a vérnek a szagát. És a vér szaga az nem más, mint a szeretet. Hiszen a sok férfi, sok nő, aki ott hagyta az életét, szeretetből tette, nem beszélt a szeretetről, hanem megélte a szeretetet akkor is, hogyha az áldozott árán kellett ezt megtenni. És testvéreim, talán itt tévedünk, nagyon sokszor mi tisztelt a kivételnek az Olyan Szent Egyházban, hát azért vegyük észre azt is, hogy vannak, akik megélik, meg akarják élni áldozatképpen is a szeretetet. Igen, a szeretet azt hiszem, hogyha visszatekintünk és senkit nem akarjunk megsérteni, hiszen ha az egyházunkat nézzük mindenképpen, ugye én úgy érzem, hogy maga a Szentatya, maga a bíborosok, maga a pápák, maga a püspökök, a papok, vissza kellene mennünk, és Isten népe a Kolosseumhoz. Ott indult az igazi szeretet. Ugye, hogy Szent János mondja, ne csodálkozzatok azon, hogy a világ dűlöl titeket, mert azt mondja, mi tudjuk, hogy a lelki halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket, mondja Szent János. Maximilian Kolbe így adta az életét. Kérdezem én, testvéreim, hogyha felfortyanunk sokszor a világban egy egyszerű dolgokért, hogyan tudnánk vértanúképpen megélni hűségesen a szeretetet? Milyen könnyen feladjuk a szeretetet? Milyen könnyen tudunk válni gyűlöletessé? Igen, testvéreim, valahogy nálam van egy ilyen
3: ugye talán nem tudom eredeti adottság időzőjelbe, hogy fel tudok húzni embereket, pláne nőket van bennük köztük is. Emlékszek rá, hogy az egyik alkalommal mondotta nekem is az egyik hölgy, ugye sok ugye, év pasztoráció után abban a közösség, azt mondja, tisztelendőr, amennyire megszerettem önt, annyira gyűlölöm önt. Ez a szeretetnek a megélése. Vagy, ugye egy másik helyen, amikor az ember próbálta megmondani, és elé, ugye észrevítetni, hogy valami nincs rendben, ugyanígy előfordult ez. Persze hozzá kell tennünk azt, hogy az Isten népének szabad haragudni, a papoknak nem. Tehát ezt szokták mondani rögtön nekünk papoknak, amikor valamit el kell mondani, azzal intézik el a dolgunkat, hogy hát egy pap, hogy beszélhet így? Hát a pap nem haragudhat. A pap nem mond, hogyha haroggol, ugye, reagálva a haragra. Hát ne felejtsük el Jézus Krisztust a templomba. Én még nem fontam ostort senki felé, és hála Istennek senki nem font ostort felém. De Jézus Krisztus, amikor rá kellett mutatotnia, egyébként rámutatott, szösségeim, a gyengénk az egyházunknak tanál itt van. Amikor belesüppentünk a saját komfortzónánkba, amikor egyházilag is nem figyelünk oda, amikor bocsássanak meg, de valahogy az ember nem érti meg az elöljárjuknak is a hozzáállás sokszor, például akár Rómába, ugye egy Castel Gandolfo, vagy akár ugye a pápai rezidencia, vagy a püspökök, vagy a papoknak a ugye szállása, vagy a keresztényeknek, az Isten népének is sokszor túlzott komfortzónájuk, akkor miért csodálkozunk, hogy a gyűlölet, az irigység legtöbbször beférkőződik a mi életünkben. Mert nem tudjuk elhinni a másikra egy idő után, hogy igen, az tud jobbnak, ugyanis szentebb lenni nálam. És valahogy le akarom tiporni ezt a dolgot is, sajnos ez megvalósul egyébként a mi egyházunkban, megvalósul talán ugye mind bizonyára a püspökök, a papok, az emberek között, mert az ördög az nem alszik. És ezért nem tudunk úgy szeretni, hogy vállaljuk azt az utat, amely célként a szentség felé vezetne bennünket. Szent Maximilián Kolbe mondott azt, hogy az egyetlen célunk az, hogy szentek legyünk. Mindazt, ami nem e felé, a cél felé vezet, határozottan kerüljük, ami pedig a célunkat szolgálja, azt tegyük. Tehát az egyetlen célunk az, hogy szentek legyünk. Akkor is, hogyha sokszor, ugye nagyon sokszor nem találjuk meg a szeretetnek a megélése. Mert azt mondja itt Szent János, akiben nincs szeretet, az a lelki halálban marad. És hozzáteszi, aki pedig gyűlölő testvérit, nagyon komolyan mondja, az gyilkos. És én vigyázzunk a halogra, vigyázzunk a szeretetlenséggel. Vigyázzunk azzal a kifejezéseinkkel, hogy uram, hát még megbocsátani megbocsátok, de felejteni nem. Hát ha nem felejted el, nem is bocsátottál meg. A szeretet nem egy mimóza fajta szeretet, amely egyébként Krisztus számunkra megmutatta a kereszten azáltal, hogy mindent elfelejtett, és az életét adta értünk. Jézus Krisztus feltámadása után senkinek nem tett szemrehányást azért, amit ő vele tettek. De mi keresztények sajnos jó kedvel, bőséggel, hogy a magyar himnusz is mondja, nagyon tudunk előle járni ezekben a dolgokban, tisztelet a kivételnek. Annak voltak a háborúk, az egyházi, az inkvizíció és a többi, pont, hogy nem tudtuk megérteni teljesen a krisztusi szeretetet. Mindig meg akartuk mutatni, mint az apostolok kérdezték abban az időben, ki a legnagyobb? Sajnos ezért harcolunk. Nem az, hogy egymásban meglássuk az igazi testvériséget, és így váljunk szenté, hanem mindig azt keresünk, ki a legnagyobb. Nem a pozitív dolgokat akarjuk meglátni a másikban, hogy fölfedezzük, hol tudjuk fölfedezni a szentséget, hanem mindig a negatívumot sokkor bizony nem tudunk szenté válni, csak beszélünk róla. Továbbá azt mondja Szent Maximilián Kolbe, az a szent, akinek a környezetében az emberek szenté válnak, Testvérem, hogy csodálkozik az önszent egyházban, hogy ott tartunk, ahol tartunk. Csodálkozunk, hogy a Németországban bezárták a templomokat, eladták mindent, amit egyébként, és a mi képünk is a Szent József, nyolc Németországból származik, egy fel, ugye, bomlott, ugye, kolostorból kaptunk ajándékba. Csodálkozunk, hogy nem tudjuk megélni a szeretetet, amikor látjunk, hogy Franciaországban, sőt, most már Magyarországon át, és Magyarország keresztül talán hozzánk is be akar férkőzni az önzőség, a szeretetlenség. És ezért nem tudunk egymásnak példát adni a szentségből, a szeretetből. Aztán Maximilian Kolbe úgy megértette a szeretetet, amit a szűzanyá iránt is ugye, illeti, azt mondja a szentünk, hogy soha ne félj attól, hogy túlságosan szeretet a boldogságos szüzet, soha nem szereted őt jobban, mint ahogy őt Jézus szerette. Tehát ne attól félünk, testvéreim, hogy mi sok rózsafűzéreket mondunk, és ezzel mennyit szeressük a szűzanyát. Ne attól félünk, hogy egy nagy boldogasszony ünnepén, vagy akár ugye megyünk ugye zarándokutakon, Fatima, vagy Medjugorje, vagy Lourdes, vagy bármi, legyen az ugye híres, hogy most úgy szeretjük, hogy meghozzuk az áldozatot, attól ne féljünk, sose fogjuk jobban szeretni, mint Jézus. Hiszen Jézus mellett végig kitartott a szűzanya. És ezt érezte meg Szent Maximilian Kolbe. Ezt érezték meg a Kolosseumban jóformán, visszatérve, lehet, hogy akkor még annyira a szűzanya szeretete, de Krisztusi szeretete. És ezért folyt nagyon sok vér a Kolosseumban. És én csodálkozok azon, mert őszintén, amikor talán Olaszországban az arándokok rég részt vesznek egy ilyen kolosseumi látogatásban, még van kedvük talán pizzázni, vagy olasz kávét inni. Bocsánat. Nem, hogy hiányozna, de milyen lelkülettel teszem ezt. És azok a helyeken, ahol tudom, hogy a kereszténység megerősödött a vér által, és amikor tudom, hogy Szent Maximilian Kolbe is a testvéri szeretetért adott az életét, akkor mi, pápák, püspökök, papok, Isten népe, hogyan akarjuk megélni a szeretetet? Hogyan akarjuk tovább adni a fiataljainknak a szeretetet? Hogyan akarjuk továbbadni a gyermekeinknek, a maguk gyermekeinknek, hogyan tudják átadni a krisztusi áldozatot, szeretetet, amikor mi magunk

nélkül is a bizalomról beszél, ezeket mondja. A körülmények nem számítanak, csak a lélek állapota számít, és az Istenbe vetett bizalom. Testvéreim, ne az sújtson le bennünket, amikor egy lelki testvérünk le akar sújtani bennünket a szeretet által, úgynevezett szeretet által, hanem én mutassam meg neki, hogy vissza akarom adni kell a szeretetet pont gyűlölet nélkül, akkor is, hogyha néha rá kell világítani a dolgokra. És az a problémánk, testvéreim, szintén, hogyha problémákról beszélünk, talán az egyházunkban, amikor ez a dolog úgy vesződött el, hogy ez a fajta, ugye Isten népe felé is, az Isten népétől, ugye a papság felé hiányzik a tisztelet. Igaz, lehet, hogy mi is tettünk ezért, hogy ez a tisztelet ugye jóformán gyengüljön, remélem, hogy nem rombolódott el teljesen, de azért nem tudják az Isten népe sokszor fogadni a lelki pásztorok tanítását, mert valahon megtorponnak abban, hogy csupán az embert látják benne. Ami nem tagadható, de azon túl kellene látni, amit az emberek látnak egy lelki pásztorban. Na, ezek a szentek ezt mutatták meg. És hogyha itt nézzünk Nagyváradon is, ugye Bogdáfi Szilárd virtuális püspök életét, akinek azt is tudjuk, hogy nem tudunk elmenni egy sírhoz, hiszen egy tömeg ugye sírba tették őket, de mégis ő is életét adta Krisztusért. Igazából megérte a szeretetet, mert nem számítottak a körülmények, vagy ahogy Szent Maximilián Kolbe mondja, csak a lélek állapota számít, és az Istenbe vetett bizalom. Továbbá azt mondja a Szent, nem a mi feladatunk, hogy lássuk a jövőt, hanem az, hogy hűségesek legyünk a jelenben. Sokat törődünk mi azzal, hogy mi lesz majd utána. Mi lesz ezzel a világgal? És elfelejtünk úgy élni a jelenben, hogy példát adván egymásnak a szeretetől, és elutasítván a gyűlöletet, hogy most úgy éljük meg a jelent, hogy a jövő az majd szeretetre legyen épülve. És annál jobban ragaszkodunk sajnos ehhez az élethez, mint inkább ott legyünk előttünk a cél, amely maga a kis katekizmus is első kérdésként meghatározza, amikor arról beszél, mi véget élünk a világban. És a válasz pedig az, azért élünk a világban, hogy Isten szeretetét azt megismerjük, visszanozzuk, és így majd eljussunk az örök életre. Igen, nem a mi feladatunk, hogy lássuk a jövőt, hanem az, hogy hűségesek legyünk a jelenben. Igen, testvéreim, a vértanúk serege, a mai ünnepelt vértanú szent egyébként, ha nézzük, az élet projektje az volt a szeretet, de úgy, hogy nem magának megélvén a szeretetet, hanem azt továbbadni. És úgy élte meg talán, és úgy élték meg a vértanúk serege a szeretetet, ahogy Jézus mondott a mai evangéliumban, azt mondja, az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szeretelek titeket. És azt mondja, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Igen, testvérem. És ez eszembe jut egyébként Szent Gareti Máriának az élete, ugye akit ismerjük azt is egyébként, amikor ezt a leányt ugye legyilkolt egy fiatal ember, röviden annyit, ugye, hogy aztán börtönbe kerül, és amikor befejezte ugye a büntetését, közben ugye ezt a Gareti Máriát szent javotta az egyház, és ez az Alexander elmegy, hogy bocsánatot kérjen Gareti Mária édesanyjától. És amikor találkozik Gareti Mária édesanyjával, akkor elmondja neki, hogy miért jött gyilkos, és a meggyilkolt lányok az édesanyja. És végül azt kérdezi az édesanyja, fiam, Isten megbocsátott neked? És a fiatal ember azt mondja, hogy igen, talán igen. És azt mondja ez az édesanyja, ha az Isten megbocsátott neked, ki vagyok én, hogy ezt ne tegyem meg? És testvéreim, gyilkos és édesanyja, ott voltak mind a ketten a gyermek szenti avatásán. Na ez az igazi szeretet. Nem a képmutató, hanem az igazi szeretet,
amely alapozva van az őszintességre, az igazi meglátásra, és igenis, akkor is, hogyha a korrekciónak

0: ott van a helye, akkor legyek annyira alázatos, hogy elfogadom ezt a korrekciót, helyben igazítást mondva. Hiszen nem teszünk más, mint az, hogy a szeretet által ne csupán újonnak váljunk Krisztus mellett, amit egyébként talán külsőségben akarunk mutatkozni, hanem úgy, hogy Jézus Krisztus mondja, ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Barátai lenni Jézus Krisztusnak, barátai lenni Szűzanyának, barátai lennek a minden szenteknek, hogy majd egykor eljussunk a mennyek országába, az Isten országában. Imádkozunk testvéreim a mi Urunkat Jézus Krisztushoz, aki a vértanok hősésége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozott vállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind haláli hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be testvéreinket örök országodba.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, ne ének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjavára.
0: Urunk Istenünk, felajánljuk neked adományainkat, és kérjünk, hogy Szent Maximilián példájával taníts minket is életünk felajánlására, Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Maximilián Kolbe hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngességében is hősi avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki Krisztus, ami Úrunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalakkal együtt, a földön mély szinttel magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérjük, szenteld meg ezt az adományt, áldozzá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiuntatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérjük, gyűjtsön egy a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, László püspökünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Maximilián Kolbéval, Szent Kárló Akutisszal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele is, ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei lettünk, és akkor nagy bizalommal így merjünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a telekedben.
0: Engesztődjek ki szívbe egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptok a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
0: Krisztus testvére.

0: Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért, mondja az Úr. Könyörögjünk! Jóságos Atyánk, Te megerősítettél minket egyszülött fiat testével és vérével, tedd lobogóvá a mi szívünkben is azt a szeretetet, amelyet Szent Maximilián áldozópap és vértanú e szent lakomából merített Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák könyörgünk hozzá, kérjünk téged, a boldogságos szűzanya, és boldog szilárd vértanú püspök közeljárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébreszt új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Enciklikák.
2: Negyvenharmadik rész. Az emberi élet minőségének romlása és a társadalmi hanyatlás. Ha figyelembe vesszük, hogy az emberi lény egyúttal ennek a világnak a teremtménye, akinek joga van ahhoz, hogy éljen és boldog legyen, továbbá egészen különleges méltósággal rendelkezik, nem tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk azokkal a hatásokkal, amelyeket a környezet pusztulása, a jelenlegi fejlődési modell és a selejtezés kultúrája vált ki az emberek életében. Ma például azt látjuk, hogy sok város mérhetetlenül és szabályozatlanul megnövekedett, egészségre ártalmas és élhetetlenné vált. De nem csak a károsanyag kibocsátás okozta környezetszennyezés, hanem a városi káosz, a közlekedési problémák, a vizuális és a zajszennyezés miatt is. Számos város nem hatékonyan működő nagy struktúra, amely sok felesleges energiát és vizet fogyaszt. Vannak városrészek, amelyek bár nemrég épültek, zsúfoltak és rendezetlenek, elegendő zöld terület nélkül. Nem e bolygó lakóinak való, hogy egyre inkább betonnal, aszfalttal, üveggel és fémmel körülvéve éljenek, megfosztva a természettel való fizikai kapcsolattól. 45. Van, ahol vidéki és városi környezetben a területek privatizációi miatt nehézé vált, hogy minden polgár hozzáférjen a különösen szép részekhez. Máshol csak egy maréknyi ember számára hoznak létre ökológiai lakónegyedeket, ahol igyekeznek megakadályozni mások belépését, nehogy megzavarják a mesterséges nyugalmat. Gyakran találni jól gondozott zöld területekkel teli, szép városokat biztonságos térségekben, nem így viszont a kevésbé szem előtt lévő helyeken, ahol a társadalom kiselejtezettjei élnek. 46. A globális változás társadalmi összetevői közé tartoznak bizonyos technológiai újítások munkavégzésre gyakorolt hatásai, a társadalmi kirekesztés, az energiafogyasztásban és egyéb szolgáltatások elérhetőségében mutatkozó egyenlőtlenség, a szociális fragmentáltság, az erőszak növekedése és a szociális agresszió új formáinak megjelenése, a kábítószerkereskedelem és a növekvő kábítószer használata fiatalok körében, az identitás elvesztése. Ezek mások mellett annak a jelei, hogy az elmúlt két évszázadban végbement növekedés nem jelentett minden szempontból valódi teljes körű fejlődést, és nem hozta magával az életminőség javulását. E jelek némelyike egyúttal valós társadalmi hanyatlásról, a társadalmi integráció és a közösségvállás kötelékeinek észrevétlen elszakadásáról is árulkodik. Ehhez társulnak a média és a digitális világ dinamikái, amelyek, ha mindent behálóznak, nem segítik elő az ember azon képességének a fejlődését, hogy megfontoltan éljen, mélyen gondolkodjon és önzetlenül szeressen. A múlt nagy bölcseit ebben az összefüggésben az a veszély fenyegetné, hogy bölcsességük elhalna az információ áradat szétszórta zajban. Erőfeszítést igényel tőlünk, hogy ezek az eszközök az emberiség új kulturális fejlődését és ne legbelsőbb gazdaságának és gazdagságának hanyatlását eredményezzék. Az igazi bölcsességet, amely gondolkodásból, párbeszédből és egymással való nagylelkű táplálkozásból származik, nem lehet elérni adatok puszta felhalmozásával, ami csömört és zavart okozva egyfajta szellemi környezetszennyezésben végződik. A másokkal való tényleges kapcsolatok helyét pedig, a velük járó összes kihívással együtt, a kommunikációnak egyre inkább az internet által közvetített formája veszi át. Ez lehetővé teszi, hogy tetszésünk szerint válasszunk ki vagy töröljünk kapcsolatokat, Így gyakran olyan újfajta mesterséges érzelmek születnek, amelyeknek sokkal több közük van a készülékekhez és a képernyőkhöz, mint az emberekhez és a természethez. A mai eszközök lehetővé teszik, hogy kommunikáljunk egymással, ismereteket és érzéseket osszunk meg egymással, de néha meg is gátolnak minket abban, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk a másik személyi szorongásával, rettegésével, örömével és személyes tapasztalatának bonyolultságával. Így nem meglepő, hogy a termékek ránk szakadó kínálatával együtt a személyközi kapcsolatokban mély, búskomor elégedetlenség vagy káros elszigetelődés alakul ki.
1: Encyklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok a pénteki Lajos atya, aki hosszú idő óta már szép gondolatokat igyekszik elhinteni, szétszórni, mint jó magvakat, azért, hogy egy szép magyar és szép keresztény világ jöjjön itt a mi életünkbe. Lejárt már az ideje a statikus világszemléletnek. Felvilágosodás korában egyre inkább bontakozó tudomány eleinte úgy képzelte, hogy a világ egy lezárt egység. A Newton, a Kopernikus által vezetett kutatók nagy lelkesen fedezgették fel az anyag méhében az elektromosságot, az atomok csodáit. Őket az nem érdekelt, hogy honnan lett ez a csodásan beprogramozott világ, az inkább, hogy ebben a nagy egységben olyan változatlan törvények uralkodnak, amelyek egyre mélyebb megismerése által még a jövőben bekövetkező eseményeket is pontosan ki lehet számítani szinte másodpercre. Így lassan átveszi a tudomány az uralmat a világ felett. Istenre már nincs szükség. Meghirdették hát az Isten halálát. Aktuális ám ez most is, drága hallgatók, mert nagyon nagy kísértés a hitetlenség, Isten nélküliség, majd a tudomány, majd Einstein. És ekkor következett a nagy robbanás. Darwin remek meglátása. A világ nem statikus, állandó, hanem dinamikus, állandóan mozgó. Ugye a statikum állandót jelent. Vagyis nincs még készen a világ. Állandóan fejlődik, és ebben nem az ember a fő irányító, hanem egy felettálló, titokzatos intelligencia, nagy íbetű. Heisenberg a múlt század első felében az atomok belső szerkezetét vizsgálva szinte csodát tárt fel. Most figyeljünk, a kicsi kis részecskékben, mintha egy ötletes valaki a legkülönfélébb variációkat, kombinációkat játszaná az ő szavaival. Szinte mindegyik más variáns mégis egy nagy egységet szolgál. Ekkor kezdett a tudomány nyitni és belesejteni Istent, a nagy intelligenciát, végtelen mélységeibe és szükségszerű létezésébe beleszédült szinte. Ez a hallatlan forradalom, amelyhez egymás után csatlakoznak agybiológusok és más tudósok, kezdik kiszabadítani az emberiséget súlyos ideológiai megkötöttségeiből. Figyelünk! Ma már a tudomány és egyre több tudós szinte szükségesnek tartja az ős alkotót, a beprogramozó nagy intelligenciát. Ma már halandó tudós nem mond olyat, hogy csodák lehetetlenek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
2: Hírpercek.
3: Templom szentelési és parókia alapítási évfordulót is ünnepeltek a tiszaújvárosi görög katolikusok. Megújult a Veszprémi Várnegyed kis szemináriuma. Szentdomonkosra emlékeztek Szombathelyen. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kótáni Koltai Veronika. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszaújvárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság az Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én, adja hírül a Miskolci Egyházmegye. A szervező lelkészség 1991-ben alakult, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot Keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel Urunk színe változásának tiszteletére. Orosz Atanász püspök a kerek évfordulón mondott homiliájában az 1 évvel ezelőtt elhunyt püspök templomszentelési beszédét is felidézte. A templomépítést előkészítő bizottság még élő tagjait és leszármazottaikat Pál Miklós jelenlegi parókus köszöntötte. Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő befalazott falfülke tanúskodik a Veszprémi Várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított késő barokk épület hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak majd helyet, adja hírül a Veszprémi érsekség. A Felner Jakab által tervezett 1770-re elkészült épületben eredetileg alacsony sorból származó növendékek bentlakásos diák otthona működött volna, ám végül az idős papok lakhelye lett, és egészen a 20. század elejéig ezt a funkciót töltötte be. 1950-ig a Szent Pál apostol oltalmába ajánlott kis szeminárium, a következő évtizedekben pedig világi középiskola, megyei pedagógiai intézet, irodaház és múzeumraktár is működött benne. Közös programot állított össze Szent Domonkos napja alkalmából augusztus 8-án szombathelyi Szent Márton plébánia, a Szavária Múzeum Szent Márton intézet, a Szavária Történelmi Karnevál közhasznú közalapítvány és a Domonkoskör alapítvány írja a martinus.hu. A reggeli órákban szentségimádás kezdődött a templomban, papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak. Este Szár Gergely premontrei atya mutatott be ünnepi szentmisét, utána a múzeummal közös kolostorkerti esték sorozatban következtek a világi programok. Bodorkós Imre plébános és Zágorhidi Cigány Balázs, a vasvári Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetője előadást tartott. Közben a gyerekek és a fiatalok kézműves foglalkozásokon vehettek részt, de lehetett kóstolni gyógynövényszörpöket és lekvárokat is, a domonkos bölcselkedések ösvényén pedig füveskönyvek gondolatait olvasgathatták a résztvevők. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.
4: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Holnap Nagy Boldogasszony ünnepét ünnepeljük. Illő, hogy itt a Mária Rádióban időről időre egy picit ennek az ünnepnek a szépségébe, mélységébe beletekintsünk. Mária életéből néhány mozzanatot ismerünk a Szentírásból, hogy az angyali üdvözlet, a gyermekség történet különböző eseményei, a kánai menyegző, amikor testvéreivel mennek Jézusért, és kik az én anyám, és kik az én rokonaim, illetve ott találjuk a keresztúton, kereszt alatt is Máriát, akit azután Jézus Jánosra bíz, Máriára pedig Jánost, és ebből a képből fakad az, hogy Mária valamiképpen az egyház édesanyjává is vált, az egyház édesanyja Mária, és ebből fakad az a különös tisztelet, ami Máriát körülveszi katolikus egyházunkban. Nyilvánvaló, hogy különbséget kell tenni a tisztelet és az imádás között. Az imádás csak az Istennek jár ki. Mária különlegesen tisztelettel vesszük körül, azért, mert Jézusnak az édesanyja, azért, mert Isten szülő, ezért is nevezzük Isten szülőnek, mert ő Jézusnak az édesanyja. Amikor az 5. században különösen is erős volt az a vita, hogy most Krisztusnak van az Istenség-emberség viszonya hogyan van, akkor fogalmazza meg az Efezusi Zsinat 431-ben, hogy Máriát Isten szülőnek nevezzük, mert Jézus az ő fia, valóságos Isten, és természetesen valóságos ember is. Ugye ez már a níciai hitvallásban megjelenik 325-ben, de hogy ez pontosan hogyan is van, ez még utána sokáig alakul ennek a kérdésköre, és hát ugye a Kalkedóni Zsinaton 451-ben fogalmazza meg azt a végső döntést az egyház, hogy Jézus Krisztusban az Istenség és az emberség viszonya mind a két természet a maga teljességében megvan, összekeveredés nélkül, de elválaszthatatlanul egymástól, és Mária Isten szülősége ebből a valóságos istenségből fakad. Az is egy megfogalmazása katolikus hitünknek, nyilván Szentírás alapján, hogy Mária első szülöttje Jézus, Szüzen szülte Jézust. Az első szülöttség az egy tisztség, az ószövetség az ókor világában, és nem jelenti azt feltétlenül, hogy utána még más gyermekek kellett szülessenek Máriától, és azért látható az a testvér, unokatestvér, nincs külön szó rá, és azért vannak olyan mozzanatok a Szentírásban, az evangéliumban, amiből egyértelmű, hogy akit testvérként nevez a Szentírás, az tulajdonképpen unokatestvérként szerepel Jézusnak a közelében. Tehát ez is egy biztosra vehető Szentírás alapján is, a keresztény hagyomány alapján, hogy Máriának csak Jézus volt a gyermeke, és nem volt más gyermeke. Jézusnak nem voltak vérszerinti testvérei, közvetlen testvérei, hanem csak unoka testvérei voltak földi életében. Máriára tehát úgy tekintünk, mint a legtökéletesebb teremtményre, akit az angyal kegyelemmel teljesnek nevez meg. Ugye az angyali üdvözletben Gábor angyal kegyelemmel teljesnek, vagy kegyelembe fogadottnak nevez, amiből aztán az egyház gondolkodása megfogalmazza azt, hogy akkor, ha Mária kegyelemmel teljes, akkor nyilván bűntelen, akkor az eredeti bűn sincsen rajta, tehát akkor szeplőtelen, a fogantatása pillanatától kezdve Isten eleve megóvta őt minden bűntől, mert így készítette elő fiának a születését, és ez a szeplőtelen fogantatás, ez nem Máriának a saját érdeme, hanem Istennek a kegyelme. Persze a nagy boldogasszonyt, a mennybe vételt és a szeplőtelen fogantatást megkülönböztetjük egymással, azért van sokszor talán némi keveredésnek a látszata, mert az evangéliumban,
a nagyboldogasszonykor is, meg szeplőtelen fogantatáskor is az angyali üdvözlet evangéliumát olvassuk, és ebből lehet a keveredés, hogy a kettő egy kicsit összemosódik időnként az egyszerű hívőknek a tudatában, de ezt mindig tudatosítjuk, hogy más a szeplőtelen fogantatás, az Mária életének a kezdete, és a mennybe vétel, az pedig Mária életének a befejeződése, a beteljesedése. Maga az ünnepnek a gondolata az nagyon korán előkerül, nagyon korán megfogalmazódik már, hogy Mária a földi életét azt a befejezésekor Isten testestül, lelkestül fölvette őt a mennybe. Nyilván erről az új szövetség nem beszél, és nem szól erről a Máriának a mennybe vételéről, viszont már a 4.-6. századtól több apokrif és legendás szöveg foglalkozik ezzel a gondolattal, az azt jelzi, hogy maga a gondolat, maga ez a hitünknek ez a része, ez nagyon korán benne volt a keresztény gondolkodásban, hogy Máriát az Isten megóvta a haláltól. A dogma keleten és nyugaton, ugye a liturgikus fejlődés az érdekes, a liturgiában fogalmazódik meg igazán, és aztán pontosan, hogy ez az ünnep, ez hogyan is valósul meg. 5.-6. században keleten válik jelentőssé az ünnep, Istenszülő elszenderülése néven terjed el. A fontos tanúja ez a liturgikus megjelenés az ünnepnek, hogy ez az ünnep, ez a gondolat, ez már akkor megvan a keresztény gondolkodásban, és a bizánci hagyomány már ekkor augusztus 15-ére teszi ennek az ünnepét. A Rómában a 7. század táján jelenik meg ez az ünnep, a 8. századtól egyre inkább Assumptio Beata Mariae Virginis, vagyis a Szűz Mária mennybe vétele néven szerepel. Nyugaton is általánossá válik az ünnep, az ünneplés. Ugye a Szent István legendájában úgy fogalmaz, hogy Szent István nagyboldogasszony ünnepén fejezte be földi életét. A 19.-20. században a Máriával kapcsolatos dolgok fejlődése először a szeplőtelen fogantatás dogmáját fogalmazza meg 1854-ben, majd pedig 1950-ben a mennybe vételnek a dogmáját. Ez is egy fontos különbségtétel, hogy Jézusról, Jézus mennybe meneteléről beszélünk, hát Jézus maga fölmegy a mennybe. Máriánál mennybe vételről beszélünk, tehát az Isten fölveszi őt a mennybe. 12. Pius pápa 1946-ban kert körlevelében kikérte a püspökök véleményét arról, hogy a mennybe vétel dogmaként való kihirdetése kívánatos és időszerű-e. A püspökök túlnyomó többsége támogatta ezt a dogmának a megvalósulását. Maga a dogmát 1950. november 1-én hirdeti ki 12. Pius pápa. Így fogalmazza meg a dogma szövegét. A Szent Egyházatyák a nagy hittudósok az Istenszülő mennybe vételéről úgy beszéltek ünnepi homiliáikban, szentbeszédeikben a néphez, hogy az a keresztény hívők előtt már ismeretes és elfogadott igazság, azt még érthetőbben ki is fejtették. Az ünnep értelmét és tartalmát mélyreható érvekkel tárták hallgatóik elé. Főként azt igyekeztek világosan kifejteni, hogy ezen az ünnepen nem csak azt ünnepeljük, hogy a boldogságos Szűz Mária teste nem volt alávetve a romlandóságnak, hanem azt is, hogy az ő halál feletti diadalt, a halál feletti diadalt aratott, és egyszülött fiának Jézus Krisztusnak a példájára az ő teste is megdicsült a mennyben. Tehát, hogy ugye ez fontos, hogy Mária mennybe vétele az alá van vetve Jézus mennybe menetelének. Ennek az egyházi hagyományban lévő igazságnak a legkiválóbb hirdetője damaszkuszi Szent János. Amikor a boldogságos Istenanya test szerinti mennybe vételét párhuzamba állítja az ő többi kiválóságával,
kiváltságával, lángoló érdekes szólásával így mondja. Illő volt, hogy ő, aki szüzességét a szüléskor is sértetlenül megőrizte, halála után is megőrizze testét minden romlástól. Illő volt, hogy ő, aki teremtői gyermekeként hordozta méhében, Isten hajlékába jusson. Illő volt, hogy a jegyes, akit az atya jegyzett el, a mennyei otthonban lakjék. Illő volt, hogy ő, aki szülésekor a fájdalom tőrétől mentes maradt, de amikor fiát a kereszten látta, szívét döfte át a fájdalom tőre, ott lássa fiát az atya mellett trónolni. Illő volt, hogy az Isten anyjáé is legyen az, ami fiáé, hogy minden teremtmény tisztelje őt, mint Isten anyját és szolgáló leányát. Konstantinápolyi Szent Germánosz kifejti, hogy az Isten szülő Szűz Mária testének romolhatatlansága, mennybe felvétele nem csak annak a következménye, hogy ő Isten anya, hanem Szűzi testének egészen különleges szentségéből is következik. Te, miként a Szentírás mondja, nem csak szépségben tündökölsz, de Szűzi tested egészen szent, egészen tiszta, egészen az Isten otthona. Ebből is következik, hogy nem porlad el, hanem az emberi test romlás nélkül a romolhatatlan dicsőségben él, dicső életbe való. Élő és fölséges, sértetlen és részese a tökéletes életnek. Egy másik régi író pedig így bizonyít. A mi üdvözítő Istenünknek, Krisztusnak, élet és halhatatlanság adományozójának, a boldogságos anyja Krisztus által él romolhatatlan testben mindörökké. Ő támasztotta fel sírjából, ő vette magához a mennybe, hiszen egyedül ő tudta ezt megtenni. A Szent Egyházatyák minden bizonyítéka, megfontolása, mint végső alapra a Szentírásra támaszkodik, amely Isten szent anyját úgy állítja szemünk elé, mint aki isteni fiával a legszorosabb kapcsolatban van, és az emberi sorsában mindig részesedik. Főként pedig arra kell nagyon figyelnünk, hogy a Szent Atyák már a második századtól kezdve Szűz Máriát úgy említik, mint új Évát az új Ádám mellett. Bár alá van neki rendelve, de mégis a legszorosabb kapcsolatban vele, még abban a harcban is, amelyet az ős evangélium előérezése szerint az alvilági ellenséggel szemben a bűn és a halál feletti teljes győzelem fejezett be. E kettő feletti győzelmet a nemzetek apostola mindig összekapcsolja írásaiban. Mivel pedig Krisztus dicsőséges feltámadása ennek az említett győzelemnek a lényeges része, egyben végső győzelmi jele, azért ebből arra is kell következtetni, hogy Mária szűzi teste is megdicsőlt, hiszen fiának ez a harca közös volt a boldogságos szűz harcával. Ugyanez a apostol ugyanis ezt mondja, amikor ez a halandó test halhatatlanságba öltözik, akkor teljesedik az írás szava, a győzelem elnyerte a halált. Ezért tehát Isten fölséges anyja, Istennek ugyanazon egyetlen, előre elhatározott akarata szerint, titokzatos módon egybe kapcsolódott Jézus Krisztussal, szeplőtelen fogantatásában, Isten anyaságában, sértetlen szüzességében, s azzal, hogy oly nemes társa volt megváltó Istenünknek, aki teljes diadalt aratott a bűn és annak minden következménye felett, itt Szűz Mária végül is, mint egy kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban való romlástól, és Szent Mihályhoz hasonlóan, legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol ez Szent Fiának, az örökkévalóság halhatatlan királyának jobbán, mint királynő tündököl. Ennyi van, ennyi szerepel itt, aztán a pontos meghatározás már a Zsolozsma olvasmányos imarajában így nem szerepel, de azért érdemes ezeket a szentírási szövegeket végighallgatni, és érdemes végig gondolni azt, hogy Máriának a szerepe a Jézus életében mi volt, és akkor a mi életünkben is hasonlóan fontos szerepet tölt be.

Nagy boldogasszony ünnepére készülünk tehát, és egy picit átgondoltuk azt, hogy hogyan is indul el, hogyan alakul ki Nagy boldogasszony ünnepe, már a korai századokban elkezdődik ennek az ünneplése, mind a keleti, mind a nyugati egyházban. Szent István király fontosnak tartotta Mária égi születésnapját. Tudjuk a följegyzésekből, egyszer Gellért püspök napba öltözött asszonyként az ő nagy jeléről beszél a király előtt, és erősíti meg ennek az ünnepnek a szépségét, lényegét. Szent István király Nagy boldogasszony ünnepén ajánlja föl nemzetét a szűzanya számára, és Nagy boldogasszony ünnepén fejezi be földi életét. Nagy boldogasszony ünnepe tehát jelen van a mindennapi életünkben, jelen van keresztény hitünkben, és ugye Szent István király felajánlása nyomán Regnum Marianumként szokták hívni Magyarországot, Mária országaként szokták hívni az országot. Itt persze megint csak lehetséges kis keveredés, mert van egy olyan ifjúsági közösség, hogy Regnum Marianum közösség, ez a 19. század végén alakult, akkor hitoktató papok körül fiataloknak a közössége, amely azután azóta is él és virul, és sok fiatallal foglalkozik, és erősíti bennük a keresztény hitet, de ez nem egészen azonos a Regnum Marianum Mária országa képpel, tehát nyilván itt a szükséges mindig különbséget tenni a közösségről, és erről a kifejezés

evangéliumot, akkor abban egy érdekes történetet olvasunk. Egy asszony Jézus Tírus és Szidékére vonult vissza, jött egy arra lakó kánaáni asszony, kiáltozva kérte, könyörülj rajtam, uram, a lányomat kegyelmű gyötri a gonosz szellem. Azonban szóra sem méltatta, oda mentek hozzá tanítványai, arra kérték, küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony oda jött, és leborult előtte szavakkal, uram, segíts rajtam. Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyerekeknek a kenyerét és oda dobni a kutyáknak. Mire az asszony, igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Jézus erre így szólt hozzá, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd, és lánya meggyógyult abban az órában. Itt is egy asszony áll előttünk, akinek viszont a származása, az eredete egész más, szinte teljesen ellentétes Szűz Mária származásával és eredetével, föníciai származású pogány asszony, aki távol jár Izrael gondolkodásától, távol jár az Istentől, az igaz Istentől, de valamit nyilván hallott Jézusról, tudta, hogy kicsoda ő, és nyilván ez valamiképpen egy hitet elindított benne, hogy ő olyan ember, akinek hatalma van, aki olyan Istent képvisel, aki bármit megtehet, és ezért megy oda, hogy Jézustól segítséget kérjen a gyermeke számára. Jézus először elutasítja az asszonyt, nem is foglalkozik vele, majd pedig elég keménynek tűnő szavakat mond, nem a kutyáknak kell odadobni az értékes ételt, hanem azt nekünk kell elfogyasztani. És erre ma is oda kell figyelni, hogy mik azok az értékek, amiket megmutatok magamból, amikor odaadok valakinek valamit az értékeim közül, vagy a felhasználási lehetőségek közül, és mikor van az, amikor csöndbe kell maradni, vagy amikor egy kicsit hallgatni kell. Isten is van, amikor hallgat, ahogy Jézus itt most hallgat az elején. Van, amikor hallgat, mert van, amikor úgy tűnik, hogy elutasít, hogy nem adja meg azt, amit én oly buzgón, oly odafigyeléssel, oly szeretettel kérek tőle. De újra és újra fontos kapcsolatban maradnunk Jézussal. Fontos egyre jobban meglátni mindazt, amit Jézus elhozott ebbe a világba. Fontos az, hogy valamiképpen tanúságot tegyünk hitünkről. Sokszor nem a szavainkkal, hanem sokkal inkább a tetteinkkel, sokkal inkább az életmódunkkal, az életformánkkal. Tehát ez, hogy hallgat az Isten, az nem azt jelenti, hogy nem törődik velem, hanem azt jelenti, hogy most még várja azt, hogy meglegyen a megfelelő alkalom, a megfelelő helyzet ahhoz, hogy valamiképpen ez a gyógyulás bekövetkezzék, ha nem is pontosan úgy, de a lelket Jézus meg akarja erősíteni, a lelket Jézus akarja egy kicsit segíteni, támogatni. Tehát fontos, hogy ugye Mária szerepét jól lássuk ebben a jelenetben, ebben a földi életben, hogy Mária ott van a közelünkben, hogy segít, erősít bennünket, őt szeretnénk követni, de ettől a pogány asszonytól is tudunk tanulni kitartást, tudunk abban tanulni, hogy foglalkoztat, hogy most akkor mi is történik, hogyan történik, hogy majd a megfelelő időben tudjunk arra lépni, amerre Jézus vezetni akar, irányítani akar bennünket. És Jézus újra és újra segít, táplál és erősít minket. Újra és újra megerősíti mindazt, ami körülvesz, mindazt, amiben igyekszem, próbálom jellé válni a világban, jellé válni a körülöttünk élő emberekben. Tehát Jézusra figyelve, Jézus kegyelmét kérve járhatunk újra és újra az üdvösség útján, találhatjuk meg Szűz Máriát, életünk példaképét, és fedezhetjük fel azt, hogy ettől a pogány asszonytól mit tudunk tanulni, hogyan tudjuk felfedezni azt, amit az Isten akar számunkra adni, amit Isten jól megtervezett.

0: életében ez ilyen módon kell, ilyen módon tud alakulni. És Jézus kegyelme, ereje és szeretete újra és újra velünk jár, újra és újra segít és megerősít bennünket, akár itt a Mári Rádió falain belül, akár az utcán járva, bárhol elhaladva. Jó, hogyha ha tudatosítjuk magunkban, hogy mi az, ami Krisztus útján újra és újra megerősít bennünket. Kedves hallgatóink, van még egy pár percünk arra, hogyha valaki szívesen elmondaná a gondolatát, akkor azt megteheti a 374-0904-es telefonszámon, és beszélgethetünk mindezekről, a szűzanya titkáról, beszélgethetünk arról, hogy hogyan lehet ezeket a nehézségeket megoldani, amikor kevés a víz, amikor nehezen megy az, hogy valamit rendbe tegyek, akkor különösen is lehet kérni Jézusnak a kegyelmét, Jézusnak az erejét, Jézusnak a segítségét. Lehet még telefonálni, igen, már is van egy telefonálónk. Tessék, Mári Rádió!
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves Ákos atya, nagyon szép, hogy Szent István királyt is megerősítette itt a szűzanya ünnepe kapcsán, hogy milyen volt már a kezdetekkor, akinek a hitén belül is nagyon fontos volt a szűzanya oltalma, és hogy oda ajánlotta a mi országunkat is. Nem, úgy gondolom, nem véletlen, hogy a Jóisten megajándékozta őt, hogy ezen a nagyon szép Mária ünnepen hunyhatta le a szemét. Olyan sok-sok nehézség és fájdalom, fia elvesztése, vagy akár több gyermek elvesztése miatt is, azért tudta, hogy a legjobb út az oda föntre vezet, és ő magát is oda ajánlotta az országunkkal együtt, szűzanya oltalmába. Nagyon szépen köszönöm Ákos atyának
0: köszönjük
1: ezt a megemlékezést. Mindörökké,
0: amen. Köszönjük szépen ezt a biztató telefont. Igen, hát a mennybe menetel ünnepéhez mindig kapcsolódik Szent István halála, mert ez összekapcsolódott, attól függetlenül, hogy mi augusztus 20-án ünnepeljük itt Magyarországon Szent István királyunkat. Érdemes készülni erre a holnapi ünnepre, érdemes készülni a jövő csütörtöki ünnepre, megtalálni azokat a helyeket, programokat, zarándoklatokat, amelyek nekünk valók személy szerint, amely minket személy szerint tud megerősíteni, személy szerint minket tud segíteni a Krisztusi úton. Kedves hallgató, igen, van még egy telefonálunk. Tessék, Mári Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örülök, hogy a Ákos atya megemlítette Szent Istvánt is. Én sokat hallgatom a rádiót, és valamelyik évben kicsit föl is bosszantottam magamat, mert a Mária rádióban fiatalok szerepeltek Szent István augusztus 20-án, és mind csak a kenyér ünnepről beszélt. A Szent István el sem hangzott, és most is azt hallom legtöbbször, hogy az új kenyér ünnepe. Hát az új kenyér is nagyon fontos, a Jóisten adja nekünk, nélküle nem élhetnénk, de nekünk a nagy ünnep a Szent István elsősorban. A kenyér ünnep úgy, én már 91 éves vagyok, úgy jött az augusztus 20-ába, hogy a kommunizmus nem bírta egészen eltörölni a Szent István ünnepét, és így kapcsolódott hozzá a kenyér ünnep.
0: Így van, igen, igen. Hát nem egyszerű ez a mai világ, és valóban ez igaz, hogy sokaknak Szent István király sajnos nem jelent annyit, mint amennyit jelenteni kellene. Ezért érdemes újra és újra beszélnünk róla, és egy kicsit megmutatni az ő szépségét, fontosságát. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást.
2: Köszönöm szépen a meghallgatást, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Igen, tehát ugye Szent István ünnepe, a Szent István ünnepe, és lehet hozzá kapcsolni sokféle más dolgot, de a lényeg az a Szent István ünneplése. Ugyanígy Nagyboldogasszonynak is a lényege az, hogy Mária mennyben vételét igyekszünk ünnepelni, Mária mennyben vételében szeretnénk megerősödni Isten iránti szeretetünkben, szeretnénk fölfedezni Istennek a kegyelmét, erejét, Isten jelenlétét a mindennapjainkban, és ezért szeretnénk újra és újra Krisztus szeretetében megerősödni. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Megszépült a Türjei Premontrei Rendház kertje. Templomszentelési és parókia alapítási évfordulót is ünnepeltek a tiszaújvárosi görög katolikusok. A bíbor fehér lett Magyarország tortája. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A Türjei Rendház előtti kertben az elmúlt héten nagy munkálatokat végeztek, amelyek során közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A Türjei Premontrei Látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik, írja a zaol.hu. Ezt jól példázza a Türjei Rendház 1923-as bejegyzése a História Domusban, amely részletesen beszámol a kert akkori megújításáról. A rend felosztatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során a felújított Mária szoborcsoport körül közel 600 cserjét, valamint 30 különböző fát ültettek el. A kert rendezése így nem csak a környezet megszépítését szolgálja, hanem a rendház történetéhez kapcsolódó hagyományt is tovább viszi. A parkosítási munkálatok még zajlanak a területen. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszavárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság. Az Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én adja hírül a Miskolci Egyházmegye. A szervező lelkészség 1991-ben alakult, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot Keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel urunk színe változásának tiszteletére. Orosz Atanász püspök a kerek évfordulón mondott homiliájában az egy évvel ezelőtt elhunyt püspök templomszentelési beszédét is felidézte. A templomépítést előkészítő bizottság még élő tagjait és leszármazottaikat Pál Miklós jelenlegi parókus köszöntötte. 20. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrászipartestület a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A verseny kiírása cukrász szakma körében rendkívül népszerű volt, rekordszámú 60 nevezés érkezett az idén. Az ipartestület szerdán jelentette be, hogy a 2026-os Magyarország tortája versenyt a bíbor fehér torta nyerte, amelyet a tavalyi győztes, a gyulai kézműves cukrászda csapata készített. Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta a DCI stílusgyakorlat megalkotása után idén a bíbor fehér fantázia nevű tortájukkal védték meg a címüket. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös musz és a rögös túró elegáns íz kombinációja alkotja, amelyet az édes fekete ribizlibor tesz igazán különlegessé. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a 4 magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafűzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: részek hinta. Komoly dolgokról anyakörben könnyedén. Berta Eszter Anna műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit újra a Fészek hintában. Engem Berta Eszternek hívnak, a műsor szerkesztőjeként hívom önöket, hívlak benneteket, hogy tartsatok velünk ebben a fél órában. A Fészek hintában anyakörben beszélgetünk az életről, és kapaszkodni tanulunk a mennyei atyába, aki teremtett és gondot visel mindannyiunkra. A mai műsorunk rendhagyó lesz. Benne Magony Bíró Kata, fészekhintás anyatársam beszélget Joanna Urbánszkával, egy mélyhitű lengyel asszonnyal, aki szakmája szerint járatos a lengyel és a magyar történelemben. Hazánk és Lengyelország sok mindenben kapcsolódik össze a történelem során. Hitünk szerint a legfontosabb kapocs, hogy mindkét országot egy-egy uralkodója Máriának, a szűzanyának ajánlotta. Mindkét országban a királynő Mária. Máriával az égfelő vezető úton. Ez a mai műsorunk címe. Itt állunk nagy boldogasszony ünnepének a küszöbén. Közeledik az államalapítás ünnepe is, augusztus 20-a. 988 évvel ezelőtt, 1038-ban, pont ezen a mai napon, augusztus 14-én ajánlotta Szent István királyunk halála előtti napon a Szent Koronát és az általunk és általa oly szeretett hazánkat Mária, a szűzanya oltalmába. Így lett országunk Regnum Marianum, Mária országa, és ezzel a felajánlással a magyar királyság mindenkori tulajdonosa és királynője Mária lett. Patrona Hungáriae, Mária a magyarok nagyasszonya. A szűzanya jelen van személyes életünkben. Találkozhatunk vele napjaink során, mint édesanyával, mint társal, személyes kapcsolatban. De a szűzanya jelen van a népek és a nemzetek történelmében is. Az asszony, aki a kígyó fején tapos és uralkodik. Máriával az ég felé vezető úton. Gyakran látjuk az autók visszapillantó tükrein, rózsafűzér Mária kép fityeg. Az az érzésünk támad, hogy emberek tömegei járják Máriával együtt az utat. Mi ez? Szerecsen hozott talizmán, gics vagy szent jelenlét? Mária ábrázolásával mindenütt találkozhatunk. Templomokban, zarándokhelyeken, kegytárgyboltok polcain, házak homlokzatán, testünk közel medálként, vagy akár tetoválásként. Hazánkban nagy hagyománya van a Mária tiszteletnek, hisz Magyarország Szent István óta Mária országa. A Mária tisztelet történelmünkben és a magyar népéletben is megjelenik, számos Mária kegyhelyünk őrzi ennek aranykorát. Azt tapasztalhatjuk, hogy egyesek számára a Mária kegytárgy, vagy Mária egyértelműen gics. Ők elhatárolódnak attól, hogy Máriát az életük során társként, utitársként tekintsék, nélküle is boldogulnak. Mások talizmánként, tárgyként ciperik, ártani biztos nem árt, gondolják. Megint mások megélik a szűzanya szent jelenlétét, megszólítják, rábízzák magukat, szeretteiket, vagy olyan Szent István rábízta az egész népét, országát, nemzetét a szűzanyára. Az ő képe a mindenható Isten megkoronázott édesanyjához kapcsolja őket. A National Geographic külön népcsoportként említi az zarándokok ezreit, és különös jelenségként tekint arra, hogy a híres Mária kegyhelyeken zarándokok ezreit cipelik vállukon a súlyos szobrokat, jéghideg vízben merítkeznek, térden csúsznak a templomig, mezítláb mennek fel a sziklás hegyre. Ki a szűzanya számunkra? Úton vagyunk-e Máriával? A héten lehetőségem nyílt ellátogatni Székesfehérvárra, a Totus Tuus című tárlatra, kiállításra, amely Szent II. János Pál pápa életét, annak örökségét és a Szentatya történelmi jelentőségét mutatja be. Ez egy igazi délutános program, az a tárlat rettentően gazdag és nagyon mély összefüggéseket mutat be képeken, tárgyakon, szövegeken keresztül. És egészen megdöbbentő volt ezt ott olvasni a kirakott plakátok sorai között, hogy még a szentatya, ez a Máriás pap, majd később pápa, akinek a jelmondata egészen a tiéd, totus tuus, amint tudjuk, hogy ez a kifejezés Montforti Szent Lajostól származik, teljes formája totus tuus, ego sum et omnia mea tua sunt, egészen a tiéd vagyok, és mindenem a tiéd. Ez Máriának szól. Az ő szentatya címerében megjelenik a nagy M betű egy ékkék háttérben, és ez egy mély lelki kötődésre utal, ami kisgyerekkorától jelen volt a szentatya és Mária között, és az egész életében az ő oltalmát, az ő erejét, és ezt az kifogyhatatlan forrását láthattuk, és adhatta tovább az emberiségnek. És még ez a különleges, szenté avatott ember lélek is valahol dilemmaként élte azt meg, hogy nem viszi egy túlzásba, szabad-e a szűzanyát ennyire kiemelt helyre tenni, talán Jézus elé, talán Isten elé. De valahol abban nyugszik meg Montforti Szent Lajost olvasva, hogy Mária út Jézushoz. Mária elvezet Krisztushoz. Mária legjobban ismeri őt, és ez a legbiztosabb út Istenhez. Egy édesapa szenvedélyes hegymászó volt, és az Isten felé vezető utat a szűzanyával járta. Így beszélt erről, a hegymászáshoz kapcsolva a képet. A hit útja Máriával olyan számomra, mint amikor egy előmászott úton haladok a csúcs fele. Ez az út kipróbált és biztos. Ott hagyott útjelzők segítenek, hogy el ne tévedjek. Kenteni Katya, a Schönstatt mozgalom alapítója, nagyon hamar került kicsi gyerekkorában árvaházba. Az édesanyjának be kellett őt vinni kényszerűségből, és egy nagyon mély lelki élethalál harcot vívott ez az édesanyja is, és ez a gyermek is. És a földi édesanyja a szűzanyára bízta ezt a kis gyermeket. Kenteni Katyáról szóló könyvben azt olvashatjuk. Kenteni József életében Mária volt a híd Istenhez, a legkönnyebb, legbiztosabb és legrövidebb út a bensőséges Krisztus kapcsolathoz. Mit mond maga Jézus a kereszten halála előtt Jánosnak és Máriának? Jézus szavai: asszony, íme a te fiad, fiú, íme a te anyád. Ezzel szövetséget teremtett köztünk ember és Mária között. De szabad akaratunk van, ezért vizsgáljuk meg a lelkünkben így, nagy boldogasszony, előtti nap, és egyáltalán az életünket nézve, hogy ki a mi életünkben a szűzanya. Úton vagyunk-e a szűzanyával az ég felé? Ha botorkálunk, vagy elvezettek vagyunk, meg tudjuk-e őt szólítani, hogy mint anya vegyen minket az ő oltalmába, pártfogásába? Tudunk-e úgy bízni benne a történelem zavarai között, félelmek között, hogy ő a királynő, egy úrnő, aki a kígyó fején áll, akinek a mi országunkat is Szent István odaadta, szentelte, és a mai napig ő itt a királynője. Mindenkit buzítanék, hogy ezekben az augusztus végi napokban, nagy ünnepek között keresse ezt a kapcsolatot a szűzanyával, a lelkében nézve. Olvasson valamit, vagy menjen el például Székesfehérvárra, nézze meg ezt a kiállítást Szent II. János Pál pápáról, ami egyébként Székesfehérváron szeptember 2-áig megtekinthető Totus Tuus néven. Vagy látogasson el egy Mária kegyhelyre Magyarországon, annyi szép Mária kegyhely van. És a adásunk, műsorunk pedig következő részében hallgassuk meg Magony Bíró Kata által felvett interjút Joanna Urbánszkával, ahogy ő mesél és val arról, hogy mi a lengyel nép életében, ki a lengyel nép életében a szűzanya, és ki ő az ő saját személyes életében. Máriával az ég felé vezető úton hallgassuk meg ezt az interjút.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A műsorunkban szeretnénk röviden bemutatni meghívott vendégünket, Joanna Urbánszkát, aki a Poznanyi Egyetemen kezdett magyarul tanulni, azóta műfordító és hungarológus. Annyira megszerette Magyarországot, hogy ide költözött Budapestre. Szívügye a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása, A lengyel történelem erényes, hősi karaktereinek minél nagyobb körben való megismertetése. Gondolhatunk itt Vidolt Pileckire, Boldog Stefán Wyszyński bíborosra is. Johanna elképesztő aktivitással vezette a Lengyel Intézetet 2018 és 2023 között, meg annyi kulturális és történelmi témájú programmal. Szent Kinga és Szent Hedvig jubileumán tevékeny részt vállalt az ünnepség sorozatban. Ő a szerzője a Függetlenség Szentje című albumnak, ami Szent II. János Pál pápa pápaságát mutatja be, és a Lemvirágok a Véres Mezőkön című hiánypótló munkának is. Munkásságáért a Magyar Érdemlendrovak keresztjével és a Lengyelország függetlenségének 100. évfordulója éremmel tüntették ki. A Korompai Egyesület elnöke Johanna, és hát nagy szeretettel köszöntjük itt. Johanna, meséljen esetleg még pár szót, ami fontos lehet önről.
3: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást, és köszönöm ezeket a kedves szavakat. Helyesbíteném, hogy én nem vagyok a Függetlenség Szentje szerzője, csak szerkesztője, de nagyon örülök, hogy sikerült olyan méltó módon megünnepelni annak idején Szent II. János Pál pápa születésének centenáriumát, mert erre az alkalomra készült ez a rendhagyó kiadvány. Túl kedves volt hozzám, úgyhogy köszönöm szépen. Ezek a kitüntetések, elismerések, ez természetesen nagyon jól esnek, de én mindig úgy éreztem, hogy egyszerűen szolgálni kell, ahogy az ember tudja, ahogy tőle telik azokat az ügyeket, értékeket, amelyeket fontosnak tart. És ebből fakad ez az elképesztő aktivitás, amit olyan kedvesen említett. Hozzátenném, hogy semmi se lett volna lehetséges Isten segítsége nélkül. Én mindig úgy éreztem, hogy óriási támogatásnak örvendek, és ebben nagy része Szűz Máriának is volt. Mindig rábíztam a dolgokat, és ami sikerült, ezt én neki köszönhetem részben is, természetesen a Jóistennek, aki meghallgatta az ő közbenjárását.
2: Johanna, azzal folytatnánk a műsort, hogy egy kicsit megosztanál pár dolgot a Szűzanya életében való jelenléttel. Tudom, most az előbb beszélt róla, de hogy hogyan érzi Johanna, hogy Mária segíti önt a minden napjaiban? Mit jelenthet Johannának az, hogy Máriával úton lenni az ég felé? És egyáltalán hogy képzeli el a Szűzanyát, akár külsőleg, belsőleg, milyen lelki tulajdonságai vannak?
3: Hát mindenek előtt utolérhetetlen ideál. Szűz Mária minden tekintetben tökéletes. Én úgy képzelem, hogy ha nem lett volna az eredendő bűn, akkor úgy néz neki az összes ember. Ez egy példakép számomra, tényleg utolérhetetlen, mert én próbálok tőle tanulni, de kevés sikerrel, bevallom őszintén. Ami számomra a legfontosabb, mert úgy az arra szólt a kérdés, hogy milyen lelki vagy mentális tulajdonságokat tudnék kiemelni, akkor elsősorban a bátorság. Talán kevésbé hangoztatott vonás, de az én véleményem szerint a Szűz Mária hihetetlenül bátor harcos. És ami az én életemben is tapasztalható, az, hogy hát mivel az élet nem csak örömteli pillanatokból áll, akkor tőle feltétlenül azt kell tanulni, hogyan tudjuk eredményesen és konstruktív módon cipelni a keresztet, amelyet a Jóisten ránk bízott. Nem véletlenül, ez nyilván azért van, hogy tudjunk fejlődni. Nehéz elfogadni ezt a tudást, mert nagyon nehéz, rengeteg kihívással jár, de a Szűz Mária az az ember, a legszentebb, a legtisztább, a legszebb, a legokosabb, a legtökéletesebb, de az az ember, aki tud ebben módszereket mutatni, ismertetni velünk az, hogy hogy kell ezt végigvinni. Én mindig is csodáltam, hogy egy kislány, hogy tudjuk, hány éves volt. Volt, aki mondja, hogy 12 éves, 13, 14 éves, ugye, úgy megosztanak a vélemények, de ami biztos, hogy nagyon fiatal volt. És nem spontán módon, hanem megfontolva választ ad a Jóistennek. Mérhetetlen az ő bizalma, de párhuzamosan a bátorság is, hogy ezt a választ merte adni, ami nem volt annyira egyértelmű, és nem volt kötelező. Bár, ha úgy nézzük, hogy tökéletes, akkor nagy valószínűsége a Jóisten már tudta, hogy csak úgy tud válaszolni egy tökéletes ember, amelyet alkotott. De mégis szabad emberként ez az ő döntése volt. És az, hogy az a dimenzió, ami kevésbé kellemes számunkra, a fájdalom, a szenvedés, a fájdalmas szűz anya tud minket támasztani, és támogatni, és segíteni minden olyan helyzetben. Úgyhogy számomra ez a legfontosabb. Semmiképpen nem barátnő, annyira nem bizalmas a kapcsolatunk, mert én nagyon tisztelem. Talán azért, mert annyira különbözik tőlem. Annyira tökéletes, én pedig annyira tökéletlen vagyok. Emellett a királynőm, én ezt komolyan veszem, mert annak idején a 17. században, mert nálunk sokkal később történt meg ez a hivatalos megkoronázás, de természetesen már a lengyel állam alakulása óta nagyon tiszteltük a Szűz Máriát, de hivatalosan csak a 17. században választottuk királynőnek, és ez egy nem érzelgős, jámbor döntés volt, hanem egy jogi aktus, amelyet azóta senki se vont vissza. Ez itt bátran mondhatjuk, hogy a mai napig Szűz Mária hivatalosan is a lengyel, most már nem királyság, Lengyelország királynője, és én ezt nagyon komolyan veszem. Számomra ő egy úrnő, akinek hatalma is van, és szerintem ez kevésbé hangoztatott aspektusa a dolognak, hogy ne csak barátkozzunk, és jó anyának tekintjük, bár ez mind igaz, de emellett neki sokkal több szerepe kell, hogy legyen az életünkben. Ha már említettem az anyaságot, akkor a másik nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy anyatársam. Az én anyukám, de emellett anyatársam, mert nekem is vannak gyerekeim, és amikor nagyon nehéz megfelelni ennek a feladatnak, vagy az életkörülmények úgy alakulnak, hogy az ember szenved. Mert ugye tudjuk, hogy minden anyukának óriási öröm mellett vannak fájdalomos pillanatai is. Amikor félti a gyerekeit, amikor aggódik értük, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, akkor ez a fájdalmas szűzanya, ez számunkra egyetlen segítség. Mert természetesen lehet imádkozni a Jóistenhez, Jézushoz, ez is teszem, de mégis a Szűz Mária, mint a közvetítő, közben járó, az, aki megért, nem mint Isten, mert ő mindent tud, és mindent megért, de ő mint nő, és mint anya, és tud minket megérteni. És ez számomra a legfontosabb, és a legcsodálatosabb. Hát különösleg nem kell részletezni, mert mindenki számára világos, hogy ő a legszebb. Annyira szép, hogy el se tudjuk képzelni, úgyhogy nem is próbálkozom leírni, de biztos vagyok benne, hogy semmilyen a legszebb, a legcsodálatosabb kép, kegykép, bármi, amit alkotott az ember, nem tudja ezt visszaadni. És erről is beszélnek azok az emberek, akiknek megjelent szűzanya. Ez leírhatatlan. Úgyhogy nem is próbálkozom.
2: Hogyan szólítják Lengyelországban Szűz Máriát?
3: Hát tulajdonképpen mi is az összes hivatalosan elismert, hagyományos elnevezéseket, megszólításokat használjuk, amelyet szankcionálta a katolikus egyház. De emellett van, ami jellegzetesen, sajátosan lengyel, ezt már említettem, hogy a Szűz Mária Lengyelország királynője. Nem királynője, hanem királynője. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert nálunk a hagyományban, a történelmi hagyományban, és van erre példa, későbbi példa, mert Szent Hedvig, az Anzsó Szent Hedvig is Lengyelország királya volt. Ez még jobban hangoztatja, hogy nálunk egy nő is lehet király, illetve királynő. Úgyhogy ez talán olyan jellegzetesen lengyel szempont, de a másik különbség, amelyet tapasztaltam, az, hogy mi több elnevezésben használjuk az Isten anya titulust, ami magyarul például Szűz Mária vagy Szűz anya, nálunk Isten anyja. És a másik, hogy a legszentebb Szűz Mária, ami boldogságos Szűz Mária magyarul. Ez a legszentebb, ez nálunk csak nem minden titulusban szerepel. Akkor két ilyen különbség, ami gondolom, hogy inkább nyelvi sajátosságból fakad, nem pedig valami mentalitásbeli vagy hitbeli különbség, csak hát nálunk a hagyomány úgy formálta ezeket a megszólításokat.
2: Úgy tudjuk, hogy a lengyeleknek az első összefüggő lengyel nyelvű szövegemlékük egy nagyon-nagyon szép himnusz, nem egy kiváltságlevél, nem egy urbárium, nem egy lélekhűszeres, hanem egy szakrális, egy himnusz, egy imádság. A Bogurodzsica, amiről már Joanna beszélt egy picit. Tudna erről egy kicsit beszélni nekünk, hogy mit kell tudnunk erről a himnuszról, mi a jelentősége, és kik ajkán hangozhatott el még korábban, esetleg fontosabb történelmi pillanatok idején.
3: Ez valóban egy nagyon szép himnikus dal. Egy középkori lengyel vallásos énekről beszélünk, ami valóban a legrégebbi dallammal megőrzött lengyel verses szöveg, vagy a lengyel keresztény költészetnek első műve. Érdekes, hogy nem ismerjük a dalszöveg szerzőit, bár a legenda szerint Szent Adalbert volt. Ez őszintén szólva elég kétséges, ami valószínűbb, hogy ő ihlette a szerzőt. Ami a zenét illeti, Ezt tudjuk, hogy hasonlít egy a nyugaton ismert lavagi szerelmes dallamához. Csak természetesen, amikor a bencések közvetítésével jutott el Lengyelországba, és új szöveget kapott, akkor megváltozott a jellege is, és ilyen jámbor hangneművé vált. Ahogy említette, ez volt az első himnuszunk, mondhatjuk, az első nemzeti dalunk. A lavagok énekeltek, amikor harcba indultak, például a grünwaldi csata során, vagy előtte. Itt a Keresztesek című filmben ezt lehet látni, mert tudom, hogy ez a film népszerű volt Magyarországon. Eredetileg két strofából állt, utána az évszázadok során új verszakokat írtak hozzá, és a Szűz Máriához és a Jézus, az Úr Jézushoz fordul. Úgyhogy nagyon szép, csodálatos, nagyon majesztatikus jellegű dalról beszélünk most. Lehet sajnálni, hogy és van, aki ezt hangosan és mondja, például én, hogy sajnáljuk, hogy nem ez lett most is Lengyelország himnusza, hivatalos himnusza, bár valóban elég archaikus a szöveg is. Most a gyerekek nem nagyon értik, hogy miről szól, magyarázatra szóról mindenképpen.
2: Igen, most meg is próbálnánk egy rövid zenei bejátszást ebből a gyönyörű szép himnuszból, hogy a kedves hallgatók is meghallgathassák.

0: A zenei részlet után a következő kérdésem az lenne, hogy volt-e olyan uralkodója Lengyelországnak, aki ismert volt a Mária iránti tiszteletérve szeretetéről, hogy esetleg tudna-e ilyen lengyel uralkodót megemlíteni nekünk?
1: Minden bizonnyal többen is voltak, de ami leginkább figyelemre méltó, az minden bizonnyal második János Kázmér. A legelején említettem, hogy nálunk később ajánlották fel a lengyel királyok Szűz Máriának az országot, Lengyelországot, a lengyel királyságot. És nem úgy, mint Szent István esetében, aki ugye utódja nélkül maradt, nálunk egy bajba esett király tette ezt meg, amikor a svéd invázió veszélyeztette Lengyelország jövőit, Lengyelország létezését. Az úgynevezett özönvíz, amely 1655 és 1660 között zajlott, ez nem mindenki tudja, hogy a második világháború után ez volt a legpusztítóbb és a leghalálosabb háború, amelyet Lengyelország tapasztalt. És ezért is, amikor az ország túlnyomó részén már elfoglalták a svédek és az oroszok, a lengyel király Szűz Máriának ajánlotta fel a királyságát, hogy mentse meg. Akkoriban csak Częstochowai szanktuárium, a Częstochowai Mária kegyhely volt az a fellegvár, amely még ellenállt a svédeknek, és ennek hatására az emberek fellázadtak, kezdtek ellenállni, harcolni, és sikerült legyőzni a betolódkodottot. De mielőtt ez bekövetkezett, második János Kázmér király a lvovi templomban, lvovi, vagyis lembergi, ahogy tetszik, megtette azt a, vagy letette ezt a nagy buzdító erejű esküt, és megígérte a szűzanyának, hogy jobb király lesz. Nem csak, hogy ő lesz az országának, királyságának a királynője, de ő is tőle telhetőleg próbálja a nép sorsát is javítani. Úgyhogy ennek ilyen szociális dimenziója is volt. És volt ez a bizonyos jogi aktus, amelynek következtében Szűz anya Lengyelország királynőjének tekinthető. Ez egy ilyen nagy fordulópont. Ami nagyon érdekes, hogy ez az eskü letétel, ahogy mondtam, egy lvovi templomban történt, és jellegzetes, hogy ez Szűz Mária mennybe vételének a temploma volt, és a kegykép, amely előtt akkoriban imádkozott, ez a kegyelmes Szűz anya kegyképe volt. Sokkal-sokkal később, évszázadokkal később, amikor 1920-ban Lengyelországot újra veszélyeztette a hatalmas fenyegetés, a bolsevikok már a Varsónál jártak, akkor pont augusztus 15-én a Nagyboldogasszony Bennybe vételének ünnepén megjelent Szűz Mária, a kegyelmes Szűz Mária alakjában. És ezt látták a bolsevikok, és elmenekültek. Ezért úgy nevezzük ezt a csatát, a varsói csatát, hogy a visztulai csoda. Úgyhogy, ha ezt szépen megfontoljuk, akkor az összes szál összefügg. Ráadásul ide még természetesen mindenképpen illik említeni a magyar segítséget, amelyet akkoriban élveztünk, mert enélkül világi szinten nehéz lett volna visszaverni a bolsevikok támogatást a magyar lőszer nélkül. Úgyhogy, ahogy látjuk, a szűz anyának mindig megfelelő eszköze van, és többször is a közös történelmünkben bebizonyosodott, hogy minket használ egymás megsegítésére. Úgyhogy én meg vagyok győződve, és hiszek abban, hogy akkoriban Szűz Mária egy másik apostoli királyságát, mert számára biztosan mi még mindig az ő szemében királyságok vagyunk, használta annak érdekében, hogy megmentsen minket a nagy veszedelem elől. Úgyhogy ez, vagy a nagy veszedelemtől. Igen. A nagy veszedelemtől, a halálos veszedelemtől, amelyet akkoriban a

0: Időközben járását kérjük mindannyiunkra, és köszönjük a hallgatóink adományait is, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Szeretettel búcsúzik a műsorból
1: Joanna Urbańska,
0: Berta Eszter Anna és Magony Bíró Kata. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Fészek hinta. Komoly dolgokról anyakörben könnyedén. Berta Eszter Anna műsorát hallották.
3: Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

szívemre. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Pásztorok áldott, főpásztora Krisztus!

0: Hoyt Santelia min deine Tafelde. Bist du der Sant nach Peter Utojano? Ürisatere. Njajod no kyre pastoroi tykra. Fine ovokno kalashat ne kotjo. Lonko du klalka mindanak nak mindik. Mindana vultu. Krisztus a lyukat jutalmul az égben, megkoronázod mi nekünk is add meg, hogy pásztorunkat nyomdokain járva mennybe kövessük. Himnusszal áldjuk mindeneknek atyát, felmagasztalván Isten fia téged. Szent lélek Istent ugyanúgy dicsérjük, szerte a földön. Amen.
1: Urunk, nézz ránk, tekint szégyenünkre. Mégis elvetetted és félredobtad. Fölgerjedt haragot fölkented ellen. Szolgált szövetségét felbontottad, koronáját a porba aláztad. Falait mind leromboltad, erődítményeit romhalmazzá tetted. Minden arra járó fosztogatja, szomszédai előtt csúffá tetted. Elnyomóinak jobbját fölemelted, ellenségeinek örömet szereztél. Kicsorbítottad kardjának élét, és nem segítetted őt a harcban. Fényes tündöklésének véget vetettél, trónját a sárba taszítottad. Megrövidítetted ifjúsága napjait, és őt szégyenbe öltöztetted. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, nézz ránk, tekints szégyenünkre. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag.

0: Meddig rejtőzöl el, uram? Talán végleg. Meddig lángol haragott tüze? Emlékezz arra, hogy mi rövid az életem. Milyen mulandónak teremtettél minden embert. Ki az az élő ember, aki halált nem lát, és megmenthetné lelkét az alvilágtól? A régi szereteted, uram, hol van? És hűséged, melyet Dávidnak ígértél. Emlékezz, uram, szolgáid gyalázatára, amit el kell tűrnöm sok nép részéről, amelyel, uram, ellenségeid gyaláznak, gyalázzák fölkented lépteit. Áldott legyen az Úr mindörökké. Amen, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. Éveink elmúlnak, mint a virág, te Istenünk öröktől fogva vagy. Menedékünk te vagy, Urunk, nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ kialakult, mindöröktől örökre vagy te Istenünk. Visszaparancsolod az embert a porba. Csak annyit szólsz, emberfiak, térjetek vissza. Mert 1000 év a te szemedben annyi, mint a tegnapi nap, amely tova tűnt. Vagy mint egy őrállás ideje éjszaka. Álmod bocsájtasz rájuk. Olyanná lesznek, mint a reggel sarjadó virág. Hajnalban szirmodban kivirul, estére lehull és elszárad. Bizony haragottól semmivé leszünk, és indulatottól elpusztulunk. Szemed előtt állnak gonoszságaink, titkos bűneinkre arcot fény derít. Üresen telnek napjaink, mert haragszol. Esztendeink sóhajként szállnak el. Életkorunk mindössze 70 év. Jó erőben lehet tán 80 is. De javarészt még az is baj és törődés. Bizony hamar elszáll, és mi elmegyünk. Ki tudja fölmérni haragod erejét, ki fél eléggé haragod hevétől? Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük szívünket. Tégy hozzánk, Urunk, meddig vársz még? Indítson meg szolgáid könyörgése. Árassz el minket reggel irgalmaddal, hogy minden nap ujjongjunk és vigadozzunk. Kárpótolj örömmel a sanyarú napokért, az évekért, amikor rosszul ment sorunk. Lássák meg szolgáid gondviselésedet, és gyermekeik dicsőségedet. Az Úrnak, Istenünknek jósága ragyogjon fölöttünk. Kezünk munkáját kísérje áldásod felülről. Kezünk munkáját kísérje áldásod. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Éveink elmúlnak, mint a virág, te Istenünk öröktől fogva vagy.
1: Uram, te nálad van az élet forrásod. S a te fényedben látjuk az igazi fény.
2: Olvasmány Mikás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Most aztán légy erős erőd. Sáncot emeltek ellenünk, vesszővel verték arcul Izrael bíráját. De te, Betlehem Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. letelepedhetnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. Ő maga a béke lesz. Megszabadít minket Asszíriától, ha betör országunkba, és határainkat tiporja. Ha Asszíria betör országunkba és földünket tiporja, 7 pásztort állítunk fel ellene, 8 vezető embert. Karddal őrzik majd Asszíria földjét, pallossal Nimród földjét. Jákob maradéka olyan lesz majd a sok nép között, mint a harmat, amely az Úrtól jő, mint az esőcsepp a zöldellő mezőn. Nem emberben bízik, és nem szorul az ember fiára. Akkor Jákob maradéka olyan lesz majd a sok nép között, mint az oroszlán az erdő vadjai között, mint az oroszlán kölyök a juhnyájban. Amerre jár, gázol és zsákmányol, és senki nem ragadja el tőle a zsákmányt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Fölséges Isten városa Betlehem, belőled születik majd, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre nyúlik vissza, és hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. Ő maga lesz a béke földünkön. Békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig. Ő maga lesz a béke földünkön.
3: Olvasmány 12. Pius pápa e Vulnerato kezdetű apostoli leveléből. A Krisztus megsebzett oldalából született egyház, mint bíborköntösbe öltözött, ékszerekkel díszített jegyes, születésétől kezdve e világ végéig a szentség fényében ragyog. Mivel az egyház isteni alapítója, az emberiség megváltója és a titokzatos testfeje minden szentség forrása is kezdete, sohasem hiányoztak titokzatos testében sem a tagok, akik erényeikkel minden keresztény számára példaképül szolgálnak. A történelem 20 évszázada tanítja, hogy Krisztus egyházában mindig voltak, sőt bőségesen voltak mind a lelkipásztorok, mind a hívek között olyanok, akik eljutottak az életszentség csúcsára, és közöttük, mint illik életszentségük példájával, ott tündököl előttünk a pápák dicső és jeles csapata is. Most beszéljünk Isten tiszteletre méltó szolgájáról, 11. Ince pápáról, aki, bár több mint 2 évszázaddal ezelőtt hunyt el, az időbeli nagy távolság ellenére erényeinek és csodáinak emlékével mégis mindenkor közel állt az egész egyházhoz. Isten tiszteletre méltó szolgájának érdemei között meg kell említenünk a törökök elleni küzdelemre való buzdítását, amelynek gyümölcse az a minden időkre szóló győzelem, amellyel 1683. szeptember 12-én Bécs a török támadás alól felszabadult. Nem kevésbé értékes és csodálatos eredménye Buda felszabadítása 1686. szeptember 2-án, ugyancsak a török megszállás alól. Ezen győzelmeknek, a Szűz Mária segítségének emlékére a Szentpápa az egész egyház számára ünnepelt rendelt Szűz Mária szent nevének tiszteletére, valamint Rómában Trajanus fóruma mellett emléktemplomot szentelt, és az ott megalapított Mária társulatban a Szentpápa elsőként kívánt belépni. Krisztus rendíthetetlen földi helyettese, Isten és az egyház ügyeinek bátor védelmezője nem félt szembeszállni, akár a legnagyobb királyokkal és fejedelmekkel sem. Valahányszor a helyzet úgy kívánta. A szentség anyagi javainak kezelésében rendkívüli adottsággal rendelkezett, amikor a kincstár kimerült, és nem állt elegendő élelmiszer a rendelkezésére, Ince pápa akkor is bőkezű tudott lenni a szegényekhez. Ha emlékezetbe idézzük, hogy Isten tiszteletre méltó szolgája kora ifjúságától kezdve gyenge egészségű volt, és életében többféle betegség gyötörte úgy, hogy házi orvosa tanúsága szerint a pápa életének utolsó szakasza kimondhatatlan vértanúság volt. Csak csodálni lehet hősies türelmét, lelki erejét, életszentségét és akaratának az isteni akarattal való megegyezését. Így a halált is, amelyre minden nap készült, hiszen szüntelenül buzgó imával kérte a szent halál kegyelmét. Örvendező szívvel és bizalommal fogadta 1689. augusztus 12-én. Életszentségének a híre, amely addig is körülvette, alig, hogy az örökké valóságba költözött, még jobban elterjedt. Jézus e szavakkal fordult Simonhoz. én is mondom neked, te Péter vagy, én erre a sziklára építem egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta. Mindörökre építette azt az Úr, és az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta.
1: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív.

0: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
1: Oltalmaz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Oly gyűlöletes a megosztott szív nekem, de kedvemet találom törvényeidben. Oltalmazó rejtek helyem vagy, és pajzsom, igédben nagyon reménykedem. Orcátlan gonosztevők, távozzatok tőlem. Istenem parancsolatait megtartom. Oltalmazza, mint ígérted, és élni fogok. Ne szégyeníts meg várakozásomban. Óvj és segíts, hogy megszabaduljak, és mindig rendelkezéseidben gyönyörködjem. Odavész mind, aki végzéseid útjáról letér, mert hazugságot forgat fejében. Olcsó salaknak tartod a föld minden bűnösét, intelmeidben ezért telik kedvem. Oly félelmetes vagy, testem is remeg, ítéleteidtől reszketve félek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Oltalmazz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket. Pogányok törtek örökségedre, Istenünk, meggyalázták szent templomodat, Jeruzsálemet romba döntötték. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, híveid testét a föld vadjainak. Vérüket úgy ontották Jeruzsálem körül, mint a vizet, s nem volt, aki eltemesse őket. Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt. Kinevetnek és csúfolnak a körülöttünk lakók. Meddig még, Urunk, vég nélkül haragszol? Haragod úgy lángol, mint a tűz? Atyáink vétkét ne tartsd számon. Irgalmat siessen segítségünkre, mert igen nagy a mi nyomorúságunk. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk! Neved dicsőségéért szabadíts meg minket. Bűneinket bocsásd meg a te szent nevedért. Miért mondhatják a pogányok, hol az ő Istenük? Szemünk láttára legyenek tanúi a nemzetek, hogy szolgáit kiontott vérét számon kéred. A rabláncon sínylődők jaj szava jusson eléd. Hatalmas karod erejével tartsd meg az életnek a halálfiait. Mi pedig a te néped és nyájad juhai, mindörökké áldunk. Nemzedékről nemzedékre hirdetjük dicsőségedet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket. Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki nyájadként vezeted József népét, aki a kerubokon trónolsz jelenj meg ragyogva, Efraim, Benjamin és Manasse törzse előtt. Mutasd meg hatalmadat és jöjj, hogy megszabadíts minket. Újíts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Urunk, mindenható Isten, meddig haragszol még néped imádsága ellenére? Könnyek kenyerével táplálsz minket, és italul könnyeink árját adtad nekünk. Szomszédaink előtt csúffá lettünk, ellenségeink gúnyolódnak rajtunk. Újíts meg minket, mindenható Isten, Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Egyiptomból telepítetted át szőlődet. Népeket űztél el, hogy elültethesd. Helyét jól megtisztítottad. Gyökeret vert, és betöltötte már a földet. Beborítja árnyéka a hegyeket. Ágai magasabbak a hatalmas cédrusoknál. Indái a tengerig elértek, hajtásai meg a folyamig. Miért romboltad le kerítését, hogy akik arra járnak, mind leszüreteljék? Elpusztította az erdei vatkan, és a magányos vad lelegelte. Újíts meg minket, mindenható Isten, tekints le ránk, lásd és látogasd meg ezt a szőlőt. Védd meg, amit jobbod ültetett, s az emberfiát, akit magadhoz emeltél. Tűzzel égetik és feldújják, de arcod feddésétől elpusztulnak. Jobbod embere fölé tárt ki kezedet, az emberfia fölé, akit magadhoz emeltél. Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Hol van olyan nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk? Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, kérésüket meghallgatja. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel hűségesen járjunk utadon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A bíborfehér lett Magyarország tortája. Megszépült a türjei premontrai rendház kertje. Javában zajlik az Esztergom budapesti főegyházmegye ifjúsági tábora. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kótáné Koltai Veronika. 20. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A verseny kiírása cukrász szakma körében rendkívül népszerű volt, a rekordszámú 60 nevezés érkezett idén. Az ipartestület szerdán jelentette be, hogy a 2026-os Magyarország tortája versenyt a bíborfehér torta nyerte, amelyet a tavalyi győztes, a gyulai kézműves cukrászda csapata készített. Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta a DCI stílusgyakorlat megalkotása után idén a bíborfehér fantázia nevű tortájukkal védték meg a címüket. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös musz és a rögös túró elegáns íz kombinációja alkotja, amelyet az édes fekete ribizlibor tesz igazán különlegessé. A türjei rendház előtti kertben az elmúlt héten nagy munkálatokat végeztek, amelyek során közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A türjei premontrei látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik, írja a zaol.hu. Ezt jól példázza a türjei rendház 1923-as bejegyzése a Historia Domusban, amely részletesen beszámol a kert akkori megújításáról. A rend feloszlatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során a felújított Mária szoborcsoport körül közel 600 cserjét, valamint 30 különböző fát ültettek el. A kert rendezése így nem csak a környezet megszépítését szolgálja, hanem a rendház történetéhez kapcsolódó hagyományt is tovább viszi. A parkosítási munkálatok még zajlanak a területen. Örömmel és közös imádsággal kezdődött meg Bodajkon a helyi ifjúsági tábor területén a 8. egyházmegyei ifjúsági tábor, amelyet augusztus 11-e és 15-e között tartanak. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalán. A fiatalokat a Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök által bemutatott szentmise indította el az 5 napos találkozáson, melynek mottója mindnyájan egy szívvel. A tábort 7 év kihagyás után szervezték meg újra. Azokat a 14 és 19 éves fiatalokat várták rá, akik szeretnének lelki tapasztalatokat és közösségi élményt átélni, szeretnének mélyülni személyes Isten kapcsolatokban. A táborban számos lelki program vár a fiatalokra, de természetesen a közösségi programok sem hiányoznak. Számos fakultatív lehetőséget is biztosítanak, a kézműveskedéstől a táncműhelyen át a csendes imádságig, a szentségi kápolnában. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Ime az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testéről,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, özsverkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Program ajánlóval jelentkezünk 12:10. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12:15. Örök igen részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13:10. Lelkiség irodalom 13:15. Szövetség az életért. Beszélgetés Böte Csaba atyával 13:25. A nap evangéliumáról emlékezünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14:15. Napi útra való jezsuita emlékedés 14:30. A hírpercek és az imaránc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15. Hitvalló című műsorunkkal 16 órakor jelentkezünk. Átmozgató Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16:30. Égi iránytünk a 20 éves Mári Rádió ünnepi sorozata Szűz Máriáról 16:35. Hazafelé életre növelő a Sünstadt Lelkiség műsora gyermeknevelésről 17:15. Prontvai Vera beszélgetése Nyilas Zoltán református lelkipásztorral 18 órától. A Zsolozsba esti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órakor. Isten jelenlétében Varga László püspökatya emlékedése 19:25. A hírpercek és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét ketyekről 20 órától. Hangadó Kamaszokról kamaszoknak Ládai Eszter és Surányi Gráf Laura műsora 20:16. Iránytű Pál Ferenc atya előadás sorozata 21:05. Szentkút podcast 22 órától. A nézőpont és a hírpercek után Virasztás Magyarországért közvetítés a Szent István Bazilika Mária kápolnájából 23 órától. Ezzel zárul a Mári Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
3: Mária Rádió. II. János Pál pápa imádsága a békéért 1991. január 16-án. Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek atya. Te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen, és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését, ne legyen többé háború. Visszafordíthatatlan kaland, ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője. Szűnjék meg a Perzsa-öböl háborúja. Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk téged. Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez, tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját, lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagy lelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek. Add meg korunknak a békenapjait, soha többé háborút. Ámen.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Örömmel adjuk hírül, hogy augusztus 15-én megnyitja kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Ünnepi megnyitó augusztus 15-én szombaton 15 órakor Gera Olga vezetésével. Fellép a Lélek Harang együttes. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek Királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáró helyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 36 299 33-33-as telefonszámon. A cím Budapest, 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Istenanya Alapítvány.
5: Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult, mára pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem csupán sportteljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala augusztus 15-e szombat hivatalos megnyitó Keszthelyen, augusztus 16-a vasárnap Keszthely Balatonboglár, augusztus 17-e hétfő Balatonboglár Balatonfüred kompátkeléssel, augusztus 18-a kedd Balatonfüred Szántód, Augusztus 19-e szerda, Szántód Réf Fülöp kompátkeléssel. Augusztus 20-a csütörtök, Réf Fülöp Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
4: Programajánlót hallottak.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekelőtt, amen!
1: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot a Mária Rádió Árpádházi Szent Margit imacsoportja imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Jézus a Getsemáni nevű majorba érkezett velük. Üljetek le itt, amíg tovább megyek és imádkozom, mondta tanítványainak. Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszer csak szomorkodni és gyötrődni kezdett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Te vagy az.
4: Mi atyánk.
3: Üdvözlégy.
4: Üdvözlégy ma. Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Vérrel verítek
5: ezt. Vérrel verítek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, aki vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
6: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus látta, hogy semmire sem megy, sőt még nagyobb zajongást támad.
1: vizet hozatott és megmosta kezét a nép előtt. Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk

0: kederemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Azok nem tágítottak, hanem nagy hangon követelték, hogy feszítse meg. Lármájuk egyre erősödött. Pilátus ezért úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Jézust kiszolgáltatta akaratuknak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, több is elkoronáztak.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, több is elkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusunk, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. A nép és az asszonyok nagy sokasága követte őt, jajgattak és sírtak miatta. Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt. Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok. Magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Vele együtt 2 rablót is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra járók káromolták, és fejüket csóválva mondogatták. Te, aki lerontod és harmadnapra fölépíted az Isten templomát, szabadíts meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Templomszentelési és parókia alapítási évfordulót is ünnepeltek a tiszaújvárosi görög katolikusok. Megújult a Veszprémi Várnegyed kis szemináriuma. Szent Domonkosra emlékeztek Szombathelyen. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kótáni Koltai Veronika. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszaújvárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság, az Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én adja hírül a Miskolci Egyházmegye. A szervező lelkészség 1991-ben alakult, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot Keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel Urunk színe változásának tiszteletére. Orosz Atanász püspök a kerek évfordulón mondott homiliájában az 1 évvel ezelőtt elhunyt püspök templomszentelési beszédét is felidézte. A templomépítést előkészítő bizottság még élő tagjait és leszármazottaikat Pál Miklós jelenlegi parókus köszöntötte. Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő befalazott falfülke tanúskodik a Veszprémi Várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított késő barokk épület hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak majd helyet, adja hírül a Veszprémi érsekség. A Felner Jakab által tervezett 1770-re elkészült épületben eredetileg alacsony sorból származó növendékek bentlakásos diák otthona működött volna, ám végül az idős papok lakhelye lett, és egészen a 20. század elejéig ezt a funkciót töltötte be. 1950-ig a Szent Pál apostol oltalmába ajánlott kis szeminárium, a következő évtizedekben pedig világi középiskola, megyei pedagógiai intézet, irodaház és múzeumraktár is működött benne. Közös programot állított össze Szent Domonkos napja alkalmából augusztus 8-án a szombathelyi Szent Márton plébánia, a Szavária Múzeum Szent Márton intézet, a Szavária Történelmi Karnevál közhasznú közalapítvány és a Domonkoskör alapítvány írja a martinus.hu. A reggeli órákban szentségimádás kezdődött a templomban, papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak. Este Szár Gergely premontrei atya mutatott be ünnepi szentmisét, utána a múzeummal közös kolostorkerti esték sorozatban következtek a világi programok. Bodorkós Imre plébános és Zágorhidi Cigány Balázs, a vasvári Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetője előadást tartott. Közben a gyerekek és a fiatalok kézműves foglalkozásokon vehettek részt, de lehetett kóstolni gyógynövényszörpöket és lekvárokat is, a domonkos bölcselkedések ösvényén pedig füveskönyvek gondolatait olvasgathatták a résztvevők. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáni Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Abban az időben ismét nagy tömeg vette körül. Mivel nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak velem, és nincs mit enniük. Ha étlen küldöm haza őket, kidőlnek az úton, mert néhányan messziről jöttek. Tanítványai erre megjegyezték. Honnan veszünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy minden lássuk ezeket? Ő megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? 7, felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a népnek. Volt néhány apróbb haluk is. Azokat is megáldotta, és szétosztotta. Miután ettek és jól laktak, 7 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze. Mintegy 4000-en voltak, akik ettek. Azután hazaküldte őket, és tanítványaival bárkába szállva Dalmanuta vidékére ment. Ott farizeusok jöttek hozzá, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, hogy próbára tegyék. Ő lelke mélyéből fölsóhajtva így szólt. Minek kér jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek, ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet. Ezzel otthagyta őket, ismét bárkába szállt, és átkelt a túlsó partra. A tanítványok elfelejtettek kenyeret hozni magukkal. Csak egyetlen egy kenyér volt a bárkában. Jézus lelkükre kötötte. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától. Azok egymás közt arról beszéltek, hogy nem hoztak magukkal kenyeret. Jézus észrevette és így szólt. Mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek és nem fogtátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek? Szemetekkel nem láttok, fületekkel nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy mikor 5 kenyeret törtem 5000 embernek, hány tele kosárnyi maradékot szedtetek össze? 12-t, válaszolták. És amikor 7 kenyeret törtem 4000 embernek, hány tele kosárnyi maradékot szedtetek össze? 7-et, válaszolták. Erre hozzáfűzte. Hát még mindig nem értitek. Közben Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő a vakot kézen fogva kivezette a faluból. Ott nyállal megnedvesítette a szemét, rátette a kezét, és megkérdezte. Látsz valamit? Az fölnézett, és így szólt. Látom az embereket, de úgy látom, mintha fák járkálnának. Erre ismét a szemére tette kezét, mire azt tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy távolról is élesen látott mindent. Aztán hazaküldte, de meghagyta neki. Ne beszélj róla a faluban. Jézus elindult tanítványaival a Fülöp Cézáreája környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványait. Kinek tartanak engem az emberek? Azok így válaszoltak. Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, van, aki valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte. Hát ti, kinek tartotok engem? Mire Péter így válaszolt. Te vagy a Messiás. Akkor lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek sem mondják el róla. Ettől fogva arra kezdte oktatni őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Egész nyíltan beszélt mindenről. Péter ekkor félre hívta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, tanítványaira nézett és így korholta Pétert. Takarodj előlem, sátán! Emberi módon és nem Isten tervei szerint gondolkodol. Ezután magához hívta tanítványaival együtt a népet, és így szólt hozzájuk. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelke azonban kárt szenved? Mit is adhatna az ember lelkéért cserébe? Aki szégyel engem és az én szavaimat e hűtlen, bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor majd eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 14-e. Szeresd tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő. Posás prófétánál olvasuk ezt a harmadik fejezet első versében. Szeresd tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő. Képzeljünk el egy nagyon rossz dolgot. Megcsalt bennünket a házastársunk, nem csak gondolatban, hanem valóságosan. Nyilván sok oka lehet annak, hogy így alakul egy házasság. Mi szokott történni akkor, ha mindez kiderül? Fájdalom, harag, bosszú, szakítás, válás, vagy kényszerű együttsenyvedés, a látszat fenntartása érdekében, illemből, de az adott házasság valójában már soha nem lesz olyan, amilyen valaha volt. Létezhet-e olyan, hogy ekkora csalódás után nem csak megbocsátunk, hanem igazán újat tudunk kezdeni azzal, akinek az Úr színe előtt megfogadtuk, hogy őt soha el nem hagyjuk. Bizony ez lenne a hívő ember útja. Aki igazán szereti a másikat, az megcsaltan is szereti. Hoseás ezt az üzenetet magasabb szintre emelte. Az Úr így szereti hűtlen népét. A prófétának ezt a szeretetet kellett kiábrázolnia, amikor tovább szerette azt az asszonyt, aki más szeretője volt, és házasságtörővé lett. Jézus Krisztus felmenői között parázni asszonyokat is találunk. Mert ő a paráznák megváltója is. Jézus Krisztus azok megváltója is, akik szeretik az édes, kívánatos aszú szőlőt, és ezért elpártolnak hitves társuktól és Istenüktől. Jézus Krisztus ezek megváltója is. Ez az isteni megváltó szeretet azonban megfékezi a paráznaságot. Nem csak úgy, hogy megtisztít, mert a paráznaság itt ebben a világban soha nem elintézett ügy, hanem úgy is, hogy nem ad alkalmat rá, bezár, korlátoz, fogságba visz, ahogy itt is olvassuk. Egy igehirdetésben hallottam. Uram, ha lenne kedvem a bűnre, ne legyen alkalmam rá. Ha lenne alkalmam rá, ne legyen kedvem hozzá. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Vágyaink felszabadítása. Mária így válaszolt. Íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Mária, aki mélyen megragadottnak és Isten tervébe bevontnak érzi magát, úgy dönt, hogy a mennyei küldöttől egy optatívus alakú igével, az optatívus az kívánságot, óhajt fejez ki, tehát egy kívánságot kifejező igével, legyen nekem, búcsúzik el, amelyel a görög nyelv óhajtó mondatot képes kifejezni. Mária így fejezi ki lelkesedését az iránt, amit a szívében Isten hozzá intézett szavaként ismert fel. Nem hajtja le a fejét megjátszott alázattal, amellyel gyakran úgy fogadunk el dolgokat, hogy elégedetnek és meggyőződöttnek színleljük magunkat. Mária nem engedi sem azt, hogy kérleljék, sem azt, hogy kényszerítsék, hanem boldogan azonosul azzal, amit az angyal hinni javasolt neki. Az imádság valódi edzése a vágyunknak, amelynek az a célja, hogy a szívünket minden bénultságtól és félelemtől megszabadítsa. Isten utáni vágyakozás, amely arra késztet, hogy kiürítsük a szívünket a rossz vágyaktól, hogy megtöltsük azt jó utáni, a legfőbb jó utáni vágyakozással, mondja Szent Ágoston. Furcsa célnak tűnhet ez számunkra, melyhez az ima vezetni akar bennünket. Általában azt gondoljuk, hogy amikor Istennel kapcsolatba lépünk, az a legfőbb feladatunk, hogy alázatosak legyünk, hogy csökkentsük igényeinket, hogy engedelmesen elfogadjuk az ő akaratát. Természetesen ebben is van igazság, de ezt csak némi óvatossággal mondhatjuk. Ha túl naivan azt értjük imádságon, hogy kiüresítjük magunkat Isten előtt, akkor azt kockáztatjuk, hogy a lelki életet olyan útnak tartjuk, amelyen elveszítjük a személyiségünket és megsebezzük az érzékenységünket. Ez pedig sohasem lehet az, amit Isten kíván tőlünk. Az ima azért adatott nekünk, hogy a legjobb képet alakítsuk ki magunkról. Azt, amelyet Isten őrülten szeret és tulajdonaként ismer el. Ezzel természetesen nem merül ki az imádság útja, melynek ki is kell vezetnie bennünket az érzelmeink és a szokásaink komfortzónájából. De nem ez az imádság elsődleges célja. Imádkozni nem azt jelenti, hogy Istent a szükségleteinkhez igazítjuk, vagy hogy meghajlunk az ő végtelen felsége előtt. Imádkozni inkább azt jelenti, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne felejtsük el, hogy erős barátság köt össze bennünket Istennel, amelyben mindkettőnknek mindenek előtt szabadnak kell éreznie magát, hogy a másik előtt önmaga lehessen. Jézus búcsú szavai az utolsó vacsorán nem hagynak kétséget e felől. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja a barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. akkor mindent megad nektek az atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt olvassuk Jánosnál a 15. fejezetben.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát ugye, sokszor kérdezik tőlem, mint ferences szerzetestől, hogy hát milyen tanácsot tudnék adni. És pedig, hogy kérdezik, hogy mibe érdemes a mai világba befektetni. Aranyba, telekbe, részvénybe, ingatlanba, miben? Én mindig azt szoktam válaszolni erre, hogy gyerekbőrben. Igen, nagyon fontos, hogy gyermekeinket szeretettel ne csak befogadjuk, ne csak neveljük, hanem hogy tegyünk meg mindent azért, hogy tényleg nagyra nőjenek, és családunknak égkövei legyenek. Utolsó ítéleten úgy se fog szembejönni velünk, se a ruhánk, se a házunk, se az autónk, semmi, csak a gyerekeink, unokáink. És hát ugye ez egy jó befektetés, mert mindig mondják, hogy miért nem a halálunkon van az örök ítélet. Hát azért, mert az ember életébe elindít hullámokat. Milyen hullámokat? Hát ugye a jó cselekedetek jó hullámokat indítanak el, a rosszak meg rosszakat. Tehát biztos, hogy Szent Ferencnek halála az utolsó ítéleten nem csak azt fogják megköszönni, amit ő tett, hanem amit mi is, az ő szerzetesei, meg Szent Ferenc atyának lelkületét hordozó világiak tettek. Minden pohár vizet megköszön a Jóisten, és minden pohár vizet, amit gyerekeink, unokáink adtak, azt nekünk is valamilyen módon meg fogja köszönni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy igen, nyithatsz bankszámlát mennyek országában, a szépen jól nevelt gyermeked által, unokáid által, az ő tetteik, jó cselekedeteik Isten előtt kedvesek. Mostan, ugye ez a bevezető után elmondanám, hogy most 13-án kezdődik augusztusban a Csíksomlyói ifjúsági találkozó. És ugye fiataljainkat, 14-15-17 éves fiatalokat nem lehet ketrezbe tartani. Az a jó, hogyha találkoznak hasonló értékrendű, gondolkodású fiatalokkal. És most különösképpen a nagymamákhoz, szülőkhöz szólok, hogy gyerekeinket regisztráljuk be, iratsuk be erre a Csíksomlyói ifjúsági találkozóra. Tehát nagy élmény tud lenni a fiatalnak. Nem lehet mondani azt, hogy ide sem mehetsz, oda sem mehetsz. Ez egy olyan hely, ahova bátran elengedhetik a szülők, a nagyszülők, a gyerekeket, az unokákat, és miért ne tudnád kifizetni azt a költséget, nem olyan magas az unokádnak, ajándékozz meg, legyél egy ilyen nyári Mikulás, angyal. És mondja azt, hogy fiam, menjél el, ott van 6-700 olyan fiatal, akik te korodbeliek, Erdély összes településéről, városáról vannak, ismerkedjél, barátkozzál, együtt imádkoztok, énekeltek, táncoltok, este a tábortűzkönyvet beszélgettek, az biztos, hogy jót tesz. Ugye nagyon sok, régebb ugye voltak nagy családok, hát mi volt, mit tudom én, édesapám még 18-an voltak, első unoka testvérek. Hát azok minden utcában laktak. Hát milyen buli volt ott, a mindennapi ifjúsági találkozó volt. De sajnos most olyan nagyon sok az egyke, magányos gyerek. Biztassuk, menj el, 3-4 nap beköltözöl a többiek közül, sátorba vagy. Na, a szobák is vannak, azt is ki lehet bérelni, és jól érzed magadat. Jó lesz ott neked. Öröm lesz a te szívedbe. És azt gondolom, hogy ez egy nagy-nagy lehetőség. Hát ugye egy ilyen ifjúsági találkozó, hát az annak idején az elsőket még én is szerveztem, többen is voltunk persze, és mindig nagy öröm volt, az év fénypontja volt, hogy együtt lehetünk, és Szatmár is, Nagy Károly is, Temes

Kaposvár és nagyváradi fiatalok együtt imádkozhatnak, énekelhetnek, ez igen-igen nagy lehetőség. Ingyen utazhat a gyerek, a diák, van ellenőrzője a vonaton. Engedd el, biztosan jöjjön el. Most ugye, hogyha a fiatal gyerekedet, az unokádat szépen tudod nevelni, és vallásos, jó magyar ember lesz belőle, hát akkor annál nagyobb ajándékot nem tudsz időskorodra magadnak adni, nem igaz? Tehát, hogy a kis kertedet, ha nem műveled, ha nem kapálod, nem, hát rágyázod. Vajon abból a kertből lesz szép virág? Biztos, hogy nem. Tehát meg kell adni a módját annak. És én azt gondolom, hogy hát ez egy ilyen csit, ez egy biztos egy ifjúsági találkozó, ez egészséges, jó dolog. Adja az Isten, hogy tényleg, hát büszke örömmel, hozd el, küldd el, engedd el a gyermekedet. Ugye úgy van, hogy az egy Csíksomlyon van, az egy bekerített kert, egy olyan kert, ahol 3 hektár, hát ugye ottan van lehetőség mozogni, jönni, menni. A kapun csak azt engedik be, aki 14 évet betöltötte, és 24 év alatti. Tehát, hogy ő karszallagot kap, vigyázunk rájuk, tehát, hogy ügyelünk, hogy baj, ne essék ottan nagy kárt egymásban, ne tegyenek a fiatalok. És hogy én úgy tudom, hogy nagyon sok életre szóló barátság, szerelem, kapcsolat született egy-egy ilyen találkozón. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hogy na, ide engedj el. Itt biztos, hogy nem fognak drogot árulni, biztos, hogy nem fognak nem tudom milyen butaságokat, alkoholt se engednek be, nem. Tehát, hogy vigyázunk a fiatalokra, azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek. És én azt látom, hogy igen, mindig is boldogok. Tehát sírva szoktak a csit végén egymástól elválni és hazamenni. Gyermekeinkért még mit tudunk tenni? Ugye lassan kezdődik a tanév. Igen, hogy jó osztályba kerüljön. Nézzük meg, hogy ki az osztályfőnök, ki a tanítónő, ki a tanár. Hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy szép legyen, jó legyen, eredményes legyen. Nézzünk utána, hogy gyermekeinkkel mi van. Én folyamatosan járok a fiatalokkal, és azt gondolom, hogy amit egy tanácsot tudnék adni, gyerekvállaló szülőknek, az, hogy hát vidd magaddal. Tehát én bármerre megyek, gyerekeimet, unokáimat magammal viszem. Mit jelent ez? Hát, hogy mit tudom én, most is meghívtak, tartsak valahol egy misét, hát egyedül hamarabb oda mennék, könnyebb lenne, de én úgy gondoltam, van egy mikrobuszunk, és telerakjuk azt gyerekekkel, és akkor elmegyünk együtt. Ők minisztrálnak, az elején, végén mondanak egy-egy verset, és útközben itt-ott megállunk egy-egy dínyére, meg fagyira, meg minden, és jól el leszünk. Tehát, hogy nem kell a gyermektől irtózni, nem kell félni. Tehát én eddig felneveltem, hát ugye közel 7000 gyereket, és olyan örömmel, büszkén mondhatom el, hogy 35 év alatt nem volt úgy, hogy én valamelyik gyereknek azt mondja, gyerek szívem, hogy ne jött volna oda, hogy ne tudtuk volna megbeszélni azt, ami fontos. És nem kell elítélni a gyereket. A gyerek vázlatozik. Milyen olyan hülyeséget kitalál, megpróbálja megvalósítani, aztán nem mindig sikerül, nem mindig jön össze. De, hogy mondjam, mégiscsak megpróbálja. Aztán legtöbbször ő maga csodálkozik egy pár év múlva, hogy milyen hülye voltam, hogy volt nekem ilyen korosztályom is. Változik az ember. Utka az egyik nő mondta, hogy megtalálta a szekrény alján a férje múltját. Közben ugye ez a férfi, hát 20-valahány éves volt, amikor elvégezte a közgazdászati egyetemet, és aztán most ilyen nagy, hát befutott üzletember, és mindig kosztümbe jár, ékle, vasalt, nadrágbas, ingbes, minden, és azt mondja, hogy
elé került a szekrény aljába egy doboz, és ott az ő férjének a, hát, hogy mondjam, a tizenéves nyakkendői voltak meg, hát ilyen kiegészítők, és mutatta a képe, hogy hát milyen mikágeres, meg mindenféle hasonló nyakkendővel járkált az ő férje, és az el nem tudja képzelni, hogy hát hogy nézhetett ki, és tényleg a régi képeken mutatta, és hosszú haj, és hát ugye akkoriban, hogy volt, kinőttem. Igen, testvérem, kinövünk sok mindent. Nem kell pánikolni, hogyha a gyerek valamit kipróbál. Biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem kéne kipróbáljon, de úgy mondjam, na, aki kezdít megégeti a kályhán, aztán utána már jobban ügyel arra, hogy ne legyen semmi probléma és baj. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szeressük a gyerekeinket, és próbáljuk meg bevonni a magunk életébe. Persze úgy kell azt a dolgot csinálni, hogy a gyereknek is meglegyen a maga öröme. Tehát, hogy na, nem mondjuk azt, hogy ez nem rád tartozik, ezt úgy se érted. Én, ha megyek temetni, oda is viszek gyereket. És persze, hogy előtte, és utána megmagyarázom, hogy hova is menjünk, és mi fog történni, és hogy fog az alakulni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy merjünk. Most ugye gombászás szezon van Székelyföldön. Esik, és tényleg rengeteg gomba van. És hát én végezetül a Mária Rádió hallgatóinak elmondok egy kedves ilyen régi gombásos viccet. Hát ugye három legény elindul gombászni, és közben eltévednek, és hideg lesz, és esik az eső, és besötétedett, és nagy bajba vannak, és imádkoznak, jó Isten, mi lesz velük, és megjelenik nekik a jó tündér. Na és hát, gombász testvérkék, hát mit kívántok? Mindenki egy-egy dolgot kívánhat. Tehát persze az első férfi mindjárt meg is szólal, hogy jaj, jó tündér, én nagyon fázok, éhes is vagyok, én nagyon-nagyon szeretnék otthon lenni. Sutty eltűnik, már mindjárt otthon is van, terített asztal, nyami-nyami, minden. A második, hát erre felbuzdul az, hogy angyalka, én is szeretnék nagyon-nagyon hamar otthon lenni, jó melegbe, anyukával, apukával, itt félek, sötét van, hideg van, na, ott ő is hamar hazajel, kerül minden, és jön a harmadik is, és megszólal sírva, hogy jaj, angyalka, nézd, egyedül vagyok, fázok, hideg van, én úgy szeretném, hogy itt legyenek a barátaim is mellettem. Na, s erre megjelenik a másik két barát is, és ott vannak megint egyedül a hideg erdőben. Igen, jó dolog együtt lenni, jó dolog társra találni, és tegyünk meg mindent, hogy a gyermekeink akár a Csíksomlyói ifjúsági találkozón most augusztus 13-ától társakra, barátokra találjanak, olyanokra, akik amikor hideg van, amikor nehézség van, akkor is ott állnak mellettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Áprili Lajos, útravaló. A lélek, mikor búcsúzva bontja szárnyait, visz magával a földről valamit. Eszmét, melyet világra ő hozott. Virágot, melyet ő virágoztatott. Én Istenem, én mit vigyek neked? Nem vihetek én mást, csak verseket. Kiválasztok pár utamra valót. A többinél tisztább andalolót. S ahol ösvénnyel vár az égirét, zenét hallok majd, felséges zenét. Barátom, aki már előre ment, azt a zenét rég hallja odafent. S ahogy azt a muzsikát hallgatom, azt a keveset rendre hullatom. Az a zene csak vallatja velem, süket sor, nem merem, ezt sem merem. S amikor, Uram, hozzád érkezem, könnyű kezem miatt szégyenkezem. A választottakból csak egy marad, az, melyben elfogtam egy sugarad. Az, amelyikben elmondtam neked, hogyan szerettem drága földedet. S szólok, csak ennyit hoztam, ó Uram. Ne ítéld meg nagyon szigorúan.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
3: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Hírek.
1: Megszépült a türjei Premontrei rendház kertje. Templomszentelési és parókia alapítási évfordulót is ünnepeltek a tiszaújvárosi görög katolikusok. A bíbor fehér lett Magyarország tortája. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A türjei rendház előtti kertben az elmúlt héten nagy munkálatokat végeztek, amelyek során közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A türjei Premontrei látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a Premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik, írja a zaol.hu. Ezt jól példázza a türjei rendház 1923-as bejegyzése a Historia Domusban, amely részletesen beszámol a kert akkori megújításáról. A rend felosztatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során a felújított Mária szoborcsoport körül közel 600 cserjét, valamint 30 különböző fát ültettek el. A kert rendezéseid nem csak a környezet megszépítését szolgálja, hanem a rendház történetéhez kapcsolódó hagyományt is tovább viszi. A parkosítási munkálatok még zajlanak a területen. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszavárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság. Az Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én adja hírül a Miskolci Egyházmegye. A szervező lelkészség 1991-ben alakult, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel Urunk színe változásának tiszteletére. Orosz Atanász püspök a kerek évfordulón mondott homiliájában az egy évvel ezelőtt elhunyt püspök templomszentelési beszédét is felidézte. A templomépítést előkészítő bizottság még élő tagjait és leszármazottaikat Pál Miklós jelenlegi parókus köszöntötte. 20. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrászipartestület a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A verseny kiírása cukrász szakma körében rendkívül népszerű volt, rekordszámú 60 nevezés érkezett az idén. Az ipartestület szerdán jelentette be, hogy a 2026-os Magyarország tortája versenyt a bíbor fehér torta nyerte, amelyet a tavalyi győztes, a gyulai kézműves cukrászda csapata készített. Balog László, Balog Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta a DCI stílusgyakorlat megalkotása után idén a bíbor fehér fantázia nevű tortájukkal védték meg a címüket. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös musz és a rögös túró elegáns íz kombinációja alkotja, amelyet az édes fekete ribizlibor tesz igazán különlegessé. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Máté könyvéből vesszük. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármi okból elbocsátani a feleségét? Jézus ezt felelte. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát, anyját, feleséghez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza. Farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy váló levelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette, Mózes a kemény szívűségtek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok a feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem paráznasága miatt, és mást eszel, házasságtörés követ el. Erre a tanítványok megjegyezték, ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt, nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra. Van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Tegnap Máté evangéliumból azt a részt olvastuk, hogy hányszor kell megbocsátanom a fele barátomnak, 7-szer, vagy 70-szer, 7-szer, vagy bárhányszor. És ez tulajdonképpen egy általános kép, egy minden ember felé vonatkozó kép. A mai evangélium, amikor egy házasságra mutat rá, és egy házassággal kapcsolatos kérdést tesznek föl Jézusnak, akkor valahol az emberi kapcsolatainknak és egy házasságnak a gyökerében is ott van az a kérdés, hogy hányszor kell megbocsátanom a másik embernek, hányszor kell megbocsátanom a mellettem élőnek, a házastársamnak, a családtagomnak. És hogyha a megbocsátással kapcsolatban újra és újra tudatosítjuk, hogy ahogy a szeretet is, a megbocsátás is döntés a másik mellett, akkor ez egy picit egyszerűbbé is válik. Nem mondom, hogy könnyűvé, de egyszerűbbé. Mert fontosabb lesz a másik ember, mint az a bántalmazás, sérelem, amit elszenvedtem. Fontosabb lesz a másik ember, akit szeretek, akivel jó együtt lenni, akivel sok szép örömet éltünk meg, de most valamiért távolság van közöttünk, akkor tudok megbocsátani, tudok lépni a másik felé. Manapság kapcsolatainkban és a házasságban, a párkapcsolatainkban is túl könnyen kimondjuk, hogy nem megy, hogy hagyjuk abba. A tartós, hosszú távú kapcsolatnak ma alig-alig van becsülete. Miért is van ez így? Azért, mert valahol a megbocsátás a szeretetnek a másik ember felé forduló volta, az úgy tűnik, hogy feledésbe megy, úgy tűnik, hogy feledésbe borul. Manapság nehéz kilépni az önzésemből. A mai önző világunkban nincs értéke az odaadott életnek. Keresztény életünk éppen azzal válik jellé, hogy ezt az odaadott életet vállaljuk. Családban, házasságban, a házastársam mellett, papként, szerzetesként, az Istennek odaadott életben. És éppen ezért fontos az, amiről Jézus ma beszél az evangéliumban. Azt is egy picit érdemes hozzátennünk, és talán azt is már megtapasztaltuk, hogyha valamit le kell írni, akkor az összeszedettebb lesz. Mert a szó elszáll, az írás megmarad. Mert könnyű odavetni egy bántó szót, odavetni valami első reakciót, valami olyat, ami aztán visszabánt, ami visszaadja azt a bántást, amit én elszenvedtem. Könnyű odavetni azt a szót, hogy ez már nem megy tovább. De ha megfogalmazom, hogy mi van mögötte, miért nem megy tovább, ha ezt megpróbálom leírni, meg a másik is leírja, hogy mi az a nehézség, ami most akadály, mi az a nehézség, ami most közénk áll, akkor talán másképpen fogom látni mindazt, ami történik kettőnk között. És hogyha egy picit mindezzel együtt, hogy most éppen nehéz, hogy most éppen távolságban vagyunk egymástól, fölidézzük azt, ami összeköt bennünket, ami összekapcsol bennünket, és egy picit arról is beszélünk, hogy mindezek ellenére miért szeretlek téged, miért vagy fontos a számomra, akkor könnyebbé válik a kapcsolatunk, könnyebbé válik elindulni egymás felé, könnyebbé válik rendezni azt a dolgot, ami most éppen elválaszt, ami most éppen szétszakít bennünket. Amikor Jézus a házasság szentségéről, méltóságáról beszél, akkor valahol ezek is ott vannak mögötte. Nem csak egy kiemelt részként kell hallanunk, hallgatnunk Jézusnak a szavát, amikor a házasságról beszél, hanem valamilyen szinten az evangélium egészének a fényében kell látnunk azt, hogy az, amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza. Az Isten szeretetének a fényében láthatom mindazt, ami összeköt, ami összekapcsol bennünket. És így már mindjárt más színben fog föltűnni mindaz, ami a férj és a feleség között történik, amit a férj és a feleség egymásban, egymás mellett meg tudnak élni, meg tudnak valósítani. Ha így áll a dolog, nem érdemes megházasodni. Ha csak azt látom, hogy egy életre szóló elkötelezettséget vállalok, és nem látom a kapcsolatainknak a szépségeit, nem látom azt a kegyelmi erőforrást, ami segít ebben a párkapcsolatban, akkor ez valóban úgy áll a dolog, hogy nem érdemes megházasodni. De ha azt látom, hogy Isten kegyelmével újra és újra tovább tudunk lépni, ha azt látom, hogy Isten kegyelmével a szeretetünk napról napra erősödhet, akkor bizony érdemes megházasodni, érdemes vállalni az odaadott, az elkötelezett életet. Mert ebben az elkötelezett életben még inkább láthatóvá, tapasztalhatóvá válik az a szeretet, amely összeköt bennünket. Az a szeretet, amely megalapozta a közös életünket. Érdekes ez az utolsó mondata Máté evangéliumának. Csak azt tudja felfogni, akiknek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra. Van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Van, aki alkalmatlan a házasságra. Ettől ő nem lesz értéktelenebb ember. Van, aki alkalmatlan arra, hogy valakivel ilyen módon összekösse az életét. Van, aki alkalmatlan arra, hogy a házasságnak minden részét vállalja, a másik boldoggátételét, a másikért való életet, a gyermekek nemzésével kapcsolatos fontos dolgokat. Alkalmatlan házasságra, de ez nem jelenti azt, hogy attól még értéktelen ember lenne. Éppen ezért a mai világban ezt kell egy kicsit megerősíteni. Nem attól értékes az ember, hogy képes-e a házasságra, képes-e a szexuális cselekedetre, képes-e arra, hogy párkapcsolatban éljen, hanem attól értékes az ember, hogy az Isten a saját képére alkotta meg az embert. És van, aki a mennyek országért önként lemond a házasságról. Papságban római papságban és a szerzetességben ezt látjuk, hogy valaki önként lemond a házasságról, annak minden szépségével és nehézségével együtt. Isten kegyelmet ad arra, hogy akit meghívott erre az útra, az ki is tudjon tartani ezen az úton. Bár ma azt látjuk, hogy sokaknak ez nem feltétlenül sikerül, de mégis Isten meghív ma is arra embereket, hogy önként mondjanak le a házasságról azért, hogy neki szenteljék az életüket, azért, hogy Istennek szentelt életet éljenek. És ebben újra és újra felfedezhetjük Krisztus kegyelmét, Krisztus erejét, Krisztus szeretetét. A házasság egy férfi és egy nő szeretet kapcsolata, szeretet szövetsége mindig értéket képviselt az egyházban. Ugyanakkor az Isten országáért vállalt cölibátus szüzesség is ugyanolyan értéket képvisel az egyház életében. Mind a kettőnek az értékét, a szépségét szeretnénk felmutatni, szeretnénk megmutatni. Mind a kettőnek a szépségét, az értékét a mai világ nehezen érti meg. Nehezen érti a mai világ két embernek, egy férfinek és egy nőnek egy életre szóló elkötelezettségét, de az Istennek elkötelezett életet még kevésbé tudja a mai világ értékelni, elfogadni. Mi mégis keresztényként, hívő emberként egyre inkább szeretnénk megélni azt az életformát, amire Krisztus meghívott házaspárként, házasságban, vagy papként, szerzetesként az Istennek szentelt életben. Egymásért imádkozhatunk újra és újra. Egymást erősíthetjük, papok és házasok, a szeretetben, az elkötelezett életben. Egymást tudjuk megerősíteni Isten szeretetében. És ebben újra és újra jellé válhatunk a világban, ebben újra és újra meg tudunk mutatni valamit Isten szeretetéből, Isten kegyelmének az erejéből. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap Evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mária Rádió.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót és benne a Jó hírek magazin műsorát hallják. Műsorunk, mai műsorunk elején a szentek jó hírét nézzük meg egy kicsit. Tegnapi napon ünnepeltük Boldog 11. Ince pápát, akinek szobra van a budai várban, amely szobor megmaradt a kommunista időszakban is. Szegények atyaként is bevonult a történelembe, hiszen élete nagy részében szegényeket támogatta, különösen tehette ezt, tette ezt pápaként. 1676-ban választották meg őt pápává, és akkor vette fel a 11. Ince nevet. Pápaságának egyik érdekessége a 14. Lajos királlyal való küzdelme, francia egyház ne szakadjon el Rómától számunkra, és egész Európa számára is tulajdonképpen, ami nagyon hangsúlyos volt, hogy a töröktől való megszabadulás, a török veszedelemtől való megszabadítása Európának. Diplomáciai erőfeszítéseket tett, és 1683 tavaszán, amikor a török sereg Bécs ellen indult, elérte az ostrom alá vett várost, akkor császári lengyel király és a birodalmi rendek, valamint a királyi Magyarország egyesült seregei megfutamították a törököket, és 1683. szeptember 12-én elvonultak a törökök Bécs alól. Ennek emlékére a pápa elrendelte Szűz Mária szent neve emléknapját. Ezután egyesültek a keresztény seregek, és Magyarország felszabadítására indultak. Buda 1686. szeptember 2-án szabadult föl a törökök ellen, török uralom alól, és ennek nyomán a pápa elrendelte Szent István király ünnepét az egész egyház számára. Ezért is áll az ő szobra a budai várban. Végül is Szent István király ünnepe a II. Vatikáni zsinati reformok, naptárreform után augusztus 16-ára került a halála napjának a közelébe a világegyház számára. Nálunk ugye augusztus 20-án ünnepeljük kezdettől fogva Szent István királyt. A mai napon Szent Maximilián Kolbe vértanú papra emlékezünk, őt ünnepeljük, aki életét adta a barátaiért, életét adta egy fogoly társáért. 1894-ben született, belépett a ferences rendbe, és minoriták kolostorába kezdett el tanulni, és utána a minoriták közé be is lépett. Számos módon igyekezett a misszió szolgálatába lenni, nyomdát alakított ki, különféle újságokat, könyveket szerkesztett. 1930-ban Japánba küldték, ahonnan 36-ba visszatért. A 1940-ben a németek kiürítették a szeplőtelen városát, ahol előjáróként szolgált, Kolbe atyát pedig az auschwitzi haláltáborba vitték. Egy szökés nyomán tizedelést hajtottak végre, és ő vállalta, hogy egy családapa helyett az éhségbunkerbe megy, és ott az éhségbunkerben biztatta a többieket, énekszóval élték meg ezeket a napokat. Végül is 1941. augusztus 14-én injekcióval megölték, és így halt vértanú halált. A holnapi napon pedig Nagyboldogasszony ünnepét fogjuk ünnepelni, Mária mennybe vételének az ünnepét, és bár maga a dogma viszonylag késői, 1950-ben hirdette ki 12. Pius pápa, de az ünnep, a hit az korábban is, jóval korábban is megvolt, hiszen Szent István haláláról is arról szól a legenda, hogy nagyboldogasszony ünnepén halt meg 1038-ban. Mária mennybe vételével beteljesedik az ő élete. Ő az az asszony, aki Krisztus szülőjeként, Krisztus édesanyjaként Isten anya lett, aki kísérte a fiát, aki igent mondott a fiára, nem csak amikor Gábor angyal eljött hozzá, hanem egész életében, egészen a keresztig. Ezért tiszteljük őt különös tisztelettel, ezért fohászkodhatunk hozzá napról napra, kérve a szűzanya támogatását, segítségét, erejét a mindennapi életünkre. A nyári időszak a különféle fesztiváloknak is helyt ad. A Mária Rádió napindító műsorában beszéltünk az Ördökatlan Fesztiválról, meg beszéltünk a Kapolcsi Művészetek Völgye Fesztiválról is, ahol jelen van valamiképpen az egyház is, fiatalok körében, a fesztiválozók körében lehetőséget adnak arra, hogy komoly kérdésekről is beszélgessenek, hogy találkozzanak az egyház különböző szervezeteivel, vezetőivel, hogy különböző papok és világiak beszélhessenek azokról az értékekről, amelyek számunkra fontosak. Egy érdekes rendezvény a Szombathelyi Szavária Történelmi Fesztivál, amely augusztus 14-e és 16-a között kerül megrendezésre, és ebbe a történelmi karnevába az Szombathelyi Egyházmegye intézményei és szervezetei számos ponton bekapcsolódnak. Látogatást lehet tenni a püspöki palotában, Castrum Dei, püspökvár kertjében, keresztény felekezetek helyi összefogásával nyitják meg, a helyi elcsendesedéssel hívja a betérőket kiszakadásra a mindennapok rohanásából. A zenés dicsőítő szentségimádást is megszervezik a Ferences templomban 14-én és 15-én este. A különböző programokról, lehetőségekről egyrészt a Magyar Kurír oldalán találunk ismertetőt, másrészt pedig a Szombathelyi Egyházmegye oldalán is megtaláljuk ennek a programnak a részleteit. A Magyar Kurír beszámol arról, hogy augusztus 11-én vette kezdetét a csíksomlyói ifjúsági találkozó, amely Csíksomlyón a Szent István házban és környékén zajlik 14 és 30 év közötti fiatalok számára. Köszöntötték a régi barátok egymást, nyitott szívvel ismerkedtek meg az újjal. Ünnepélyes megnyitón a főegyházmegye ifjúsági lelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, legyenek nyitottak annak az iránynak megtalálására és követésére, amelyet Isten szán nekik. Korodi Attila Csíkszered a polgármester is köszöntötte a fiatalokat. A nyitó szentmise előtt a főszervezők hálát adtak a csíksomlyói szűzanyának, hogy anyai oltalma alatt hordozza a találkozót. Kovács Gergely érsek szentbeszédében radikális Krisztus követésre buzdította a fiatalokat. A részletekről a Magyar Kurír oldala számol be, tehát itt elolvashatjuk a részletes beszámolót. Több év kihagyás után idén is megrendezésre került az Esztergom Budapesti Főegyházmegye ifjúsági tábora, amelyet emitként szoktunk nevezni. Augusztus 11 és 15 között tartják ezt a tábort Bodajkon, a helyi ifjúsági tábor területén. A tábor kezdetéről a Magyar Kurír közöl beszámolót. Fábri Kornél segédpüspök által bemutatott szentmise indította el a találkozót, amelynek mottója minnyájan egy szívvel. A fiatalok segítsége lesznek Erdő Péter, bíboros, prímás, Gájer László, Török Csaba, Ríz Benedek, lelkipásztorok, számos pap, szerzetesek, fiatal egyetemista szervezők, illetve Csiszér László és csapata is a táborban segíti a tábor lebonyolítását. A Magyar Kurír a táborról képes beszámolót közöl amelyben megismerkedhetünk a tábor programjával. Alig egy hónap múlva rendezik meg a kattárs idei rendezvényét, amelynek Kaposvár ad otthont. Egyre több hír jelenik meg, a programról is már tájékozódhatunk. Fotópályázatot hirdettek Igazságosabb testvérébb világért címmel, amely a határon inneni és határon túli katolikus hit és erköstanra, fakultatív hittanra, egyházi intézménybe járó általános és középiskolás diákoknak szól ez a fotópályázat, amelynek a részleteit a kattárs honlapján megtalálhatjuk, de a programnak is a részletei fölkerültek a honlapra, különböző lehetőségekre vannak arra, hogy készüljünk a kattársra, és meg lehet találni a programot, tehát a kattárs kaposvár.kattars.hu internetes oldalon minden részlet megtalálható, tehát a kaposvári kattárs rendezvény sorozatról. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mári Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Áldott szép napot kívánok! A műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mári Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Péntek van, évközi 19. hét.

áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökké való. Áldjátok az Istenek Istenét, mert irgalma örökké való. Áldjátok az Urak Urát, mert irgalma örökké való. Őt, aki nagy csodákat művel egymaga, mert irgalma örökké való. Figyelmes leszek mindarra, ami itt és most körülvesz engem. Az emberek, az épületek, a táj. Isten nagy csodája mind. Hálát adok most mindezért, legfőképp pedig életemért, ami felfoghatatlan nagy titok, Isten ajándéka. Kérhetem Istent, hogy életem mai napja minél inkább Isten szeretetének, jóságának és irgalmának jeleit hordozhassa.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Akkor oda mentek hozzá a farizeusok, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle. Elszabad-e az embernek bocsátani a feleségét bármi okból? Ő ezt felelte. Nem olvastátok, hogy aki kezdettől fogva teremtett, férfinak és nőnek alkotta őket? Aztán így folytatta. Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testé lesz. Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza. Erre azt mondták neki, miért parancsolta hát Mózes, hogy vállólevelet kell adni és úgy kell elbocsátani? Azt válaszolta nekik. Mózes a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeiteket. De ez kezdetben nem így volt. Mondom hát nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságot tör. Tanítványai erre azt mondták neki, ha így áll a dolog az ember feleségével, nem érdemes megházasodni. Ő azt felelte nekik. Nem mindenki érti meg ezt a dolgot, csak azok, akiknek megadatott. Vannak ugyanis eunuchok, akik anyjuk méhéből így születtek. Vannak aztán eunuchok, akiket az emberek tettek ilyenné. És vannak olyan eunuchok is, akik önmagukat férfiatlanították a mennyek országáért. Aki meg tudja érteni, értse meg.

A hűség Jézus korában sem volt könnyebb, mint manapság. A tanítványok egyenesen azt állítják, hogy ha nincs kiút a házasságból, akkor nem érdemes megházasodni. Bizonyára túl sok rossz példa állt előttük, megromlott házasságokat láttak, tapasztalták, hogy az életre szóló hűség szinte emberfeletti áldozatokat kíván a házastársaktól. Minden szoros kapcsolat azt a feladatot állítja elénk, hogy el tudjuk fogadni a másikat olyannak, amilyen, hogy alkalmazkodni tudjunk, hogy képesek legyünk változni, ha arra van szükség, hogy tudjunk lemondani akár a számunkra fontos dolgokról is. Szembenézni önmagunkkal, folyamatosan alakulni, csiszolódni a kapcsolatban. Elköteleződésünk és szeretetünk nap mint nap mérlegre kerül. Milyen érzések vannak most bennem, ha a legszorosabb kapcsolataimra gondolok? Kikkel élek most együtt, kivel szeretném összekötni az életem? Tudom-e őket úgy szeretni, ahogy nekik szükségük van rá? Mit jelent számomra Jézus tanítása a házassági kapcsolat felbonthatatlanságáról? Tudom-e vállalni az elköteleződést? Tudok-e a nehézségek közepette is kitartani?

0: meghallgatom újra az evangéliumot, figyelem Jézus szavait, ahogy a házasságról, mint Isten tervéről beszél.
1: Akkor oda mentek hozzá a farizeusok, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle. Elszabad-e az embernek bocsátani a feleségét bármi okból? Ő ezt felelte. Nem olvastátok, hogy aki kezdettől fogva teremtett, férfinak és nőnek alkotta őket? Aztán így folytatta. Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testé lesz. Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza. Erre azt mondták neki, miért parancsolta hát Mózes, hogy vállólevelet kell adni, és úgy kell elbocsátani? Azt válaszolta nekik, Mózes a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeiteket. De ez kezdetben nem így volt. Mondom hát nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságot tör. Tanítványai erre azt mondták neki, ha így áll a dolog az ember feleségével, nem érdemes megházasodni. Ő azt felelte nekik. Nem mindenki érti meg ezt a dolgot, csak azok, akiknek megadatott. Vannak ugyanis eunuchok, akik anyjuk méhéből így születtek. Vannak aztán eunuchok, akiket az emberek tettek ilyenné. És vannak olyan eunuchok is, akik önmagukat férfiatlanították a mennyek országáért. Aki meg tudja érteni, értse meg.

Most beszélgetést kezdhetek Jézussal. Hálát adhatok mindazért az örömért, boldogságért, bensőséges tapasztalatért, amit a kapcsolataimban átélek. Elmondhatom a nehézségeimet, a vágyaimat, a kéréseimet. Meghallgathatom, hogy Jézus mit kér tőle.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: A bíborfehér lett Magyarország tortája. Megszépült a Türjei Premontrai Rendház kertje. Javában zajlik az Esztergom Budapesti Főegyházmegye ifjúsági tábora. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kótáné Koltai Veronika. 20. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A verseny kiírása cukrász szakma körében rendkívül népszerű volt, a rekordszámú 60 nevezés érkezett idén. Az ipartestület szerdán jelentette be, hogy a 2026-os Magyarország tortája versenyt a bíborfehér torta nyerte, amelyet a tavalyi győztes, a gyulai kézműves cukrászda csapata készített. Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta a DCI stílusgyakorlat megalkotása után idén a bíborfehér fantázia nevű tortájukkal védték meg a címüket. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös musz és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, amelyet az édes fekete ribizlibor tesz igazán különlegessé. A Türjei Rendház előtti kertben az elmúlt héten nagy munkálatokat végeztek, amelyek során közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A Türjei Premontrei látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik, írja a zaol.hu. Ezt jól példázza a Türjei Rendház 1923-as bejegyzése a História Dómuszban, amely részletesen beszámol a kert akkori megújításáról. A rend feloszlatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során a felújított Mária szoborcsoport körül közel 600 cserjét, valamint 30 különböző fát ültettek el. Kert rendezése így nem csak a környezet megszépítését szolgálja, hanem a rendház történetéhez kapcsolódó hagyományt is tovább viszi. A parkosítási munkálatok még zajlanak a területen. Örömmel és közös imádsággal kezdődött meg Bodajkon a helyi ifjúsági tábor területén a 8. egyházmegyei ifjúsági tábor, amelyet augusztus 11-e és 15-e között tartanak. Adta hírül az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közösségi oldalán. A fiatalokat a Fábri Kornél Esztergom Budapesti segédpüspök által bemutatott szentmise indította el az 5 napos találkozáson, melynek mottója mindnyájan egy szívvel. A tábort 7 év kihagyás után szervezték meg újra. Azokat a 14 és 19 éves fiatalokat várták rá, akik szeretnének lelki tapasztalatokat és közösségi élményt átélni, szeretnének mélyülni személyes Isten kapcsolatokban. A táborban számos lelki program vár a fiatalokra, de természetesen a közösségi programok sem hiányoznak. Számos fakultatív lehetőséget is biztosítanak, a kézműveskedéstől a táncműhelyen át a csendes imádságig, a szentségi kápolnában. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
1: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a Nász uram, és minden hallottunk emlékére, kérek imád, kérek a gyermekeimért, unokáimért, hogy minden káros szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét, a lányomékét, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a kedves imád, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szűzanyakat bejárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben ülhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelküdvességét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és az elhunyt szüleimért, nagyszülőkért, testvéreimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztított szűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért, és imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket, szeretettel és tisztelettel kérek közös imád unokámért, hogy térjen vissza a hit útjára. Kérem rá a Szentlélek kiáradását. A magam gyógyulásáért kórházba voltam, és vissza kell mennem műtétre. A családom minden egyes tagjáért, a hit kegyelméért, férjem lelki üdvéért, fogadja a drága jó Isten irgalmas szeretetébe. Kérem szépen a Szentlélek kiáradását az egész családomra. Isten áldását kérem minden idős özvegyre, egyedül élő és beteg idős emberekre, hogy a jó Isten enyhítse magányukat. Isten segítse a Mária Rádió dolgozóit és a családjaikat. Tisztelettel köszönöm szépen.
4: Dicsettessék Jézus Krisztus, én imád szeretnék kérni drága jó fiamért, Tomikámért, hogy, és magamért a beteg édesanyáért, hogy ma utazom a fiamhoz, hogy a drága Úr Jézus és a szűzanya segítsen meg, hogy szerencsésen odaérjek és vissza ebbe az otthonba én vagyok, és hogy jól sikerüljön a látogatás, ne legyen egyes rossz emberek közt olyan, akik megpróbál esetleg keresztbe tenni, hogy ne sikerüljön jól a látogatás, hogy minden sikerüljön, problémák megoldása, minden sikerüljön, és jól érezzük magunkat, és kérnék szépen még imád egy nagyon rendes hölgyér, aki tegnap nagyon segített és valamibe, és a kedves családjáért és önökért, a Mária Rádióért köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus.
5: Imádkozzunk Bertalan atya gyógyulásáért és a felvidéki magyarokért. Köszönöm.
6: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott sok-sok kegyelmet. Kérem a további segítségüket, és közös imát szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek hiszen. Ebben is kérem a szűzanyának a közbenjárását és a Szentlélek vezetését. Közös imát szeretnék még kérni családom élő és elhunyt tagjaiért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóiért, és az országunk békéjéért. Nagyon szépen köszönöm.
7: Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy imádkozzanak a krónikus vesi elektelenségbe szenvedő halálos beteg édesapám gyógyulásáért, hogy meggyógyuljon. Köszönöm szépen a segítséget, Norbert.
8: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hívben való megmaradásukért, egészségükért, a szünidő hasznos eltöltéséért, a magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért, mely eredő fennmaradásáért, a dolgozóért, a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm.
0: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Isten tanítását ne vegyétek emberi szónak, hanem Isten igéjének, mert valóban az.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmasd nekünk és az egész világnak. Részlet: Biannai Szent János áldozó pap hitoktatásából. A ti szívetek kicsi, de az imádság majd kitágítja, és képessé teszi arra, hogy szeresse Istent. Az imádkozás azt eredményezi, hogy már előre megízleljük a mennyországot, hogy a mennyországból is eljusson már valami hozzánk. Soha sincs imádság az édes, vígas utóíze nélkül. Az imádság ugyanis méz, amely a lelken elömlik, és azzal jár együtt, hogy minden édessé válik imádkozáskor, ha helyesen történik, a fájdalmak eloszlanak, mint naphevére a hó.
2: Isten az én üdvösségem, bízom benne és nem félek, mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, ő lett nékem szabadulásom.
1: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét. A népek közt hirdessétek tetteit, emlékezzetek meg arról, hogy fölséges az ő neve.
2: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt, tudja meg az egész világ. Újjongjatok, és dicséretet mondjatok neki.
3: Részletek Faustina nővér naplójából. A tiszta szeretet nagy tettekre képes, és sem a nehézségek, sem az ellenállások nem törik meg. Amennyire erős a szeretet a nagy nehézségekben, annyira álhatatos a szürke, mindennapi nehéz életben is. Tudja, hogy egy dolog szükséges ahhoz, hogy Isten szeretetét elnyerjük, mégpedig az, hogy a legapróbb dolgokat is nagy szeretettel végezzük.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
2: Könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Már hónapok, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy az ősegyház mintájára a hívek a szüzanya különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenek előtt az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újra induljon a társadalmi és a gazdasági élet. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, a libanoni és a közel-keleti testvéreinkért is, akik háborútól szenvednek. Fohászkodjunk a népek közötti párbeszéd bátorságáért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentek házát, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most is,

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmat.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.

0: áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.

0: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most is állunk korájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk,

0: üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk és Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen. Kedves hívek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk Kassától Pozsonyig, Miskolctól Budapestig, Komáromtól Délvidékig, Ungvártól Csíksomlyóig. Köszönünk minden anyagi, szellemi és lelki támogatást, amivel elhalmozzák a Mária Rádiót. Adja Isten, hogy továbbra is meghalljuk, megértsük és megszívlegyük a Szentatya boldog emlékű Ferenc pápa szavait. Elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból. Mondjunk igent a párbeszédre és a békére. Az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökei 2024-ben a pünkösd vasárnapi szentmisén a Szent Annaréti engesztelő kápolnánál felajánlották népünket és nemzetünket az Úr Jézus szentséges és irgalmas szívének, valamint Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének. Ezt a felajánlást ott évente megújítják, ami az idén is megtörtént. Ehhez most mi is csatlakozzunk nagy-nagy bizalommal.
1: A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe elő.

0: Istenének, a Szent Lélekben egyesült két szent színek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézusunk, Te vagy a mi királyunk, Szűzanyánk, Te vagy a mi királynőnk, kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket is. Segítsetek, hogy le tudjunk győzni a bűnt, ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az élet szentség útján. Reátok bízzuk életünket, népünk és nemzetünk védelmét, Isten nagyobb dicsőségére, most és az örökké valóságban.
1: Ebbéli készségünkben erősítsen meg mindnyájunkat, határon innen és határon túl, az Anya Szent Egyház áldása.
2: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

0: Hírperce.
1: Templom szentelési és parókia alapítási évfordulót is ünnepeltek a tiszaújvárosi görög katolikusok. Megújult a Veszprémi Várnegyed kis szemináriuma. Szent Domonkosra emlékeztek Szombathelyen. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszaújvárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság, az egyházmegye keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én adja hírül a miskolci egyházmegye. A szervező lelkészség 1991-ben alakult, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel Urunk színe változásának tiszteletére. Orosz Atanász püspök a kerek évfordulón mondott homiliájában az 1 évvel ezelőtt elhunyt püspök templomszentelési beszédét is felidézte. A templomépítést előkészítő bizottság még élő tagjait és leszármazottaikat Pál Miklós jelenlegi parókus köszöntötte. Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő befalazott falfülke tanúskodik a Veszprémi Várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított késő barokk épület hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak majd helyet, adja hírül a Veszprémi érsekség. A Felner Jakab által tervezett 1770-re elkészült épületben eredetileg alacsony sorból származó növendékek bentlakásos diák otthona működött volna, ám végül az idős papok lakhelye lett, és egészen a 20. század elejéig ezt a funkciót töltötte be. 1950-ig a Szent Pál apostol oltalmába ajánlott kis szeminárium, a következő évtizedekben pedig világi középiskola, megyei pedagógiai intézet, irodaház és múzeumraktár is működött benne. Közös programot állított össze Szent Domonkos napja alkalmából augusztus 8-án a szombathelyi Szent Márton plébánia, a Szavária Múzeum Szent Márton intézet, a Szavária Történelmi Karnevál közhasznú közalapítvány és a Domonkoskor alapítvány írja a martinus.hu. A reggeli órákban szentségimádás kezdődött a templomban, papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak. Este Szár Gergely premontrei atya mutatott be ünnepi szentmisét. Utána a múzeummal közös kolostorkerti esték sorozatban következtek a világi programok. Bodorkós Imre plébános és Zágorhidi Cigány Balázs, a vasvári Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetője előadást tartott. Közben a gyerekek és a fiatalok kézműves foglalkozásokon vehettek részt, de lehetett kóstolni gyógynövényszörpöket és lekvárokat is, a domonkos bölcselkedések ösvényén pedig füveskönyvek gondolatait olvasgathatták a résztvevők. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szilágyi Szabolcs atyával Patkoló Éva beszélget.

0: Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Szilágyi Szabolcsot, a Piliscsabai plébánia plébánosát, püspöki biztost.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Az utóbbi években halljuk gyakran azt, hogy kevés azoknak a száma, akik a papi hivatást választják. Most nem is erről kérdeznélek, hanem inkább megfordítanám a kérdést, hogy miért dönt egy fiatal a papi hivatás mellett? Mi motiválja, esetleg valami családi indítatás, vagy nálad ez hogy volt?
1: Hát csak minden motiválhatja a fiatalt, és reméljük, hogy jó motivumok alapján választja ezt a hivatást. Hogy nálam személy szerint hogy volt, én 16 éves lehettem, mikor épp jártam egy lányjal, és igazából ez alatt már elkezdtem érezni, hogy Isten engem papi hivatásra hív, de azt mondtam, hogy uram, itt ez a lány, majd máskor foglalkozunk ezzel a kérdéssel. És végül is ezen kapcsolat után mélyült el bennem ez a hívás. Igazából úgy szoktam mondani, hogy ez egy belső megérzés volt, ami tudattán módosult, hogy Isten engem erre hív. És mikor elkezdtem ezzel imádkozni, meg beszéltem egy atyával, akkor kaptam ezt több szempontot, és ez így teljességgel letisztult. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy Istennek hála, jó háttérbe jövök, egy katolikus hagygyermekes nagycsaládból, jó szüli mintákkal, jó testvérekkel, jó közösségben, mint cselekészet, miniszterálás, egy jól működő egyházközségben Budakesziről. Tehát sok mindent kaptam, és így könnyű volt Istennek úgymond meghívni engem.
0: Család mit szólt ehhez a döntéshez?
1: Ők teljességgel elfogadták, mind a szüleim, mind a testvérem is, sőt, örültek is neki.
0: Akkor a egyedüli gyerek vagy, aki a papi hivatást választotta, a testvéreid?
1: Igen, a másik öt testvérem, ők megházasodtak már, igen.
0: Akkor unokák lesznek.
1: Igen, már vannak.
0: A bevezetőben említettem, hogy püspöki biztos is vagy. Mi a feladat a püspöki biztosnak? Mit csinál?
1: Hát ugye plébánosként három település és település részre van rám bízva, egyik Piliscsaba, másik Rottyeliget, amely Pilisjászfalu, de ezen kívül van egy katolikus gimnáziumunk, egy 20 osztályos iskola, tehát 550 gyerek, 70 tanár, és püspöki biztos az egy cím, gyakorlatilag azt jelenti, hogy lelkipásztorilag én látom el az iskolát, és próbálom ellátni, tehát ott is van bőven feladat, de nagyon jó szívvel teszem, meg nagyon örömmel vagyok mindig benne az iskolában.
0: A papoknak sok kihívással kell számolniuk és szembenézniük. Egyrészt az, hogy kevés a pap, tehát sokszor előfordul az, hogy több helyen is kell szolgálni. De ezen kívül az is probléma, hogy csökken a templomba járó hívők száma. A nyugati kultúrkörben Magyarországon is sajnos. Piliscsabán viszont én úgy tudom, hogy ott egy nagyon aktív plébániai közösség van. Hogyan lehet a közösséget megtartani, esetleg új híveket bevonzani? Van valami titka ennek?
1: Hát, Piliscsabának az a titka, hogy agglomeráció, és az látjuk azt, hogy nagyvárosokban és agglomerációkból megmaradt a kereszténység, adott helyeken még nő is, ez nálunk is így van a kitelepülésnek, a mértékének a függvényében. Tehát van egy ilyen háttér, megint egy jó pozícióban indulunk, mondhatom azt. Ugyanakkor, ami megtart, az igazából a kapcsolat. Ha látják az emberek, hogy Istennel jó kapcsolatban lenni, ha látják azt, hogy az egyházba lenni és tartozni a számukra érdemes, és látják azt, hogy a közösségek azok képességüket megtartani, akkor volna csatlakozni. Egy szóval, hogyha hiteles az egész. Tehát, mert az a vonzó manapság, ami hiteles.
0: Igen, és ezt érzik az emberek.
1: Ezt megérzik, igen.
0: Én a interneten szoktam nézni a szentmiséidet, és ott a mise elején ott valami gyerekmozgás van. Ott megoldottátok valahogy, hogy a gyerekek ne zavarják a misét, vagy?
1: Igen, hál' Istennek nagyon sok munkatársam van, és rengetegen dolgozna be, úgymond, ott a plébánián. És az egyik ilyen a mise kuckó, hétvégén 5-4 szentmisénk van, és mindegyiken sok a gyermek, de legtöbb a ligeti 9-es szentmisén, és az ő számukra külön van ilyenkor a szentmisével foglalkozás. Ami annyit tesz, hogy aki még nem volt 2 éves kortól, addig, aki még nem volt elsőházó, tehát harmadikos korig, akkor nekik van külön foglalkozás az igeliturgia alatt, tehát a dicsőségtől egészen a prédikáció végéhez nagyjából 40-50 gyereket jelent, és ott édesanyák tartanak nekik külön foglalkozást az aznapi szentírási részekkel összefüggésben.
0: 40-50 gyerek, akkor az elég sok, akkor itt valami gyerekszerető közösség is lehet, ha ilyen sok a...
1: Abszolút, tehát ugye az agglomerációban látjuk azt, hogy a keresztény nagy családok azért jelentős számban találhatóak meg. Nálunk is van például 7 darab házas közösség, ez 8-10 házas pár per közösség, tehát hogy sokan települnek ki, és őket próbáljuk így közösségekbe fogni, úgyhogy ez ennek köszönhető.
0: Több éve van nálatok állandó szentségimádás is, és ezzel egy kicsit bővebben foglalkoznék, mert még a vallását gyakorló ember sem nagyon tudja, hogy miért jó ez, és mi indított arra, hogy ezt kialakítsátok. Volt valami óhaj?
1: Igen. De a legalapvetőbb háttér az az, hogy megpróbáltuk elérni egyénileg meg közösségek azt, amit Jézus mondta, hogy ez az én testem. És Jézus, amit mond, az úgy van, mert ő Isten, tehát hogyha az az ő teste, akkor az ő maga, és akkor lehet imádni. És akkor tudjuk azt, hogy az Eukarisztiában vele biztosan találkozunk. Tehát lehet találkozni Istennel sokféle úton, módon, de mi biztosra megyünk, és a biztosat szeretjük, és Isten garanciát vállal önmagáért, és ez az Eukarisztia. Így alakul ki a szentségimádás az egyházban, és innen tudjuk azt, hogyha az Eukarisztia elé térdelünk, akkor ott biztosan az Istent imádjuk. És azért ez elég jó, hogy tudjuk, hogy ott biztosan ott van. És 6-7 évvel ezelőtt a hívek részéről jött egy ilyen igény, hogy akkor lehetne egy olyan káponát létrehozni, ahol állandóan ki van téve a szentség, és akkor ezt meg is valósítottuk, az egyik volt Sekrestyéből, és eléggé befutottá vált, hogy úgy mondjam, tehát nagyon sokan használják, és most van egy olyan elképzelés is, hogy Jézus hívását követve, vagy ebből az állandó szentségimádás káponában, amikor bármikor mehet az ember 0-24-be, abból egy örök imádás kápon, azaz, hogy Jézus szeretné, hogy mindig legyen ott valaki nálam, mert ezért éjszaka nyilván éjfél és hajnali 5 között akkor nincsenek, vagy hát kevesen vannak. Meg napközben is melyik két időszak, de szeretnék majd illefedni.
0: Élnek ezzel a lehetőséggel a hívek? Mennyire élnek vele?
1: Igen, nagyon sokan élnek. Konkrétan ma reggel ott voltam 8:30 és 8:30 között, és alatta 5 ember jött be és ment ki. Tehát, hogy...
0: És éjszaka? Előfordul, hogy...
1: Igen. Tehát éjfélig rendszeresen használják, és éjfél és reggel között azért. Van, akik már ott is járnak, de nyilván egy még teljesen lefelébe az idősáv.
0: Mit ad ez az embereknek? Van-e visszajelzés?
1: Igen.
0: Van-e visszajelzés, tehát akik rendszeresen részt vesznek, illetve van-e olyan, hogy valaki azt mondja, hogy már egy éve járok szentségimádásra, és nem történt semmi?
1: Igen, sok visszajelzés van. És igazából az, hogy ilyen sokan élnek ez a lehetőséggel, az önmagáért beszél, mert ők maguk érzik a saját életükben a gyümölcsöt. Tehát a legtöbb visszajelzés az, hogy nagyobb szabadság, nagyobb béke és nagyobb öröm. Isten szabadság, Isten béke és Isten öröm, akivel találkozunk, az hat rám, és ott vele találkoznak, és így hat az emberekre. A legtöbb visszajelzés az ennek mentén fogalmazható meg. Illetve egy növekedő hit és növekedő bizalom, hogy az életemet rábízhatom az Úrra, és ő szeretne gondoskodni rólam. Úgyhogy ez a legtöbb visszajelzés ebben mérhető. Meg van, aki ez nyilván Jézus konkrétan szól is, vagy megérez Jézusról, Jézustól valamit. És persze ön is előfordul, hogy valaki használja hetek, hónapok, évek óta ezt a lehetőséget, és konkrétan nem tapasztal a szónak modern értelmezésében úgymond semmit, de ez nem baj. Nyilván nem biztos, hogy kellemes, de nem baj, tehát, hogy Isten azt szeretné, hogy önmagáért szeressük, és ne azért, ami a kapcsolati haszon. Tehát Isten nem hagyja, hogy használjuk őt, mert Isten személy.
0: Hogy oldjátok meg az őrzést, mert ez szokott általában probléma lenni, hogy a monstrancia őrzése.
1: Igen, ez úgy van kialakítva, hogy a szentségi kápolnából kívülről be lehet menni, viszont a szentség a templomból van kitéve egy golyóálló üveg mögé.
0: Aha.
1: Tehát, hogy semmiképp se lehet hozzáférni a szentséghez, csak a templomból, de az meg egy zárt rész. Úgyhogy így őrizve van a szentség önmagában.
0: Az is viszont probléma, legalábbis az emberek ezt szokták mondani, hogy nehéz csendben maradni. Tehát ebben a zajos, felpörgetett világban az ember leül, és pont amikor elhatározza, hogy most csendben lesz, nem kavarognak a gondolatok. Konkrétan velem az fordul elő, hogy abban a pillanatban, hogy leülök, minden tennivalója eszembe jut. Személyigazolványom lejárt, stb. Ilyenek rögtön. Hogy tudjuk ezt a csendet kialakítani magunkban?
1: Ennek azért több oldala van, tehát hogy egyrészt van egy emberi természet oldala. Tehát az emberi természetünket az Úrtól kaptuk, és azt szabad megismerni, és ezzel szabad jól bánni. Tehát van, aki vehemesebb természetű, van, aki lassabb. Ha az ember ezt megismeri, és ezzel elkezd bánni, akkor már tudja magát jobban kezelni. A másik, hogy azért, ha körbenézzünk, vagy ha magunkban nézzünk, azért előfordul az, hogy gyorsabb tempót diktálunk, mint ami megfelel az emberi természetnek, és ilyenkor, mikor az ember megáll, akkor a saját lelke próbálja utolérni őt. Lehet, hogy ilyenkor feljön annyi minden. Szóval ilyenkor a megoldás az, hogy az ember vegyen vissza egyel. Tehát, hogy mindenki és minden arra próbál presszionálni bennünket, hogy éljünk gyorsan. De ha megnézzük, Jézus sohasem sietett. Tehát az a tempó, amit a világ diktál, ez nem emberi, és ezért nem is isteni, és nem is jézusi. Tehát ha megnézzük, Jézus sosem siet. Hát Jézus 30 évig otthon van, és 3 évet tevékenykedik. Ez 33, ez 10 az egyhez. És ezt hívjuk megváltásnak. Tehát, hogy akkor mi miért akarjuk megváltani a világot, meg az életünket? Tehát az egyik a tempóba mindenki bátran venje vissza. És akkor lehet, hogy kevesebbet fog élni, de mégis teljesebben fog élni, tehát többet fog élni. A harmadik aspektus azon túl, hogy van az emberi természetemmel való bánásmód, a tempónak a visszavétele. A harmadik az az, hogy amikor oda térdelek a szentség elé, akkor első körben nyugodtan hagyhatom, hogy az az érzelem, ami benne van, az feljöjjön, és azt fogalmazzam meg, és tegyem az Úr lábához. Azok a gondolatok, amik bennem kavarodnak, azok nyugodtan fogalmazódjanak meg, és tegyem az Úr lábához. És miután így érzelmileg és értelmileg megélkeztem, utána így kérjem Jézustól, hogy nézd, Uram, itt vagyok, próbálok a magam korlátozottságával jelen lenni, és szeretnék rád figyelni. És ezek az emberek egyszerűen csak próbál rá figyelni. És lehet, hogy jön ez az amaz, de annyit teszünk, hogy egy határozott szerítséggel a tekintetünket visszairányítjuk az Úrra. És újból és újból. De Jézus ismer bennünket, és így fogad, és így szeret. Tehát, hogy önmagunkat is elfogadhatjuk ezzel a fajta ilyen ide-oda mozgásunkkal, de akkor így próbálják meg jelen lenni az ő számára.
0: Az is kifogás szokott lenni, hogy időt veszel, ugye negyed óra, fél óra, kinek mennyi, de hát viszont azt vettem észre saját magamon, hogy ha már negyed órát vagy fél órát is a szentségimádással töltök, akkor utána jobban mennek a dolgok. Tehát nem elveszett idő.
1: Hát semmiképp sem az. Tehát ugye egy idős jezsuita atya mondta még egyszer korábban az, hogy mi az, ami számodra fontos, az abban méretű, hogy mind gondolkozol, mire szánod a pénzed, és mire szánod az idődet. Tehát ha én azt szoktam mondani mindenkinek, hogy szerintem napi fél óra beugró. Tehát ha számoljuk, hogy napi fél óra napunknak hány százaléka? 2,5%. Tehát a napunk, ha a napi fél órát imádkozol, akkor a napon 2,5%-át szánod az Istenre, aki megteremtett téged, és aki szeret, és aki hazavár. Azért ez így elég erős, nem? Ha számosítjuk. Tehát, és az, hogy ki mennyire fontos neked, azért ez, tehát a szeretet sok mindennel nem mérhető, egy dologban biztos mérhető, ez pedig az idő. Akire több időt szánok, az jobban szeretem. És nyilván ez így a negatív megközelítésének a témának, pozitív megközelítés a témának az az, hogy akit szeretek, az a időt töltök. És Isten pedig olyan is valaki, akit szeretve tudok megszeretni. És hinni tudok még jobban hinni. Tehát elítéldelek, azt mondom, hogy hiszek benned, és szeretlek téged, és utána beindul a maga a kapcsolat, és ez tovább megyül, és tovább formálódik. És igen, ennek persze lehetnek ilyen járulékos pozitív hozományai, hogy utána rendezettebb az életem, de nem azért imádkozok, hogy rendezettebb legyen az életem, azért imádkozok, hogy az Istennel találkozzak. És ennek a farvizén a kapcsolat gyümölcsöként egy-két dolog persze pozitíven meg fog jelenni. De nem ezért megyünk imádni az Urat, hanem önmagáért imádjuk.
0: Az előbb már említetted, hogy milyen tennivalók vannak, és azt hiszem több helyen is szolgálsz.
1: Igen.
0: És ez általában jellemző a papokra most Magyarországon, mert tehát kevés a pap. Hogy lehet a kiégés ellen védekezni? Hogy neked milyen módszered van arra, hogy nem merülj le? Mert valahogy töltődni is kell. Viszont mindenkinek 24 órája van.
1: Hát Jézus van, hogy sokat kér, de azt nem kér, hogy égjünk ki. Mert hogy egy kedves hívőt idézek a plébániánkról, Istennek nincsen szüksége a tetteinkre. Istennek rám van szüksége. Hát Istennek nincsen szüksége arra, amit csinálunk. Hát Isten megtehetni helyettünk is. Hanem Istennek ránk van szüksége. És a híveknek sem arra van szüksége, amit én teszek papként, hanem rám van szüksége. És ezt sorolhatnánk itt tovább. Tehát Isten bennünket szeretné, és nem a tetteinket. És ezért a sorrend, a kiégés ellen az életemben, és szerintem az életünkben az az, hogy azt adjuk meg Istennek, amit kér, de Isten bennünket kér. És így magunkat adjuk oda az imában. És az imában nagyon sok mindent fogunk kapni, és ez letisztul. Letisztul az, hogy akkor mi a dolgom, tehát mi az, amit Isten kér, mi az, amit nem Isten kér. És amit nem az Isten kér, arra bátran mondjuk nemet. Én csak úgy tudok jól igen mondani, hogyha sok minden másra nemet mondok.
0: Csak ezt akkor fel kell ismerni, hogy mi az, ami...
1: Ezt hívjuk ugye a lelkiségben megkülönböztetésnek, de a megkülönböztetés nyilván egy pontig, egy racionális tevékenység, egy ponton túl, és legyen inkább az ima. Uh-huh. Nyilvánban megkülönböztetem.
0: És az idődet az hogy tudod úgy beosztani, hogy azért amire szükséges, arra jusson? Jó, ezt az előbb mondtad, hogy ami nem szükséges, azt nem vállalod. De mégiscsak annyi minden van, amit meg el kell vállalni.
1: Hát Jézus ugye azt mondja, hogy mi a szükséges, hogy azt mondja egy Mária és Márta ismerős a történet, hogy egy szükséges. Ezek után nem tudom, hogy mi más szükséges. Szerintem semmi. De Jézus az imában azért szépen elmondja. Nyilván erre lehet, és nekem is vannak módszereim, hogy a naptáramat próbálom úgy alakulni, hogy legyen egy nap a Szent Misén Zsorzsmántú legalább egy óra idő, amikor tudok szentségimálni, vagy rózsafüzelve, vagy konkrét plusz egy óra legalább ima. Vagy ha nem jön össze, akkor korábban kell kelni, később kell feküdni, és az ember akkor imádkozik, hogy föl kell kelni éjszaka. Tehát ezt ki lehet alakítani. A másik egy sorrendiség, hogy ugye szükséges, hasznos, kellemes, először azt tettük, ami szükséges, aztán azt, ami hasznos, végül azt, ami kellemes, vagy a harmadik módszer, hogy a napomban, amikor először van szabad etap, akkor oda azt teszem, amit tényleg számít, és akkor ez az Isten kapcsolat, ez a házastársammal, a gyermekeimmel való kapcsolat.
0: Hoztál nekünk egy ígért is, melyik lenne az, és milyen személyes élményed fűződik hozzá?
1: Igen, az igen, amit hoztam, az, hogy megismertek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ez János evangéliumában, János 8.32. Megismertek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ez régóta megfogott ez a Szentírás ige, amúgy mikor Szent Második János pápát megkérdezték, hogy mi lenne az egy mondat, amit meghagyna a Szentírásból, ami az egészet összefoglalja, akkor ezt a mondatot idéztem. Ebben elvontam, fogalmazok, aztán konkretizálom példával. Ebben számomra az a roppant jó, hogy nagyon logikus, és mégis nagyon mély. Ebből derül ki az, hogy nem a szeretet a legfontosabb, hanem a szabadság és az igazság. Megismertek az igazságot, az igazság szabaddá tesz, és akkor képesek lesztek szeretni. Tehát szeretni csak szabadon lehet. De a szabadságra csak az igazság vezet el. Ezért áll a sornak az elén az igazság. Aki ugye maga egy élő személy, maga Jézus. Mindig inkább megismerem Jézust, annál inkább megismerem az igazságot, annál szabadabbá válok, annál inkább felszabadultam arra, hogy jól szeressek. Sok évvel ezelőtt történt, mikor miután pappá szenteltek 14 éve, akkor egy helyen helyettesítettem, és mentem a templomba. És egy jól szituált hely volt, tehát nem volt a koldusú, de mégis egyszer csak azt láttam, hogy hogy egy koldus ott van a templom mellett, és akkor idő volt, mennem kellett volna tovább, de jött ez a sugallat, hogy hát ott van benne Jézus. És akkor megálltam, és akkor beszélgettem vele egyet, és egy nagyon mély találkozás lett belőle. És tulajdonképpen ez történt, hogy az igazság az, hogy Jézus azt mondja, hogy amit a legkisebbekkel tesztek, azt velem teszitek. És ebben ott átéltem azt, hogy ott nem a koldussal beszélgettem, persze vele is, de alapvetően Jézussal. És ez felszabadított, és utána egy ilyen lelkülettel teljesen más volt, sokkal teljesebb és milyen volt a szemiségét bemutatni, mint hogyha csak úgy elmentem volna mellette. De erre az ígére napi szinten tudnék rengeteg példát mondani. Tehát ha megismerjétek az igazságot, az igazság szabadra tesz titeket, ez azt jelenti, hogy itt és most hol van Jézus, és hogy meglátom, akkor tudom, mi az igazság. Vagy itt és most mit tenne Jézus. Ugye korábban volt divat, így fiataloknak jelenik el a kalkotő, és különböző angol rövidítések voltak. Egyik volt a What would Jesus do? Ez VVJD. Ami annyit tesz, hogy mit tenne Jézus. És az ember ilyenkor ezzel emlékeztette magát arra, hogy itt és most mit tenne Jézus. Már mit tenne az igazság, és azt teszem meg, akkor azt tesz szabaddá. És van, hogy ez az, hogy valakit kultúrát nélkül szembesítek azzal, hogy figyelj, amit itt most tettél, az nem volt jó. Valamikor az, hogy oda megyek és megölem a másikat, mert neki arra van szükség is, és ezt tenni. Tehát ezek is itt és most, mi az igaz?
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen az elmondottakat.
1: Nagyon szívesen is, köszönöm szépen.
2: Szilágyi Szabolcs atyával Patkoló Éva beszélgetett.

kopott álmokat, sodornak az évek, az idő tüskéi a szívedig érnek, ameddig szeretnek, tám megáll az óra, tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek, feletted az idő, soha nem áll meg. A lánc még erős, de a kéz gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb menne.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Megszépült a Türjei Premontrei Rendház kertje. Templomszentelési és parókia alapítási évfordulót is ünnepeltek a tiszaújvárosi görög katolikusok. A bíbor fehér lett Magyarország tortája. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A Türjei Rendház előtti kertben az elmúlt héten nagy munkálatokat végeztek, amelyek során közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A Türjei Premontrei Látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik, írja a zaol.hu. Ezt jól példázza a Türjei Rendház 1923-as bejegyzése a História Dómuszban, amely részletesen beszámol a kert akkori megújításáról. A rend felosztatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során a felújított Mária szoborcsoport körül közel 600 cserjét, valamint 30 különböző fát ültettek el. A kert rendezése így nem csak a környezet megszépítését szolgálja, hanem a rendház történetéhez kapcsolódó hagyományt is tovább viszi. A parkosítási munkálatok még zajlanak a területen. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszavárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság. Az Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én adja hírül a Miskolci Egyházmegye. A szervező lelkészség 1991-ben alakult, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot Keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel urunk színe változásának tiszteletére. Orosz Atanász püspök a kerek évfordulón mondott homiliájában az egy évvel ezelőtt elhunyt püspök templomszentelési beszédét is felidézte. A templomépítést előkészítő bizottság még élő tagjait és leszármazottaikat Pál Miklós jelenlegi parókus köszöntötte. 20. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A verseny kiírása cukrász szakma körében rendkívül népszerű volt, rekordszámú 60 nevezés érkezett az idén. Az ipartestület szerdán jelentette be, hogy a 2026-os Magyarország tortája versenyt a bíbor fehér torta nyerte, amelyet a tavalyi győztes, a gyulai kézműves cukrászda csapata készített. Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta a DCI stílusgyakorlat megalkotása után idén a bíbor fehér fantázia nevű tortájukkal

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, lábakat hajlítsuk be, talpakat talajon. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülünkhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra finoman a fejünket, nyíljon meg a torok, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállat kart a sarkak irányába, állat hozzuk a mellkashoz, és nyújtóztassuk meg jól a tarkunkat. Ezután a karokkal nyomjunk bele erőteljesen a matracba, vegyünk egy nagy levegőt, a mellkast emeljük ki, hátul zárjuk a lapockákat, majd ellazítunk. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Jobb térdet húzzuk a mellkashoz, majd kifelé billentjük a térdet, és leírunk hajlított lábbal egy nagy kört, majd még egy nagy kört, és letesszük a talpat középre. Húzzuk a másik lábat a mellkashoz, billentjük kifelé a térdet, és rajzolunk egy nagy kört hajlított lábbal, és még egy kört, és letesszük a talpat a talajra. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba a mellkast, kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Forduljunk át az oldalunkra, alul levő lábat behajlítva tartjuk, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, nyújtott lábbal dolgozzunk, és vigyük hátra. Ezt még kétszer ismételjük meg, hozzuk előre a lábat, hosszan nyújtózkodva visszük hátra, és még egy pár mehet előre, és hátra. Forduljunk vissza hanyatfekvésbe, talpakat talajon. Két tenyeret tegyük rá a combtőre, állat hozzuk a mellkashoz, lapocka aljáig emelkedjünk meg, csúsztassuk a tenyeret a térdek irányába, picit megtartjuk, és hanyatfekvésbe gördüljünk vissza. Még kétszer állat hozzuk, csúsztatjuk a mellkashoz, lapocka aljáig megemelkedünk, kifújjuk a levegőt, és vissza leengedjük magunkat. Még egy utolsó, emelkedjünk meg, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, és vissza leengedjük magunkat. Forduljunk át a másik irányba.

0: irányba feküdjünk az oldalunkra, kanalazzuk mélyre a hasat, alul levő láb behajlítva, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, és vigyük hosszan hátra, és még kétszer ismételjük meg, hosszan előre, és hosszan hátra nyújtózkodunk, és egy utolsó. Forduljunk a hátunkra, talpakat talajon, húzzuk a hasat, húzzuk a vállat is a fülhöz, egy picit megnyújtóztatjuk a felső testet nagy levegővel, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
1: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

régi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallják Szűz Máriáról. A Magyarországi Mária Rádió 2026-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelentkezik különleges sorozatunk Szűz Máriáról. A műsor középpontjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Augusztusi témánk: Nagy Boldogasszony. Fogadják szeretettel a műsort!

0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szabó Ildikót hallják a mikrofonnál, a Mária Rádió egyik önkéntesét. Az elkövetkezendő pár percben a kereszténység legősibb Mária ünnepéről, Nagy Boldogasszony ünnepéről fogunk beszélgetni Kovács Zoltán atyával, aki teológiai tanár és mariológus. Köszöntelek, Zoltán atya.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen. És akkor vágjunk is bele a legősibb keresztény Mária ünnepbe. Mit is ünneplünk? Szűz Mária mennybevételét ünnepli augusztus 15-én az egyház. Mária égi születésnapjáról emlékezzünk meg, amikor is ő testestül, lelkestül felvétetett a mennybe. A keleti és a nyugati egyház felfogása eltérő Mária földi életének végével kapcsolatban. A keleti egyház értelmezése szerint Mária nem halt meg, csak elszenderült, és így vétetett fel a mennybe. A nyugati egyház értelmezése szerint pedig Mária is meghalt, ugyanúgy, mint más földi halandó, és ezután vétetett fel testestül, lelkestül a mennybe. Melyik álláspontnak higgyünk, melyik az irányadó Mária földi életének végével kapcsolatban?
1: Na most nagyon-nagyon jól mondtad az előbb azt, hogy Mária mennybe vétetett, tehát nem mennybe ment, ugye mennybe menetelni, Jézus esetében beszélünk, mennybe menetelről, itt mennybe vételről van szó. Pontosítanám mind a kettőt, kelet azzal, hogy koimezisről beszél, elszenderülés, hogy gyakorlatilag azt mondja, hogy meghal. Nyugat pedig pont, hogy nem zárja a kérdést. Tehát 12. Pius pápa nem véletlen fogalmaz úgy a bullában, amelyel kihirdeti 50-ben a dogmát, hogy miután befejezte földi életét, mert nem akarja eldönteni azt a kérdést, hogy meghalt-e vagy sem.
0: Tudjuk-e, hogy hol szenderült Mária örök nyugalomra?
1: Hát nyilván föltételezések vannak, de az egyház nem is erre fókuszál leginkább, hiszen ugye nem egy konkrét helyet kezdünk el keresni, vagy netán túldimenzionálni, hanem nagyon-nagyon fontos, itt fölhívnám a figyelmet arra, hogy az olvasmánya, a Nagy Boldogasszony ünnepének az olvasmánya rögtön a mennyországra mutat. Tehát nem földi helyekre mutat, hanem a ládára mutat. Ugye azt mondja, hogy én János láttam, hogy az égben föltárult Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Mert már a zsidó hitben is benne van az, hogy ami szent tárgy, vagy ki szent személy, mondjuk Hénok, vagy ugye Illés is, aki elragadtatik a földi élete után a mennybe, azokat az Isten feltétlenül megbecsüli. És a zsidó hitben is ott van, Nabukodonozor idejében ugye nem semmisülhet meg a láda. Nem lehet megszentségtelenítés tárgyával, ami legszentebb, ami az Isten jelenlétét hordozza számukra, és jeleníti meg számukra. És tessék, erre egy válasz, hogy az Isten ládája ott van a mennyben. Miért rímel ez szépen Máriára? Hiszen azért rímel, mert a Fridláda nagyon szépen előképe Mária méhének, Mária testének. Ugyanis az Ószövetség ládája a kőbevésett istenégét hordozta magában, Mária méhe pedig a testet öltött istenégét. És nyilván aki a testet öltött istenégét hordozza, nem láthat romlást. Tehát itt a hangsúly nem azon van, hogy most akkor hol Jeruzsálem, Efezus, hol szenderül-e éppen, hanem az, hogy a mennyben van, és nyilván nem is sírhelyét keressük, ahogy Jézusnak sem kimondottan, ugye hát nem az a végállomás. Számunkra is ugye a várakozásnak az ideje, amikor beszentenünk egy elhunytat a föltámadás reményében szenteljük be. Máriánál ugye nem erről van szó, ott arról van szó, hogy hát hogyha most éppen meg is ízleli a halált, ugye ezt nem zárja a 12. Pius pápa, akkor is folytatódik az ő léte testestül, lelkestül való megdicsült létállapotban. Egyébként II. János pápa sem zárta le később, de egy kicsit ő az irányba orientálta a gondolkodást, hogy ne legyen a halál témája annyira nagyon idegen számunkra, hiszen ha Jézus valóságosan meghalt, akkor csak emiatt az édesanyját nem érdemes fölé rendelni azzal, hogy ő meg akkor minden áron mentes kell, hogy legyen a haláltól. Hát ezt majd megkérdezzük tőlük oda át.
0: Máriának rengeteg elnevezése van. Ő az égi királynő, a béke királynője, a fő közbenjárónk, az égi édesanyánk, az emberiség legfőbb pártfogója, a kegyelmek közvetítője, minden élő anyja. Tehát ezek az elnevezések azt sugallják, hogy Mária a mennyországban is közel van hozzánk. Ez tényleg így van? Mária közel van hozzánk?
1: Abszolút, mert a szentek közösségében egy nagy családot alkotunk. És a szentek megdicsült közösségének ugye a legkiválóbb tagja, mi pedig, mint a Zarándok egyház, nyilván közel állunk egymáshoz. János személyében minket is rábízott Jézus, és mi ránk is őt. Tehát a mai szeretett tanítványok pedig mi vagyunk. Ugye itt a különböző elnevezések között éppen a Nagy Boldogasszonyt is megnevezhetném rögtön, hiszen a magyar népi neve a Mária mennybevétele ünnepének éppen a Nagy Boldogasszony, hiszen mi nagyasszonyunként tekintünk rá, nem véletlen, hiszen a történetírás is alátámasztja, hogy Szent István király halála 1038-ban éppen augusztus 15-én következik be. Tehát ha erre készülve a Hartwig legendából kiindulunk, hogy a szűzanyának fölajánlja, ugye törvényes örökös hián az övéit, Szent István király halálára készülve, akkor tulajdonképpen nagyon szépen össze is találkozik ez a két ünnep, és még inkább fölemeli a szívünket, mondta a béke királynőjét. Nem véletlen, hogy 1950-ben hirdeti ki 12. Pius pápa ezt a dogmát, hiszen a második világháborúnak a borzalmai után vagyunk, nagyon sokakat megviselt, és nagyon sokaknak nagyon nagy támasz jelent, hogy az, amit eddig is hittek, vallottak, ünnepeltek, hogy Mária mennybevétetett, dogmaerővel is tévedhetetlen, visszavonhatatlan hitigasságként is legyen előttünk, hogy igen, sursum corda, emeljük föl szívünket, van tovább, van ország, van édesanyánk a mennyben, Jóda át van, és nem űr van közöttünk, hanem élő kapcsolat.
0: Tehát Mária akkor nem csak sütkérezik a jól megérdemelt örök boldogságban, hanem ma is törődik velünk. És milyen jelét adja ennek ő, hogyan üzen nekünk?
1: Hogyne, nagyon aktív az ő jelenléte és az ő közbenjárása, hiszen ő nem tétlen, már a harmadik-negyedik századnak az üldözött keresztényei is megfogalmazták azt az imát, amelyet ma is ismerünk és imádkozunk, hogy oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. Ha jól megnézed, a dogma még nincs kihirdetve, még 1500 évet, 1600 évet várni kell rá, hogy ki legyen hirdetve, mégis evidens tény számunkra, hogy a szűzanya oda át van, mi még ide át, de dolgunk van egymással, közünk van egymáshoz. Jó az ő oltalma alá futni, van dolgunk egymással, és oltalmat remélhetünk tőle, hiszen ő már a mennyei dicsőségben van, sőt, mint Jézus anyja, Isten anyja közel áll, nem csak hozzá, hanem a szent test, tehát az egyház tagjaihoz is, vagyis mi hozzánk is.
0: Márián kívül kiknek adatik meg, hogy ilyen elsőbségi beszállással mehetnek a mennyországba?
1: Hát a kinyilatkoztatás nyilván szűzanyáról beszél, kimondottan, illetve az Ószövetségből, mint említettem, két név lebeg előttünk, mi a rejtélyes Hénok esetében is azt tartotta ott a szent zsidó hagyomány, hogy ő halál nélkül költözött volna, az Isten magához vette volna, mint igaz embert, illetve Illésről ismerik a tüzes szekéren való elragadtatást a mennybe. Hát ennyit tudunk, más pedig ugye nem kombinálunk hozzá. Minden másra pedig vonatkozik az, ahogy a hitvallásban mondjuk, hogy hiszem a test föltámadását és az örök életet.
0: Mi is oda tartozunk, nekünk is a mennyország az igazi hazánk?
1: Hát mondhatjuk, hogy azért két hazának vagyunk a polgárai, mert a Jóisten nem véletlen engedte meg, hogy azért itt éljünk, ide szülessünk, az Úr Jézus is, tehát az ige is, amikor testet ölt, ugye zsidó emberként inkulturálódik, így születik meg, így lesz ennek a világnak, kultúrának, vallásnak a részesévé. Tehát valahova tartoznunk kell térben, időben, amíg megvan a földi létezésünk, testünk, lelkünk. Azonban nyilván az Isten országa felé tekintünk, ahogy Szent Pál apostol mondja, mi hazánk a mennyben van.
0: Hogyan képzeljük el ezt a mennyországot? Emberi észsel fel tudjuk mi ezt fogni?
1: Nem.
0: Röviden és tömören nem.
1: A kinyilatkoztatás rámutat, hogy az örök boldogság, el nem múló boldogságnak az állapota, amikor az Istennel és a benne elhunyt szentekkel együtt örök boldogok vagyunk, beteljesül a létünk. Nyilván a szűzanyának a léte is, ahogy mondtad, hát ő is az örömök teljességét éli meg. Mégis nagyon érdekes kérdés, amikor mondjuk egy könnyező szűzanyával találkozunk, akár egy képen, akár egy ikonon, akár egy festményen. Hát ez nem azt jelenti, hogy a mennyország síralomház volna. Tehát az ő boldogság attól még teljes. Viszont ilyen módon a természet fölötti által, a kegyelem által adhatja egy jelét, egy ilyen kép, ikonszobor által az ő anyai aggodalmának, szeretetének, hogy térjünk meg, ne veszítsük el a mennyországot, és találkozzunk majd oda át.
0: Tehát őt ez elszomorítja, hogyha jó anyaként próbál nekünk segíteni, mi pedig nem figyelünk rá?
1: Nem mondanám, hogy elszomorít, mert ez veszélyes vizekre evezne, azt mondhatnánk, ugye már patripassionizmusnál kötnénk, hogy a mennyi atya is szenved oda át a fiú szenvedésére, más dimenzió van ott. Ahogy mondjuk mi földi szenvedésnek élünk meg, azt ők nem szenvedésnek élik meg, az ülétük már beteljesedett. Viszont mégis azért nem érzéketlenek a földön, földi világban zajló dolgok iránt. Tehát az ő szeretetüket megmutatják pont azért, mert nem érzéketlenek, megmutatják, illetve hívnak arra, prófétai jelet produkálva, hogy térjünk meg, és ne akarjuk elveszíteni azt a legnagyobb kincsünket.
0: Tehát akkor számíthatunk az ő közbenjárására.
1: Mindenféleképpen, és hogy 16. Benedek pápa is fogalmazott 2005 Nagy Boldogasszony ünnepén, hogy a mennyország számunkra nem egy távoli vagy idegen hely, az ég nyitva áll, a mennyországnak szíve van.
0: legyen ez a végszó, a mennyországnak szíve van, és akkor ezzel a lelkülettel ünnepeljük nagy boldogasszony ünnepét. Köszönjük szépen, Zoltán.
1: Én is köszönöm.

Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Augusztus 15-e, nagy boldog asszony. Nagy és boldog. Miért nagy és miért boldog? Tisztáznunk kell az emberi nagyságot. Mit érek én? Semmiképpen nem azt, mint amit gondolok magamról. Semmiképpen nem azt érem, amilyennek engem az emberek gondolnak. Nem azt érem, hogy milyen sikereim vannak, és a lastromot hosszan folytathatnám. Az én értékem pontosan annyi, amennyit Isten szemében érek. Már a görögök is rögzítették, hogy a leges-leges legfontosabb az önismeret. És lehet valakinek a világról, tudományról, kvantummechanikáról, bármiről, akármilyen ismeret halmaza, ha ez hiányzik az önismerete, akkor nyomorult. Mert vagy többre értékeli magát és elront mindent, vagy megkeseríti az életét egy kisebb rendőrségi komplexum. Tehát tisztáznunk kell, hogy mindenki annyit ér, amennyit ér az Isten szemében. És ezen az ünnepen, nagy boldogasszony napján igazolódik, hogy az összes teremtmény között a legnagyobb és legboldogabb a boldogságos szűzanya. Nagy boldogasszony. Miért őt választotta ki az Isten? Nyilván azt választotta ki, aki teljesen át tudta magát adni az Istennek. És itt két csodálatos embert idéznék, egyrészt a Szent Ágostont, aki azt mondja, Uram, semmi vagyok, de a tiéd vagyok. És ha tudatában vagyok a semmiségemnek, akkor nem a magam iparkodásával, népszerűsködésével, hatalomra törésével szerzek nagyságot, hanem egy a fontos, hogy Isten előtt kedves legyek. Utolsó imádságában Sík Sándor pedig a Néma mi atyánkban ezt írja, mit mondhat a mindennek a semmi? És még egy harmadikat is hozzáteszek, Avillai Szent Terézt, hogy csak akkor imádkozunk helyesen, ha tiszta előttünk, hogy ki az Isten, és ki vagyok én. Hát röviden bevezetésként ennyit a nagy boldogasszonyról, hogy végtelenül nagy, meg nem közelíthető nagyság, és meg nem közelíthető boldogság Isten közelében már mindörökre. És ehhez persze az a vállalás kell, hogy tudjam, hogy koldus vagyok. Valamelyik levél a kis-ázsiai egyházakhoz rögzíti azt, hogy mezítelen vagy, koldus vagy, és ne hidd azt, hogy gazdag vagy. Tehát minden más gazdagság, mint amit az Istentől kapunk, vagy látszat, vagy pedig semmivé lesz. Mind a kettő nagyszerű lehetőség. Tehát vagy látszat, vagy pedig semmivé lesz. És amikor az alázatról beszélek, hogy akit abszolút 100%-osan eltölthetett a teljes istenség, őt úgy hívjuk, hogy Jézus. És mire kér bennünket? Kövessük, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljatok, hanem én adjam életemet válságul értetek. Tehát a legnagyobb és legboldogabb a Szűz Mária, nagy boldog asszony, és amikor ezt ünnepeljük augusztus 15-én, akkor nagyon fontos tudnunk, hogy Máriát nem érte a halál. Ugyanazt mondja mind a görög, mind a római katolikus egyház, hogy csak elszenderedett. És vannak ilyen gyönyörű ikonok, hogy ott fekszik egy ágyon Mária, és a fia indul a lelkével a mennyország felé. Mennybe vétetett. És amikor arról beszélünk, hogy nagy boldog asszony, akkor fel kell vennünk egy origót, hogy mindenkinek a nagysága, egy másik közelítést mondok, olyan nagy,
hogy milyen szorosan kötődik Jézushoz. És ki más kötődhetne hozzá a leges-leges legjobban, hanem az édesanyja. És ennek érdekes a továbbfutása is, hogy Szent Anna, azért a nagymamák védőszentje, mert hogy Jézusnak a nagymamája. Tehát az érték és a rang és a kapcsolat az, hogy fogalmazzam, a Jézushoz való viszonyulásukon fordul, és gyönyörű ennek a napnak a liturgiája, hogy az angyalok kíséretében, és azért is szívesen beszélek erről, mert a Makkos Máriai templom angyalok királynéjának van szentelve, tehát amikor viszik föl az angyalok testestől, lelkestől, mindig erre emlékezünk. És természetesen a legnagyobb magyar ünnepünk szintén a Nagy Boldogasszony. Nem Szent István király, habár nagyon becsülöm, hanem a Nagy Boldogasszony. Már azért is, hogy Mária az egyik legkedvesebb gyermekét, a mi királyunkat, azon a napon vette magához, amikor ő is fölment a mennybe. A Szent István királynak a halála napja az nem augusztus 20-a, hanem augusztus 15-e. Amikor fölemelték a holttestét szenti avatásakor Szent Istvánnak, az volt augusztus 20-a, és így ott van az ünnepe. És amikor ő fölajánlja az országunkat, népünket, nemzetünket Máriának, ott a kegyelemnek az a törvénye érvényesül, amely legtöbbször meghatározza az életet, hogy van valamilyen nagyon nagy vészhelyzet. Fiú utód nélkül hal meg. Mi lesz itt? A pogányság még azért dühöng. És akkor ebben a vészhelyzetben, megszorultságban, nyugodtan mondhatjuk így, egy olyat tesz, először is elsőnek az összes királyok között, hogy Máriához fordul. Tehát ha lett volna, és nyilván az is egy történelmi lehetőség lett volna, hogy van egy fiú utódja, akár nem hal meg a Szent Imre, és nagyobbat, jobbat tett, mintha nincs ez a vészhelyzet. És tulajdonképpen az ezer éves magyar történelmet mindvégig ez vezérelte. Tehát rengeteg csapás, rengeteg pusztítás, és most végigmondhatnám a teljes magyar történelmet, hogy aki védasszonyként, nagyasszonyként ott van mögöttünk, ott van fölöttünk, az a boldogságos szűzanya. És gyermekeiként szeret bennünket. Nemrég voltam a csíksomlyói búcsún. Vélhetően 600 ezer magyar ember volt ott, 600 ezer. Ez egy hiteles becslés. Olyanokkal beszéltem, akik, hogy mondjam, évek óta oda járnak, és ismerik így a hogy hányan lehettünk ott. Tehát az a kicsi, ez a parányi nemzet, és az, hogy a kereszténységnek ma is védője itt a egész Európában, nyugodtan ezt is mondhatom. És itt azért még egy dolgot el kell mondanom, tehát a nemzeti sors és a Máriához ragaszkodás az nagyon szorosan összefügg. Hát csak azt a példát mondom, ha kiskölyök korunkban bajunk volt, hát a édesanyánkhoz szaladtunk. És ezer év alatt elég sokszor kellett Máriához szaladni, hogy mama segíts, és hát mindig velünk volt. És amikor erről szólok, hogy mit jelent a magyarságnak a Mária tisztelet, nyilván ne értse senki félre, hogy nyugodtan sorolom a Mária tiszteletünket, nyugodtan sorolom Hungarikumnak. Hát vannak olyan jellemzői a Mária tiszteletünknek, nem sovinizmussal mondom, ahogy már idéztem, hogy minden ünnephez hozzáfűzzük azt, hogy boldog. Gyertya szentelő, boldogasszony, kis boldogasszony, nagy boldogasszony, és akár a régi himnuszunk, a boldogasszony anyánk. Tehát garantáltan, ha hozzáfordulunk, és nem hagyjuk el, ő soha, de soha nem fog tőlünk elfordulni.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Tótné Karsai Andrea vagyok, Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében. Egyesületünk iránytűje. Boldogasszonyhoz visszatalálni, visszaemlékezni úgy, ahogy őseink tették és megélték. Ismerve titkos, járható, élő utat. A mindennapok részébe visszailleszteni, megmutatva tartalmas, feltárt és még feltáratlan telített kincset a szokásokban, hagyományban és ünnepkörökben megélve. Augusztus hónapja. Nagy boldogasszony ünnepe. Régi nevei, kisasszonyhava, új kenyérhava, nyárutó. Érzelmek és egység. Egy imával szeretném kezdeni. Kovász vagy te, jó anyám, égben fogant jóság, gyümölcsöző magja. Jó kenyérnek új íze, mely töltődött a nap, hold és csillagok táncában. Jóságodban merítkezem, mikor fogod gyenge kezem, hogy újra erőssé és bátorra legyen. Miáltal egy csodás életet élhetek veled, melyben megkoronázódik a jó pillanat, melyben te ragyogsz királynőként minden, minden napon. Nagy boldogasszony ünnepén a nép ereje oltalomban kéri és engedi, hogy add áldásod, újra szeresd e ősi népet, ki hozzád rendeltetett. Nagy boldogasszony ünnepe, ahogy a többi ünnepkör is, régről való emlékezett. Régről való emlékezett óta éli az ember abban a formában, ahogy tovább adott, felélesztett, megtartott. Boldogasszony ünnepnapok Mária ünnepekkel is kapcsolódnak, megmaradtak így formában. Boldogasszony ünnep előestéjén virasztással várták a hajnali napfelkeltét, amelyben a napba öltözött megmutatta magát. Várták és élték e különleges napot a régiek. Egy készületben tetőzött az ünnep, mi ajándék boldogasszony nap előtt. Augusztus 14-én az ősök ünnepe lelhető fel, amikor találkoztak, egy körben ültek, ünnepelték, és boldogasszonyra megérkezvén ünnepeltek, áldást kaptak. Van hasonlóság a mai ünnepkörben, csak más tartalommal, ünneppel láthat napvilágot. A forrás ünnepe az áldásé, a jelenléti, amely körbeveszi a nagy Kárpátokat, a benne élőket együtt. Igazán tartalmas ünnepkör. A ruha színe ezen a napon fehér és kék, tiszta, mint a patyolat. Az új ízek, a búzából érlelt kovász teljessége mutatkozik meg az új kenyérben. Nagy boldogasszony napja, a kemence ünnepe, amely az anya szimbóluma, és ezen a napon a nagy kemence égi tüzében sül a kenyér. A kemence anyai melege öleli a családot, védelmezi, szereti és gondoskodik róla oltalmazó szeretetben. A sütés napja. Áldás a kenyér sójának és a kalács fonatának. Egyszerre van ajándéka Jézus tiszta, aranyló búzatáblájának terméséből, amely az asztalon látható és érezhető. Ünnep lakoma. Magosságban tetőzik égigírő fa, mely felér a felhők fölé. Boldogasszony szoknyája korca, széle, édes illatja harangjába. Boldogasszony fája a rozmaring, amely magosságba visz, emel, és tisztáva visszatalálva az ember életébe. E napon a mezővirága az ünnepgyöngy szemei, amelyek etetik, itatják az ember minden részét, nem feledve, hogy kiemelkedő napnak ragyogására ébredtek. Énekel, furulya szóra daloltak, és hívtak e nap ragyogását, tiszta létezését, amely nem múlandó, örökén örökké való. Az élet íze, a virágok világa, kaput nyitottak a világra, az élet múlhatatlanságára. Eleink himnusza, boldogasszony anyánk imádsága, éneke volt kölcsei himnusza előtt. Ünnepén Szent István is megújul, megüli, oltalmába ajánlotta magát, az egész országot, a hazát. Az országot és királyságot Mária örökségének tulajdonították, érezte és vallotta. Ő volt az Árpádok mennyei édesanyja. Emese álma hagyományunká tette, alkalmassá erre. Mária hazánk, örökös királynéja. Fő búcsújáró helyeink. Mária besenyő, Mária család, Mária gyűd, Mária kánok. Mária kémént, Mária könnye, Mária mak, Mária nosztra, Mária pócs, Mária radna, Mária remete, Mária völgy. És minden olyan hely, ahol ezen a napon Máriának imádkoznak, ott az oltárnál. A szokás és hagyomány. Ezen a napon dologtiltó nap van. És elkezdődik a két boldogasszony köze, augusztus 15 és szeptember 8. Varázs erejű időszaknak számít. Ekkor kell szedni a gyógyfüveket, ki kell szellőztetni a téli holmit, a ruhafélét, hogy a moly belé ne essen. A búzát is ekkor kell megszellőztetni. Szent kutakat takarítottak, szent kutakat tisztítottak, és a régi hit szerint fűben, fában hagyta Isten az orvosságot. Istenről, Krisztusról, Máriáról és a szentekről nevezték el nálunk a gyógyfüveket, virágokat. Hajdan volt időnk, virágáldást tartottak e napon. Augusztus. Még mindig nagy a hő, a fény, a nappalok viszont rövidülnek. Több mint 2 órával rövidebb a nappal, mint a nyári napforduló idején. A termést, a gabonát learadták. Megünnepeljük, amit a föld nekünk adott. Mária mennybevételének ünnepe, a nyár csúcspontja. Napján gyógynövényeket, virágokat szedhetünk. Hazavihetjük megszárítva, a ház rend helyére téve. Emlékeztet bennünket az év folyamán, hogy a teremtett virág virágai tele vannak Isten gyógyító erejével. Tükröződik az ő szépsége is benne. Engedjük, hogy otthonainkban kifejthessék hatásukat. Betegség, gyengeség esetén teáinkba morzsolhatunk ebből a nagy boldogasszonyi csokorból. Augusztusra a pompázó virágok helyett a nagy gyógy erejű virágokkal találkozhatunk, hiszen illóolajukkal, gyantákkal, balzsamokkal feltöltődnek ekkora már. Csodálatos illatukkal teli az izsóp, zsája, kakukkfű, levendula. Másodvirágzásában a cickafarkfű, szurukfű, majoránna, katáng, ökörkaró, vagy másképp királygyertya. Ez utóbbi csodálatos, égretörő magasságával emlékeztet bennünket, hogy nem csak a föld, hanem az ég szülöttei is vagyunk. Mi is növekedhetünk az ég felé, és egykor mi is felemelkedhetünk. Mária mennybevétele idején pompázik virágzásával, minket is erre emlékeztet. Ezen az ünnepnapon, nagy boldogasszony ünnepnapján épültek emlékhelyek. Ekkor épült a balatonföldvári emlékhely. Csodálatos. Vörös fenyők voltak még akkor, és a fenyők hűsébe lett megtartva napfelkeltekor az építkezés. Egy kút épült. Boldogasszony forrás kútja, amire nagyon nagy szükségünk van, hogy ezen a napon egy kortyot, egy cseppet imádkozzunk magunkba. Hiszen ima által tud megjönni, ima által tudjuk befogadni, és ima által tudunk ebben növekedni. Mindenkinek ez az ünnep. A maga hite és a maga megélése által legyen nagyságban, nagy boldogasszony áldásában. És szeretnénk a kedves hallgatóknak tudomására adni, meghívni, és várjuk Göröshegyen, nagy boldogasszony napján, ünnepnapján, boldogasszony köre találkozóra. A részleteket a weboldalon lehet olvasni. Nagyon köszönjük azt a jelenlétet, ami ezt a napot telíti. És most Balatonföldmárnak, az emlékeinek az imájával szeretném zárni a gondolataimat. Reménnyel teljes utamat járom, békességben látok, és teremtem holnapom, igaz szóval, imával, hittel, ősi tudással, viseletben. Erős tartásban, hogy láss magyarok Istene, érzek ősi kezet, kardot, koronát és szót, látok róvott betűt, hallok énekszót, finom hangszeren, ősi ritmust, melyel szívem egyezik. Hangtalan csendben a földet érzem, ősi Kárpátok körét, mely gyarapít. Tudásom és kincsem a forráshoz vezetett, élő kapuhoz, hol boldogasszony itatja lelkemet. Áldásodat kérem, hogy tápláljam és szolgáljam e gazdag életet. Nagyon nagy szeretettel köszönök el Mária Rádió hallgatóitól. Isten áldja önöket.
1: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallották Szűz Máriáról.

Mária Rádió, a lélek hangja. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő állandó műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos Főiskola tanárával beszélgetünk pedagógiai kérdésekről. A mai témánk nagyon, sajnos nagyon időszerű, mert olyan visszajelzések jönnek pedagógusoktól, szülőktől, nagyszülőktől, hogy a gyerekeink, unokáink nagyon-nagyon komoly zaklatásnak vannak kitéve a közösségi térben, a közösségi médiában, és magában a közösségben sajnos. Ezt az angol szóval szokták jellemezni, a bullying kifejezésen, de ha ezt magyarra áttesszük, akkor ez egyértelműen arról szól, hogy komoly zaklatás éri a gyerekeinket, akik közül nagyon sok erre nincs felkészülve, illetve nem is lehet erre felkészülni, úgy gondolom. Milyen segítséget tudunk, vagy milyen nézőpontot tudunk ajánlani szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak erre vonatkozóan, hogy tudnak részben elébe menni, részben pedig segíteni az ilyen helyzetbe kerül gyereknek.
2: Nagyon nagy a probléma, tényleg azt gondolom, és hogy sok minden mással el voltunk, vagyunk foglalva közben, és nagyon csendes ez a probléma, mert a gyerekek szégyellik. Tehát amikor őket éri ilyen bántalmazás, akkor általában nagyon sokáig csendben maradnak. Most már vannak magyar vizsgálatok is, például a középiskolás, de ne dőljön hátra a kisgyereknek a szülője, a középiskolás korosztályban 85% a magyar gyerekeknek, akiket már ért ilyen jellegű zaklatás. Na most mi ez a bullying, mi ez a zaklatás? Tulajdonképpen ez egy olyan erős megfélemlítés, és azt lehet mondani, hogy egy szándékos, hosszú távú, tehát tartós, tehát ez nem egy-egy ilyen, hogy összevesztünk, hát mi is összevesztünk annak idején, meg mondták ránk is, hogy hülye vagy, meg nem tudom micsoda, de nem ez, hanem egy ismétlődő, és egy ilyen rossz akarás, sértés, bántalmazás, bántás, kifejezetten egy rossz érzésnek a szerzése, ami
1: fenntartása
2: is, igen, ami állandósul, és állandósulnak benne a szerepek, és a gyerekek, ugye, hát így, ahogy mondod, nem is lehet felkészülve, tehát itt azért megint csak számítanunk kell arra, hogy kialakulatlan személyiség, nagyon erősen például a kisebbrendűségi érzés minden 14 éves, 13-14 évesben benne van. Akkor, hogyha menjünk csak lejjebb korosztályba, mert sokszor arra gondolunk, hogy jó, hát nekem csak kisgyerekem van, ott nincsen, az óvodában is tapasztalunk már ilyen jelenséget. Tehát, hogy ugye régebben is hallottunk ilyet, és hát a legyek urát talán sokan olvasták, meg volt ilyen irodalma is, hogy a gyerekek azért durvák egymással, durvák is tudnak lenni egymással, de ezt a mértékű tulajdonképpen elfogadott a gyermek közösségben, úgy napirendre tértek, hogy hát ilyen van, csak attól fél, hogy csak nehogy én legyek a megtámadott, az áldozat. Na most az a baj, hogy ugye viszonylag kicsibe kezdődik, és úgy kikezdenek gyerekeket. Általában ugye, aki erőfölényben érzi magát, az kezdi ki. De ez lehet szellemi erőfölény, lehet fizikai, lehet, hogy például verbálisan, tehát nagyon le tudja dumálni a másikat. Lehet, hogy azért, mert úgy érzi, hogy a szülei valami olyan pozícióban vannak, és ő ilyen erős jánosít, hogy bármikor akárki, mindenki meg fogja védeni. Lehet. Tehát mindenképpen valamilyen erőfölényből, és megérzi, kipécézi, megfigyeli, sokszor tudattalanul, megfigyeli azt a valakit, aki egy ilyen áldozat szerepre való. Tehát, hogy biztos nem védekezik, vagy nem tud védekezni, vagy amúgy is a többiek is. Most ez, hogyha kicsi korban van, tehát hogyha a fiataloknál, akkor nagyon sokszor kinézett, szemüveg, öltözködés, nem tudom mi, bármi ilyesmi. És amikor már megyünk fölfelé az életkorba, akkor bizony személyiségjegyek is akár, vagy akár származás, akár bármi lehet. Tehát tényleg bármi lehet. És akkor így megfogja. Most, hogyha hát sajnos így is hívják, hogy agresszor vagy bántalmazó, az, aki ugye folyamatosan bántalmaz, hogyha például talál egy-két társat, tehát hogyha ő egy menőbb gyerek az osztályban, vagy a csoportban, akkor nyilvánvaló, hogy először csak bólogatókat fog találni, aztán mások is megpróbálnak ilyen menők lenni, hogy hát én is tudok egy-két ilyet megereszteni, vagy mellé állok. Nagyon nagy szerepe van, és még csak mindig a helyzet elemzésében tartunk, de azért ezt kell látni, hogy nagyon nagy szerepe van a szemlélődőknek. A szemlélőknek. Tehát a bullying, a zaklatás mindig közösségben történik. Tehát mindig kell hozzá 2-3-4 ember, ugye, akik előtt ő nagy erőfölényben van, akik előtt ő ezt megjátsza, akik azért nézik, hogy fó, ezt is megmerik csinálni, stb. Illetve, hogy azt a maga azt a nem létező magabiztosságát, azért ezt is lássuk be, és majd nem ássuk el teljesen a bántalmazót, mert nyilván, hogy őnek is valami óriási feszültsége van, amit valahol ki kell élnie, és valahol őnek is valakinek kell lennie. Tehát nagyon lehetséges az, hogy elnyomott harag, elnyomott fájdalom, sérülés, sértettség, mögötte szétesett család, otthon óriási feszültség, amit be kell nyelni. Nagyon érdekes például az a vizsgálat, ez már régi vizsgálat, hogy óvodásokat vizsgálva már 4 éveseknél a vizeletből ki lehet mutatni a szülőknek a feszültségi, tehát a szülők kapcsolatának az állapotát. Tehát ott jelenik meg a stresszhormon már a 4 éveseknél. Tehát azért az, hogy valaki folyamatosan bántalmaz egy másik gyermeket, az azt is jelenti, hogy benne olyan nagyon nagy a feszültség, hogy ott lehet valaki. Tehát ebben a folyamatban, ami a nagyon nehéz, és amit mondok, hogy nagyon csendes, mert sajnos az ember érzi azt, hogy nem csak úgy lehet valakit bántalmazni, hogy jó, belérúgok, és akkor látszik minden, és ezt nem az udvaron fogom természetesen megcsinálni, hanem hogy összefirkálom a füzetét, hogy kiborítom a táskáját, hogy kicsit kigáncsolom, amikor megy, hogy nem tudom, én összeöntöm a levesét a főzelékével, csak úgy véletlenül, vagy, és ennél sokkal durvább dolgok történnek, aztán amikor elharapozik ez a bántás. Sokszor nem is gondoljuk, tehát sportegyesületekben, edzők, hogy mi van az edzőteremben, hát azt mondja egyik edző, hogy kénytelen vagyok ott állni, amíg vetkőznek, mert hallatlan és borzasztó dolgok is megtörténnek kisgyerekek körében is. És nagyon szégyeli magát az, mert ugye a többiek előtt is nagyon, nagyon lejáratták, és nem mer szólni. De itt mindjárt el is kezdődik, hogy mit tegyünk, és el is kezdődik az a szomorú, hát szintén megállapítani való, hogy nem csak, hogy nem mer szólni, hogy általában nincs olyan bizalmi kapcsolata, akinek szólhatna. Tehát nincs a szülők között olyan, szülő és gyerek között sokszor olyan, hogy egyáltalán annak a légköre otthon meg lenne, hogy úgy beszélgetünk. Mert ugye egy ilyet nem lehet csak úgy előhozni, ugye van 5 percünk, hogy pakod be már a táskát, menj már és induljál. Nem fogja akkor fél visszaszólni az ajtóból, hogy ja, különben zaklattak. Hanem erre kell egy olyan rendszeres, már korábbanról fennálló bizalmi kapcsolat, amikor úgy sok mindent meg lehetett beszélni. Amikor például egy-egy nehézség során, ó, nem érdekes ez, ne üljenek annyira föl, hülyeség, hagyjuk, és ezzel gyorsan meg is szabadulunk a beszélgetés lehetőségétől. Tehát itt nagyon-nagyon ajánlanám most is újra a szülőknek, főleg ahogy kisebb gyerekeik vannak, és még szívesen beszélgetnek, hogy rendszeresen hazafelé az oviból, a játszótérre menet, este, vacsoraasztalnál, közös étkezésekkor, játék közben, kérdezősködés, és nem kell mindjárt helyre tenni, nem kell mindjárt megmondani, hanem hogy hadd beszélje, hogy igazából az lenne a fontos, hogy ez a beszélgethetés légköre létrejöjjön. Tehát, hogy azt tapogatják a gyerekek általában, főleg akkor, amikor ilyen hülye témákat előhoznak, kiserdülők, kisiskolások már, hogy ilyen nagyon vad valamivel, és akkor úgy bedobja, és akkor figyeli, hogy na,
1: mi lesz a
2: Mi lesz? Most akkor elhallgat? Most akkor azt mondja, hogy hülye vagyok? Most akkor elfordul? Most akkor jól leteremt? És hogyha abban azt érzi, hogy na, mondj erről még valamit, tehát hogy mit gondolsz erről, vagy mire érted, ez bármi, akármi, csak ne hagyja abba. Ott akkor megszületik egy olyan légkör, hogy amikor esetleg van egy ilyen eset, akkor, ha nem is azonnal, de előhozakodik vele. Ahogy ezt látjuk, hogy 85%-a, és egyáltalán azt is úgy szokták, hogy nagyon, hogy több, mint a fele, ilyesmi, ugye 10 gyerekből, akkor 5, ugye biztos, de ebből csak 2 szólal meg. Tehát az összes többi az lappangó, annak nincs kinek elmondani, és ez a 2 is akkor, amikor már elég nagy a baj. Tehát itt a bizalomnak, a megelőző, és ugyanígy a tanároknál is, tehát óriási jelentősége lenne. Ugye felszámoltuk alsóba az osztályfőnöki órát, felszámoltuk a beszélgetést, felszámoltuk most már lassan a fogalmazás, és tehát nem tudja kimondani, nem akarja, nincs rá lehetősége, nincs rá idő. Ugye szoktuk azt is mondani, hogy az érzelmeknek egy ilyen mentális térre van szüksége, ami sem, ez nagyon elegáns így fogalmazva, idő. Tehát idő kell neki, hogy ketten átérezzék, hogy elmondhassa, hogy befogadhassa, hogy beszélgessenek róla, hogy maga is megérezze, stb. És gyakorlatilag ezt a gyerekek lehet, hogy egész kiskorótak nem kapják meg. És itt szüljünk csak bele, vagy szüljünk ebbe a gondolatsorba még egyet bele sajnos, hát az online világot. Az a baj, hogy a zaklatás offline világban is, tehát a valós közösségekben is felerősödött. Még egy zárójelet tennék, még az online világ előtt, hogy a zaklatás ilyen személyes formái,

0: erősebb tanulás, és főleg ennek a légköre. Tehát a légkörnél erősebb tanító fórum, hogy úgy mondjam, alig van, mert azt észrevétlenül szívjuk be. Tehát ez olyan, mintha szennyezett a levegő, akkor nem kell semmit mondani, nem sokára biztos benned van. És ez az agresszív légkör, ez a szeretetlen légkör, ez a... De sajnos még... Hát most nem akarom a saját házunk táját bántani, de azért gondolkozzunk el. Sajnos egyházi csoportokban is. Tehát, hogy ez egy kicsit úgy eltakarva, kicsit kegyesítve, de azért szurkálás, piszkálás, megjegyzés, lesajnálás, sokszor kirek, jaj, ez ilyen, jaj, ez odajár, jaj, ez rózsafűzérezik, ez nem. Szóval sok minden előfordul. És ezt a gyerekek maximálisan magukévá teszik. Tehát nem tűnik fel. Tehát hogy ez így megengedett, ez így lehetséges. Na most, amikor ez így az offline úgynevezett, tehát a valóságos világban is megjelenik, ez egy kicsit még mindig könnyebben kezelhető, mert amikor egy ilyen helyzetben bántok valakit, azért ott van sok visszajelzés, tehát valamilyen azért
1: valami van.
0: Erre is azért sajnos...
1: És azonnali reakció.
0: És azonnali van, igen. Csak sajnos, hogyha ez ugye sokszor megteszi, vagy egy nagy biztonságban megteszi, vagy szegény, ugye, na mindegy, szóval így nevezi a szakirodalom, hogy kérgesedik az érzékenység. És hogyha mondjuk egy gyereknek akár az ő környezetében, akár a családjában, akár más ilyen helyzetben lassan már kisgyerekkora óta kérgesedett, akkor sajnos ebben a valóságos helyzetben is hiába kiállt föl az a valaki, vagy hiába mond egy valamit, érzéketlenné válik. Ehhez, és azért gondoltam, hogy ezt így egy kicsit járjuk körül, hogy ehhez hozzáadódik az online világ. Na most ott végképp gátlástalanok vagyunk. Tehát ott mindannyian sokkal gátlástalanabbak vagyunk, mint a valóságban. Azért, mert ez az azonnali reakció nincsen meg. És ez sorozatosan nincsen meg. És amikor benned van egy feszültség, és észre se veszed, hogy ott jön egy valami, és abba rögtön ki tudod engedni ezt a feszültség. Hozzá lehet szokni. Tehát, hogy nézzük meg a kommenteket, mennyire durvák, bármilyen szinten, és hogy azonnal ott kiömlik egy benne lévő feszültség, csak az a helyzet, hogy az a másik egyáltalán nem tud védekezni. Tehát még annyira sem, mint egy valós helyzetben. És még egy nagyon-nagyon súlyos hát adaléka van ennek, hogy viszi magával. Tehát amíg volt korábban is azért bántalmazás, meg voltak nehéz gyerekközi konfliktusok is, meg hosszantartók is, de amíg azt ott lezártam, hogy becsukom az iskola ajtaját, és kész, és hazamegyek, még akár a védett családi környezetben is, az most nincs, mert viszem magammal a zsebembe az éjszaka, a mindig. És tulajdonképpen ennek a vonzása, amit ugye más területen is tapasztalunk, ezt állandóan meg is kell nézni, hogy most akkor, és viszem magammal, és fel is sokszorozódik, mert ugye az online világban nem csak 5-6-10 társultak hozzá, hanem most akár esetleg 100-an. És akár esetleg ezeket megosztják, és sokkal erőteljesebb eszközrendszert kínál fel az online világ. Azt gondolom, hogy nem is hisszük el mi, én generációm azt, hogy mit lehet. Van egy ártatlan fotója, bármit csinálhat vele. Levetkőztetheti, eltorzíthatja, felöltöztetheti, hülyének mutatja, megszólaltathatja, olyanokat adhat a szájába, ami soha nem hangzott el. Olyan, hát ezerféle dolgot hozzávág, kivel volt, ki nem volt, nem tudom, mit csinál, mindent. Na most ez visszavonhatatlan ilyen értelemben. Tehát ez a mennyiségű bántás, nyilvánvaló, hogy ennek nagyon-nagyon sok következett, önsértések nagyon szaporodtak. Nagyon erősen. Nagyon úgymond jó közegekben is látjuk, hogy tele vannak vagdosva, kisgumik, stb. Lehet látni a nyomait, az öngyilkossági kísérletek. Szóval ezek a nagyon súlyos dolgok, na de ameddig cipeli ezeket, amiket nem tud lerakni. És ugye nincs elég ellátórendszerünk se, ha kiderülne. Na most itt is azt látjuk, hogy ezt a gyerekek maguk nem tudják megoldani. Tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy

0: intézzék el maguk között, mint ahogy régebben ugye egy vitát, vagy valamit, nem tudjuk. Tehát itt nagyon fontos a pedagógusok szerepe is, ha volna kapcsolat, ha lenne olyan egy kicsit, hogy egyáltalán érzékenység, ráérez, érdekelné, lenne ideje rá, stb. Ha volna elég iskolapszichológiai ellátás, vagy bármilyen, bárki, aki ott van, akár mentálhigiénés, akár valaki bárki, akivel lehetne beszélgetni, vagy ugye az otthoni menedék, ha ez is így valahogy lenne. És itt nagyon sokszor, most már többször van ilyen külön, tudom én, szülői értekezlet, csak az a baj, hogy nagyon sokszor azok a szülők, akik nem érintettek, hát ezt intézzék el, miért kell nekem erre bemenni, miért kell nekem ott lenni, miért kell, jaj, persze, mert ez egy olyan gyerek, rúgják ki, stb. Nem számítunk arra, hogy a mi gyerekünk is lehet adott esetben, át is csoportosulhat oda, meg lehet áldozat is.
1: Meg lehet, hogy benne is van.
0: És lehet,
1: valamelyik csoportban.
0: Hát de miért ne?
1: Vagy az áldozati csoportban, vagy a másikban, és nem tud róla.
0: Igen. És azt gondolom, hogy itt nagyon fontos például a nagyon sok beszélgetés, a nagyon sok olyan, és még ami nagyon jó lenne, ami szintén hiányzik, a közösségi tapasztalatok. Tehát már korábbanról azoknak a tapasztalatai, hogy egyrészt a közösséghez tartozni jó, hogy a közösségben elfogadnak, hogy ott vannak klassz dolgok, hogy ott élmények érik az embert, és egyebek. Tehát ott, aki azért a közösségben él, és itt kialakulnak kisebb-nagyobb kötődések, ott nem merül fel ez a bántalmazási. Tehát azt látjuk, hogy azokban az iskolákban, intézményekben lényegesen kevesebb, vagy amikor van egy kis előfordulása, ott a pedagógusok is nagyon érzékenyek rá, és ott el lehet simogatni. Tehát éppen most hallottam egy nem annyira régen egy olyan esetet is, hogy komoly bántalmazás volt az alsóban, mármint ilyen értelemben, de fizikailag is ment, és nem tudták, és nem tudom, és fordult egyet, sokat beszélgettek, és a gyerekek is meg tudtak fordulni, tehát most már benn van abba a társaságba a bántalmazó kisfiú is, aki korábban tényleg azt gondolták, hogy hát ki kell rúgni meg minden, szóval be tudták integrálni. Tehát azt hiszem, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, hogy visszatérjünk ahhoz, hogy közösséget építsünk. Tehát megszűntek a cserkész csapatok, megszűntek a kórusok, az olyan jellegű, mit tudom én, természetjáró csoportok, a játszó csoportok, a játékok, a közös játékok, a társas játékok, a csak a jó kedvér és csak a játék kedvér összeálló kis foci csapatok, kosárlabda, kézilabda, stb. Ezeknek nagyon nagy jelentősége lenne, mert ezekben a közegekben, tehát vigyázz, fontos meglátni, mondtam az előbb az edzőket, tehát amelyik például egy teljesítményorientált
1: élsportra
0: jönnek össze a gyerekek, ott nincs közösség ilyen értelemben. Tehát itt a kifejezetten a hittancsoportok nagyon nagy lehetőség volna. Tehát ezeknek hogy ott ugye megint, hogy tér nyílik arra, hogy beszélgessünk, hogy játszunk, hogy közösen étkezzünk, hogy kiránduljunk, hogy túrázzunk, hogy zarándokoljunk, hogy értékek köré fogalmazott tevékenységek legyenek, akármilyenek, akár kézművesek, akár sport, akár szociális, vagy bármilyen. Szóval ezek nagyon-nagyon hiányoznak, és tulajdonképpen azt látjuk, hogy nincs érzékenység, utána nincs gátlás, és nincs föloldó közeg, ahol bizalom lenne meg kötődés. Tehát ezek nem új dolgok. Tehát most ugye újonnan felébredtünk, hogy honnan ez a bullying. Hát régóta hiányoznak ezek az alapszükségletek, amelyek a társas létbe belevezetik a gyerekeket. És tehetetlenül kaszabolnak, amikor nincs semmiük, és bennük egy feszültség van, és akkor még mindig nem beszéltünk arról, a teljesítményfeszültségről, arról a feszültségről, hogy egyszerűen arról a gyorsulási feszültségről, hogy mindenhova szaladni kell, oda kell érni, nincs idő rá.
1: Hát és arról a feszültségről, hogy ez rengeteg időt elvisz, és oda koncentrál a gyerek, igen, a tanulásra nem marad energiája, igen, abból megint erődött feszültség. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett és minden területre kiható. Azt kérdezném, hogy milyen jelek utalnak arra, hogy a szülő meg pedagógus, hogy tudja észrevenni, hogyha effektív igen. tudása nincsen, igen. de hát milyen igen. tünetei vannak ennek?
0: Nagyon sokszor álmatlanság, nem tud aludni, hát ugye a feszültség viszi. Nagyon zuhan a teljesítmény, nem akar bemenni az intézménybe, tehát nagyon tiltakozik ebben. Étványtalanság, evészavarok jelentkeznek, nagyfokú feszültség, vagy például egy váratlan becsukódás, tehát nem akar szólni, semmit se, annyit se, nem menj, tehát egyszerűen valahogy nagyon bezár. Leginkább ezeket látjuk, és ilyenkor érdemes, és azért is mondom, hogy nem tudja ő maga megoldani, sokszor a szülő sem, és itt tényleg szükség van szakemberekre. Vannak már olyan programok, sok ilyen van, tehát éppen emiatt, mert a baj elég nagy, hogy sok olyan iskolába is elhívható programok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, akik beszélgetnek a gyerekekkel, tényleg van egy ilyen program is, amit így szeretetsulinak nevezi magát, egy nagyon érdekes férfi csinálja, a Szőke Tibor, aki hogy elmegy gyerekekhez, és egyszerűen nagyon, nagyon ért a nyelvükön, ez kifejezetten gimnazisták, fiatalok, stb. Ő is megjárta ezeket, ő is volt zaklató is, és zaklatott is, és ugye meg tudja szólítani bennük ezeket, hogy ugye nehezedre esik ez, és mindig oda jutnak ki, hogy tulajdonképpen a kapcsolódást kell tanulni, és akkor érzed jól magad, ha jól tudsz kapcsolódni. Tehát nem csak a tiltás, nem csak az, hogy jaj, de csúnya vagy, miért csinálod ezt, fúj, mert akkor megbüntetünk, persze nyilván kell, hogy legyen következménye a dolgoknak, és az áldozatot mindig meg kell védenie egy felnőttnek, tehát itt kellenek a felnőttek, akik mellé állnak, akik erről, de hát akkor, amikor már tudnak. Tehát a szülőnek is az a legfontosabb, hogy ilyen értelemben reagáljon erre, tehát hogyha nem tud aludni, gyomorfájás, szorítás, fejfájás, nagy fokú ingerlékenység, visszazuhanás.
1: Ez a pedagógusoknak is, akik igen. ismerik a gyereket, hogy korábban igen. tudott teljesíteni, most meg egyáltalán ugyan. Nem tud. Bezárkózik, igen. mellé igen. sodródni a szünetbe.
0: Úgy, igen.
1: Hol tartasz most, igen. miért? Igen, nagyon nehéz, mert amikor milyen az ember tanít, és az órán, hát egy, nyilvánvaló, nem hogy nem lehet ezt így észrevenni, de teljesítményzuhanásból mindenféleképpen.
0: Igen, és ugye nagyon, nagyon erős az alacsony önértékelés, és akkor az jön, hogy jaj, én nem tudok, én ezt hozzá se fogok, én ezt nem fogom tudni, ugye, mert folyamatosan az önértékelését bombázza ez a külső, hogy te hülye vagy, te ilyen vagy, olyan vagy, mindig ezt kezdi ki, akármilyen formában, és akkor még egy súlyosat azért tegyünk hozzá, hogy valahogy lejönni a közösségi médiáról. Mert akármit is csinálunk, akárhogy is gyógyítjuk, akárhogy is beszélgetünk vele, ha az ott marad ebben a kötelékben. Nagyon erős volt annak talán Tódinak hívják azt az esetet, Anna Mária Tódi talán így. Az volt az első ilyen eset, öngyilkos lett ez a fiatal lány. De nagyon, nagyon figyelmeztető volt az egész történet, ez közösségi médián történt zaklatás, kortárzaklatás volt, és egyre borzalmas volt, nem tudott kijönni belőle, tárgyalták mindenféle szülők, elköltöztek, hogy kijöjjön abból a közegből, próbáltak mindent, de nem szedték le a közösségi médiáról, tehát hozta magával az egészet, és a kislány is, tehát azt lehet mondani, hogy ezek a gyerekek tényleg éretlenek erre. Tehát mondhatjuk azt, hogy hát ez a kis butuska miért ment fel ugyanoda, ahonnan kapta ezt a vitriolt? Mert felmegy, mert nem tudja felmérni a következményeket, a veszélyeket, a nem tudom én. Ezeket nem méri fel. Visszament, és tényleg súlyosabb lett, és tényleg hát belehalt. Ez volt az első ilyen figyelmeztető jel, amelyiket így a nemzetközi figyelem is tényleg felkapott, de hát azóta nagyon sok minden történik, és pontosan ez az, hogy nem véletlen az, hogy sok-sok ország, most már sokkal, tehát több ország betiltotta 16 éves korig a közösségi médiát. Nem tudom, mire várunk. De hogyha most persze szeretnénk azt, hogy legalább ne legyen elérhető számukra, tehát
1: Hát azért ebbe elindult egy folyamat, hát reméljük, hogy folytatódni fog, igen. hogy az iskolában igen. el kell zárni a igen. telefonokat szünetben, nem telefonozhatnak, nem mehetnek föl a közösségi igen. médiára. Azért ez, reméljük, hogy ez a tendencia folytatódni fog, mert látjuk a pozitív hatását, hát mondjuk hogy nem. már nagyon-nagyon hát nagyon rövid távon érzékeljük ennek a pozitív hatását. Hát kívánjuk a szülőknek és a pedagógusoknak, hogy, legyen nagyon nyitott a szemük. Ezekből a jelekből, ha nem is mondja el a gyerek, de próbáljuk meg ezekből a jelekből feltérképezni a saját közösségeinkbe, saját osztályainkba, ahol tanítunk, hogy ezzel a gyerekkel valami most történt, és hogy valami fajta kapcsolatot védelmet teremteni, kapjon. Védelmet teremteni nekik.
0: És közösségeket
1: teremteni, bizalmat. És olyan helyzetekbe érezze magát a gyerek otthon, ahol a saját személyisége ki tud bontakozni, és ne várjuk arra, míg a gyerek tényleg eljut egy olyan szintre, hogy maga sem tudja, hogy mi lesz Kicsoda. Ennek a következménye, és hogy milyen megoldást tud maga életlen személyiségét találni, mert nem fog. Önök dr. Pécsi Ritát hallották az Életre Növelő műsorában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

0: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. A következő percekben az érsek atya gondolatait hallhatják, melyeket a levélből idéz.
1: Alapállás. A magzat valóságos ember a fogantatása pillanatától. Emberként jogai vannak, amelyeket önállóan képtelen képviselni. Ezért külső jogvédelemre szorul. A szívhang rendeletről. Az édesanyja tájékoztatása arról, hogy méhében élő ember fejlődik, nem szívtelenség, nem az ő megalázása, hanem segítség ahhoz, hogy egy életre szóló döntést a lehető legnagyobb körültekintéssel hozhasson meg. Az abortuszon átesett édesanyák lelki segítői, közöttük görögadős egyházunk szakembere is, számos esetet ismernek, amikor az abortusz valóságával való későbbi szembesülés súlyos, tartós pszichés tehereket okoz. A rendelet ezt a körültekintést szolgálja. A magzati szívműködés hangzó vagy képi módon való bemutatását ezért indokoltnak tartjuk. Az abortusz tablettáról. Az abortusz tabletta alkalmazása könnyen azt a benyomást keltheti, mintha az abortusz egy egyszerű, hétköznapi és következmények nélküli eljárás volna. A kémiai módszer sem változhat ugyanakkor azon, hogy egy megfogant emberi élet kioltásáról van szó. A szer alkalmazását követően az anya saját otthonában szembesül azzal, akár teljesen egyedül, hogy testéből elhalt magzat távozik, ami súlyos lelki megrázkódtatást okozhat. Ráadásul az újabb módszer az abortusz valóságának és következményének megértését teljesen háttérbe szorítja, és a krízis támogatás lehetőségét is jelentős mértékben megnehezíti. Nem tartjuk elfogadhatónak azt az irányt, amely egyszerűbbé kívánja tenni az abortuszhoz való hozzáférést az orvosi jelenlét kiiktatásával. Ellenezzük az abortusz tabletta bevezetését. Az esemény utáni tablettáról. Nem tartjuk helyesnek, hogy egy sürgősségi alkalmazásra létrehozott hormonális hatású szer orvosi kontroll nélkül váljon széles körben hozzáférhetővé, különösen az ellenjavallatok és a lehetséges kockázatok miatt. A könnyebb hozzáférés a készítmény ismételt használatát és kockázatos szexuális magatartás elterjedését idézheti elő. Életvédelmi szempontból az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a készítmény az ovuláció késleltetése gátlása mellett a már megfogant élet beágyazódását is akadályozza. Ilyenkor egy kapaszkodni akaró kis életet lök ki a halálba. A vénykötelezettség fenntartását ezért továbbra is szükségesnek tartjuk. Záró gondolatok. A fenti megállapítások nem csupán erkölcsi meggyőződésünket tükrözik, hanem azokra a tudományos tényekre és valós következményekre hívják fel a figyelmet, amelyek kiszolgáltatott édesanyákat és védtelen gyermekeket érintenek. Egyházunk a tárgyalt kérdések mindegyikében érintett fél nem csupán értékválasztása, hanem fenntartott intézményei és az édesanyákkal, gyermekekkel, családokkal végzett napi munkája révén is. E tapasztalatokat a kormányzati döntés előkészítés szolgálatába kívánjuk állítani, bízva abban, hogy ezzel mi is hozzájárulunk az érintett személyek valós és széles körű megsegítéséhez, és közvetve egész társadalmi gondolkodásunk emberségesebbé tételéhez. Meggyőződésem, hogy ezekben a kérdésekben az érdek semleges, az anya és a gyermek életét egyaránt védő szervezetek álláspontjának nagyobb hangsúlyt kell kapnia, mint azon szervezeteknek, amelyeknek esetleg gazdasági érdekeltsége is feltételezhető. Lásd, gyógyszeripar. Egyházunk és intézményeink készen állnak az együttműködésre.
0: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Az elmúlt percekben az érsek atya gondolatait hallották, melyeket a levélből idézett.
2: Hírpercek. A bíborfehér lett Magyarország tortája, megszépült a Türjei Premontrai rendház kertje. Javában zajlik az Esztergom budapesti főegyházmegye ifjúsági tábora. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kótáné Koltai Veronika. 20. alkalommal hirdettem meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A verseny kiírása cukrász szakma körében rendkívül népszerű volt, a rekordszámú 60 nevezés érkezett idén. Az ipartestület szerdán jelentette be, hogy a 2026-os Magyarország tortája versenyt a bíborfehér torta nyerte, amelyet a tavalyi győztes, a gyulai kézműves cukrászda csapata készített. Balog László, Balog Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta a DCI stílusgyakorlat megalkotása után idén a Bíborfehér Fantázia nevű tortájukkal védték meg a címüket. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös musz és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, amelyet az édes fekete ribizlibor tesz igazán különlegessé. A Türjei Rendház előtti kertben az elmúlt héten nagy munkálatokat végeztek, amelyek során közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A Türjei Premontrei Látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik, írja a zaol.hu. Ezt jól példázza a Türjei Rendház 1923-as bejegyzése a História Dómuszban, amely részletesen beszámol a kert akkori megújításáról. A rend feloszlatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során a felújított Mária szoborcsoport körül közel 600 cserjét, valamint 30 különböző fát ültettek el. Kert rendezése így nem csak a környezet megszépítését szolgálja, hanem a rendház történetéhez kapcsolódó hagyományt is tovább viszi. A parkosítási munkálatok még zajlanak a területen. Örömmel és közös imádsággal kezdődött meg Bodajkon a helyi ifjúsági tábor területén a 8. egyházmegyei ifjúsági tábor, amelyet augusztus 11-e és 15-e között tartanak. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalán. A fiatalokat a Fábrikornél Esztergom budapesti segédpüspök által bemutatott szentmise indította el az 5 napos találkozáson, melynek mottója mindnyájan egy szívvel. A tábort 7 év kihagyás után szervezték meg újra. Azokat a 14 és 19 éves fiatalokat várták rá, akik szeretnének lelki tapasztalatokat és közösségi élményt átélni, szeretnének mélyülni személyes Isten kapcsolatokban. A táborban számos lelki program vár a fiatalokra, de természetesen a közösségi programok sem hiányoznak. Számos fakultatív lehetőséget is biztosítanak, a kézműveskedéstől a táncműhelyen át a csendes imádságig a Szentségi kápolnában. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Arra bátorítok mindenkit, hogy merjünk az evangélium szerint élni, hinni, és imádkozni. Mert hiszem, hogy ebben lesz a mi küldetésünk, szolgálatunk a későbbiekben is.
3: Nyilas Zoltán református lelkipásztor közel 20 éve vezeti a Pomász-Csobánkai Református Társegyház közösséget. Szolgálata azonban messze túlmutat a vasárnapi istentiszteleteken. Aktívan foglalkozik fiatalokkal, közösséget épít, 3 gyermek édesapja és egyházmegyei tisztséget is betölt. Vajon hogyan születik meg valakiben a lelkipásztori hivatás? Hogyan lehet egyszerre helytállni családapaként, lelkipásztorként és vezetőként? És milyen reményt tud ma kínálni az egyház az egyre bizonytalanabb világban? Ezekről beszélget vele Prontvai Vera.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban Nyilas Zoltán református lelkipásztort, aki 20 éve vezeti a Pomáz Csobánkai Református Egyházközséget. Gondolom, hogy az ember egy ilyen hosszú szolgálat alatt sokszor úgy ránéz arra, hogy arra az időszakra, hogy mikor és miért hívta őt az Isten.
1: 2006-ot írunk, amikor a pomázi szolgálatról beszélünk, de hogyha a lelkipásztori szolgálatról beszélünk, akkor vissza kell mennünk a középiskolai évekbe. Református családban nőttem fel, de ezt úgy kell érteni, hogy édesapám egy református családba érkezett római katolikusként. A családunk a református közösségben lett otthonra. Oda jártunk vasárnaponként, édesapám 16 éves voltam, amikor konfirmált, tehát ő is a gyülekezetünknek, a Veresegyházi gyülekezetnek a tagjává lett. És ott, amikor konfirmáltam, akkor elhatároztam, ez egy belső személyes döntés volt, hogy én szeretném. Tovább olvastam Bibliát, meg ott maradni a gyülekezetbe. Ez valamikor itt a 80-as éveknek a vége. Láttam én azt, hogy a társaim mennek tovább az életbe, ott hagyják a gyülekezetet, mások maradnak. De én úgy döntöttem, hogy ott maradok, és akkor elkezdtem olvasni a Bibliát, és a Biblia élő kincsé vált számomra. Megszólított személyesen is. Megtértem. Ez egy ifjúsági nyári héten volt Tahiban, Sion hegye konferencia telepen. Majd a reggeli csendességekben, középiskolában Bármadasba járhattam, reggeli csendességekben olvastam a Szentírásnak az igéjét, most az elhívásról kérdezett, ahol a napi ige a krónikák könyvéből szólt, és ez volt az ige, több ezeren, vagy tízezeren, vagy százezeren is olvashatták. Fiaim, ne tétlenkedjetek, hiszen titeket választott az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok. A hivatásom, a lelkész hivatásom itt kezdődik. És akkor ennek a hivatásnak voltak állomásai, nyilván először a teológia, utána a hivatásnak az állomásává lett az Őrszent Miklósi Őrbottyáni Református Gyülekezet, ahol segédlelkész voltam, utána pedig Szokolya, ahol 6 évig szolgáltam. És 20 évvel ezelőtt indultunk el a Pomázi útra.
0: Szokolyán, ha jól tudom, akkor kapott egy kitüntetést is. Meghozzá diszpolgári kitüntetést?
1: Igen.
0: De megpróbált valaha kitérni a Jóisten hívása elől? Voltak nehéz pillanatok?
1: Ezek nehéz kérdések, de őszintén kell felelni, mert volt olyan, amikor kitértem az Isten hívása elől, de ez nem a szolgálatban való elhívása, hanem mondjuk a pomázi szolgálatunk idején volt egy ilyen konkrét szituáció, ami megterhelt mindenkit, személyesen engem, megterhelte a családomat, megterhelte a gyülekezetünket, amikor Isten egészen konkrét kérdésre konkrét feleletet is adott, és ebben a konkrét feleletadásban természetesen az ember nem csak az elhívására, hanem a nehéz pillanatokra is szinte pillanatról pillanatra emlékszik. Akkor én a Kálvintéri templomban ültem egy istentiszteleten, egy abszolút reprezentációs alkalom volt, esperesként voltam ott jelen, 3 napos konferencia utolsó záró istentisztelete, még ott kell maradni, nyár van, meleg van, az ember már menne haza, de benne van az ember szívében a kérdés, hogy merre tovább, hogyan tovább, és várja Istentől a feleletet, és Isten az ige hirdetőn keresztül megadja a feleletet. Szó szerint felolvassa a lelkipásztor.
0: Mi volt ez, emlékszik rá?
1: Persze, emlékszem, csak ezt a szituációt azért nem hozom teljesen nyíltán, mert nem szeretném azokat a szereplőit, akik ennek aktív részesei voltak rajtam kívül, megbántani vagy belehelyezni. Az életemben egy olyan döntési helyzet volt, amikor 2 jó közül kellett volna választani.
0: Tehát még ez a legnehezebb döntési helyzet.
1: Igen. És 2 jó közül kellett volna választani, és akkor az ige hirdető, egyébként Szabó István püspök úr volt, aki csak az igét olvasta föl a kálvintéri szószékről, és az igéből szó szerint ott volt a kérdésem a felelet, de ahol elbuktam, az volt, hogy mire kiértem a templom padból, azt mondtam, hogy az így nem történhet meg. Nem lehet. Előtte ugyanis volt egy beszélgetésem, egy atyafiságos beszélgetésem egy idősebb lelkipásztorral, aki azt mondta, hogy te nem gondolod, hogy ez lesz a te utad. És akkor ez a 2 bennem úgy zakatolt, És akkor azt mondtam, hogy nem vállalom, uram, amit rám bíztál. És ennek az engedetlenségek lett következménye. Tehát azért ez belső vitákat, álmatlan éjszakákat, hosszú-hosszú tusákat jelentett, ahogyan a feleségemmel beszélgettünk erről a gyülekezetben. Nem volt könnyű egy év, és akkor egy év után az Úristen megkönnyörült egy másik igével, amellyel az életemet helyre tette, és tulajdonképpen a dolgaimat ő maga rendezte el.
0: Ugye nekünk katolikusoknak elég különös, hogyha egy lelkésznek vagy lelki pásztornak családja, illetve gyerekei vannak. Hogyan lehet tulajdonképpen az Isten szeretetét összeegyeztetni úgy a családdal, hogy az egyik se menjen a másik rovására? Nem tudom, hogy mennyire érthető ez a kérdés.
1: Érthető a kérdés, és őszinte ez a kérdés, mert sokszor vagyunk úgy, hogy a szolgálat az mindent megelőz. Minden előtt van. És hogyha még őszintébb ebben a kérdésben az ember, akkor azt is látja, hogy hogy a társ nélkül ez nem megy. Tehát a feleségem nagyon sokat vállalt azért, hogy én lelkipásztor legyek, vagy lelkipásztorként szolgáljak. Tulajdonképpen az egész életét akaratlanul, de mindig úgy a háttérbe állította, hogy ő legyen otthon, ő vállalja a gyerekek közötti szolgálatot, ma is természetesen ő a gyerekeink, akik persze felnőttek már azóta, de vagy most kérnek szárnyra, ő az, aki mindig megtalálható, megkereshető. A múlt héten is fél egykor valamely gyerek éppen őt kereste, meg riadt fel az álmából, mert segíteni kellett. Úgyhogy ebben a feleségem nagyon sokat segített. Amikor Szokolyára kerültünk, akkor a valósághoz az is hozzátartozik, hogy egy kis gyülekezetbe kerültünk, ahol nagyon sok segítséget és nagyon sok szeretetet kaptunk az ottaniaktól. A kérdésére talán ez lehet a válasz, hogy hogyan kap valaki 31 néhány évesen díszpolgári címet. Ez nagyon nehéz pillanat volt nekem. Szerintem nem érdemeltem meg, legalábbis azért nem érdemeltem meg, mert hogy ott állt a színpadon mellettem az a gyermekorvos, aki 30 éve volt a településnek a gyermekorvosa, és Barvis doktor is, akit nagyon szerettünk, tiszteltünk, egy hívő római katolikus ember volt, mellette állhattam 30 évesként, amellett, aki 30 évet letett a településen, település életében, szóval egy szeretetteljes közösség fogadott bennünket, ott született két gyermekünk, és láttak bennünket felnőni, körbefogtak minket. Pomázra érkezve pedig gyakorlatilag a feladat, vagy a munka az meg háromszorozódott, vagy négyszereződött. Kicsi gyerekekkel így a gyermekeknek a kérdése felsőtől
0: van. Hány gyerekük van? 3-4?
1: 3 gyermekünk van.
0: 3, és a legkisebb hány éves?
1: 19.
0: A 19 éves a legkisebb. 20 évet eltöltött egy gyülekezetben. Miben változott a közösség a legnagyobbat, amióta oda került?
1: A közösségünk azt hiszem abban változott leginkább, hogy amikor oda kerültünk, akkor a családok felé tudtunk nyitni és alkalmakat, találkozási pontokat szervezni. Tulajdonképpen elődeink tisztes, hívő evangéliumi emberek voltak, lelkipásztorok. Két olyan elődünk volt, aki a 20. századnak a reformátusságát meghatározta. Az egyik elődöm Szűcs Ferenc, akinek tulajdonképpen a 70-es években a gyülekezeti szolgálata, az Pomáz, Csobánka, és akkor még Budakalász is volt. Egy olyan magas teológiai mércét hagyott professzor úr akár a gyülekezetben, ami megkerülhetetlen volt. És közvetlen elődöm Pap László és Pap Lászlóné Erzsike néni voltak. Laci bácsi pedig a 90-es évek református ébredésének a nagy evangelizátora. Tehát ő járja a hazát, járja a Kárpát-medencét, hirdeti az evangéliumot, Ő pedig egy olyan életet, dinamikát vitt a gyülekezetbe, ami a mai napig látható és tartható. Sőt, hogyha még egyel visszább mennénk valahogy, az is, ha jól emlékszem, a 70-es évek, hogy Csobánka egy időben egyébként a Betániának egy ilyen kis közössége is volt. Nem tudom, hogy tudja, egy Szikszai Béni ott van eltemetve.
0: Nem tudtam.
1: Igen.
0: Mi változott leginkább az emberek szívében, amióta ott van?
1: Vagy hadd tegyek hozzá az előzményekhez, hogy Laci bácsi és Erzsike néni, még egyszer, ahogy mondtam, a szív szerint való evangélium munkát végzett, de nekik nem volt gyermekük. És mi egy családosként érkeztünk ebbe a gyülekezetbe. Tehát ez nem evangéliumi előnyünk volt, hanem helyzeti előnyünk volt, hogy két gyermekkel érkeztünk oda. Ezért tudtunk a családok irányába nyitni. Nyilván a kisgyerekesek irányába kicsik voltak a gyerekeink. Anna még meg sem született, kérdezte az előbb, 19 éves. Úgyhogy innen indultunk. A másik, ami a gyülekezetünknek egy nyitást jelentett, hogy kerestük azokat az evangéliumi találkozásokat, amikor nem csak a gyülekezeten belül tudunk találkozni, hanem megszólítani azokat, akik a periférián vannak. És mi akkor a gyülekezetünk keretében ezt a keresztkérdések sorozatokban találtuk meg, egy nyitott beszélgetős alkalmaknak a meghirdetésében, és ebből egy másik generációja is lett a gyülekezetünknek, felnőtt konfirmálókkal és családokkal. És ami még ezen felül változott, az az, hogy ez a gyülekezetbe érkező csapat ugyancsak kereste a helyét a hétközi alkalmakban, és ott találkozott egy gyülekezeti szolgálónak a szihletettsége, azzal a vágyal, hogy legyen egy önálló alkalom, megszületett a bibliaolvasó körünk. Ez igazából nincs nagy, itt nem tudom, nagy franchise mögötte, ennek az a lényege, hogy olvassuk a Bibliát. De ez a kör meghirdette azt, hogy egy év alatt, aztán ebből egy picit több lett, de másfél év alatt olvassuk el a Bibliát, és így kialakult egy intenzív bibliaolvasó kör is, nagyon sok kérdéssel, és a legutóbbi évben ez a bibliaolvasó kör már nem a gyülekezet falain belül működött, hanem a településen belül, a településnek egy szép helyén, kastélynak mondják ott a teleki vatai kastélyt, annak a dísztermében a városlakók számára volt egy abszolút bibliaolvasó kör. Nem én vezetem, gyülekezetünknek a diakónusa, teológusa vezeti ezt az alkalmat, és ott voltak hitetlenek, voltak kulturális keresztjének, voltak persze olyanok, akik a gyülekezetünkből a legtöbb kérdésre már kapásból tudták a választ, csak azokat a nyalánkságokat hagyták meg nekem, hogy a Károli fordítás meg az új fordítás között az egyikben azt hiszem, hogy szőlős sütemény van, a másikban pedig valami másfajta megnevezés, akkor hogy keressük meg ennek az eredetét. Szóval egy nagyon színes közösség alakult ki. Ez jellemző ránk tulajdonképpen. Tehát, hogy a családoktól egészen a városig, hogy valaki, aki megérkezik a gyülekezetünkbe, az először talán szétnézzen, de otthonra lejjen.

0: És miben változott a lelkipásztori szolgálat vagy hivatás az elmúlt 20-30 évben?
1: A legnagyobb kihívás az, hogy az evangéliumot érthetően el tudjuk mondani. Ezen gondolkodik az ember a legtöbbet. Sokszor nem is az a kérdés, hogy mi van a szívében, mi az, amit megérted belőle, hanem hogy ezt hogy tudja elmondani. A másik, amit pedig egészen konkrétan változtunk, vagy változni kell, hogy ez nem lehet most már csak a templom falain belül. Szerintem a közösség életnek, minden közösség életnek a szívdobbanása az a vasárnapi istentisztelet. Tehát az, annak meg kell lennie. Nem azért, mert kötelező, hanem ott találkozik a gyülekezetnek a sokszínűsége. Együtt imádkozik, együtt énekel, együtt hallgatja az igét, vagy együtt olvassa fel az igét. De hogy ez a hétköznapokban, amikor az ember beül a stúdióba, vagy elmegy föl a tetőre, és ott dolgozik, vagy beül az iskolába, hogy az evangélium hogy jelenik meg abban az elvégzett munkában, életben, amiben benne van, azokban a küzdelmekben, harcokban, hogyan lesz valaki hiteles keresztjénné, szerintem ez gyökeresen megváltozott. És ebbe az irányba tovább kell mennünk, és szerintem ezt erősítenünk kell, hogy itt nem csak egy ünnepi alkalomról van szó vasárnap, nem csak felemeljük a szívünket, és együtt vagyunk, hanem hogy ez hogyan valósul meg a hétköznapokban. Tehát szerintem a gyülekezeti tagoknak a hitvallása, a hétköznapi élete, szeretete, az felértékelődik. És felértékelődött. Én ezt látom az elmúlt 20 év tapasztalatából.
0: És hogyan tudják megszólítani a fiatalokat?
1: Szerintem az ifjúság kérdése az nem a holnap kérdése, hanem a tegnapi, vagy a májé, és ebben mindenkinek szembe kell. És ha csak azokat a belső vizsgálatainkat nézzük, amelyek erre vonatkoznak, akkor nagyon-nagyon-nagyon nehéz számokat látunk. Azt is bevallom egészen őszintén, hogy a gyülekezetünkben az ifjúsági szolgálatot, vagy az ifjúsági munkát, azt már nem én végzem. Közösségi szolgálatom, vagy egy közegyházi szolgálatom 2015-től esperes vagyok, azóta vannak segítőim a gyülekezetben, beosztott lelkészek, és velük kezdtük el az ifjúságnak az építését, újraépítését, megtartását. A Covidot szeretném mondani egy olyan bázispontnak, amiben nagyon mélyen voltunk, meg nagyon nagy lehetőséget kaptunk. 2019-ben helyettes lelkész is voltam. Sok mindent végez az ember. És a helyettesítésből adódóan érkezett egy karácsonyi teológiai hallgató, legátusnak hívják, nem a mi gyülekezetünkbe, hanem a szomszédba elfelejtettük lemondani, hogy jöjjön, ha már eljött, akkor persze szolgált köztünk is. Egy fiatal ember, akkor harmadéves teológiai hallgató volt, és neves, szép református családból származik, büszke lehet a szüleire, a nagyszüleire. Az igehirdetés után egy őszinte beszélgetésünk volt, egy nagyon, nagyon modern igehirdetést mondott, és kértem őt, hogy még egy picit legyen visszafogottabb ebben a kérdésben. Elbúcsúztunk, és a kapcsolatunk ezt tulajdonképpen itt meg is szakadhatott volna, de jött a Covid. És egyszer csak ettől a fiatal embertől kaptam egy e-mailt, hogy hát, esperes úr, ez a ragályos betegség, úgy hallom, az időseket támadja meg, nem vagyok vakmerő, de ha valahol segíteni kell, én segítek. És ebből az lett, hogy amikor eljött a kicsit szabadabb idő, akkor rábíztam az ifjúságot. És ez a fiatalember Samunak hívják. Ő a természetével, a szeretetével, meg a korosztályos jellemével az ifjúságot újra lángra lobbantotta. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki azért, hogy ezt megtette. Korábban az én gyerekeim se akartak ifire járni. Azt mondták, hogy nekik az már nem jó, nem tetszik, nem az ő világuk, de mindannyian, ha bármi bajuk van, most is, akkor felhívják a Samut, és elmennek, isznak egy kólát, esznek egy hamburgert, és megbeszélik az élet nagy dolgait, lelki tanácsot kapnak tőle.
2: Volt egy nehéz történetünk, tényleg egy ilyen angyal, angyal arcú, angyal hajú lányka, Szandrának hívták ezt a lányt, karácsonykor egyszer, karácsonyi színdarabban játszott fúvós hangszeren, pontosan nem tudom, klarinéton vagy oboán, azt az éneket játszotta, hogy Jézus neved olcsod. Akkor eljátszott ezt az éneket, Szandra szenteste a templomba, visszatértünk az istentiszteletre, vagy visszatértünk az iskolába, első alkalom, és akkor kérdezte, hogy mi volt a téli szünetben, és mindenki elmondta, hogy merre járt, hogy volt, stb. Stb. És akkor Szandra azt mondta nekem, hogy Zoli bácsi, én elrontottam a templomban ezt az éneket. Valami hangot rosszul fogott. Szóval szeretném, hogyha elénekelnénk itt, hogy kiavítsuk ezt a hibát. És akkor gyorsan fölírtam krétával a táblára a szövegét, és akkor elénekeltük, és ez a lányka 3 hónap múlva 9 évesen meghalt. A lelkipásztorként, szóval legalábbis mindig azt gondoltam magamról, most már kevésbé, hogy nem érzékenyül el. Tehát, hogy az ember elvégzi a feladatát, és ez nem azt jelenti, hogy amikor szolgálatot végzünk, akkor csak egy szent ügyben vagyunk, és abban nem vagyunk benne, de hogy azt tudni kell szerintem egy lelkipásztornak is, hogy van egy szolgálat, amit rábízott az Úristen. De vannak olyan pillanatok, amikor az ember belerendül abba, ami történik. És az egyik ilyen belerendülés volt ez. És én ezt sokkal hitelesebbnek gondolom, hogyha ezt elmondom, hogy belerendültem, de azt is, hogy ez a lányka, azt nem azt mondom, az utolsó találkozásom veled, de az a meghatározó utolsó találkozásom az volt, hogy Jézus neved oly csodálatos. És akkor ez mégis nem nekem, hanem hát ott vannak már a felnőtt kortársai, ezt a családot az Úristen megajándékozta gyermekekkel, nem kárpótlásul, de képzelj el, hogy ikrek születtek ebben a családban. Szóval, hogy most konfirmáltak a srácok. Jó focisták a srácok.

0: időszak az életemben, 3-4 év. És az meghatározza a mindennapjaimat. Ma reggel is ugyanúgy belegondoltam ebbe, hogy a feleségemmel 37 éve ismerjük egymást. Gyerekek voltunk, amikor megismerkedtünk egy ifjúsági közösségben, Veresegyházon. És hogy tulajdonképpen azóta együtt szolgálunk. És hogy Isten még ráadásul gyerekekkel ajándékozott meg bennünket. Tehát, hogy valahogy a szívünk is egy irányba hallgat, egymás kezét fogjuk, meg a szolgálatunk is egybefordul. Ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ez így ilyen komplett módon van az életemben.
1: Sosem érezték a gyerekeik mondjuk cikinek azt, hogy az édesapjuk egy református lelki pásztor?
0: Talán cikinek nem érezték, de hogy megérezték, az egészen biztos. Tehát, hogy előfordult, hogy ők a mulatság tárgyává is lettek. Egyébként egyházi iskolába is jártak, de ott is előfordult az ilyen. És a három gyermekünk az tulajdonképpen háromféleképpen kezeli mindezt. A feleségem, amikor összeházasodtunk, ő multinál dolgozott, Veresegyházon, és amikor megszülettek a gyerekek, akkor nyilván, amelyik lehetett, otthon volt a két gyermekünkkel.
1: Hát ez így szokott lenni.
0: Igen, azért annyit, hogy még az életünknek az egy nagyon szép pillanata, meg a próbatétele, hogy valójában van egy olyan papírja a feleségemnek, hogy nem lehet gyermeke. És akkor, szóval ez is egy nagyon nehéz történet volt. Mindent végigjártunk, meg elmentünk orvosokhoz. Ebben a gyötrődésünkben, kilódásunkban ennek azért voltak olyan hullámai is, hogy például volt a feleségemnek egy méhen kívül terhessége, életveszély, kórház, műtét, szóval, hogy ezek azért, mondjam azt, hogy ez egy karácsonykor volt, tehát ez tényleg így volt. Karácsonykor volt, hogy én hazamentem, úrvacsorákat vittem, és akkor a feleségem otthon feküdt, nem tudott fölkelni sem, mert annyira rosszul volt. De nincs még mobiltelefon. Kórház, na és akkor eljött hozzánk ebben a zavaros állapotban, eljött hozzánk egy baptista prédikátor, a szokai baptista prédikátor, Hargas bácsi, és hozott egy igéskártyát, egy bibliai igét, az volt ráírva, hogy gyászukat örömre fordítom, megjutalmazom őket a kiállott próba után. Ez Jeremiás próféta könyvében egy ige. És ráadásul ezen a kis kártyán egy pelenkás bébi van. De hogy ezt nem ő csinálta, hanem ezt vette valahol, kérülgmánál, vagy valakinek. Tehát ilyen,
1: ez volt nála. Ez,
0: és akkor ezt odaadta, Hargas bácsi is. És akkor szóval ez megint egy olyan nehéz dolog volt, hogy ezt nem hiszem el. Hát itt van most jött a feleségem, itt van a papír mellett. Papírja van róla, itt van egy másik papír, sokkal kisebb. Egyszer csak gyermekünk születik.

0: A világ nagyon gyorsan változik, és nyilván ezt a változást az egyháznak is követnie kell. Ön miben látja ma a református egyház legnagyobb kihívásait?
1: A református egyházunknak a legnagyobb kihívása most nyilvánvalóan a bizalmi kérdés. Tehát ez megkerülhetetlen, hogy az a fajta közbizalom helyreálljon, amelyben a református egyházunk volt. De hozzáteszem azt is, hogy ezt a közegyházi szinten gondolom és értem. Mert az élő gyülekezetek hiteles bizonságtétele az ma is működik, ma is megvan. Tehát amikor most itt a nyári időszakot nézem egy pillanatra a gyülekezetek szempontjából, akkor azt látom, hogy az Északpesti Református Egyházmegyében 54 jogi személyiségű

0: gyülekezet van. Hát szerintem biztos, hogy majdnem 150-160 nyári alkalomtábor volt. És ez pedig arról beszél, hogy az emberek tartják a kapcsolatot a református egyházzal. De azt a fajta bizalmi kérdést, amiben vagyunk, vagy megrendült bizalmi kérdést, ennek a helyreállítása az egészen biztos, hogy az egyházunknak a létérdeke.
1: És hogyan tudnak kifelé szólni azokhoz, akik esetleg eltávolodtak az egyháztól?
0: Az egyházhoz való kapcsolódás és távolságtartás szerintem inkább itt most erős véleménykülönbségek jelentek meg. De a saját példánkat, a Pomázi és a Csobánkai gyülekezetet, ha idehozhatom, ott nagyon őszinte beszélgetések voltak. Nagyon őszinte beszélgetések voltak. Minden tekintetben, tehát a közgondolkodás, a közéletnek a kérdéseiről való gondolkodás tekintetében, és ott abban én nem azt láttam, hogy eltávolodtak volna az emberek. Tehát én avval nem találkoztam, hogy eltávolodtak volna. Az egyházunknak a megítélése tekintetében mondom
1: volt
0: ezt.
1: Változás.
0: Volt változás, igen. Természetesen akár rosszindulatú levelet, vagy rosszindulatú jelzést, vagy postaládába dobott üzenetet, azzal találkoztam, és egészen bizonyos, hogy olyannal is találkoztam, amelynek kifejezetten politikai üzenete volt.
1: Amikor imádkozik mondjuk a magyar emberekért, akkor mit kér imádságban a mai magyarság számára?
0: Amikor imádkozunk, akkor mindig koncentrikus körökben imádkozunk. Az azt jelenti, hogy az imádság az nyilván a gyülekezeten belüliekért is szóló imádság. Nem tudom, hogy sokan tudják-e, vagy kevesen, de a Calvini ilyen nagyon vegyes gyülekezeti képben, tehát a Calvini életművet, hogyha vizsgáljuk, akkor volt egy olyan rész Calvinnak az életében, a szerdai alkalmak, amikor a gyülekezet tagjaiért név szerint imádkoztak. Tehát ez nem egy modernkori dolog, hogy a gyülekezetben név szerint imádkozunk. Ezért a gyülekezetünkben van imaóra, ahol imádkozunk. És az imaórán nem csak azok imádkoznak, akik ott vannak, hanem azok az időseink is, akik közül mondjuk az egyik Lajos bácsi Csabánkáról, aki amikor belép valaki az imaterembe, talán egyébként ő a legidősebb csabánkai gyülekezeti tagunk most, akkor felsorolja az összes hozzátartozóját keresztnév szerint, és elmondja, hogy azért, mert őértük így imádkozik, amikor eljön az ima ideje. Amikor az istentiszteleteken imádkozunk, akkor is szoktunk név szerint a gyülekezeti tagokért is könyörögni, imádkozni, de imádkozunk a környezetünkért. Ez nem mai dolog, meg nem tegnapi, hanem amióta a lelkipásztor vagyok, mindig imádkozunk a közösségünk, a településünk, a városunk, az országunk vezetőiért, mindig imádkozunk a határainkon belül és határainkon túlélőkért, különösen is könyörgünk szinte minden istentiszteleten, a háborúságban lévőkért. És amikor pedig a konkrét ügyekben való imádságot említjük meg, akkor én azért szoktam imádkozni leginkább, hogy azt tegyük, amire Isten hív bennünket. Lássuk meg azt, hogy Isten mire küld bennünket ebben a világban. Azokat a dolgokat tegyük meg, amikből pedig óvadokat pedig kerüljük el ebben a világban.
1: Most így ebben az időszakban mi az a szentírási igehely, vagy ige, amin úgy sokat elmélkedik?
0: Az az ige, amit Márk evangéliumában olvassunk, ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között az utolsó, mindenkinek a szolgája. Ennek az igének az a számomra a belső érdekessége és izgalma, hogy ezt írta édesanyám az első Bibliámba. Úgyhogy ez egy kis Károli Biblia, nem tudom olvasni, az a szemüvegem már nem olyan erős, hogy annak a betűit lássam. de meg újra is van már kötve, mert kicsit elrongyolódott, de ott van még anyám írása benne, hogy drága fiamnak, és akkor ez a mondat van benne.
1: És ez miért jut mostanában sokszor az eszembe?
0: Ja, azért jut eszembe mostanában, mert az életünkben, az egyházunk életében ez az időszak, ez a belső mozgásoknak, választásoknak az időszaka is, és valahogy az egész szolgálatomra jellemző volt ez, esperesként is, hogy a többieket segítsem, bátorítsam, hogy a gyülekezeteket, az evangélium hirdetésének a lehetőségét az külső formában támogassam főgondnokúrral, egyházmegyei főgondnokúrral együtt.
1: Hogyan lehet ezt az igét élni a hétköznapi, a személyes életünkben? Képes még erre a mai társadalomban élő ember? Amikor minden arról szól, hogy valósítsd meg önmagad, most élj, mert most van itt az ideje, legyen meg mindened.
0: Ezeket én nem nagyon szoktam közelengedni a szívemhez, ezeket a dolgokat. Szeretek szolgálni. Hát ez a dolgoknak a lényege, ezt nem tagadhatom le. Tehát, hogy amire Isten hív, elmondtam az életemnek azt a nehéz példáját is, az egy, így mondom most, abban az értben transzparens, mert látták a környezetemben élőknek a próbatételét is, de hogy Isten engem erre hívott. Amikor esperes lettem, akkor a napi csendességemet egy egyházatyák által, vagy egyházatyák írásaiből összeállított kis ilyen napi csendességfüzet jellemezte. Ugye 365 ige, meg egy kis magyarázat csak mondjuk Ágostontól, vagy nem tudom, Aranyszájú Szent Jánostól. Tehát, hogy ugye az Óegyháznak a kiválóságainak a magyarázatát olvastam egy-egy igéből, és akkor elém került Ágostonnak egy mondata, vagy egy gondolata, amikor őt megválasztották, és akkor azt mondta Ágoston, hogy azért, hogy méltatlanná ne váljak arra váltságdíjra, amit Krisztus értem kifizetett, ezért úgy döntöttem, hogy szolgálni fogok, és szolgatársatok leszek. Ez engem annyira megérintett ez a gondolata Ágostonnak, hogy ezt azóta tulajdonképpen a szívemben hordozom, meg valahogy így is élem meg, vagy próbálom így megélni.
2: Nyilas Zoltán református lelkipásztorral Prontvai Vera beszélgetett hivatásról, közösségről, családról és hitről. Köszönjük a figyelmet!
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez, minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a Szent Mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa a Mária Rádió szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti, reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket, és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
2: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
5: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni, akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon, tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéleznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos, az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
2: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

0: megismertek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ez János evangéliumában, János 8.32. Ez régóta megfogott ez a szentírásége, amúgy mikor Szent Második János Pál pápát megkérdezték, hogy mi lenne az egy mondat, amit meghagyna a szentírásból, ami az egészet összefoglalja, akkor ezt a mondatot idézte. Megismerjétek az igazság szabadra tesz titeket. Ez azt jelenti, hogy itt és most hol van Jézus, és hogy meglátom, akkor tudom, mi az igazság. Vagy itt és most mit tenne Jézus. De korábban volt divat, így fiataloknak jelenik el, akkor alkotó, és különböző angol rövidítések voltak. Egyik volt a What would Jesus do? Ez VVD. Ami annyit tesz, hogy mit tenne Jézus. És az ember ilyenkor ezzel emlékeztette magát arra, hogy itt és most mit tenne Jézus. Már mit tenne az igazság, és azt teszem meg, akkor azt tesz szabaddá. Sok évvel ezelőtt történt, akkor miután pappá szenteltek 14 éve, akkor egy helyen helyettesítettem, és mentem a templomba. És egy jó szituált hely volt, tehát nem voltak koldusok, de mégis egyszer csak azt láttam, hogy egy koldus ott van a templom mellett. És akkor idő volt, mennem kellett volna tovább, de jött ez a sugallat, hogy hát ott van benne Jézus. És akkor megálltam, és akkor beszélgettem vele egyet, és egy nagyon mély találkozás lett belőle. És tulajdonképpen ez történt, hogy az igazság az, hogy Jézus azt mondja, hogy amit a legkisebbekkel tesztek, azt velem teszitek. És ebben ott átéltem azt, hogy ott nem a kódussal beszélgettem, persze vele is, de alapvetően Jézussal. És ez felszabadított, és utána egy ilyen lelkülettel teljesen más volt, sokkal teljesebb és mélyebb volt a személyiség bemutatni, mint hogyha csak úgy elmentem volna mellette.
1: Szilágyi Szabolcs atya gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Templom szentelési és parókia alapítási évfordulót is ünnepeltek a tiszaújvárosi görög katolikusok. Megújult a Veszprémi Várnegyed kis szemináriuma. Szent Domonkosra emlékeztek Szombathelyen. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kótáni Koltai Veronika. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszaújvárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság, az Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én. Adja hírül a Miskolci Egyházmegye. A szervező lelkészség 1991-ben alakult, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel Urunk színe változásának tiszteletére. Orosz Atanász püspök a kerek évfordulón mondott homiliájában az 1 évvel ezelőtt elhunyt püspök templomszentelési beszédét is felidézte. A templomépítést előkészítő bizottság még élő tagjait is leszármazottaikat Pál Miklós jelenlegi parókus köszöntötte. Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő befalazott falfülke tanúskodik a Veszprémi Várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított késő barokk épület hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak majd helyet. Adja hírül a Veszprémi érsekség. A Felner Jakab által tervezett 1770-re elkészült épületben eredetileg alacsony sorból származó növendékek bentlakásos diák otthona működött volna, ám végül az idős papok lakhelye lett, és egészen a 20. század elejéig ezt a funkciót töltötte be. 1950-ig a Szent Pál apostol oltalmába ajánlott kis szeminárium, a következő évtizedekben pedig világi középiskola, megyei pedagógiai intézet, irodaház és múzeumraktár is működött benne. Közös programot állított össze Szent Domonkos napja alkalmából augusztus 8-án a szombathelyi Szent Márton plébánia, a Szavária Múzeum Szent Márton intézet, a Szavária Történelmi Karnevál közhasznú közalapítvány és a Domonkoskör alapítvány írja a martinus.hu. A reggeli órákban szentségimádás kezdődött a templomban, papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak. Este Szár Gergely premontrei atya mutatott be ünnepi szentmisét. Utána a múzeummal közös kolostorkerti esték sorozatban következtek a világi programok. Bodorkós Imre plébános és Zágorhidi Cigány Balázs, a vasvári Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetője előadást tartott. Közben a gyerekek és a fiatalok kézműves foglalkozásokon vehettek részt, de lehetett kóstolni gyógynövényszörpöket és lekvárokat is, a domonkos bölcselkedések ösvényén pedig füves könyvek gondolatait olvasgathatták a résztvevők. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáni Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 19 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Az előesti dicséretet Szűz Mária mennybevétele nagy boldogasszony főünnepéről imádkozzuk.
4: Isten, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg!

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Akiket Isten előre erre rendelt, azokat meg is hívta. Akiket meghívott, azokat megigazultá tette. Akiket pedig megigazultá tett, azokat meg is dicsőítette.

Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atya Istent, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje fiának anyját, Máriát. Kérjük könyörögve.

0: Könyörögjünk, Istenünk, Te a mai napon túláradó dicsőséggel megkoronáztad a boldogságos Szűz Máriát, akit alázatosságáért tekintetre méltattál, és abban a kegyelemben részesítettél, hogy egyszülött fiad Te szerint tőle szülesség. Közbenjárására ad, hogy megváltásunk szent titka által elnyerjük az üdvösséget, és részesüljünk dicsőségedből. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
1: Életem egyik legnagyobb felfedezése volt, amikor rájöttem, hogy a titok nem abban van, hogy mennyit akciózok, mennyit tervezek, mennyi erőfeszítést végzek. A titok az a csendes jelenlétben van. Ezt megelőzte az a kérés, mivel volt egy karizmatikus tapasztalatom, imádkoztak fölöttem, és meggyógyultam fizikailag. Egy pillanat alatt megszűnt a gyomorfekélyem, ami már műtét előtt volt, de ez a kisebb ajándék volt, hogy megszűnt a fekélyem, a betegségem. A nagyobb ajándék az volt, hogy betöltött a Szentlélek, és egy teljesen ismeretlen új ajándékot kaptam, amiről tanultam, vagy akiről tanultam, de igazából nem tudtam vele mit kezdeni. És amikor ez megtörtént, akkor a Szentlélekben való megújulás megfrissített mindent. Megfrissítette az ima életemet, a szentségekkel való kapcsolatomat, az ige elkezdett megszólítani és betölteni. És amikor éveken keresztül egy ilyen karizmatikus lelkesedésben, örömben éltem éveken át, és mindenfélét megtapasztaltam, akkor azt mondtam Jézusnak, hogy ismerem a karizmáidat, ismerem a csodáidat, ismerem az adományaidat, szeretnék találkozni veled. És ezt meghallotta ezt a kérést, és nem is sejtettem, hogy mi lesz a válasz. Fölfedeztem olyan közösségeket, akik azt állították, hogy a titok, az ő növekedésüknek a titka az a csend, a semmittevés. Hogy nem szerveznek, hanem Isten jelenlétében vannak, ez a legfontosabb, és ebből a kapcsolatból, ebből a jelenlétből fakadnak a cselekedeteik, jönnek a terveik, és van erejük megvalósítani mindezt, amit felismertek a csendben és a jelenlétben. Úgyhogy azóta, ez 86. szeptember 18-a, nem felejtettem el, mert akkor kezdtem itthon meg, akkor kezdtem itthon gyakorolni ezt a semmittevés művészetét, úgy, hogy közben állandóan hiperaktív voltam, és értelmetlennek tartottam a pihenést, teljesen fölösleges, akkor nem történik semmi. Mindig tenni kellett, tenni kellett, tenni kellett. Nem tudtam, hogy eretnek vagyok, mert Szent II. János Pál pápa egy másik helyen azt mondja, hogy az egyház az aktivitás eretnekségében vergődik. Hogy mindent meg akarunk szervezni, mindent meg akarunk oldani Isten segítségével. Amit felfedeztem, most már 30-valahány éve, hogy Isten mindent megold, és kéri, hogy segítsek. Mert én is, rám is szüksége van, ott, ahol éppen élek. De ő végzi, és ezért vagyok nyugodt, még püspökként is, hogy az egyház megye az övé. Nem az én művem, nem én találtam ki, ez az ő műve. És ezért teljesen nyugodt vagyok, mert ő élteti, ő jelen van. A paptestvéreim is az övék, a ránk bízott hívek közössége is az övé, és azok is, akik nem járnak templomba. Minden az Istené. És amikor ezt felfedeztem, akkor béke lett. És semmi, a legfontosabb dolog ma is az, hogy belépjek ebbe a kapcsolatba minden nap. Mert enélkül nem lehet.

Amikor arra hivatkozunk, hogy nincs időnk, akkor érdemes kérdőjelet tenni, hogy tényleg? Én azt gondolom, hogy azért nincs időnk, mert nem vágyakozunk rá igazán. Mert amire vágyakozunk, azt megcsináljuk, azt megvalósítjuk. Érdemes megvizsgálni a vágyainkat, a legmélyebb vágyainkat, amik mind Istenre mutatnak egyébként, mert mindannyian vágyakozunk a szeretetre, mindannyian vágyakozunk az igazságra, mindannyian vágyakozunk a szépségre, mindannyian vágyakozunk a jóságra, és Isten a legfőbb jó, Isten a legfőbb, legszebb, Isten a teljes igazság és a teljes szeretet és a béke. És azt a kincset fedeztem fel ebben a csendes jelenlétben, hogy ő megvalósított mindent. Ő rejtette el az életemet az Isten szeretetébe, nem én. Ezt ő elvégezte. Nekem csak el kell hinni, és el kell kezdeni kibontani azt, ami már van. Nem én hoztam létre. Úgy kaptam, és te is úgy kaptad. Mindannyian megkaptuk ezt a kincset. A keresztségünk által Isten elrejtette az életünket, Jézus Krisztus által elrejtette az életünket a Szent Háromságba. Ebben a valóságban élünk. Gyakorolj, próbáljátok meg, hogy nézne ki a mai nap, ha visszatekintetek, abból a nézőpontból, hogy minden Istenben történt. És újraolvasni a napot. Észre se vettem. Nem is fogtam fel. És mégis megtörtént. És hogyha adunk időt neki, akkor azt is meg fogjuk érteni, hogy mi volt akkor, amikor azt hittük, hogy ő nincs ott. Ha adunk időt ennek a kapcsolatnak, akkor feltárjuk előttünk a titkot. Szintén Jézus mondja, hogy aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat. A szeretet megnyitja a másik szemét, akkor is, hogyha egymásról van szó, és akkor is, hogyha Istenről van szó. Jézus ma is kész megtanítani bennünket imádkozni, nem imákat elmondani. Egy imára tanította meg a tanítványokat, a mi atyánkra. Elég rövid, nagyon gyorsan el lehet mondani. Számtalan imánk van, amik fontosak, amik az egyház kincsei. De ő nem imákat tanított, hanem egy sokkal fontosabb dolgot. Megtanította a tanítványokat az atya jelenlétében élni. Hogy mit jelent egy kapcsolatban lenni állandóan. Amikor a tanítványok elmennek, a Jákob kutyánál találkoznak egy asszonnyal, és elmennek ennivalót vásárolni, illetve Jézus találkozik, és elmennek ennivalót vásárolni, és akkor visszajönnek, akkor azt mondja nekik Jézus, hogy van eledelem, amiről ti nem tudtok. És ez az eledel, ez a kapcsolat. Az atyával való édeskettes kapcsolat, ami táplálja, élteti az ember Krisztust itt közöttünk, és betölti. Ilyen szintre lehet vinni az ima művészetét, hogy egyszerűen táplálékom lesz. Táplálja a lelkemet, én azt tapasztalom, hogy táplálja a testemet, és nem abban az értelemben, hogy hízlal, hanem békét ad. Szerintem a legjobb karcsosítás, ez csak most jutott eszembe, ha sok időt töltünk ott, és nem eszünk mást. Csak Isten akaratával töltekezünk. Egészen jó lehet megszűnik az éhségérzet. Tehát nagyon érdekes, hogy be lehet úgy töltekezni egy kapcsolattal, hogy nem vágyakozunk nagyon arra, hogy most akkor még-még együnk.

0: Ma is kész megtanítani bárkit imádkozni. A szeretet leleményes. Ha felfedezted a vágyat a szívedben, hogy én szeretnék megtanulni, szeretném megtanulni ezt a kapcsolatot, akkor kérd a Szent Lelket, hogy teremtse meg az idejét és a helyét. Én nekem más lehetőségeim vannak, mint egy családosnak. Más lehetőségeim vannak, mint akik távolabb vannak a templomtól, vagy a kápolnától. De abból, hogy ott lakom a kápolna mellett, még nem következik egyértelműen az, hogy én be is megyek. Ahhoz nem a kápolnára van szükség. Ahhoz arra a vágyra van szükség, hogy én szeretnék. És az, hogy ott sokkal jobb, mint mondjuk a szobámban imádkozni, ez Isten alázata számomra, és mi ennek nagyon örülhetünk, katolikus keresztények, hogy láthatóvá, az érzékszerveink számára is foghatóvá tette magát az Isten. Mert ízlelhető, mert látható. Akkor is ott van, hogyha nem nyitom ki a tabernákulumot, akkor is valóságosan jelen van az oltári szentségben. De mivel tudja, hogy ember vagyok, és tudja, hogy szükségem van az érzékszerveimen keresztül is a kapcsolatra, ennyire alázatos, hogy megteremti a lehetőségét a valóságos jelenlétben. Ez nem olyan meditáció, mint a keleti meditációk, mert itt a másik van a kapcsolatban, nem én, hanem ő. Nem csak az egyénnek kell megtanulni az ima művészetét, ezt a kapcsolatot kibontani, és a Szentlélek, mivel szeret bennünket, leleményessé tesz bennünket. Aki szeret valakit, az leleményes abban, hogy lehet találkozni, hogy lehet időt tölteni egymással, és a szerelmesek azok mindig megoldják. Ez is az ima művészetéhez tartozik, hogy kérjétek a Szent Lelket, hogy ez a kapcsolat, ez szenvedélyes legyen, hogy ez lángoljon. Az idős ember szíve is tud égni egy kapcsolatért. Egy idősebb ember szíve is tud lángolni az Istenért, és a fiatalabb is. Tehát ez nem életkor kérdése, hanem vágyakozás kérdése, hogy akarom-e, vágyakozom-e rá igazán. És ha igen, akkor a Szentlélek meg fogja oldani, segíteni fog abban, hogy ez megtörténjen. És a helyet is megmutatja. Ha nagyon vágyok rá, meg fogom találni azokat a helyeket, akár évszakonként máshol és máshol, mert van, aki a természetben találja meg ennek a lehetőségre, télen nem olyan jó, mert testben élünk, és testben imádkozunk, és testben összefogyunk, hogyha ott végezzük, bár hát voltak akik, az imádkozók, akik ezt olyan szintre fejlesztették, hogy megszűnt számukra a test. Nem érezték a hideget, a meleget, mozdulatlanul tudtak órákon át lenni. Volt egy jezsuita, atya már nem él, beszélgettünk, és kérdeztem, hogy mi az ima életednek a egyik fontos tapasztalata. Azt mondta, hogy Lacus, nem tesz jót a térdeknek. Ez a kapcsolat megviselte a térdeimet, mert ő térdelve imádkozott. De nem a forma számít, hanem az, hogy tudom a legjobban megélni, átélni a jelenlétet. És az egy ülőhelyzet, vagy egy álmohelyzet, vagy mozgás, Jézussal sétálni, vagy futni, nem tudom. Azok teljesen mindegy. Vágyok rá, meg fogom találni, és meg fogom tudni élni akárhol ezt a kapcsolatot. Van egy közösségi vetülete is, mert nem magam miatt van a kapcsolat. Tehát nem azért lettem, van elrejtve az életem Krisztusba, hogy én jól érezzem magam, és én boldog legyek, és kiteljesedjek. másokért. Tehát azért kaptam ezt az ajándékot, hogy ebből tettek, gyümölcsök fakadjanak mások számára is. Különben a hit a tettek nélkül halott, és igazából nem terem gyümölcset. Arra kell törekednünk, hogy amit ebből kapunk ajándékot, azt osszuk meg másokkal, és próbáljuk meg másokkal együtt is az imát. Azért örülök ezeknek a lehetőségeknek, amikor együtt dicsőíthetünk. És ezzel be is fejezem, mert az idő eljárt. Azt írja a II. János Pál pápa, a keresztény közösségeinknek az ima iskoláivá kell válni, ahol a Krisztussal való találkozás nem csak segítségkérés formájában nyilvánul meg, hanem hálaadás, dicséret, imádás, szemlélődés, figyelés, akár heves érzelmek formájában is, írja a Szent Atya, egészen a szív valódi bolondságáig. Jó bolondságot kívánok mindenkinek a következő hónapra, hogy be tudjon úgy tölteni benneteket a Szentlélek, hogy kibontakozzon az életetekben.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Megszépült a Türjei Premontrai Rendház kertje. Templomszentelési és parókia alapítási évfordulót is ünnepeltek a tiszaújvárosi görög katolikusok. A bíbor fehér lett Magyarország tortája. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A Türjei Rendház előtti kertben az elmúlt héten nagy munkálatokat végeztek, amelyek során közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A Türjei Premontrei Látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik, írja a zaol.hu. Ezt jól példázza a Türjei Rendház 1923-as bejegyzése a História Domusban, amely részletesen beszámol a kert akkori megújításáról. A rend felosztatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során a felújított Mária szoborcsoport körül közel 600 cserjét, valamint 30 különböző fát ültettek el. A kert rendezése így nem csak a környezet megszépítését szolgálja, hanem a rendház történetéhez kapcsolódó hagyományt is tovább viszi. A parkosítási munkálatok még zajlanak a területen. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszavárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság. Az Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én adja hírül a Miskolci Egyházmegye. A szervező lelkészség 1991-ben alakult, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot Keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel Urunk színe változásának tiszteletére. Orosz Atanász püspök a kerek évfordulón mondott homiliájában az egy évvel ezelőtt elhunyt püspök templomszentelési beszédét is felidézte. A templomépítést előkészítő bizottság még élő tagjait és leszármazottaikat Pál Miklós jelenlegi parókus köszöntötte. 20. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrászipartestület a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A verseny kiírása cukrász szakma körében rendkívül népszerű volt, rekordszámú 60 nevezés érkezett az idén. Az ipartestület szerdán jelentette be, hogy a 2026-os Magyarország tortája versenyt a bíbor fehér torta nyerte, amelyet a tavalyi győztes, a gyulai kézműves cukrászda csapata készített. Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta a DCI stílusgyakorlat megalkotása után idén a bíbor fehér fantázia nevű tortájukkal védték meg a címüket. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös musz és a rögös túró elegáns íz kombinációja alkotja, amelyet az édes fekete ribizlibor tesz igazán különlegessé. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A rabságból nehéz a felépülés. Nemzetünkért kiáltunk Istenünkhöz, és szívünkben hála van a szabadságunkért. Áldjuk az Úr nevét, hogy visszakaptuk a szabadságunkat, hogy nem más, nem nagyhatalmak és nem elfoglaló katonai erő által itt tartott hatalom az, ami megszabja az ország sorsát. Lehet, hogy naív hittel gondoltuk azt, hogy amint visszanyerjük a szabadságunkat, akkor könnyedén úrrá tudunk lenni a nehézségeken. Lehet, hogy naivitás volt, hogy rövid idő alatt helyreáll az összhang a magyar társadalomban, az együttműködés a magyar társadalomban, hogy az állam szerves fejlődése könnyedén újra beindul, és hogy legyőzzük azokat a nehéz örökségeket, adósságokat, amiket itt hagyott nekünk egy mások, más hatalmak által fönntartott rendszer. De bizony, lehet, hogy annyi idő kell a hibák helyrehozásához, mint ahány generáción keresztül nem voltunk szabadok. Erre figyelmeztet bennünket Deák Ferenc is. Hallgassuk őt. Sokan azt hiszik, megszűnt az abszolutizmus, alkotmányosság lépett a helyébe, most már jól fog menni minden. De barátom, az abszolutizmus megrontotta az állam organikus életét. Elköltötte három vagy talán több következő generációnak jövedelmét. Az abszolutizmus kizsarolta az életerőt, földhöz verte az ipart és a kereskedést. Most már az alkotmányosság sem képes az utófájdalmakat elhárítani, az elvesztett erőt visszateremteni. A súlyos betegség meg van törve, de az elerőtlenedett organizmus képes lesz-e minden kóranyagot, mi még hátra maradt, leküzdeni. Ezt üzeni nekünk Deák Ferenc a mai nemzedékeknek.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Szűz anya ősik egyhelyéről, Mária Gyüdről. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsunk meg otthonainkba az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Hallgassunk meg egy részletet a Prédikátor könyvéből. Láttam továbbá a nap alatt, nem a gyorsak győznek a futásba, s nem a hősök a harcba. Így a kenyeret sem a bölcsek szegik meg, s a gazdagságot sem az okosak szerzik meg, s nem is a hozzáértőké a kegy. Sokkal inkább az idő és a sors éri utol őket mind. Még a maga óráját sem tudja felismerni az ember, mint a halak, amelyeket megfog az alattomos háló, s amint a törbe esett madarak, úgy esnek kelepcébe az emberek is a bajórájában. Ha ezt hirtelen rájuk szakad, ezt is bajnak látom a nap alatt, súlyosnak látom ezeket. Milyen érdekes a Prédikátor könyve, mennyi hiába valóságot fedez fel a mi életünkbe. Megtanít talán a Prédikátor arra, hogy mi a fontos az életünkbe, és mi a fontosabb. Hogy még a magunk óráját sem tudjuk felismerni, sokszor a kegyelem idején se, mert eltékozoljuk az időt, és nem halljuk meg az órát, az Isten hívó szavát, és sokszor más idejét is eltékozoljuk. Tanítson meg bennünket a Prédikátor, hogy tudjunk gazdálkodni önmagunk és más idejével, és tudjuk megérteni életünkbe a fontos dolgokat, és tudjunk mindig fontosság és sorrendbe cselekedni, dönteni és élni. Imádkozzunk magyar hazánkért, családjainkért, a magyar ifjúságért, szenvedélybetegek küzdelmeiért. Kérjük a mennyei atyát, hogy hallgassa meg a mi imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkba és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, s azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában, segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve, s egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban, s körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket, s a teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Judi boldogasszony, örök igeszülő anyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket, jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, hagyd nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Szeretném hívni a kedves hallgatókat, zarándokokat Mária Gyüdre augusztus 15-én szombaton 10 órára a püspöki szentmisére, erre a búcsú ünnepünkre, illetve vasárnap augusztus 16-ára 8 órakor és 10 órakor lesznek ünnepi szentmiséink. 10 órási szentmise után rózsafüzérkörmenetet tartunk, s így kérjük nagy boldogasszonyt, hogy járjon közben értünk, mind a fiatalokért, családjainkért és országunkért. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket az Úr és oltalmazzon, ragyogtassa rátok arcát, és emeljen föl minket, fordítsa felénk tekintetét, és adjon nekünk békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Hangadó. Kamaszokról kamaszoknak. Ládai Eszter, Surányi Gref Laura és Gilai Ágoston műsorát hallják.
3: Köszöntöm közöttünk Bartik Mátét, aki egyébként az osztálytársam. Szia Máté, örülünk, hogy itt vagy. Nagyon sajnáljuk, hogy Ágoston ezen az adáson most nem tud itt lenni, mert dolga adódott, de a következő adáson majd ő is csatlakozik hozzánk szerencsére.
4: Nagyon örülünk, hogy így megint együtt vagyunk. Remélem a hallgatóknak is, és nektek is jól telt a nyár. Tudtatok pihenni, kikapcsolódni, és történtek veletek szép és jó élmények. Ma egy kicsit erről is fogunk beszélgetni, hogy ki hogy van az élményekről, a nyári élményekről, és a hangadó srácait is megszólítjuk ma, Rab Miskát, Rab Lackót és Lantos Márkot. És akkor szeretettel köszöntelek, Rab Miska, mert most te kivételesen itt a mikrofonnál ülsz, mert hogy szeretnénk téged egy kicsit majd bemutatni jobban, jó?
5: Én is üdvözlök mindenkit.
4: És akkor arra gondoltam, hogy meséltek egy kicsit a nyárról, hogy ki hogy van, hogy volt szép élmény, szép pillanatról.
5: Hát én már ugye egyetemista vagyok, és miután levizsgáztam, azután rögtön mentem táboroztatni. Van egy ilyen nagyon jó kezdeményezés, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztatunk, és hát ebben a projektben már hát lassan egy 10 éve körülbelül benne vagyok, és az utóbbi 2 évben, mint konyhafőnök csináltam végig ezt a tábort. Ez teljesen önkéntes, de mindig rájövök, hogy ez rendkívül jó, nagyon sokat ad, és ahogy a több konyhásom is visszajelezte, hogy ez nekik a nyár fénypontja, és nekem is körülbelül hiába a nyár elején van, és utána még van majdnem 2 hónap a nyárból, ez így olyan jól meg tudja alapozni a nyaramat, hogy részt veszek ezen a 1 hetes, de amúgy nagyon kemény táboron, mert hát kvázi a konyha, ami a leghosszabb műszakban dolgozik, ráadásul nem átlagos gyerekek vannak a táborban, úgyhogy azért durva ez a dolog, meg hát még voltam egy pár táborban így segíteni egy-egy napot, ami alatt így nem érzi át az ember, hogy ez a tábor mondjuk hogy működik, de ha van ott ismerős, akkor azokkal nagyon jó így nyáron is találkozni, egy teljesen más szituációban. Uh-huh. Például járok egy közösségbe, és ott is az volt, hogy gyakorlatilag a saját közösség társaimat kellett szórakoztatnom egy feladatban, és hát volt egy elég nagy szivatás is benne, és akkor ott ez nagyon vicces volt, hogy amúgy beszélgetni szoktunk, teljesen egyenrangú emberek vagyunk, de most én is, vagy én egy kicsit így kvázi szórakázhatok velük. Uh-huh.
4: Mitől egyenrangú?
5: Hát az, hogy igazából ebben a társaságban összejárunk, van egy kis lelki tartalom, beszélgetünk, és én akkor ebben a szituációban meg egy állomást tartottam a táborban, és ők megjöttek, mint részvevők. Tehát, hogy ott picit nekem így hiába egykorúak vagyunk, nekem kellett így állni a feladatot, mondtam, hogy jó, ezt nektek is meg kell csinálni, nincs kivétel, ez mindenkire vonatkozik, és akkor ez így nagyon fura volt, de amúgy nagyon vicces szituáció mindig az ilyen.
4: Mondtad, hogy a konyhafőnök voltál a táborban, az önkéntes táborban, és mi a feladatod konkrétan?
5: Hát ezt úgy szoktuk megmondani, hogy a konyhafőnök nem főz, hanem irányít, és hát ez egy összességében mondjuk egy 60 fős tábor, körülbelül 30 kisgyerek van ott, és majdnem még egyszer ennyi felnőtt, fiatal, ifi, aki segítik a tábornak a mindennapi működését. Hát általában az van, hogy én tényleg csak koordinálok, de ha mondjuk valaki nincs bent, vagy valami baj van, akkor bele tudok szólni, meg hát igyekszünk olyan ételeket főzni, amiket a gyerekek is nagyon szeretnek, tehát hogy hát például főzeléket nem főzünk, mert azt a gyerekek ugye nem szeretik.
4: Spagetti, gondolom, spagetti, köztük van.
5: Igen, gyümölcsleves, raguleves, rizskok, meg ilyesmi. Mm-hmm. Tehát, hogy magunkat se szívassuk meg nagyon.
4: Persze.
5: És akkor ezeknek a koordinálását folyamatosan kell kóstolni, mert nem fér be egy fazékba, és hogy akkor mondjuk a 3 fazék az pontosan ugyanolyan legyen, vagy legalább hasonlítson mm-hmm. egymásra jellegében. Úgyhogy igazából ez meg nyilván, hogyha valamelyik konyhás nagyon kifárad, mert ez elképzelhető, mert tényleg nagyon hosszú egy ilyen nap, vagy például valamelyik programra kell konyhás, mert amúgy már idén 8-an voltunk a konyhán, de ha kell konyhás, akkor én be tudok helyettük ugrani, és ezért is vagyunk ilyen sokan, hogy mindig legyen tartalék.
4: És mit ad neked ez a tábor?
5: Hát most már egy elég jó társaságot, hiába most így kvázi én voltam a rangidős a táborban, de egy nagyon jó társaságot, egy egyhetes balatoni lentlétet, hát nem az, hogy teljesen szabadon, mert azért nyilván vannak
4: kötöttségek,
5: de hogy így lent lehetek a strandon, plusz egy hét a Balatonnál, szerintem ezt mindenki nagyon szeretné. Úgyhogy hát még nagyon sok mindent ad. Most így ennyi jutott eszembe.
4: Jó, hiszen... köszi. Na, szeretettel köszöntünk, Lackó, téged is. Neked hogy telt a nyár?
0: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és egyébként jól. Ez rövid volt, és nagyon tömör, de jobban kifejtve elképesztő sok mindent csináltam én is. Ugye én is részt vettem ebben a táborban, ahol Miska is. De én ott ifiként voltam jelen. Én egy kis 6 darab gyerkőcöt próbáltam így patronálni, meg mentorálni. Ahogy a Miska elmondta, tényleg elképesztő, megterhelő, de egyébként meg egy nagyon jó élmény, és nagyon sokat adott szakmailag, ha ezt hívhatjuk úgy, hogy ilyen gyerekekkel való foglalkozásban nagyon sok tapasztalatot, meg emberileg is nagyon sokat épültem szerintem ezekből a táborokból, mert hogy én is most már harmadik éve vagyok benne. Igen.
4: Hány éves gyerekekkel foglalkoztál?
0: Hát nekem a kis csapatom, ők másodikosak voltak, elsős másodikosok, tehát ilyen 6-tól 8 évesig.
5: De amúgy ez két részre van mondva ez a tábor, és mi a mindketten a kicsiknél voltunk ilyen 1-től 4. osztályig, és akkor a nagyobbaknak már van egy szabadabb, de kicsit másabb hétvégén.
4: Igen. És nem nehéz őket így mentorálni?
0: Hát egyébként de, vagy hogy van nehéz rész, nehezebb része is, meg természetesen van könnyebb része is. Ami ugye ebben a táborban, azt Miska is említette, hogy nehézség, hogy vannak mentálisan elég
4: sérült
0: gyerekek, meg vannak tényleg ott beteg gyerekek, akikre ugye több odafigyelés kell, de alapvetően az összes gyereknek több odafigyelés kell, hiszen ugye ez az, amit általában otthon, vagy hogy a ő környezetükben nem tudnak megkapni, otthon, iskolában, utcán, társai közt, és hogy emiatt ugye nehéz, hogy mindenkire elképesztő mennyiségű külön figyelmet szentelni, úgy, hogy ők meg ugye egy olyan környezetből jöttek, ahol ők úgy, tehát ahol ő nekik fel kell magukra hívni a figyelmet, és ezért itt is így kicsit rossz csontkodnak, meg eléggé
4: elevenek,
0: és ez az, ami nehezebb része, hogy akkor így kicsit koordinálni őket, meg van pár hiperaktív gyerek, főleg így az alsóbb korosztályokban, akikkel nagyon-nagyon nehéz, és mindezt úgy, hogy érzelmileg meg elképesztő labilisek. Így tényleg az arany középutat kell úgy megtalálni, hogy ez nekik tényleg egy élmény, egy jó élmény legyen.
4: Igen.
0: Ezt elképesztő nehéz. De egyébként, hogy jóról is ez sem szó, nagyon cukik, nagyon szeretjük őket, ők is minket, és ezért szerintem megvan egy ilyen kölcsönös ilyen kapcsolódás, meg kötődés, igen, meg hogyha buszon összetalálkozunk, akkor azért oda szoktak jönni hozzám, hogy szia, Lackó! és akkor az, az jó érzés, meg mindig a kis szívecskémet megmelengíti.
5: Meg tényleg most egy nagyon jó csapat jött össze.
0: Igen.
4: Az mit jelent, hogy jó csapat jött össze?
5: Hát, hogy így nem volt ilyen nagyobb összezördülés így a vezetőség, a konyha, meg a zifik között, uh-huh. és azóta is egy párszor így találkozott itt Budapesten és a csapat, sőt a tábort úgy zártuk le, hogy, hogy egy ilyen budapesti visszajöttünk a budapesti éjszakába típusú dologgal uh-huh. zártuk le, és azóta is többször találkozott a csapat, meg így összejárni. Ha.
4: Igen. És Laura, neked hogy telt a nyár?
3: Ha jól emlékszem, akkor a kérdés eleje úgy szólt, hogy hogy vagytok és hogy telt a nyár, úgyhogy inkább a hogy vagyok kérdésre reagálnék, mert igazából a nyaramról csak annyit tudok mondani, hogy barátokkal voltam, családdal voltam, tényleg nagyon sok minden történt, de hogyha egy valamit ki kéne emelnem, akkor az az, hogy nyár elején lettem 18 éves.
4: Isten éltessen.
3: Köszönöm, és nekem ez tényleg egy akkora áttörés volt, mert most értem beszélni abba a korba, amikor azt érzem, hogy az emberek egyik fele még úgy tekint rám, mintha egy gyerek lennék, a másik fele meg már teljesen, mintha felnőtt lennék, és úgy kezelnék, és számomra tényleg nehéz megtalálni egy-egy élethelyzetben az átmenetet, hogy akkor melyik élethelyzetben hogy kéne viselkednem meg, hogy az emberek hogy várják el tőlem, mm-hmm. hogy viselkedjek. És egyébként pont ezért is hoztam fel a hogy vagy kérdést, mert most lettem végzős szeptemberben, és tényleg nagyon durva volt az áttörés, így a nyári bulizós barátokkal vagyok, családdal utazok ide-odából abba, hogy akkor érettségire kell jelentkeznem, osztályozó vizsgára kell jelentkeznem, nyelvvizsgára kell jelentkeznem, és akkor folyamatosan tanulni kell, ilyen papírmunkát kell intézni, olyat. Úgyhogy jelenleg nagyon kuszám vagyok, de próbálom összeszedni a fonalat, és próbálok mindent a magamtól tehető legjobban hozni majd a vizsgákon.
4: Nagyon drukkolok nektek.
3: Köszönöm.
4: Ágoston is 12-es, te is.
3: Igen, és most... a Máté is, úgyhogy.
4: És a Máté is, így van, így van. Jó. Miska már túl van az érettségén, és igen, éppen igen. Te most ugye egyetemista vagy, illetve igen. Tudom, hogy nagyon sok mindent csinálsz, úgyhogy mesélsz ezekről?
5: Hát én másodéves egyetemista vagyok, közösségszervezést tanulok, hát mindig megkérdezi mindenki, hogy az mit csinál, hát mondom, hogy később majd mondjuk rendezvény szervez, tehát egy műfázba tud akár elhelyezkedni, vagy egy rendezvényszervező cégnél. Nem ez lett volna az eredeti tervem, de így sikerült, és most már így rájöttem, hogy ez amúgy még jól is elsülhet, meg amúgy ebből nagyon sok fele lehet indulni, úgyhogy...
4: Valószínűleg nem is véletlen
5: igen,
4: volt.
5: Szerencsés vagyok, talán ilyen szempontból, hogy ez így jött össze. Hát dolgoztam az egyetem mellett, ami hát úgy volt, hogy én csúsztattam egy évet, és akkor dolgoztam, viszont aztán úgy kicsit ott ragadtam a munkahelyemen, és így az egyetem mellett is dolgoztam, ami néha ilyen nagyon horribilis napokat hozott össze, hogy akkor reggel egyetem, utána elmentem zenélni, utána pedig dolgoztam még, vagy fordítva, és akkor ezt így 3 nap egy héten keresztül, és akkor reggel 7-től így este 11-ig így semmennyi tusszanásnyi idő nem volt, és ezt így mondtam, hogy ez így kicsit sok, úgyhogy most éppen hát most így alkalmi munkák csinálok, meg igen, hát leginkább megzenélek, ami szintén egy elég fontos metódus az életben.
4: Igen, erre kíváncsi vagyok, hogy milyen együttesed van? Vagy milyen együttesnek a tagja vagy?
5: Én a Telehold zenekarnak vagyok a ütőhangszeres tagja, és hát ez egy elég keszekusza történet, amíg ez Telehold lett, de most Telehold, és most éppen elég jól áll a banda.
3: És hogy kerültél be a bandába?
5: Hát ez úgy indult, hogy a Prohászkában 2 osztálytársammal mi összejártunk így zenélni szerda délutánonként, ami abból állt igazából, hogy kapott egy dobszerkót az egyik srác, és akkor fölmentünk hozzá, volt egy kis szobánk kvázi, ilyen mini stúdió, de igazából egy pár hangszer volt benne, és ennyi. És ott így elkezdtünk zenélni, meg hülyéskedni a zenével, és akkor ez így ment egy pár évig, majd utána csatlakozott hozzánk Emma, aki basszus gitározik, lány basszus gitáros, erre felhívnám mindenkinek a figyelmét. Uh-huh. És ő egy kicsit akkor így, hát talán az ő becsatlakozása kezdte megreformálni ezt a hülyéskedős énünket, aztán még csatlakozott hozzánk Rebeka, mint állandó tag, mint énekes, és így lett egy ötfős, elég komoly csapat, és akkor eleinte az volt a nevünk legején, amikor még csak hárman voltunk fiúk, hogy hármas fogat, aztán jött a nyest a papírhajón, és végül most

0: és hát megtanultam én is a dolgokat, viszont a, végül a Domi úgy érezte, hogy el tudja játszani, és akkor végül eljátszotta, és én meg akkor hát kicsit improvizatív jelleggel voltam azon a koncerten jelen. Ez volt, hát idén össze lesz 4 éve ez a koncert, és hát mióta így komolyabban veszük magunkat, az mondjuk 2 éve játszhattunk egy szerencsének köszönhetően a Művészetek Völgye egyik ilyen kis udvarában, és onnan ott kezdtük el azt gondolni, hogy ezt megéri csinálni, nem kell a poén szinten maradni, ott már elkezdtünk saját számokat írni, mert addig csak feldolgoztunk, és hát ez így azóta megy kisebb-nagyobb sikerrel, most éppen elég jól.
1: Arra, hogy vissza tudsz emlékezni, mert mondtad, hogy 1,5 hónap volt, míg megszületett a Telehold név, hogy miért pont Telehold lett?
0: Ez nagyon vicces, mert szerintem pont én vagyok az, aki nem volt ott, amikor a Telehold mint név ki lett találva. Én rábólítottam, mert tetszett. Nagyon sok névvariáció volt, sőt volt egy körülbelül 1 hét, amikor más is volt a nevünk, de aztán rájöttünk, hogy ez így nem lesz jó. És a Teleholdnál szerintem azt hiszem az győzte meg a fiúkat, meg így mindenkit, hogy a vizualitására nagyon jól lehet építeni, és már így elkezdtünk ebben is gondolkodni, hogy Telehold, akkor arra, hogy lehet mondjuk Instagram brandinget, vagy nem tudom mit építeni, meg hogy egy koncertnek a látványát, azt hogy lehet megálmodni, és ezt azóta is hát nagyon örülünk, mert amúgy ebből tényleg sok mindent ki lehet hozni. Például volt egy olyan koncertünk, az első ilyen Teleholddal szervezettebb koncertünk, ami az volt a cím, hogy Dalok a nagy űrből, és szereztünk egy nagy parabola antennát, és arra vetítettünk, meg ledcsíkokat, és tényleg ilyen űrruhákba voltunk, kicsit ilyen csillogósabb, meg
1: nehezebb
0: ruhákba, és akkor így lett a Telehold, és ezt azóta is használjuk ezt a előnyét.
1: Nagyon kreatívak vagytok. Még visszatérünk az együttesre, még csak a Miskától még megkérdezem, hogy te is zenész, ugye?
2: Igen, én is zenélek. Hát igazából én ilyen zenesulis szinten, na, de nehéz ez a szó, bocsánat.
1: Semmi gond.
2: Tehát én zenesulis szinten zenélek inkább. Én 8 évet jártam zongoratanához, vagy hogy, bocsánat, 7-et. Uh-huh. Aztán így kicsit történt egymás, ami miatt úgy abba kellett hagyjam, ő abba hagyta a tanítást, és akkor nekem is, én is úgy gondoltam, hogyha nem az a tanár tartja nekem az órát, akkor nekem nem kell az óra. Aztán még ezen kívül bátyámtól elkaptam ezt a dobfertőzést, úgyhogy én is konyítok az ütős hangszerekhez, leginkább Cajonon kreatívkodok, kisebb dicsőítős csapatokban, vagy csapatban, és ez az, amit úgy már egész régóta űzök. Aztán most 2 éve kezdtem el orgonát tanulni a suliban, és aztán pedig még annak is lassan 2 éve, hogy gitározni megtanultam így autodidakta módon. Úgyhogy most büszke is vagyok magamra, meg kicsit menőzök is vele, de hogy én most így heti szinten 4 hangszeret játszok, 4 hangszeret használok.
3: Nekem annyi kérdésem van, hogy akik hallgatnak minket, azok tudják, hogy minden szám közepén, minden adás közepén meg szoktunk hallgatni egy zeneszámot, és ez most a Teleholdtól lesz.
1: Igen.
3: Úgyhogy, Miska, az annak kérdésünk, hogy mit kell tudni erről a számról esetleg, hogy született, vagy miről szól?
0: Ez a szám, az a cím, hogy Néma film, és ezt a Rebecca írta szövegileg a számot, meg hát nálunk az a metódus, hogy együtt rakjuk össze a zenét, ő meghoz egy dallamot, és utána azt együtt hangszereljük kvázi meg, tehát ugyanolyan jogú szerzők vagyunk körülbelül mindannyian, és ezt a Néma filmet, ezt a Rebecca hozta, és hát ő azóta sajnos már kilépett a zenekarból, mert kicsit, hát volt egyéb elfoglaltsága, meg nagyon túlvállalta magát,

0: és más művészeti tevékenységet folytat, amúgy, mert színészkedik meg ilyesmik. És ezt ő írta, és kicsit ez, hát ilyen, ez most csúnya megfogalmazás, de ilyen hattyúdalszerűként is fel lehet fogni, de amúgy nagyon szép, és nagyon fura, mert vannak sokkal olyan abszámaink, amik mondjuk egy rádióban így elhallgathatók, és ez ilyen kicsit underrated, ez a dal. Úgyhogy ezért is ezt hoztuk ide most, hogy egy kicsit ez is kapjon figyelmet, mert mi amúgy ezt a számot nagyon szeretjük. Most így, hogy nincs a Rebeka, amúgy nem szoktuk játszani koncerten, mert az úgy nem lenne igazságos, hogy mondjuk más elénekli helyette. Úgyhogy ez most egy kvázi különleges alkalom lesz így.
1: Kíváncsian hallgatjuk. Akkor

0: Köszönjük szépen! Nekem, amikor közben szólt a zene, arra gondoltam, hogy mi a célotok a zenével? A zenéléssel és a zenével?
1: Hát igazából szórakoztatni az embereket, de szerintem ez nem újdonság, és mindenkinek ez a célja, mondjuk, hogy Magyarországon szórakoztassa az embereket a zenéjével. Hát az, hogy mi a célunk, az, hogy mi is jól érezzük magunkat a zenével, meg addig csinálni ezt, ameddig úgy érezzük, hogy ennek van létjogosultsága, tehát mindannyiunk egyetemezik közben, és pont annyit szeretnénk belefektetni, amennyi mindannyiunknak így belefér, tehát se többet, se kevesebbet, és nem tudjuk ez meddig fog kitartani, ez a lelkesedés, most éppen elég lelkes a csapat, aki mini stáb is nagyon lelkes, akikkel dolgozunk, úgyhogy az a célunk, hogy igazából szeressék az emberek a zenénket. Igazából az elején a barátainknak kezdtünk el játszani, most már egy elég népes hallgatótábora van a Teleholdnak, és ezt legalább leginkább a barátainknak köszönhetjük, akik az elején az összes koncertünkön ott voltak, hívták az ő barátjaikat, és így hype-olták az embereket. Most már szerencsére azért más utakon is eljut a zenénk mindenkihez.
0: Hol koncerteztetek eddig?
1: Hát a budapesti ilyen underground színtér, egy ilyen nem nagy színpados helyeken már a legtöbben voltunk. Voltunk a Turbinában, a Gödörben. Ugye az első lemezünk a Karzon Kómának köszönhetően készült, és ők a szerződésen kívül, mert az már rég kijött a lemez, és már nem volt semmi, de meghívtak minket, hogy játszunk előttük a Budapest Parkban, meg játszottunk a Dürer kertben, most éppen lesz 2 hét múlva egy koncert a Pesti alsó rakparton, a Dunyi nevezetű helyen, most utolsó pillanatban behívtak minket, hogy a zenéjünk a Bélme Fesztiválon, tehát így el vagyunk igazából, és már a budapesti színteret így kezdjük nagyon kiismerni, meg hogy mi hol jó, hol nem jó koncertezni, és szeretnénk mondjuk majd, hát ha majd lesz egy kis keret erre, akkor mondjuk egy kis országkörbejárást is majd valamikor csinálni.
0: És tudom, hogy egy szombat este mondjuk koncert, és másnap a Szentmisén pedig minisztrálsz.
1: Hát igen, ha koncert van, akkor nem mindig jön ez össze, van, hogy vagy esti misére vegyek, vagy máshova megyek esti misére, de igyekszem azért emellett figyelni a vallási meg lelki életemre.
0: Igen. Itt van köztünk Lantos Márk is. Szia, köszönünk, szeretettel köszöntünk.
2: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Neked hogy telt a nyár?
2: Köszönöm a kérdést, nagyon jól telt a nyár, nagyon sűrű volt, és picit rövidnek érződött, de élményekkel teli volt.
3: Örülök neki, hogy felhoztad a nyarat, mert igazából a mai adásnak a témája a Teleholdon kívül még így a nyári depresszió lenne. Úgyhogy igazából kérdeznék a többiektől, és akinek van kedve, az nyugodtan mondja el a véleményét, mert érdekelne. Az első dolog, amiről kérdeznélek titeket, hogy szerintem a mikorosztályunkban nagyon gyakori a homó jelenség, ami igazából a fear of missing out, magyarul úgy tudnám lefordítani, hogy a kimaradástól való félelem, hogy esetleg ütköznek a programjaid, és nem tudsz elmenni valahova, ezért úgy érzed, hogy lemaradt. És szerintem ez a mikorosztályunkban egyre több embert érint, csak sok ember nem tudatosítja magába.
4: Én egész tudatos vagyok ebben, hogy ezt mondhatom így, vagy hogy én is néha tudom érezni, amikor így a barátaim elmennek egy extrém atomkoncertre, ahova én különböző okokból nem tudok eljutni, és utána meg közben meg látom a közös csoportokat, hogy ott küldözgetik a képeket, meg a videókat, meg az üzeneteket, és már ott nevetek, és nagyon sajnálom, hogy nem tudok ott lenni, és közvetlen ezután van mindig az, hogyha következőnek találkozunk, akkor ilyen belsős poénok vannak köztük, és így meg utalgatnak vissza a koncertre, ami nem voltam ott. És hogy ilyenkor mindig úgy érzem, hogy mint hogyha egy kicsit széthúzna a csapat, és akkor én mindig kicsit kívül érzem magam rajtuk, meg úgy érzem, hogy kicsit, mint hogyha ki lennék rekesztve. De általában ez beszokott igazolódni, hogy tulajdonképpen tulajdonképpen csak igen, így a kimaradástól való félelem volt a leginkább, ami ott közrejátszott, és mindig kiderül, hogy a világon minden rendben van, és összetart a csapat, és jó a, és továbbra is jó a hangulat, meg eljárunk koncertekre, vagy bárhova közösen együtt, és
3: ezen kívül a másik dolog, amit megemlítenék, hogy nagyon sokszor halljuk azt, hogy most van nyár, és élvezni kell, hogy végre nem kell suliba menni, dolgozni menni, nem kell korán kelni. De mi van, hogyha valaki nem tudja élvezni a nyarat, mert esetleg fura neki, hogy felborult az eddigi mindennapi rutinja, vagy dolgoznia kell menni, nem tud annyit találkozni a barátaival, mert elutaztak. Erről van valami tapasztalatotok esetleg, vagy valami, amit megosztanátok?
1: Hát ez talán nálam, nem ilyen mélyen, de hogy nálam volt ez, hogy tavaly nyáron én is végig dolgoztam a nyarat, és akkor mindig mindenki mondta, hogy akkor gyere el este ide-oda, amoda, mondta, hogy nem lehet, mert másnap reggel dolgozok, vagy nem maradnék sokáig. Nálam ez amúgy szokott működni, hogyha elhatározom, hogy oda megyek, de nem maradok sokáig, akkor ezt tényleg betartom, és nem engedek a csábításnak, hogy akkor átbulizom az egész éjszakát. Én rendkívül jól fel tudom borítani a saját megszokott munkarendemet. Legjobb példa, ma reggel ma volt a legkorábbi kelésű egyetemi órám, nyilván elaludtam egy kicsit, de odaértem, és rájöttem, hogy vissza kell ehhez szokni, hogy korán kelek nagyon bekkelre, és de hogy ez szerintem nem probléma, ez az, hogy nyáron felborítod a rendedet, az már tényleg durva, hogyha ezt úgy csinálod, hogy már ilyen nagyon szélsőséges, tehát hogy mondjuk délig alszol, most egy enyhébb példát mondok, ha csak délig, utána akkor csinálsz valamit, este meg elmész bulizni, visszaérsz hajnal 4-kor, lehet, hogy kicsit rosszabb állapotba, és akkor ezt mondjuk csinálod egy jó pár napon keresztül, főleg ha ezt úgy, hogy még nem költöztél el otthonról, mert nálam ez így még nem történt meg, hogy elköltözek, és a szüleim néha így mondják, hogy ezt így lehet, nem kéne, hiába vagy már felelős felnőtt, ez már egy kicsit sok lesz neked is, és néha nem én is érzem magamon, hogy amúgy túl toltam, meg túl szerveztem a dolgaimat.
3: Az inkább egy személyes kérdés lenne, de hogy titeket hogy befolyásol esetleg az, hogy látjátok mások közösségi médiáján azt, hogy mindig bulizik, mindig megy valahova, folyamatosan történik vele valami, esetleg ha neked van egy-két szabad napod, amikor semmit nem csinálsz és pihánsz, hogy bennetek nincs meg ez az érzés, hogy valamit kéne csinálnotok, mert hogy végre van idő. És azért is mondtam, hogy személyesen, mert egyébként szerintem ez engem érint, hogy én hajlamos vagyok túlszervezni magam, hogy inkább több programot csinálok magamnak, mint ami belefér, mint hogy unatkozzak otthon esetleg. Hogy titeket ez így érint esetleg?
4: Hát én nem nagyon szoktam otthon unatkozni, mert nem nagyon vagyok otthon, mert én is nagyon sok mindent szervezek össze-vissza magamnak, és igazából tulajdonképpen ez engem így nem fenyeget ilyen veszély, hogy így otthon unatkozzak, viszont az, hogy látom mások közösségi médiáján megosztva a képeket, meg hogy mennyi minden történik velük, ezt én nem tudom tőlük irigyelni, mert velem is nagyon sok minden történik. Az igaz, hogy ők buliznak és szórakoznak, én pedig dolgozok általában vagy ingyen jó felségből, vagy pedig 2000 forintért, és hogy ez ami így én ezt így élvezem, ez nekem így buli, meg szórakozás, és nekem az így nem, vagy hogy persze jó, én is nagyon szeretek bulizni, meg koncertekre menni, meg szórakozni, de hogy én azt így tudom ignorálni, meg figyelmen kívül hagyni, mert nekem is megvannak hasonló örömök és vidámságok így a mindennapokban.
0: Sőt, tudom, hogy már te szoktál szervezni hamburgersütést a nálatok a konyhán, igaz?
2: Igen, ez így van. Főleg az Őrsömmel, néha haveri körrel, és tartunk ilyen kisebb összejöveteleket, és akkor igen, hamburgerezünk egyet, beszélgetünk, utána meg nézünk valami régi fotót, mert már az Őrsömmel is szerintem egy 9 éve, azt hiszem ez lesz a 9. vagy 10. évünk lesz.
0: Igen.
2: És igen, és akkor picit ilyen visszaemlékezés, hogy mi volt a legelején.
0: És te a cserkészetben mit csinálsz?
2: Én most operatív vezető vagyok, idén végeztem el az OPV-ket.
0: Aztán,
2: a tábor még egy utó hétvége van hátra. És igazából egyenlőre ilyen operatív feladatokat töltök be, kisegítek programokon, pulcsit rendelek, stb.
0: Meg azt is tudom, hogy te elsősegélynyújtást is tanultál, ugye? És ott igen. A táborban ezt te konkrétan, te vagy a felelős?
2: Nem, még nem. Be kell hozzá töltenem először a 18-at, hogy ezt így rendesen tudjam csinálni. Igazából segítek benne, ahol tudok, és érdekel a téma, mert szeretnék is majd vele foglalkozni.
3: Egyébként már hallottam, hogy megválasztottak téged dökelnöknek a Prohászkában, úgyhogy szeretnék ehhez gratulálni személyesen is.
2: Köszönöm szépen.
0: Ó, de jó, gratulálok én is. És nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, beszélgethettünk, kicsit jobban megismerhettek titeket, technikusokat, a hallgatók. A következő adás majd október 9-én lesz, és Laura, elmondod az elérhetőségeket?
3: Persze. Az e-mail címünk hangadó, nincsen ékezet, kukac.mariaradio.hu. Az Instagramunk hangadó, official.mariaradio, szintén nincsen benne ékezet. Írjatok, kérdezzetek, mert a javasolt témáitok bekerülhetnek az adásba, sőt nem csak a téma, hanem ti vendégként is, beszélgethető partnerként is bekerülhettek ide, hogyha szeretnétek. És köszönjük minden kedves hallgatónak, hogy ma itt voltatok velünk, és a vendégeknek is.
0: És a Teleholdnak pedig nagyon drukkolok, hogy még sok-sokszor felléphessetek, és innen is szeretettel gratulálok a csapatnak.
5: Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm. Sziasztok, jó éjszakát mindenkinek!
6: Hangadó. Kamaszokról kamaszoknak. Ládai Eszter, Surányi Gref Laura és Gillai Ágoston műsorát hallották.
7: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Hírpercek.
1: A bíborfehér lett Magyarország tortája. Megszépült a türjei premontrai rendház kertje. Javában zajlik az Esztergom budapesti főegyházmegye ifjúsági tábora. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Kótáné Koltai Veronika. 20. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A verseny kiírása cukrász szakma körében rendkívül népszerű volt, rekordszámú 60 nevezés érkezett idén. Az ipartestület szerdán jelentette be, hogy a 2026-os Magyarország tortája versenyt a bíborfehér torta nyerte, amelyet a tavalyi győztes, a gyulai kézműves cukrászda csapata készített. Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta a DCI stílusgyakorlat megalkotása után idén a bíborfehér fantázia nevű tortájukkal védték meg a címüket. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös musz és a rögös túró elegáns íz kombinációja alkotja, amelyet az édes fekete ribizlibor tesz igazán különlegessé. A türjei rendház előtti kertben az elmúlt héten nagy munkálatokat végeztek, amelyek során közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A türjei premontrei látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik, írja a zaol.hu. Ezt jól példázza a türjei rendház 1923-as bejegyzése a Historia Domusban, amely részletesen beszámol a kert akkori megújításáról. A rend feloszlatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során a felújított Mária szoborcsoport körül közel 600 cserjét, valamint 30 különböző fát ültettek el. Kert rendezése így nem csak a környezet megszépítését szolgálja, hanem a rendház történetéhez kapcsolódó hagyományt is tovább viszi. A parkosítási munkálatok még zajlanak a területen. Örömmel és közös imádsággal kezdődött meg Bodajkon a helyi ifjúsági tábor területén a 8. egyházmegyei ifjúsági tábor, amelyet augusztus 11-e és 15-e között tartanak. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalán. A fiatalokat a Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök által bemutatott szentmise indította el az 5 napos találkozáson, melynek mottója mindnyájan egy szívvel. A tábort 7 év kihagyás után szervezték meg újra. Azokat a 14 és 19 éves fiatalokat várták rá, akik szeretnének lelki tapasztalatokat és közösségi élményt átélni, szeretnének mélyülni személyes Isten kapcsolatokban. A táborban számos lelki program vár a fiatalokra, de természetesen a közösségi programok sem hiányoznak. Számos fakultatív lehetőséget is biztosítanak, a kézműveskedéstől a táncműhelyen át a csendes imádságig, a szentségi kápolnában. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
5: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszent Egyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
6: Köszöntelek benneteket szeretettel. A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilus Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai Díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Szeptember óta folyik a témánk, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan tud bennünket megnyomorítani az, amit Jung és Verena Kast nyomán úgy hívunk, hogy különböző komplexusok, és aztán persze legalább annyira szeretnénk szólni arról, hogy hogyan tudunk megszületni, ugye, hogy ezt olvashatjuk, hogy van-e élet a halál előtt, és azután pedig hogyan tudunk valódi emberi kapcsolatokban létezni, és hogyan tudunk a létezésnek az egyetemességében valahogyan részt venni. Szóval, hogyan tudunk valódi életet élni, és így jutottunk el tulajdonképpen egy férfi témához, férfi téma, mégpedig azáltal, hogy nagyon egyértelműen ki tudtuk mondani, hogy az apa komplexusunk természetesen nem egyenlő az apánkkal, vagy az apánkkal való kapcsolatunkkal, a vele való tapasztalatainkkal, sem arról a képről, amit őrzünk ő vele kapcsolatban, sem természetesen annak az értelmezésével nem egyenlő, hanem, az egy mélységeket nyit meg a saját lelkünkben, és ennek a mélységnek a hátterében mindannyiunknak ott van valami hozott anyag, az emberiség közös kincséből, ezt pedig így hívjuk ebben a rendszerben, hogy az apa vagy a férfi ős típusa, ős képe. És ez nagyon nagy segítséget és lehetőséget ad nekünk, hogy akármilyenek is a személyes tapasztalataink, képesek legyünk a saját lelkünkben valami forrásra találni. Az archetípusok segítenek, ezek az ős képek bennünket arra, abban, hogy ezekhez a forrásokhoz közel kerüljünk. Nem a legfontosabb forrás, mert azt tartsuk fönn Istennek, ó, az életvize bennünk, de nagyon közel van hozzá. Ugye így jutottunk el a témánkhoz, és akkor megnéztük azt, hogy milyen egy elég jó apa, ezt leírogattuk, és utána pedig az apának a képét vettük elő. És most szeretnék előre szaladni, és egy picit az apa-férfi témáról általánosságban szólni még, és utána mai alkalommal az lenne a célunk, hogy meg tudnánk fogalmazni azt, hogy mit jelent beavatást nyerni egy valódi férfi létezésbe. Főleg nőknek ajánlom ezt a témát. Biztos, hogy egész közel van hozzátok, de hát nem, azért titeket szokott érdekelni a férfi, ugye? Ó, tehát azért közel vagyunk a ti témátokhoz is. Na tehát, ugye, nagyon hangsúlyozzuk azt, hogy Richard Rohr és egyéb okos emberek nyomán, hogy férfira és apára lehet, hogy a férfiaknak nagyobb szüksége van, mint a nőknek. Hogy ami sokkal látványosabb az az, hogy a nőknek apa témája van. Jaj, szeretette az apám, emlékeztek, adott-e áldást, mondta-e, hogy jó, hogy vagyok, mondta-e azt, hogy szép vagyok, és a többi. Hogy büszke vagyok rád. Ugye a nőknél ez a kérdés nagyon elől van. És egy folyamatos keresés, hogy a férfinél ez mennyire van elől, ez sokkal nagyobb kérdés. Mert a férfinél általában azért mégiscsak a nő téma van fölül. A nő, na erről eszembe jutott most egy történet. Szabadnapos voltam szerdán, szokás szerint. Na hát ezt nem is akartam elmondani, de hó, pedig egy nagyszerű történet. Tehát szabadnapos voltam, ez önmagában is egy jó történet nekem, de nem ezt akarom elmondani, hogy képzeljétek, volt egy szabadnapom a héten, hanem azt, hogy elmentem, fölmentem a Bakonyba, Bakony tető, csúcs, minden, kilátó, 20 centis hó. Ha-ha. Nulla ember. Ha-ha. Hó, igazi felüdülés. Sok hó, nulla ember. Na mindegy. És azt terveztem, hogy először jöjjön a forca, és utána pedig jöjjön a brügizés. Érthetőek ezek a szakkifejezések, ugye? Tehát először valami teljesítményt mutatunk, és aztán pedig elmentem a pápai strandra. gyógyvíz. És sportberkekben tudjátok, hogyha egy sportoló elmegy brügizni, az azt jelenti, hogy vagy elmegy a gőzfürdőbe, vagy elmegy valamilyen, hogy mondjam, hámszöveteket olvasztani. Tehát, na tehát, elmentem, és ott fetrengek a pápai gyógyvízben, 36 fok, néha bugyog, nagyon jó. Nagyon, és aztán elmentem a szaunába. Most már egy szauna nem olyan, mint régen, amikor én gyerek voltam. Most már legalább 4 féle szauna van, ugye, és akkor mész egyikből a másikba, már ha kedved van hozzá, tehát nekem volt. Tehát mentem össze-vissza, és képzétek el, ilyen hatalmas, hatalmas bajszos férfi a fiával szaunázott. Nagyon érdekesen beszélt, és hogy beszélt a fiával, meg aztán ott a környezetét is szóval tartotta, kiderült róla, hogy Erdélyből érkezett. Szovát a környékéről, de olyan ízes magyar nyelvet beszélt, hogy élvezett volt hallgatni. Egyébként pedig beszélt is, tehát lehetett is mit. És aztán beülök a pihenő szobába, ott fetrengek, így hátra csapva, és egyszer csak hallom ezt a pasit, volt ott ugyanis egy ilyen szaunás hölgy. Szaunás hölgy volt, 50 éves, pasi volt, 40 éves, a fia meg 18. Se szó, se beszéd, oda ment a szovátai férfi, azt mondja nagy bajszával a nőnek, tudja, nekem percenként 3-szor eszembe jut. Hogy erre kicsit fölélettem én is. Milyen érdekes. Ugye, hogy értjük ezt a mondatot? Nem ez a legérdekesebb benne? Tehát kíváncsi lennék most ki az, aki nem tudja, hogy miről van szó. Kérdezze meg a pattársát, hogy ezt adok rá egy kis időt. És akkor, de így ennyi. És tudjátok, az a nő egy zseni volt. Olyan választ adott, most szívesen megállnék, hogy ti mit válaszolnátok erre. Hát oda jön nagy bajszos szovátai erdélyi férfi, azt mondja, tudja, 3-szor percenként nekem az eszembe jut. És a nő, ami különösen nagy teljesítmény, hogy egy szaunában teljes hidegvérrel a következőt mondja, ez nem tartozik ide. Na, ez a zsenialitás. Érzitek ezt? Ez a zsenialitás. Mert azt gondolom, hogy a nőknek egy fele azt mondaná, mit képzel maga, micsoda aljadék, micsoda szemét, hívom a rendőrfőnököt, vagy nem tudom, följelentem magát, hogy rögtön magára vette volna, ugye? A másik fele meg azt mondta, maga szemét, maga aljadék, magad, az meg szitta volna a férfit, ugye? Az egyik véglet, hogy magamra veszem őt, hogy lehet ez, hogy történt ez meg, az ember a szaunában sincs biztonságban. A másik meg, hogy szidalmazhatta volna két kapura a férfit, és ez a nő ezt az egyetlen mondatot mondta. Ez nem tartozik ide. Hogy ez miért nagyon szép, látjátok, az elmélet így válik valósággá. Tehát férfi, nő, kapcsolat, kontextus. Ez a nő zseniálisan azt mondta, ez a mondat nem szól se rólam, se a férfiről. Kapcsolatunk nincs. Ez a mondat erről a kontextusról szól, arról a helyzetről, amiben vagyunk, és ő erre válaszolt. Azt mondta, ez nem tartozik ide. Zseniális. De miért mondtam el? Miért mondtam el? Ja, hát tudom ám, hogy miért mondtam el. Ugye, hogy ez az erdélyi ember a nagy bajszával, ugye, ékes bizonyítékát adta annak, hogy a férfinek a nő téma van elől. A férfinek a férfi téma hátrébb van sokszor, főleg az apa téma még hátrébb van. Ezért nagyon nagy dolog, hogy egy férfinek a férfi témáját és apa témáját elővesszük. Ó, tehát ez a kijelentés, hogy sokszor, mintha úgy tűnne, hogy a ma férfiainak sokkal inkább szüksége van apára, mint a ma nőinek. Hát ebben sok igazság van, hogy igazából az apa hiány, mintha jobban sújtaná a férfiakat, mint a nőket. És ha a férfiakat ez sújtja, hát akkor sújtja a nőket is. Sújtja nagyon. Milyen gyakran tapasztalom azt, hogy férfi és nő szerelembe esnek egymással, és ott még van egy férfias valaki, és amikor a férfi úgy elengedi magát, és megmutatja, hogy ki és mi, akkor ott már semmi más nem marad, mint egy nagyon sérült gyerek. És persze ez megszólítja a nőben az anyát, és az a nőben megszólított anya nagyon szereti abban a férfiben föltáruló sérült kis gyerkőcöt. Ez teljesen rendjén van, nagyon rendjén van. De nagy dolog, hogy egy társkapcsolatban egy sérült kis gyerkőc előjöhet és megjelenítheti magát. Csak hogy a nehézségünk ezzel az, hogy hosszú távon, ha a férfi nem talál rá a férfi önazonosságára, akkor a nő előbb-utóbb megunja, a sérült kis gyerkőcöt. És azt mondja, hogy jó van már, de hát már elég nekem. Én azt hittem, hogy egy férfi lesz ez. Hol van az a férfi? Ez nem jó köröket indít el. Nehéz azonban férfinek lenni apa nélkül. Azt is mondhatnánk, hogy ugye, ha csak valami archetipikus segítségre nem jutunk, nem kapunk, akkor szinte lehetetlen. Nagyon nehéz két lábon a földön álló valódi férfivá válni, hogyha nincs apa, nincs apa kapcsolat, nincs feldolgozott apa kapcsolat. Az majdhogy nem lehetetlen. Mit jelent a férfi önazonosság? Hogyha azt a nagyon egyszerű modellt nézzük, hogy felettesén, én, ösztönén, hát akkor a férfi önazonosság azt jelenti, hogy egy férfiben már egységbe jutott a felettesén, az én, meg az ösztönén. Az nem férfi önazonosság, hogy valaki az ösztönénnek átadja a jogart, az macsóskodás, nem? És akkor ő kiéri az ösztönének a késztetéseit, és egy ilyen belevaló csávó. Dehogy is. Az ösztönén átvette az uralmat. Ez nem egy férfi önazonosság, hanem az illető azonosult az ösztön világával. Na de azt se nevezhetjük férfi önazonosságnak, ha valaki csak a felettes énnek a tartalmaival azonosul. A hatalommal, pozícióval, előrejutással, taposással, sikerrel. Ez férfi önazonosság. Hogy lenne már az? Azonosulás a felettes énnek a tartalmaival. Ha meg az illető semmi mással nem tud azonosulni, mint az énnel, hát kevés, rettenetesen kevés. Egy férfi, akiből csak az ego sugárzik, hát olyan unalmas és annyira sekélyes, mint az én szokott lenni úgy magában. Nincs abban semmi igazán érdekes, csak egy fölfújt lufi az egész. Ó, tehát a férfi önazonosság, ha az, semmi más, csak azonosás ezzel, azzal vagy amazzal, hát hogy lenne az önazonosság? Nem. Férfi önazonosság az, hogy ezek a tartalmak, amik itt és itt és itt vannak, tehát az ösztönén tartalmai, az én tartalmai, meg a felettes én tartalmai, ezek valamiféle egységben vannak ott a pasiban. Az férfi önazonosság. Mellé vagy mögé tudjuk tenni az életet, ugye? Nem kell ezt hosszabban nekem most ezt ragozni, magyarázni. Értjük ezt. Ha nincsen valamiféle mély kapcsolat az apával, már pedig szinte nincs, nincs és nincs és nincs, mert ugye ráadásul egy apa még valahogy sok esetben a lányát úgy csak szeretgeti egy kicsit. Nem? Mégiscsak. Na de a fia, fiú, nőjön föl, találja föl magát. Szóval, ha nincsen mély kapcsolat az apával, ennek az a következménye, hogy a férfi a saját magában lévő tekintéllyel, hatalommal, apai világgal nem tud mit kezdeni. Nem tud. Volt egy egész ilyen nemzedék egyébként a 60-as évek. A hippi nemzedék. Virágos trapéznadrág. Miért is? Azért, mert általában az apával való találkozás szinte csak negatív találkozás volt. Ez ellen jött egy óriási tiltakozás. Ugye, ha az apa és a tekintély csak olyan, mint amit Franz Kafka él meg, hát akkor én is inkább azt mondom, hogy vegyünk virágos gatyát, és mit tudom én. A többit nem mondom. Érthető válasz valamire. A kérdés, hogy az apai tekintéllyel, az apai erővel, ó, de annak a gondoskodásával is, az apából fakadó fénnyel valaki tudott-e találkozni élete során, főleg a férfi vagy nem? És ha nem, és általában nem, hogy lesz ő belőle akkor férfi? A férfi az apán keresztül alakul, úgy alapvetően, apa figurákon keresztül alakul. És ha nincsenek, akkor a nők, kedves nők, hiába kéritek számon rajtunk. Nem kaptunk eleget belőle. Ó, azt is mondhatnánk, most egészen röviden összefoglalásképpen, mit lehet ezzel kezdeni? Hát először is elő kell venni az apa témát. Elő kell venni, és valamit kezdeni kell. Valódi apám, apámról alkotott kép, apámmal való kapcsolat, megismerni ki őt. Erről sokat beszéltünk. Egyáltalán az apa témát elővenni, szenvedni, sírni, fájni, mit tudom én, megörülni dolgoknak, szép emlékekhez is eljutni, és a többi, ha az apa témával úgy valahogy, ez elvezet bennünket a gyerek témához. De a gyerek témához nem a fejemben jutok el, az édeskevés, hanem itt. Itt. Hogy milyen volt nekem 2 évesen, 4 évesen, 6 évesen, 8 évesen, 13 évesen, hogy mit éltem át, mit nem élhettem át, mitől rettegek, hogy még egyszer át kell élnem, mit élek át újból és újból tekintély személyekkel való találkozáskor, mit tudom én. Eljutok a sebzett gyerekig. Nem lehet kihagyni ahhoz, hogy egy férfinek férfi önazonossága, önbecsülése legyen, a sebzett kisfiún keresztül vezet az út. Nem lehet kikerülni. Én legalábbis ilyen utat nem ismerek. Bárki nyugodtan próbálja meg, én nem ismerem azt az utat, ahol a sebzett kisfiút ki lehet hagyni. És aztán, mikor megtanultuk a sebzett kisfiút szeretni, na de a sebzett kisfiút ki tudja szeretni? Az apa. Ezért kell először az apa témát elővenni. Hogy mikor a sebzett kisfiú előjön, kéznél legyen már egy legalább valamennyire azt a sebzett kisfiút szeretni tudó apa. Itt bent. Nem kint. Nem kell rohanni valakihez. Itt bent. Itt. Ezt az apát valamennyire már elevenné kell akkor addigra tennem. Különben hát rátállok a sebzett kisfiúra, és beleszaladok egy nő karjaiba. Na, akkor sehol se tartok. A legtöbb férfi, mikor eljut a sebzett kisfiúig, rohan egy nőhöz. Elmenekültél. Sebzett kisfiút a bennem lévő apa tudja mindig szeretni. Különben, ja, Carl Gustav Jung mit mondott? Azt mondta, ha egy férfi, mikor eljut valami mélysebbig, nem egy nő karjaiba rohan, többet ér 100 év terápiánál. Akkor egy férfi eljut egy mélysebbig, menjen föl a hegy tetejére. Sírjon, zokogjon, fázzon, fáradjon, pusztuljon bele, és jöjjön le. Így. Nem mindig ölelő női karokban, akkor a férfi téma sosincs megoldva. Akkor rohansz vissza csecsemőbe, jaj, szeressen valaki, puszi, puszi. Ez tohogy van, főleg nektek. Élvezzétek két kapura, de hát, na de ettől a férfi önbecsülés hogy jön meg? Megjön ettől? Hát én szerintem nem jön meg. És a nők előbb-utóbb azt mondják, hol van egy férfi? Nem macsó, nem egy fölfújt én, férfi, innentől odáig, ritka. És mi történik, amikor ezért volt, olyan hektikus vagyok ma, vagy eklektikus. Egy negatív anyakomplexusú pasi, mint én, az élet csak úgy. Mindig kérdés, hogy van-e jogom hozzá, szabad-e nekem, hogy éljek, jó-e, hogy vagyok. Ugye ez mindig kérdés. Bár gyógyulok, de itt, hogy Júdás szerepébe belementem, egyszer csak itt valami. És akkor elkezdtem visszanézni az életemet, hogy hogyan provokáltam az életet, hogy az nyilatkozzék meg. Hogy az Isten kapcsolatomban hogyan van az benne, hogy akinek mondjuk pozitív anyakomplexusa van, te tudod, hogy Isten szeret. Nem? Az, hát Isten szeret, ez teljesen így van, és már jönnek is a jó emlékeid, melegség elárasz, bizseregsz meg minden. De én nem, mindig. Hogy most már elég jó a helyzet. Na de az életem során hányszor gondoltam azt, hogy Isten provokálni kell ahhoz, hogy a sötétben és a halálban mutassa meg, hogy tényleg erős. Csak úgy nem hiszem el. Hogy csak úgy szeret, azt nem hiszem el. Leszek egy kicsit rossz, hogy derüljön ki, hogy ő jó-e? Provokáljuk csak egy kicsit, hogy mutassa meg, hogy tényleg erős. Menjünk a sötétbe, hogy lássuk, hogy a fény tényleg megvilágít-e ott valamit. Ez nekem egy beavatás. Beavatás a saját árnyékomba. Nagyon ütős. Ütős. 1-7-es, most már egész jól vagyok. Na tehát, arról beszélünk, hogy mit jelent, hogyha egy férfi beavatást nyer a férfi létbe. Első pont. A beavatott férfi tudja, hogy az élet nehéz. Ez önmagában nem sokat jelent. Az, hogy a beavatott férfi tudja, hogy az élet nehéz, azt jelenti, hogy azt nem akarja megkönnyíteni, mikor annak a lényegéhez tartozik az, hogy nehéz. Már sok-sok évvel ezelőtt kitaláltam, hogy mi valójában a kényelem hőseiként élünk. Rengeteg áldozatot hozunk, hogy kényelmesen éljünk. Nagyon nagyszerű életpályát futunk így be. Az életnek a nehézségét nem lehet megkönnyíteni. Ha valaki az élet terhét nehézségét meg akarja könnyíteni, gerinctelen lesz. Elveszti az összes tartását. Az élet nehéz, és megkönnyíteni nem lehet. Nem lehet. Az, ha az életünket végig kényelmeskedjük, meg szórakozzuk, Konrád Lorenznek vannak zseniális gondolatai erről. Szóval, hogy a ma férfia is, hát a ma embere, de most a ma férfia tulajdonképpen, mert nem nyer beavatást, tegyük most hozzá mi, ezért az életével nem tud mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni az életével, valójában unatkozik. A ma férfi az életével nem tud mit kezdeni, ezért aztán szórakozik. Szórakozik, és próbál ilyen-olyan élvezetekben valahogy az élet értelmére rátalálni. Miközben az teljességgel elveszíti. Ha az életünket rátesszük a szórakozásra, meg az élet kényelmének a keresésére, az oly rettenetesen kiüresedik, hogy még jobban elkezdünk unatkozni. És amikor valaki már egy ilyen kiüresedett férfi létben vesztegel, mi ennek a következménye? Két dolog biztosan. Az egyik, hogy az unalomból mindig föltűrnek a vágyak, a szükségletek, és elsősorban a hiányok. Ezért a férfi, aki magával nem tud mit kezdeni, általában szenved a saját hiányaitól és szükségleteitől, amelyekre a szórakozásban és az élvezetekben keres gyógyírt. A másik irány, hogy depressziós lesz. Föladja, kikészül, önsajnálat. Azt tudjátok, hogy nem az a gazdag, akinek sok mindene van? Ez megvan nektek, ez az alaptétel? Annál gazdagabb vagyok, minél kevesebb mindenre van szükségem. Ha a férfi megél a jég hátán is, nagyon gazdag. Üres a zsebe, és nagyon gazdag. Mondok akkor egy történetet. Drága szem, a szem az egy név. Csak azért, hogy ne törjétek a fejeteket, és tudjatok a történetre figyelni. A cím sokat sejtető. Leszokni a cumiról. Drága szem, boldog negyedik születésnapot. Isten éltessen abból az alkalomból, hogy növekedésed és fejlődésed fontos forduló pontjához érkezett. Viselkedésed mereven ismétlődő elemei közül néhány rengeteget javult. Miért autista kisfiúról beszélünk. Sokkal jobban beszélsz. Láthatóan használni kezdted a beépített erkölcsi iránytűt, melynek segítségével megfigyeled, hogy az emberek viselkedésében mi a helyes és mi a helytelen. Anyádtól tudom, hogy az idei iskola előkészítős évben végre együtt énekeltél a többi gyerekkel. De nem minden hír jó. Továbbra is aggasztónak találjuk merev szokásaidat, meg azt, hogy mennyire kiborulsz minden változástól. Szem, a változás mindannyiunk számára nehéz. Ahogy öregszünk, egyre több változással kell szembesülnünk. És tudod, minden változás veszteséggel jár, és valahányszor elveszítünk valamit, minden áron vissza akarjuk szerezni. Mindent, ami életem során valaha is elveszítettem, nagy dolgokat és kicsiket, első nekifutásra vissza akartam szerezni. És mivel tudjuk, hogy minden változás veszteség, és minden veszteség változás, a szüleid aggódnak mi lesz, ha le kell szoknod kedvenc nyugtatódról, a cumiról. Már hónapokkal a születésnapod előtt megmondták neked, hogy a 4 évesek nem cumiznak. Az utolsó hetekben látszott rajtad, hogy egyrészt izgat, másrészt rettegéssel tölt el, hogy le kell róla szoknod. És egy nagy napon anyád elvitt a játékboltba, hogy ott becseréld a cumidat egy játékra. Na, ez egy elég jó anya.
2: Veszed ki azt a cumit, 4 éves vagy.
1: Elmegyünk a játékboltba, lerakjuk a cumit, kapsz egy játékot. Elég jó anya. Azt mondja, amikor hazaértél, sírtál. Nem akarok 4 éves lenni többé, jajongtál. 3 éves akarok lenni. Ezt szoktuk 40 évesen is mondani. Emlékszel, mennyire sírtál az első éjszaka? Most, hogy már nem cumizol, semmi sincs, ami megvédjen a szorongásodtól. Ezért olyan nehéz. Tudod, a cumi a biztonság illúzióját adta neked. S ha elveszik tőled, ott marad helyette a bizonytalanság, ami egyébként végig ott volt. Szem, előbb-utóbb majdnem mindent elveszítünk, amihez előzőleg hozzászoktunk. A vagyontárgyainkat és a szeretteinket, a fiatalságunkat és az egészségünket. Ugyanakkor mindez alkalom is. Tudod, egy régi szufi mondás szerint, amikor a szív siratja, amit elveszített, a lélek örvendezik annak, amit nyert. Bármennyire megkímélne a fájdalomtól az, aki szeret, bármennyire is a legszívesebben nyomban visszaadná a cumidat, tudod, nem tenne jót veled. A növekedés minden egyes szakasza veszteséggel jár, s veszteség nélkül nincs nyereség. Amikor fájdalommal tölt el egy veszteség, kérlek, ne csap le valami másra, csak hogy tompítsd a fájdalmat. Hidd el inkább, hogy a fájdalom, mint minden más, csak átmeneti. S rajta keresztül megtanulod, hogyan küzd meg a csapásokkal. Meg fogod tanulni, hogyan védekez a stressz ellen, és büszke leszel rá.

akár bátor is lehet. Tudni elengedni az életet, és elengedni a halált. Ó, én nekem a halált nehéz elengedni. Túlságosan jól ismerem. Kis halálokat és nagyokat. Ismerős nekem, ismerős. Akinek mondjuk pozitív anya-cup komplexusa van, ő az életet nem akarja elengedni. Semmi áron. Amit ő életnek talált és tapasztalt, azt ő el nem engedi. Nem. Az életnek az a dolga, hogy őt szolgálja, és ezt is megkapja, és azt is, és az normális, az neki jár, és ez így helyes, és így természetes, és... A férfi beavatásban el tudom engedni a halált, és el tudom engedni az életet. Ez nagy teljesítmény. Egy elég jó apa és anya enged meghalni, és segít újjászületni. Ugye, az elég jó anya az olyan, hogy néha a gyerek sír. Ilyen van. Az elég jó anya azt mondja, azért rögtön nem kapom ki. Meglátjuk, mi lesz. Egy picit még. Még azért ezt még ötször megkeverem az ebédet. Ez is fontos. És akkor a gyerkőcnek a következő élménye lesz. Az anya előbb-utóbb megérkezik. Olyan nincs, hogy egyáltalán nem érkezik meg. Akkor sérülünk meg. Ha újból és újból az a tapasztalatunk, hogy sírtunk, és senki nem figyelt ránk. Hogy éhesek voltunk, és nem kaptunk enni. Hogy tele voltunk kívül is nedvességgel, és nem raktak tisztába. Akkor sérülünk. Akkor tudunk meghalni, de nem tudunk élni. Mikor egy kisgyerek azt tapasztalja, hogy lehet, hogy várni kell egy másodpercet, lehet, hogy tizet kell várni, lehet, hogy 10 percet kell várni, de anya előbb-utóbb jön. És ez biztos. Előbb-utóbb biztos, hogy jön. Akkor az illető megtanul élni és halni. Megtanulja azt, hogy biztos, hogy előbb-utóbb tisztába tesznek, megetetnek, és a többi. Ez biztos. Ezért tud élni. Tud mit kezdeni az élettel. De ki tudja várni a sorát is. Tehát tud egy kicsit meghalni. 1 másodpercig, 10 másodpercig, 25 percig, annyi ideig képes halva lenni. Az is nagy teljesítmény. Ó. Ugye valaki azt mondta, azt hiszem Scott Peck. Kit érdekel, hogy ki mondta? Igaz vagy nem igaz? Azt mondta, a szeretetnek lényege, hogy a szükségleteinket képesek vagyunk késleltetni. Olyan ember, aki a szükségleteit nem tudja késleltetni, a szeretetre alkalmatlan lény. Ha az anya mindig jön, a gyereknek nem tesz jót. Ha mindig, és rögtön, és ugrik, és van málnás cumi, citromos cumi, meg mentolos cumi, az sok. Az sok. Hogy lesz abból férfi? Tehát megfelelő gondoskodásra van szükségünk. Ezt a történetet nem fogom felolvasni, van ebben egy gyönyörű történet, autista kisfiú. Az édesanyja elég jó anyaként megy vele az uszodába, és tanítják úszni. A nagypapa pedig a tolószékében nézi, hogy a kisfia, a kisunokája hogyan tanul úszni. És azt látja, hogy az anyja nagyon aggódik érte. Ezért mindig hamarabb lép oda, és hamarabb kapja el, mint ahogy a kisfiú azt szeretné. De az anya ezt nem veszi észre, mert túlságosan aggódik. És ott van az a 3-4 éves autista kisfiú, és a nagypapa, hogy kívülről látja, ezt meg is írja egy levelében, azt mondja, tudod, láttam, hogy egyre dühösebb lettél. Mert az anya nem engedte meg, hogy addig úsz, ameddig tudsz. Mindig egy kicsit előbb kivett. És végül elsírtad magad, és kifejezted azt, hogy nem akarsz többet úszni. És akkor írja, tudod, néha nem könnyű ám az anyáknak. Túlságosan aggódnak a fiaikért. Tehát ez a meg fogsz halni. Jöhet a történet? Beszámoztam. Annyira rendes vagyok, így könnyebben megtalálom, és az előadás pergő lesz. Az a címe, hogy belső utazás. Drága szem! A Biblia szerint az örökké való így szólt Ábrámhoz. Menj el országodból, szülőföldedről, atyádházából, abba az országba, amelyet én mutatok neked. Egy szép napon, szem, te is útra fogsz kerekedni. És azon a napon tele leszel félelemmel és reménységgel. És könnyen lehet, hogy a nagyobb bátorságra,

0: a belső utazáshoz lesz szükséged. Az én utazásomnak 18 esztendős korában kellett volna kezdődnie. Akkor kerültem el otthonról először, akkor iratkoztam be a főiskolára. Gimnazista éveimben végig tanulási nehézségekkel küszködtem. Most, hogy egyedül maradtam, ez a nehézség áthághatatlan akadályként tornyosult előttem. Már hogy 18 évesen. Ráadásul rémült voltam, és azt hiszem, hogy depressziós. És mindennek a tetejébe a szobatársam antiszemita volt, én meg zsidó. Amitől csak még magányosabbnak éreztem magam. Ennyi teherrel a vállamon a legtöbb tantárgyból megbuktam. Nem is iratkoztam be a következő szemeszterre. Mindez a vietnámi háború kellős közepén történt, márpedig én rettegtem a háborútól, s nem is hittem benne, azt viszont tudtam, ha kirúgnak a főiskoláról, abban a pillanatban le fognak sorozni katonának. Ha nem szerzek olyan jegyeket, amelyekkel bennmaradhatok a főiskolán, Vietnámban fogom végezni. Azt tettem, amit világéletemben, amikor rémült voltam és magányos. Fölhívtam anyámat. Először fordult elő, hogy ezt felelte. Beavatás. Most történik a beavatás. Innen nem tudok rajtad segíteni. Magadtól kell talpra állnod. Ez volt az a pillanat, amikor én útnak indultam. Elhatároztam, hogy beszélek az egyetem dékánjával, és jókora kitartással végül is be is tudtam hozzájutni. Fölvázoltam a helyzetem, és kértem, adjon még egy lehetőséget. Engedélyezte, hogy maradjak még egy szemeszterre, és abban a pillanatban valami megváltozott bennem. Ám mint kiderült, az iskola elvárásai meghaladták képességeimet. A végén a közelben lévő egyetlen nappali tagozatos esti iskolában kötöttem ki, történetesen egy katolikus egyetemen. És mint kiderült, ez lett életem egyik legmeghatározóbb esztendeje. Egyedül laktam, senkivel sem barátkoztam, de sikerült komoly tanulási készségekre szert tennem, s magam is meglepődtem a szorgalmamon, s megtanultam elviselni a magányt. Ott abban a magányban kezdődött el a valódi utazásom. Azt persze egy szóval sem mondom, hogy magam választottam így. És amikor a te életedben is eljön az idő, hogy útra kelj, őszintén remélem, hogy más helyzetben leszel. Remélem, akkor fogsz útra kelni, amikor készen állsz rá. És remélem, hogy utad során lesz körülötted valamiféle védőháló. De azt is remélem, hogy a magány arra is lehetőséget ad, hogy ráébredj, ki is vagy valójában. Tudod, a rendelőmben, főhelyen áll egy ismeretlen szerző műve. A következő. Gyertek ki a széléig! Válasz. Nem, nem mehetünk, félünk. Gyertek ki a széléig! Nem, nem mehetünk, leesünk. Gyertek ki a széléig! És kimentek, és lelökte őket, és ők repültek. Most, hogy ezt a verset újra olvasom, eszembe jut életem egy másik epizódja, amikor ugyancsak letévedtem a térképről. Közvetlenül a balesetemet követően mindenki másképpen nézett rám, még a szüleim is. Korábban mindig azt éreztem, hogy előttem járnak az élet ösvényén, és hogy bárhová megyek is, ők már jártak ott előttem. De most olyan tapasztalatok szerzésébe fogtam, amelyben nekik eddig nem volt részük, és amit aligha tudtak elképzelni. És abban a pillanatban, hogy rám néztek, tudtam, ezen az ösvényen egy szál magamban járok. Attól fogva, bármerre folytatom is az utam, azon az úton nem járt előttem senki. Szörnyen szomorú, szörnyen félelmetes, és egyszer s mind nagyon fölszabadító. Ölel papid. És akkor van idő egy harmadik pontra. A harmadik pont nem különben így szól, nem vagy annyira fontos. Aki a beavatásban részesült férfi tudja, hogy nem annyira fontos. Itt a kulcsszó az annyira. Természetesen nem lépünk le a helyes útról, fontosak vagyunk, de nem annyira. Fontosak vagyunk, de nem annyira. Mit jelent ez? Például, hogy az életünk során megtanuljuk az alázatot, az engedelmességet és a tiszteletet. Erről Goethe kapcsán volt szó a múltkori alkalommal. Megtanuljuk a fegyelmet. Megint csak Konrád Lorenz azt mondja, nem is, de ez is nem mindegy, hogy ki mondja, mert lehet, hogy Csíkszentmihályi Mihály mondja. De azt mondja, a ma férfia képtelen a belső fegyelemre. Ha egy kicsit egyedül marad, az elméje úgy csapong, és olyan össze-vissza megy, amerre az elméje akar, hogy nem csoda, hogy rettenetesen kiszolgáltatottnak érzi magát, és vagy külső hatalmaknak az oltalmába helyezi az életét, vagy pedig elmegy szórakozni. Szóval a legtöbb férfi a belső fegyelmet nem is tanulja már meg. Így, ez nagyon ütős. Ez nagyon. Egészen biztos vagyok benne, hogy ha van bennem némi férfiasság, azt döntően a sportnak köszönhetem. A sportnak. Úszó óvoda, 6 évesen krallozás, sok, egyik hossza másik után, megtanulni a különböző úszásnemeket, 6 évesen 10 méteres trambulinra fölmenni, leugrani, 6 éves, úszóvoda, szocialista nevelési módszer, és utána még laza 16 év, sport. Sport és sport és sport és sport. Belehalni minden nap. Van egy nagyon kedves pszichotikus ismerősöm. Mind a kettő igaz. A háromból. Kedves, pszichotikus, ismerős. Tehát mind a három igaznak. A meggyőződésem, hogy a sportban szerzett férfi erő tartja őt egyben. Körülbelül 5-6 évet töltött pszichiátriai osztályokon. 5-6 évet. Most 5-6 éve tulajdonképpen teljesen gyógyult pszichotikus embernek az életét éli. 5-6 éve. Nem kellett pszichiátriára mennie, egy napra se, csak szedi a gyógyszereit. És akárhányszor találkozunk, az lehetetlen, hogy a 10 perc vagy 1 órát beszélgetünk, tök mindegy, ne mondaná el, kajakozott. Azt mondja, Feri, én a vizen minden nap belepusztultam. Minden nap. Akárhányszor kimentem a vízre, és evesztem, beledöglöttem. Szerintem ettől nincs most ő a pszichiátriai osztályon. Mert megtanult belepusztulni. És ezért tudja, hogy van utána élet. Nagyszerű valaki. Nagyszerű. Azt mondja mindig, szóval, Feri, én egy harcos vagyok. Szóval, harcos vagyok, hát kell is neki. Hogy egyáltalán fönn maradjon a létben. Ó, tehát nehezen tudom elképzelni azt, hogy valaki férfi életet tudjon élni, férfi önazonosságban, önbecsülésben, ha külső-belső fegyelmet nem tud tartani. Emlékszem a szemináriumban, rettenetesen utáltam, hogy 6 órakor kell reggel kelni. És pöröltem, hogy micsoda marhaság, 6 órakor ki tud gondolkodni. És aztán ugye kikerültem az első papi évben, rájöttem, hogy ha reggel nem kerek föl, és nem szemlélődök egy fél órát, akkor már napközben biztos, hogy nem lesz rá időm. Vagy hát ha lesz, akkor már tele van a fejem. Ó, szóval, hogy ez kedves, olyan érdekes, az, hogy jött hozzám valaki, egy 50 év körüli férfi, sok gyerekes apuka, szóval azért, és a következőt mondja. Ugye én egy picit egy hősnek látok egy sok gyerekes apukát. Tényleg olyan megbecsüléssel vagyok, 4-5 gyereket ma, hát ez fantasztikus. Akkor azt mondja, hogy Feri, most Nagybőjben is rájöttem, nem tesz az nekem jót, ha kényeztetem magam. De érdekes ez, hogy ezt egy olyan férfi mondja, aki az életnek a terhét jó alaposan viseli. Nem egy olyan valaki, aki jaj, fölébred 2 buli közben, hogy hát ez nem volt annyira jó. Tudjátok ti azt, hogy én fegyelemben élek? Ez tudjátok, úgy egyébként? Mert itt szoktam ugrabugrálni, de hogy én óráról órára be vagyok osztva. Reggel kevés, olyan nincs, hogy nem kelek. Szabad napon is. Kedves ismerősöm, mondta, Feri, hát ez egy marhaság, hát legalább a szabad napomon nem. Föl kell kelni. Mi se. Utána visszafekszem. Fegyelem nélkül nincs férfi élet. Mi jelent, nem vagy annyira fontos, a nem vagy annyira fontosban benne van, hogy a világban megvan a helyem, de a világnak sosem vagyok én a középpontjában. Soha. És nem is kell, hogy ott legyek. Annyira fontos nem vagyok. Hogy amikor valaki fölkiált és azt mondja, átél egy nehézséget, és azt mondja, na, hogy ez megtörténhetett velem? Soha többet nem hiszek Istenben. Az illető azt mondta, én vagyok a világegyetem középpontja. És ettől kezdve nem méltóztatok hinni egy Istenben. Én. Hogy én velem ez megtörténhetett, ezután lesheti Isten, hogy én mikor fogok hozzáimádkozni. Na azt nézheti. Én. Ó, és akkor záró történet. 54. oldal, bár ez semmit sem mond. Drága szem, utolsó levelemben elmeséltem, hogy a másságom miként váltja ki az emberek kedvességét. Ha egy felvonóba beszállok, valakinek meg kell nyomnia a gombot. Ha étterembe megyek, valakinek ki kell bújtatnia a szívószálat a védőpapírból. Amikor lejtek valamit, ami meglehetősen gyakran előfordul, szükségem van valakire, aki fölemeli. Tudod, a kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy aki szívességeket tesz egy másik embernek, annak a szervezetében endorfin szabadul föl, ami a test természetes antidepresszánsa. A te másságod is segítő készséget fog kiváltani az emberekből, és azáltal, hogy rajtad segítenek, az ő közérzetük is jobb lesz. Tudod, ha valaki eltöri a nyakcsigolyáját, a fejét mozdulatlanul kell rögzíteni, hogy a csontok összeforhassanak. A régi időkben az orvosok fejtől derékig begipszelték a beteget, épp csak az arcát hagyták szabadon. A beteg úgy nézett ki, mint egy múmia. Ma egy úgynevezett glória mellényt használnak. De ennek a glóriának semmi köze az angyalokhoz, nekem aztán elhiheted. Ez ugyanis egy fém abroncs, amely a fejtől 3 milliméterre veszi körül a koponyát. Az abroncsot a koponya csöndben rögzítik. 25 év elteltével még mindig megvan a forradás helye a homlokomon, ahová rögzítették ezt az abroncsot. A glóriából rozsdamentes acélpálcák állnak ki meredeken, ezeket üveggyapott mellényhez rögzítik, ez akadályozza meg, hogy a fejem elmozduljon. Amikor az intenzív osztályon így módon rögzítették a fejemet, azt se fel, se le, se jobbra, se balra nem tudtam mozdítani. Egyedül felfelé a rosszul megvilágított mennyezetre láttam, csupán az orvosi műszerek és a monitor zümmögését és csipogását hallottam. Az infúziós oldat szünet nélkül csöpögött a karomba. A vizeletemet katéter vezette el. A fejemben rettenetes fájdalmat éreztem. Egyetlen vágyam az volt, hogy bár elaludnék, és soha többé nem ébrednék föl. Idővel észleltem, hogy valaki leült az ágyam mellé. Látni nem láttam, de föltételeztem, hogy az egyik nővér. Talán valaki, aki korábban ellátott, vagy pedig a mostani ügyeletes. Egy nő halkan megkérdezte, hogy valóban pszichológus vagyok-e. Azt feleltem, hogy igen. Erre megkérdezte, elmondhat-e valamit, ami foglalkoztatja. Természetesen feleltem. Este volt, és az intenzív osztályon csend honolt. A suttogásnál alig valamivel erősebb hangon elmesélte, hogy valaki, akit őszintén szeretett, elhagyta. És a szerelme elvesztése után úgy tört rá a magány, hogy attól tart, nem bírja elviselni. A fájdalom olyan kibírhatatlan, hogy legszívesebben véget vetne az életének. De az ilyen és hasonló gondolatok rettenetes félelemmel töltik el. Nem tudhatta, hogy magam is hasonló gondolatokkal foglalkozom. De mert annyira átéreztem a fájdalmát, képes voltam mégiscsak őszinte együttérzéssel végighallgatni. Hogy mennyi ideig beszélgettünk, így visszagondolva végtelenül sokáig tartott a suttogás, talán órákig is. Elmesélte az életét, a szenvedését és a veszteségét, az elviselhetetlen fájdalmát. Nem érdekelte a glóriám, a katéterem és az infúzióm. Nem érdekelte, tudok-e járni, vagy táncolni, vagy szeretkezni. Még mintha a szenvedésem sem érdekelte volna, azt akarta, hogy enyhítsek a fájdalmán. És ahogy hallgattam, a balesetem óta először fordult elő, hogy nem a saját szenvedésemmel foglalkoztam, hanem az övével. Egyetlen másodperce sem hajolt az ágyam fölé, így egyáltalán nem láttam az arcát. A gondolataimban, a szívemben ő lett az a mágikus, misztikus hang, amely belépett az életembe és a lelkemig hatolt. Akkor este, a beszélgetésünk után megmondtam neki, kit keressen föl. És mikor elment, tudtam, hogy segítettem rajta. És attól fogva tudtam azt is, hogy bénán is képes leszek tovább élni. Az ágyam mellett megszólaló hangból kihallottam, hogy még mindig szüksége lehet rám a világnak. Mindenki azt bizonygatta, hogy így is értékes ember lehetek. De hogy ez valóban így van, arról egyedül az győzhetett meg, hogy valaki kért tőlem valamit. Könnyen lehetséges, hogy akkor este kölcsönösen megmentettük egymás életét. Ölel papíd.
1: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Hírpercek.
3: Templomszentelési és parókia alapítási évfordulót is ünnepeltek a tiszaújvárosi görög katolikusok. Megújult a Veszprémi Várnegyed kis szemináriuma. Szent Domonkosra emlékeztek Szombathelyen. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kótáni Koltai Veronika. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszaújvárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság az Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én adja hírül a Miskolci Egyházmegye. A szervező lelkészség 1991-ben alakult, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot Keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel Urunk színe változásának tiszteletére. Orosz Atanász püspök a kerek évfordulón mondott homiliájában az 1 évvel ezelőtt elhunyt püspök templomszentelési beszédét is felidézte. A templomépítést előkészítő bizottság még élő tagjait is leszármazottaikat Pál Miklós jelenlegi parókus köszöntötte. Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő befalazott falfülke tanúskodik a Veszprémi Várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. Az elmúlt években megújított késő barokk épület hamarosan a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak majd helyet, adja hírül a Veszprémi érsekség. A Felner Jakab által tervezett 1770-re elkészült épületben eredetileg alacsony sorból származó növendékek bentlakásos diák otthona működött volna, ám végül az idős papok lakhelye lett, és egészen a 20. század elejéig ezt a funkciót töltötte be. 1950-ig a Szent Pál apostol oltalmába ajánlott kis szeminárium, a következő évtizedekben pedig világi középiskola, megyei pedagógiai intézet, irodaház, és múzeumraktár is működött benne. Közös programot állított össze Szent Domonkos napja alkalmából augusztus 8-án a szombathelyi Szent Márton plébánia, a Szavária Múzeum Szent Márton intézet, a Szavária Történelmi Karnevál közhasznú közalapítvány és a Domonkoskor alapítvány, írja a martinus.hu. A reggeli órákban szentségimádás kezdődött a templomban. Papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak. Este Szár Gergely premontrei atya mutatott be ünnepi szentmisét. Utána a múzeummal közös kolostorkerti esték sorozatban következtek a világi programok. Bodorkós Imre plébános és Zágorhidi Cigány Balázs, a vasvári Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetője előadást tartott. Közben a gyerekek és a fiatalok kézműves foglalkozásokon vehettek részt, de lehetett kóstolni gyógynövényszörpöket és lekvárokat is, a Domonkos bölcselkedések ösvényén pedig füves könyvek gondolatait olvasgathatták a résztvevők. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mátra Verebé Szentkúti Nemzeti Kegyhely Podcast műsora.
4: A következő percekben a Palkó Julián atyával augusztus 13-án 21 óra 5 perc korán hangzott beszélgetés második részét hallhatják.
5: Te nagyon komolyan elveszed a szerzetesi életet, viszont mégis fotozásról ismerünk téged, és azért merem megkérdezni, hogy mit gondolsz, mi a helye a hobbinak egy szerzetes vagy keresztény ember életében? Van-e értéke, van rá szükség?
6: Amikor a Kafkaiba dolgoztam, oda úgy kerültem, az is, tehát itt minden Isten vezetett, hogy megvoltak februárban, 5. évben az államvizsgák, 3 jeles komplex vizsgákból, örömöm kimondhatatlan volt. Már csak a diplomát kellett megcsinálni, a diploma munkát, és reggeltől estig fenekeltünk a kollégiumba, és készítettem a diplomamunkámat. Egy dologra elmentünk, tánciskolába, tankörtárs. Házasságra készülve, jó, hogyha az ember tud táncolni, meg ott meg lehet fogni a leányt, és táncolni vele. És történt egy alkalommal, hogy egyik leány megkérdezte tánc közben, hogy te hiszel Istenben? És mondtam, hogy próbálom. Azt mondja, járok hittanra. Na, vigyél el. Ez egy pedagógus volt, frissen végzett, 24 éves. Ő vitt el a Karsi bácsihoz. Így ismerkedtem. No, jó Isten egyszer kezébe vesz akkor. A diploma védés idején eljött, az is jó sikerült, jeles is lett, hogy dicsekedjem. Jó Isten azt akartam megmutatni, hogy nem azért leszek szegénységben, mert nem tudnék megélni a világban. De erről egy oktalanság beszélni, ez lehetetlen kérdés, mert nem arra vagyok teremtve. De a külvilág szemében mégis jelenthet valamit ez, hogy biztosítva volt a megélhetés, úgy tűnik. Sőt, lakás, munka. Azért imádkoztam mindig, hogy olyan munkám legyen mérnökként, amit nagyon szeretek. A pénz az nem érdekes, hogy fizetnek. És így történt, hogy amikor kimentem a védés után a folyosóra várni a többiekkel az eredményhirdetést, a bizottságból, az államvizsga bizottságból, a diplomavédésnél, akik ott voltak, egy idősebb úr kijött a folyosóra, azt megkérdezte, hogy fiatalok, van munkahelyük, munkahelyük. Nekem is volt Csepelre, meg beszélve robottechnika. Mert neki van egy ilyen lehetőség és hirdetés, akkor mondtam, hogy hát engem ez érdekel. Hát átvitte az épület másik szárnyába, az irodájába, ki volt a dr. Kalász István egyetemi tanár, hát a könyvét azt ismertem, vagy láttam már, majd tanultam belőle. De nyugalmamban volt helyezve, mert betegség miatt ugye nyugdíjba helyezték, és ő volt. Bevitt az irodájába, és fölült a Központi Fizikai Kutató Intézetet, hogy beprotezsáljon. Hát akkor okosmobil nem volt, meg billentyűse, úgyhogy a vonal be volt ázva, ez volt ugye 83 júniusában, a vonal be volt ázva, így adott egy kártyát, egy névjegykártyát, és megmondta, hogy kit keressek a Kafkaiba, és ráhivatkozzak. Amit kértem a jó Istentől. És valóban a hobbim lett a munkám, a fizikai kutatóint. Tehát nem kértem protekciót, és Isten fölkínálta. Mindent megadott, amit kértem, csak a házasságot nem, de ezt már ecseteltem, hogy mind volt után. Hobbim volt a munka. Ugyanezt lehet elmondani a fotózásról, hogy munkám lett a hobbi. Hát fotózni úgy kezdtem, hogy itt Szentkúton előjáróként voltam 8 évig, és reklámozni akartam a kegyhelyet. Mert azt mondtam, hogy a tokai aszúnak is kell cégér. És ez igaz, a jóbornak is kell cégér. És hogy Szentkút az egy jóbor. De cégér kell neki, vagyis reklámozni mindenféleképpen. Könyvet is műveltünk, írtunk, illetve átírtunk, és tovább folytattuk Márkatyával. Abban már az én fotóimból 95 került hátul bele. Képeslapok, szentképek. Kellett a bevétel is, mert áldatlan állapotba kaptuk vissza a kommunizmusból a kegyhelyet. Kellett a bevétel is, meg hogy jöjjenek az emberek, ismerjék meg a szent helyet. És mivel 2 hivatásos fotóst úgymond fölkértem már erre a célra, hogy ott fényképezzenek, de nem az én ítéletem volt egyedül, hanem a rendi titkár is, aki József atya volt, úgy ítélte, hogy egy kép se jó, amit azok csináltak, vagy csinált. Kénytelen voltam megszavaztatni a házi káptalannal, vegyünk mi egy fényképezőgépet, és én fényképeztem. Azok meg már olyanok lettek, amilyen én szerettem volna, hogy legyen. Így visszatért hozzám az, amit egyetemistám koromban is volt, hogy volt fényképezőgépem, és úgy, amikor belenéztem a gépbe, akkor eltűnik a világ, és akkor jó Isten is él. és ez különösen, amikor már nem voltam itt előjáró, szabadnapaim miatt visszajártam ide, és ki a természetbe, és fényképezni a vadakat, csak Isten és én, a Teremtő Isten és én. Tehát ez úgy megfogott engem, és persze ebben volt valami talán kényszeresség is, vagy hogy is mondják ezt, amikor valaki függőség, de nem mondanám azért, mert bátran le tudok mondani, hogy volt hosszú idők, amikor nem is fotóztam, ezt kihagytam. Viszont amikor kimentem, akkor az mindig imádság előzte meg, és most is ez így van. Hogy valamit a Szent Háromság szeretett szépségéből mutassak a teremtménye keresztül. Tehát a teremtményen keresztül Szent Pál fölismerhető az Isten. Római levél első két fejezetében. De az Ószövetségi Szentírás, hogy a teremtőből miért nem tudna következtetni a teremtő szépségére, és így tovább. Tehát ilyen szempontból. Viszont a jó Isten kezdett megajándékozni ebbe. Ez megint ugyanúgy volt, mint a hivatásom a ébredésénél, hogy kellett hozzá az iroda, a hideg, fázás, a szegénység, ami nem volt számomra nehéz elviselni, és hogy Isten keresse. És most ez a természetfotózásban ugyanez. Megmutatta a jó Isten, hogy nincs ilyen, hogy szerencse. Tehát ez teológiai, ez hitbéli kérdés, hogy ilyen, hogy szerencse nem létezik. Nélkülem semmit sem tehettek, mondta Jézus. Isten engedélye nélkül semmi nincs. Még a háborúk is Isten engedélyével vannak. Egyrészt büntetésből, másrészt pedig Isten a szabad akaratot nem akarja korlátozni. Amint azt mondtam a magam életébe. Ha annyira akartam menni nősülni, mehettem volna azzal a bizonyos 18 éves, 17 éves, akkor annyi idős leánnyal, csak hát abban nem lett volna olyan se teteje. Ő nem korlátozza a szabadságot, megenged. De az ő tudta nélkül nincs semmi engedélye nélkül. Itt persze ez egy kemény téma, mert gyilkosságok, erőszakoskodások. Igen, Isten a szabadságot nem korlátozza egy idő után. De ezzel nincs vége, mert van örök pokol, örök büntetés, ami jóval durvábbnak tűnik, mint egy gyilkosság. Mert ez megvolt, meghalt. Igaz, hogy ott abban az van benne, hogy többet ezt az életet így már nem tudja, csak a föltámadott életet. De a mennyországba belép a meggyilkolt ember, azt mondja, hogy milyen jó, hogy nem kell tovább szenvedjek a földön. A gyilkos pedig, ha örök pokolra jut, hát annak meg sosem is vége, és hihetetlen ki. Tehát egy más perspektívából nézve, mindjárt másképp látszik az, hogy Isten miért enged meg szabad akaratot nagyon rossz dolgokba. Bár azt se akarja, és sokszor korlátozza, de az erőszakosnak, mint én, hogy de azért oda akarok menni a lányosházhoz, feloldotta a bilincset, hogy oda mehet. De nem volt benne örömöm, hanem rosszul éreztem magam ott nagyon. Megmutatta Isten levéve mindent, hogy akkor ez vár, és az is lett volna. És ez nem büntetés lett volna, hanem nem az volt az én boldogság. Tehát ott van, hogy a profi fotósok elmondják, hogy mi minden kell a természetfotózáshoz. Ott elmondják a szakismeret, ez nem csak fényképezés. Tehát a technikai ismeretek, az, hogy hogyan fényképezzünk, fények, nem tudom micsoda, de a maga a természetnek, amit akar fotózni, a szakismerete, tehát állatok, növények, és így tovább szakismerete. A technikát legutóbb hozzák föl, hogy az nem annyira fontos, ez messze nem igaz. Gyengébb technikával soha nem lehet olyan minőségű képet készíteni, ami megszólal. De témájában lehet az, és mondhat első osztály, lehet és lehet vele világ első is valaki, de ugyanazt egy profi technikával a minősége ezerszer szebb lesz. Tehát ez se így igaz. És végül felhozzák, és a türelem kell, stb. És végül felhozzák még azt is, hogy mindegyik képet kell egy némi szerencse. Na én ezt kapásból megkontrázom, és hirdetem a természetfotósoknak, de nem csak minden profi fotósnak. Ezt felejtsük el, ilyen, hogy szerencse nincs. Ez hitbéli kérdés, nincs ilyen. Isten megengedi, vagy Isten segíti, jutalmazva sok tudást, és beállva abba a munkába, amit ő, de ilyen, hogy szerencse nincs. Tehát jó Isten megmutatta, hogy én kimehetek fotózni reggeltől estig, és nem mutatok egy képet sem. És történt egy ilyen alkalommal, hogy már reggel hajnalba fölkelve, kint búlva már korán, már sötétbe kimenve, hogy ott ne lássanak az állatok, várom a lesen, ami esetleg a föld, a hátizsákom a fenekem alatt, hogy ne csupasz földön üljek, vagy akár egy vadászles, amit kiépítettek. És reggelig vár vagy az ember, vagy elindul maga a messze látva állatokat, és becserkészni próbálja, és semmi nem jött össze. A 8 óra tájba elindultam hazafelé, bandukoltam, és megfogalmaztam magamba, hogy ma már nincs remény arra, hogy egy jó képet kapjak a jó Istentől. És ebben a pillanatban rám tört az a bizonyos kísértés, amiről a trolibusz megállónál mondtam kétszer is, hogy nekem nincs reményem az életben. Én egy reménytelen ember vagyok. És én hadakoztam ellene. hogy ez nem igaz, mert az én reményem Krisztus, és nekem igenis van remény. És hadakoztam, de nem győztem. Egy jóval mélyen belsőből, hogy nincs reményem az életben. Hogy a kétségbeesésbe vigyel. És mondtam, hogy nem, de ez egy felszíni nem. Az meg ott a leginkább, aki én vagyok, hogy nincs remény. És hogy így viaskodtam, egyszer csak egy határozott akarat a legbelülről, menj csak a bokorsor mögé a sarokba. És én engedelmeskedtem. Magas volt nagyon a fű, de már messziről láttam az őznek a hátát, mert legelt. És közel mentem hozzá, mert az a jó fotó, aminél közelebbről készül. Az éles, az tűéles tudta. És azt ábrázolja azt, amit én szeretnék. Az őz emelte föl a fejét, és arról is készült kép. És már azon a képen is rajta van, hogy egy szép sárga virág van a száján. Fölemelte a fejét, és rám nézett, és nyugodtan fotózhattam, ameddig akar. Ezt a képet reményképeként őrzöm meg. És persze tova inalt a kísértés, és ez is egy nagy tanítás volt az én számomra, hogy a gyakorlatban, hogy Krisztus a mi reményünk, igen. És soha nem mondhatjuk, hogy nincs remény. De hasonló képek születtek, több is, amiben Jóisten volt jelen és jelentkezett. Egyik melbeütőbb, mint a másik. Egyik egy nagyon hosszú történet, de egyszerűen csak pázlatpontokban mondom, hogy szerettem volna olyan gimszarvasok, dámszarvasokról olyan képet készíteni, hol már szép kifejlett agancsok vannak, és a hajnali fölkelő napban, amikor vörösen, a vörös színeket emeli ki, mert a dámszarvas vöröses és fehér foltokkal. És ez gyönyörű a vörös színben, a nap, ami fölkelő napban. És ráadásul laposan süt a nap, mármint alacsonyan, és a függőleges állat oldalát merőlegesen süti. A szemeket, a részletek jól kijönnek, nem felülről árnyékolva, hanem részletek jól kijönnek, részlet gazdag. És tiszta idő legyen. És én legyek a nap és az állat között. Egy bizonyos helyre jártam ki, vagy ahova sok dám szarvas járt, júliusban, amikor a nap igen korán kell, és én kettőkor keltem ezért. Elvégezve reggeli imát, ima órát, hogy ne van nélkül menjek el, indultam körülbelül 3 óra tájba, sötétbe. Először úgy mentem ki a helyre több alkalommal, hogy se abszolút fekete, annyira ismertem a járást. De hát árkombokron keresztül, és nem estem el. Aztán rájöttem, hogy a mobiltelefonnal lehet világítani, és akkor utána azzal. Leültem a helyre, és eljött az idő. Egy hatalmas csapat messziről egyenesen felém tartott. Volt egy olyan szarvas, aki majdnem rám jött. Hagyat kellett vágjak a nagy gazba, ahol ültem, hogy ne jöjjön rám. És így is meghökölt és elment, de a csorda szellem miatt nem szaladt el, hanem visszament a csordához. És érdekes módon ilyenkor minden szoktak szaladni. Egy fél. Most nem szaladtak el. Jó Isten, amikor valamit adni akar, azt megadja. És ahogy felém tartottak, sok képet készítettem róluk. Még a sötét vagy fél sötétbe. Aztán fölkelt a nap. És gyönyörűen világ. Az mindig egy olyan csoda. Addig a színek nem élnek, és akkor egy pillanatban, mint egy föltámadás. Hirtelen a természet színpompába öltözik, olyan, mint egy föltámadás. Az embernek a szíve örömébe kiugrik. És akkor volt egy hetes, 7 szarvas bikából álló csoport, ami szorosan egymás mellett legeltek. És éppen a dombocskának a főső részén, tehát ez azt jelenti, hogy fölötte erdőség, és ez a kontúrja, ahol, és ott a fűek úgy látszanak, ahogy ott legáll. És arra tartottak, hogy a nap hátam mögött volt, és egy vonalban a nappal folytatva ők ott legyenek. És úgy legelt a 7 szarvas. Én a földön ülve július volt, de úgy átfáztam, hogy a teljes testem remegett. Rázkodott az egész test. És most fényképezni kellett, és akkor elmosódik a kép a mozgástól. Hiába a stabilizátor. Az objektív a géppel együtt körülbelül 4,5 kiló. Azt tartani egy ilyen remegő kézzel, abból nem lesz is jó fotó. Hát akkor térdeltem, és rátámasztottam a könyökömet, a bal könyökömet, mint egy fényképezőgép állványra, a bal kenyemre és ugye a könyökömre a gépet, de a lábam is így járt minden estől. És mégis született ragyogó élességű, gyönyörű szép kép. Örömöm leírhatatlan volt. Ennek a képnek a története visszamegy a Priniciánra. Sőt, a hivatás keresése. Futókasi bácsinál hittanúsként ő javasolta mindenkinek, hogy olvassuk el a szentek életét egyszer életünkben, a szentírást, Loyola Szent Ignác lelki gyakorlatos könyvét, és Szent Benedek Raguláját, mert azt érdemes elolvasni. Szabad hazamenve a szülői házba, fülőszalomba, Kakasdon, a családi ház teraszán olvastam a Benedek Raguláját. És éreztem, hogy ez gyönyörű szép. Úgy minden el van rendezve benne. Hihetetlen szép. És ekkor, mintha megnyílt volna az ég. És megértettem, hogy igen, gyönyörű, de nem nekem való. Édesanyám észrevéve, hogy ott olvasok, megdöbbent. És hogy ez egy mit olvasol? Nem mondtam meg neki. A papszentelésem után otthon a faluba primícia paplagzi lett rendezve. A szüleimmel döntöttük el, hogy mikor legyen. Június 27-én keresztneven névű napján Szent László ünnepén volt a papszentelésem, Paskai László szentelt, Csupa László. És rá a második hét lett alkalmas szombaton az otthoni paplagzira a primíciára. Én aznap reggel tudtam csak meg, hogy éppen Szent Benedek ünnepe van. Hova tovább? Kolos atya, aki akkor nekem provinciálisom volt, ott volt, és azt mondta, hogy vegyük a misét Szent Benedekről. Pedig mi ferencesek volt. A szülői ház teraszán, ugye ott járt Szent Benedek. És már minden el volt rendezve. Szombatra esett a neve napja. Akkor, amikor szentelése. A kettő között eltelt mondjuk 85-től 92-ig. És hogy jönnek ez a képek? A képek később születtek. Július 11-én Szent Benedek napja. A hét szarvas a teljesség szám. Európa fővédő szentje Szent Benedek. A hetes a teljesség szám. Azok, akik az agancsaikat verekedésre készítették, éppen a párzás miatt, vagy a utódlás miatt, békében voltak egymás mellett szorosan. Három a füvet legelte az élen a képen, a következő négy szorosan egymás mellett egyenesen felém néztek. Így hát képkiállításom is volt, de nem én kértem. És nem én rendeztem. Hanem Mészáros Ödön, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja kért föl, látva néhány képemet a Szentkuti zarándokházba. És én eldobtam a névjegykártyáját. Fölháborodva, hogy micsoda, én még fizessek is nekik, hogy én oda kinagyítom a képeket. És persze a 800 éves Ferences évfordulók miatt előjött az, hogy de ezzel is lehetne evangelizálni. És akkor imádkoztam, hogy ha mégis találkoznék ezzel az Úrra. Ugyanott, ugyanabban a buszmegállóban, ahol először ő keresett meg engem, várva a buszra, a Pap László arénánál, hogy busszal jöjjek ide Szentkutra Budapestről, szintén előttem volt. Akkor visszafordult első alkalommal és fölkért, most nem fordult vissza, hanem elhatároztam, hogy én keresem meg a buszba. A leszálláshoz időzítettem a megkeresését, hogy kérjek mégis egy újabb névjegykártyát. Nem tudtam volna kikerülni, megint a Jóisten. A leszálló ajtónál ott ült a feleség. Ki se tudtam kerülni. És mondtam, hogy hát, talán mégis megtartanám, és hogyha adna még egy névjegykártyát, adott. A megnyitón én tartottam. És a képekkel kapcsolatban Istenről beszélt. Pont.
5: Ahogy hallunk, neked szépen összekapcsolódik a természet, a fotózás, a hivatásod, Isten szeretete. De manapság nagyon könnyű összekeverni például a ferences testvériséget, a természet felé nyitottságot, a New Age felé, panteizmussal, vagy olyan nézetekkel, amelyek szinte emberi rangra emelik az állatokat. És ezt mindent Szent Ferencnek tulajdonítják. Te mit gondolsz róla?
6: Hát természetesen az, hogy ez egy hamis elképzelés, hogy a természet Isten mint olyan, hanem az, hogy az Isten a teremtő. És hát a teremtményeken keresztül megnyilvánulhat. Tehát egyrészt az ő szépsége, jósága. De a természet törvények azok is a csodái. Amit az ateisták természeti törvénynek mondanak, biológiai törvénynek, fizika törvénynek, egyéb más törvényeknek, azok mind az Isten törvényei. Akik ezeket kutatják, az Istennel foglalkoznak. Én ezt már kutatóintézetben is így éreztem, és Istennel foglalkoztam, miközben a természet törvényeit próbáltam hasznosítani. Tehát úgy a maga a kutatás számomra az az Istenben való bájkálás, az ő benne, mert az ő törvényei. Assisi Szent Ferenc azért a természetvédőknek és az állatoknak a védőszentje, mert ő mindenben a Jóistenre következtetett, mindenből a Jóistenre. Olyan történetek, amit rendtársaim sem nagyon szoktak emlegetni, hogy kilép a szellájából, és egy tücsök ciripel, és azt mondja, tücsök nővér, gyere a kezemre, az ráugrik a kezére, és játsz nekünk, az játszik. Elengedi, 8 napon át mindig ott várta reggel a tücsök, és hívására jött, és játszott. Végül Isten áldásával elengedte, hogy hű dicsőségünkre ne váljon. Vagy hogy a Rieti tón csónakkal vitték át, és megajándékozták egy madárkával, és ő mondta, hogy menj csak madárka, a szabadságodat visszadom. Ehelyett az beleült a kezébe, mint egy fészekbe, és nem akarták. És a Szent az égre emelte tekintetét, hálát adott érte, és akkor Isten áldása lett. Sorozatban, amikor a értelmetlen, tehát nincs értelmük az állatoknak, de úgy viselkedtek a Szenttel, mintha értelmesek lettek volna. Mert a megkeresztelt emberben jelen van az Isten, Isten templom. És az erősítő Ferencben működött a teremtő, amely irányította az értelmét nem bíró madarat, a fácánt, aki szomorú volt, és nem akart enni, amikor a Ferencet kezelő orvos elvitte, hogy ő jót eltartja, amivel megajándékozták Ferencet a fácánt, de amikor letette a földre, egyenesen Ferenchez szaladt, mert visszavitte, mert otthon, ott nála nem eszik, egyenesen Ferenchez szaladt. Tehát, hogy az Isten fölötte áll az oktalan dolgoknak is, és tudja úgy irányítani a dolgokat, mintha értelmeset lennék. De Ferenc egyébként is összeszedte a kukacokat, a férgeket, mert az 21. Zsoltárban én féreg vagyok, nem ember, jövendőlé Jézusról, hogy olyan, mint a féreg, akit eltakosnak. Jézusban ez a passiójában. És ezért ő a férgeket is tisztelt. És hogy megparancsolta a kertésznek, hogy ne művelje az egész kertet, egy saróba hagyja meg, hogy a zöld nevei, vagy a mezei füvek virágozhassanak, amikor akarnak, a maguk szépsége szerint dicsérjék az Istent. Azt nem művelje meg, ott az úgy, ahogy szép. De ezt a természetfotózásban én szeretem, mert nem mindegy, hogy az állatot hogy fényképezem le, szép virágos réten vagy nem, a paradicsomi állapot vagy nem. És erre vannak fotóim, ami Isten ajándéka mind. Tehát szó sincs itt panteizmusról, hanem az Isten teremtményeiről van szó, és arról, hogy az Isten azon keresztül megmutatja a szépségét, jóságát, szeretetét, és megajándékozhat minket pont. És ez arra készteteti az embert, hogy dicsérje a teremtőt. Ugye a Szentírásban ennek sok helye van. Dániel próféta könyvéből, a 3. fejezetből, amit a Zsolozsmához szoktunk is imádkozni, hogy felszólít mindenkit, hogy dicsérje az Istent. Az ég is, a csillagok, a hold, a víz, minden. Isten dicsérje. Végül az ember, ugye? Tehát dicsérje az Isten. Ugye azt hiszi Szent Ferenc is így írta, hogy a naptestvér énekét. Ugye naphimnuszként elterjedt a naptestvér énekét. Hogy minden teremményt ér dicsérje az Istent. De mint olyan, hogy a teremtményen keresztül Isten ajándékoz nekünk. Ezért a képkiállításon, amit említettem, ezért eredetileg az volt a címe, hogy értett, teremtett az Isten. De aztán a szervező, hogy túl sok a teremtésről a szó a bemutatkozásban, csak azt, hogy érted vagyok. Így aztán több értelmű, mert nem csak az állatok vannak értünk, meg a növények, hanem én is, mint szerzetes, az Istenért és az emberért vagyok, ez a szerzetessége, hogy érted vagyok.
5: Akkor miért újra és újra félreértjük a Szent Ferencet? Illetve miért beleestünk ebbe az antropológiai gödörbe, ahol nem is tudjuk, hogy ki a teremtő, ki a teremtmény?
6: Hogy ne tudnánk?
5: De az emberek ebben most élnek, ez nagyon divatos hozzáállás, hogy akár mint egy gyerek úgy tartják a kutyukat.
6: A valóság ismeretenek a hiánya az nagy baj. És így szándékosan nem úgy mondtam, hogy a hit, mert azt mondják, hogy az a te hited, de nem az enyém, hanem a valóság. A valóság, ami megtántoríthatatlan, és nem lehet megdönteni. És nincs más valóság. Az Isten léte. Az Isten léte. Megdönthetetlen. Az ateisták is Istenre éhesek, csak nem tudják, és pótszerekkel élnek. Az 5 érzékszervüket akarják kielégíteni, és sose laknak jól. Nem is fognak azzal. Mindig új kell, és újabb, és újabb. De Jézus azt mondja, aki hozzám jön, többé nem éhezik. Aki bennem is nem szomjazik. Megtalálja, amire éhes a lelk. Ők pedig soha. Igen. Tehát az, hogy van Isten, ez nem egy, hogy én, tehát a újságírók, a média művelői úgy nyilatkoznak mindenről, hogy szerintem. És én fölháborodok, amikor én nem azt mondom el, amit én gondolok, hanem az egyháznak által hirdetett valóságot, ami megdönthetetlen. De nem azért megdönthetetlen, mert mi döngetjük a mellünket, hanem mert szívesen kiállok bárkivel, aki meg akarja dönteni. És bebizonyítja általam az Isten, hogy itt az igazság. És akkor ezt úgy adják elő, hogy Julián atya szerint. Belső munkatársunk is volt ilyen, és fölháborodva írtam neki, hogy szó sincs róla, hogy Julián szerint, ez nem szerintem van, akkor nincs Isten, hogy ez csak szerintem van. Ez az Isten kinyilatkoztatása. És mivel ő nem hitt nekem, a provinciálisig ment, de ő jóvá hagyta, hogy igazam van, fogadjam csak el, hogy ez nem Julián atya szerint. Mert hogyha mi magunkat így hirdetjük, hogy szerintem, akkor megette a fene. Ez nem szerintem van, hanem ez abszolút igazság. Isten léte abszolút igazság, és aki ezt ki akarja kerülni, az nagyon mellé fog. A saját maga boldogtalanságának az oka, és tévedésbe áll. Az igazságot nem lehet legyőzni. Támadni lehet, de legyőzni nem.
5: Lehet-e elfogadni, vagy nem fogadni?
6: Igen. Tehát az igazság ellen lehet hadakozni, be lehet zárkozni, lehet újabb rekeszeket kinyitani, mivel megtöltöttek a különböző rekeszeket különböző álhamissággal, vagy kitér előle. Tehát emberek, akik az egyházban voltak, vagy vannak, a bűneit hozza föl Isten ellen. Hát ez nem a Jóisten csinálta, bocsánat. X pap vagy Y pap ilyen-olyan bűnös, az nem a Jóisten. Azt hiszi Szent Ferenc, amikor egy gyenge erkölcsű paphoz jártak a testvérek gyónni, szemükre hányták, és Ferenc azt mondta, hogy továbbra is oda megyünk. Hát az, hogy a pap bűnös, az az ő dolga. A Jóisten intézze el. A feloldozás, amit ad, az meg a Jóisten törli el, de rá van bízva. Meg az oltár is. Mert azt mondja, ha üldöznének a papok engem, akkor hozzájuk menekülnék, akik üldöznek a papokhoz. Mert rajtuk ki, aztán hova menjek máshova? Tőle kapom a bűneimtől a feloldozást, és Isten eltörli a bűnt. Ugye ez Jézus. Az oltári szentségben Isten adja önmagát. Hát hova menjek máshova? Hát nincs más, oda kell menni. Ez nagy élmény volt hivatásomra ébredésem története kapcsán szintén, hogy elmentem ismeretlen paphoz gyónni, és ugyanazt az örömet és boldogságot éreztem, hogy itt az Isten szolgája van. Az, hogy ki volt, mi nem is láttam sötétben. De itt az Isten szolgája is velem foglalkozik, és feloldoz, és hú, szeret engem. Ismeretlen, szeretek. Micsoda Isten, tehát micsoda szeretet van a ismeretlen papon keresztül felém, hogy foglalkozik velem és feloldoz is. Hú, micsoda öröm. Itt a békét is ki kell hozni, hogy itt fokozatosan az embernek született a lelkébe a béke. Tehát két héttel az hirdatásomra, a ébredés előtt azt éveztem észre, hogy itt valami gyanús. Azelőtt én ugye párválasztásra gondolva válogattam a nők között azért. És egyszer csak azt vettem észre, hogy azok a leányok, akik a hittanra járnak velem együtt, az ifjúsági hittan, mindegyik szép. Mindegyikben van valami szép. És ez úgy fogalmazott meg bennem, hogy ami miatt egy férfi egy életet le tud élni. És hát megijedtem, illetve sejtettem, hogy miért van, hogy kezdem az Isten szemével látni. Az Isten szem. Hogy Isten teremtménye mind szép. De azt is megértettem, na nem azért, hogy akkor gyerünk nősi, de hogy mindegyik szép. Vagy reggel hajnalban, vagy fél hét-hét óra körül menve a KFK-i felé, vagy a metróállomás felé, a 3-as számú metró klinikák állomása felé, a klinikáknál a fal mellett visz az út, egy kőfal, és a fák ágai kinyílnak ott, és gyönyörű kék volt már az ég, és a rigók rikoltoztak, és addig is rikoltoztak. De most milyen gyönyörű, a lelke még ott. Addig is kék volt az ég, de most sokkal kékebb. És ez egyszer Tolsztojnak a háború és béke kapcsán is úgy bejött. Andrej Herceg, aki halálos sérüléssel, vagy sebesüléssel fekszik a harctéren, ami már vége a Csetepaténak, és hát meg is halt. És ez a filmben volt így, nem tudom, hogy a könyvben, én olvastam a könyvet, de a filmre emlékszem, hogy fekszik Andrej Herceg, és ahogy kékeget nézi. Kakóje, galubóje, névó. Milyen kék az ég? És én ezt eddig nem vettem észre. A kék, az ég az kék volt addig is. De ez a lelke békéje kellett, hogy fogja. A halál előtti béké. De én nem a halál előtti, hanem az új életre születő. Az Isten közelsége. Hogy hú, eddig is kék volt, de jóval kékebb. Ahová beléptem, mindenki mosolygott. A munkatársaim egy asszony végül megkérdezte, hogy Laci, ugye maga nagyon boldog. Ezért mosolyogtam. Mert az én arcomon látták a mosolyt. És azt mondja nekem a kolléganőm, Laci, ugye maga nagyon boldog, és mondtam, igen. Hogyha magát valaki szereti. És mondtam, hogy igen. Ő azt gondolta, hogy egy nőről van szó. Ha kérdezett volna, megmondtam volna, hogy az Isten, hogy én egy szeretett személy vagyok. De nem kérdezett. De aztán megtudta. És amikor elköszöntem a munkatársoktól, a KFK-ba kioldóztam, mindenki örült, pedig kommunizmus volt, hogy oda megyek. Az elméleti fizika osztályán oda mentem azért, hogy elméleti fizikus legyek, hogy az atomkérdést megoldjam, és a rák kérdést. Mérnökből elméleti fizikus akartam, mondom, mindent nem tudom elmondani. Akartam már. Valami nagy dolgot az emberek. És nem gördítettek akadályt. Ott a könyvet, járjak oda, nem kell beülni a padomba. Mert a fizikusokat, aki képezte, ugye egyetemi tanára, Kis Dezső, az meg főigazgató helyettes volt ott. Na. És mondta, hogy nem kell beülni a padomba. És a mérnökből is lett nagyon jó elméleti fizikus, meg közebb. Amikor elbúcsúzni mentem oda, hogy hova jövök, akkor a két emelet között az osztályvezető, hogy ott fönt ugye poloskák lehetnek. De a két emelet között nem. azt mondta nekem, hogy ahová maga megy, ott az igazság. Mondta, hogy az egyik nagybátyám, vagy mi, azt hiszem, ami evangélikus, vagy milyen lelkész. A természet szépsége annak szép, akinek megvan a lelki békéje Istennek. Másnak oktalanság, az egy állat, az meg egy növény. Mit kell azzal annyit foglalkozni? Szeressenek engem, miért nem szeretnek? Ez igaz, csak hogy meg kéne engedni, hogy a jó Isten szeressen. És attól kezdve a szeretet forrásával van kapcsolatban, és nem ő koldulja az emberek szeretetét, hanem tőle várják a többiek, hogy szeressen.
5: Én úgy készültem következő kérdéssel, hogy a Dosztojevszki a Félkegyelmű című regényében szerepel olyan híres mondat, a szépség megmenti a világot, de most elkezdtem gondolkozni azon, hogy lehet, hogy nem szépség, hanem valóság vagy igazság.
6: Igen. Na most az Isten szépsége az létezik, de az emberek sokszor ezt nagyon rosszul akarják birtokolni. Tehát itt a nemek közötti bűnök és a nemek, ugye? De akár állatok irányába is sajnos pervers dolgok. Tehát az Isten szépségének neki rontani, rút módon tönkretenni. Nem az Isten szépségéről van szó, amikor Dosztojevszki beszél, hanem általában a szépségről, mint művészetről, vagy természet szépségről, és nem az Istenéről. Mert akkor azt mondta volna, hogy az Isten szépsége. Ha csak úgy általában mondjuk a szépségre, akkor azt kell mondanom, hogy az nem igaz. Az nem fogja megváltani a világot. Mert a szépség után futnak. Mennyire szeretem Sámuel első könyvéből ezt a részletet, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Isten pedig a szívet néz. Ha azt nézzük csak, ami a szem előtt van, akkor sokszor éppen, amitől elfordítjuk az arcunkat, abban van éppen a szép. A fájdalmak férfia, a betegség ismerője, aki tudta, mi a szenvedés, akinek nem volt se szépsége, akit elfordítottuk arcunkat. Izaiás 53 fejezet. Az Isten szenvedő szolgájáról szóló negyedik ének. Ebed Jaffe, Isten szolgája. Aki Jézusban te

0: hatalmas égési seb az arcán. A látásának úgymond helyreállítása érdekében sütögették a fültől a szemig, azt hitték, hogy a könycsatornákat elzárják, mert így akkor ez volt a orvosi tudomány, ugye arab módszert használva egy feltüzesített vassal érzéstelenítés nélkül égették az arcát. Szakálla, nem volt fürdőszobája, nem biztos, hogy nagyon szép arcú ember volt. Ő azt mondta, hogy neki se kell nézni az ember arcokat. Aztán elég a prédikáló arcát látják. A szépség egy Teréz anyáról a Karcsi bácsi mondogatta, és én is továbbadtam, hogy a Ráncai ellenére milyen szép a mosolya. Amikor ezt kisgyerekeknek hittanórán megmutattam, akkor elnevették magukat, hogy egy öreg ráncos néni. Ahhoz fel kell nőni, hogy észrevegyük azt, hogy azon az öreg ráncos nénén keresztül milyen ragyogás van. Hogy egy sárfukónak mutatta Karcsi bácsi a fényképét, hogy idősebb korában készült, sivatag szentje, és az is egy ráncos, kopasz és sovány arc, de milyen szépen mosolyog, és az a szív jósága és békéről beszélt. Hogy mi a szép? Ugye először is. Én ezzel nem tagadom, hogy a fiatalság mind olyan szép. Én nem tagadom, hogy van férfibe vagy nőbe is ilyen vagy olyan szép. Én ezt nem tagadom. A szépség önmagában senkit is semmit nem vált meg. A szeretet. És nem az egoizmus. És nem az érzéki gyönyörök hajhászása. Hanem az a szeretet, amit Krisztus beszél, hogy életet adom a másik ember igazi javáért, igazi boldogságáért. Van abszolút, és ez az Isten, és az Isten szerint. És persze nem tagadjuk a házasságot, a földi szerelmet, hogy ne, persze, jó Istentől van. De oda hát ez mind nem lesz. És boldogabbak leszünk a mennyek országában, mint a földön bármiben. Olyan mértékű boldogság, amit a földi életben nem lehet elviselni, annélkül, hogy meg ne halnak. Ez több helyen előjön, ugye? Arcomat nem láthatja senki, úgyhogy életben maradjon Mózesnek. Ugye, Isten, hogy mutasd meg arcodat. Vagy egy nagy Szent Teréz, hogy akkora kegyelmeket kapott, hogy majd kiszakadt a lélek belőle. Ha ezt még kicsit fokozza, akkor ahhoz meg kell halni, mondta. És így is halt meg, elragadtatás. Igen. És ott érdekes nem lesz nemiség. Mindaz, ami az ötérzékszer gyötrése volt, nem lesz. Ez az, ami mondtam, hogy az a lány is szeret engem, meg én is őt választani kell. Ez egy más minőségű szeretet, de jóval nagyobb, ami az Istentől. A szeretet váltja meg, az az önzetlen szeretet, ami a Krisztusi, ami a másik embernek az igazi javát szolgálja. Az megváltja. És akkor erre mondja 16. Benedek. Ha találkozik az ember egy ilyen nám, mondjuk ugye egy férfi egy nővel, akkor úgy érzi, hogy na most végre élek. Csak ez nagyon esetleges. Véget érthet. Akár egyik másik hibájából mindkettőből, és a halál mindenképpen véget vet neki. Nekünk szükségünk van egy olyan szeretetre, aminek sosincs vége, hanem egyre nő, és a beteljesedik egy jó nagyobb. És ez a Krisztus szeretet, ami a kereszten mutatkozott meg, ami mindennél nagyobb. És ebből forrásozik, mert ismert engem, meg mindenkit, és életét adta értem. Szeretett engem, és életét adta értem. Életét áldozta értem, ugye Galata levél, ez nem csak Pálra igaz, a katekizmus, a katolikus egyház katekizmusa arra idézi, hogy ez minden emberre igaz. Szeretett engem, és életét adta érte. Önmagát adta érte. Ugye Galata levél 2.20-tól kezdve, 19-től kezdve 20, ugye ebbe torkolik bele, hogy élek én, de nem én, hanem Krisztus élvén benne. Amit élek most Isten hitében, élek, ami szeretett engem, és önmagát adta érte. Ez mindenkire igaz, az összes milliárdra. Azért maradt ott a kínok közepette a keresztel, mert tudta, hogy nekem Palkó Julián Lászlónak erre szüksége van, a bűneiért. És ez minden emberre így személyesen ismert. És személyesen ott maradt érte. Nem a szögek tartották ott. Kezdjük érteni, hogy mit is jelent a szeretet. Aki még mindig vitatkozik, az a szülői szeretetre hivatkozók. Az anya mindent megtesz a gyermekéért, hajóanya. Mert most már vannak torz, ugye, meg mindenféle. De a szerelemre hivatkozok. Az egyik szerelmes a másikért mindent meghajlandó. Áldozatokat hoz, és azt mondja, hogy ez természetes. Igen.
1: Van-e olyan szentírási idézet, amely újra és újra fellobbantja benned az Isten iránti szeretetet?
0: Hát sok.
1: De olyan egy?
0: Egy bizonyos nincs, hanem több is. Tehát néhányat már idéztem, de hát több is. Mostanában a hivatások az nagyon fontosak, és ezért sokszor a Galata levélnek ezt a részét idézem, hogy amikor úgy tetszett annak, aki anyám mélyébe kiválasztott, és kegyelmével meghívott. Nem hallgattam se fér testvel. Ugye nem hallgattam, hogy bennem kinyilatkoztassa a fiát Jézust. Hát nem hallgattam testre és vére, vagyis erről nem lehet lebeszélni. Tehát ez nem olyan, hogy akkor az édesanyám

0: megdöbbenve hallgattam volna, hogy kisfiam kutatóintézet, lakás, ott voltak a lakásban megnézni, hogy ez az enyém lesz. Már tudtam akkor, hogy nem. Már tudtam, hogy mi van hivatás. De nem mondhattam meg nekik, azt kérték a rendben, hogy nem mondjam meg senkinek. Csak a lelkiatyám tudta meg a renden belül néhányan. De eljöttek megnézni Pesten a lakást, hogy a kisfiúknak most már nem csak jó munkahelye van, jó fizetése, hanem már lakása is lesz. Én meg tudtam, hogy nem. És akkor ugye megírtam levélbe egy hónappal a rendbe való bevonulásom előtt a dolgot. Akkor engedélyezték, hogy akkor most már meg lehet írni. És akkor mondhattam meg a munkahelyen is. De már tudták, mert a főosztályvezetőnek mondtam, hogy Béla, akarok beszélni veled. Ez ugye pap akarsz lenni, ugye apa fej, mondtam, apa fej. Ez egy nagyon víg és nagyon jó, mindenki ilyen volt ott. Leültem és elmeséltem a hivatásom történetét, és örülően mosolyog. Tehát az, hogy itt a hivatás az nagyon fontos, mert egy kevés, és hogy sok a hivatásra való visszaérés és elmenetelek, és kevés a hivatás, ezért szívesen idézgetem ezt, hogy ez a kiválasztás az ott van, és azért, mert ezt a rendtársaim és mindenki úgy imádkozik a hivatásért, mintha csak az lenne, hogy imádkozni kell ezért a fiatal emberért, hogy a Jóisten hívja meg. És azért nem, hogy az anyák méhébe teremtse. Pedig elsősorban lehet, hogy ezért kellene. Hogy amíg meg nem fogantak, hogy fogadjanak olyannak, hogy az Isten meghívhassa őket. Vagyis alkalmasnak, vagyis teremtse őket papnak. No, nem úgy, hogy már a nagyon évek misét szerebrál, vagy megszületik és kisiskolába felszentelés nélkül, de értsük jól. Tehát úgy tulajdonképpen már egy pap, csak tanulmányok kellenek, ismeretek, elfogadni a hivatást, hitismeretek, tanulmányok és szentelés. De ő egy pap, arra van teremtve, ilyen értelemben. Hogy ezt én is fölkiáltottam magamba, hogy akkor én ferences szerzetes vagyok, nem az, hogy leszek. És a Kassi bácsihoz elmenve, megmondtam neki, hogy Kassi bácsi, én ferences szerzetes vagyok, és kezdtem magyarázni, hogy még nem is jelentkeztem. Még évek kellenek. De engem Isten erre teremtett. És Kassi bácsi elmosolyult, és azt mondta, hogy Lacikám, ma reggel, amikor rád gondoltam, pont ezt gondoltam rólad. Soha nem mondta volna meg. Mert nem azért legyek ferences szerzetes, mert ezt mondják, hanem mert a jó Istentől én ezt kapom, hogy ez vagyok, személyesen tőle, hivatás. Ez az egész úgy tűnik, hogy ez minden ilyen arany. A jó Isten minden nap kétszer, kétféle módon látogatja meg az embert. Az egyik a nagy kegyelmek, örömök, boldogság, a másik pedig a kén, a kereszthordozás. De a kettő összefügg. Minél nagyobb kegyelmeket akar adni, annál nagyobb kínokat. Ez azt jelenti, hogy itt a renden belül is napi megaláztatás többször is, sokszor. És nehézségek a legnehezebb dologba, a rendtársakkal való viszonyban, ahol én nem keresek ellenségeskedést, ők se, de a létem olyan, hogy sokszor apróbb dolgokba az értetlenséget és az ellenállást vágyok. És főleg itt az értetlenség dominál ettől. Minél többet akar adni, annál többet ad a keresztből is. Ez a kettő párhuzamos. Senki ne úgy gondolkodjon szerzetességről, papságról, hogy az már a mennyország, hanem úgy, hogy már a mennyország bizonyos szempontból. Bizonyos szempontból, igen. Vagy szempontokból. De nem teljes mértékben. És bizonyos szempontokból meg a Krisztus passiója. És pont ebben van, ahogy ezt Némely Szent mondja, hogy a jegyeseinek a nászágya a kereszt. Jézus jegyeseinek a nászágya a kereszt. De ez nem rossz, hanem ennek van értéke. Ez fedezete a saját hűségemnek és a mások üdvösségének, meg a magaménak.
1: Most eljött az idő, amikor ezt mondhatom az én nevemben, de a hallgatói nevében is, hogy imádkozzunk érted, a hivatásodért, a missziódért, de a hivatásokért, ahogy mondtad, mert szerintem ez nagyon friss gondolat, hogy nem csak azért imádkozzunk, hogy valaki felismeri a hivatását, hanem az Istent kérni, hogy teremtse meg.
0: Így van. Én azt nem tagadom, hogy Istennek minden lehetséges. Tehát nem lehet megkötni, a Julián nem kötheti meg Isten kezét, egy porszem, hogy azért, mert Jeremiás ezt mondja, mert Szent Pál és Izaiás is, sokan ugye Izaiástól, hogy onnan lopta Jeremiás, meg szám, ez nem lopás, hanem ez az ők személyes tapasztalatuk. Ha én egy egyszerű por is személyes tapasztalatnak érzem, hogy az anyamébe erre vettem talán. Tehát visszatok menni gyerekkoromtól kezdve, hogy ő Isten magának akar. Csak nem akartam ilyen történetekkel. Volt a papsajt a réten, egy ilyen kis növényke, amit ettünk. És azt szedtük, és kisgyerekkoromban a libákat legeltetve a réten. Földobták, akire esik, pap lesz. Úgy menekültem ki, ahol, hogy hát igen. Vagy más egyéb történeteim. Igen, tehát az, hogy a Jóisten ezt akarja, tehát én azt nem tagadom, hogy Isten mindent megtehet. Tehát az, hogy valakit nem teremtett annak, és mégis meghívhatja, és lehet belőle pap. De hogy a hivatásért való imádkozás szinte csak erre gondolnak, hogy hívja meg, meg legyen az, soha senkitől nem hallottam, hogy teremtse annak. Az anyamébe. Hogy adjon, igen. És erről beszél a Szentírás. Ugye erre van teremtve. És azt gondolom, hogy minden egyes apostolra volt ez igaz. Hát nézzük meg, hogy mennyire ráérettek, hogy emberhalász lenni. Halászból emberhalász könnyű át. De ugyanígy az összes többi. Tehát az, hogy mennyire helyen vannak a dolgok, hogy valamire teremt. És itt a központi, az, amire mondtam, a hivatásönredés, hogy egyetlen kincs. Ez azt jelenti, hogy nincs belőlem még egy ilyen. Nem is lesz. Ha pokorra jutok, ott is. Nincs belőlem még egy. Az én ferences szerzetes papíretem nem lehet másolata Assisi Szent Ferencnek se, egyébként ő diákonus, nem lett pap, halázatból nem, de én nem lettek Assisi Szent Ferenc, és ő nem is kérte. Lelete a Leó vagy testvér, aki pap volt, ugye az nem volt csontbőr. Pádói Szent Antal hagyomány szerint kövér volt, szerintem a szívelégtelenség volt, mert meg is halt, tele volt vízzel, tehát a végén mondták, hogy fölpuffadt. De egyik testvérnek megparancsolta, hogy kétszer annyit tegyen, mert látta, hogy neki többet kell. És hát a testvérek nem tudtak volna a Ferencet ellátni, hogy ők is olyan fizikai gyengeségbe lettek volna, mint ő, hogy a puszta közepén rosszul lesz, csak el kellett menni a várőrnőhöz, és az jött a lányával, és megterítette az asztalt, és Ferenc szórakoztatta őket, miközben evett, ugye, hogy erőre kapjon. Elmentek, és akkor jön a testvér, hogy testvér, hát ez az asszony, jött a szűz lányával, és téged jól lakatott minden, és egyszer se néztél a szemükbe, az arcukba. És azt mondta Ferenc, hogy Isten őriz, hogy Krisztus mennyasszonyára vessem a szememet. Igen, tehát az, hogy senki nem imádkozik azért, hogy a jó Isten teremtsen az anyamébe papot. Ilyen értelemben, megszerzetes. Ez viszont furcsa számomra. Én meg csak arra gondolok. És nem vetem el azt, hogy igen, lehet belőle. A környezetünkben vannak olyan férfiak, akik így megfordulnak. Van a kisgyerekkortól. Van ilyen, aki be is jött. Szerencsére örökfogadalom előtt elismert. Szerencsére. Tehát attól, hogy ő kisgyerekkorú ide szokott, és ez valami nagyszerű dolog, és persze utólag az illető most azt mondja, hogy neki itt lett volna a hely, ez nem igaz. Ez nem igaz. Van vagy 5-6 gyereke már, és boldog velük, meg a feles. Ez nem igaz. Igen, tehát attól, tehát így nem lehet disponálni, hogy ugyanígy egy másik, hogy így járt és ide jár, és köztünk, és mi, most egy lánynak udvarol, jól is teszi. Jól is teszi. Nagy baj lenne, hogy kényszert érezne, hogy ő most legyen ferences. És aztán úgy hagyja a házasság, a papság felszentelése, hogy örökfogadalom után. Nem. Hanem, hogy teremtse annak. És akkor nincs ilyen, akkor eszél, akkor érzi azt lelkiismeretében végig, én is végig éreztem, hogy Isten, csak nem, volt, én mondtam, a másik nem iránti vonzalmam, ugye a nők iránti vonzalmam, ami akadályozta azt, hogy elfogadjam. Hát mondhatom a történeteimet, 8-os voltam, 7-es, és az úttörő szoba, ugye úttörő szoba, Zalatnai Sarolt a nagy lemeze, és a lányok táncolnak rajta. És ott volt az akkori nagy plátói szerelmem, ami általános iskolában kísért 3-tól egész 16 éves. A nagy plátói szerelme. És arra olyan gátlásos voltam, hogy nem táncoltam. De ott töltöttem a napot, a délután. Hazamegyve és ántól kaptam egy nagy pofont. Hol voltál eddig? Ugye délután. És én sírva mentem a ház udvarára, a másik előttünk levő háznak a hátához, a terméskőn, én úgy sírtam. És azt megértettem, hogy ezt a pofont nem a szülő édesanyámtól kaptam. Ez a pofont a Jóistentől. Mert nem akarod elfogadni a hivatást. És akkor azt mondtam a Jóistennek, hogy jó, pap leszek. De előbb engedd meg, hogy legyek gépészmérnök. Mondom, hogy tele vagyok epizódokkal, és egyik szebb, mint a másik. És ezt valaki meghallgatja, akkor azt mondják, hogy ez csupa öndicséret. Nem. Ez csupa Isten dicséret. Hogy Isten hogy tud embert teremteni önmagának, és hogy tudja a ösztönei fölé kerekítve megmutatni a jóval nagyobb boldogságot, mint amit az ösztönök kívánnak. Vagy mondjuk azt, hogy itt most, hogy más. És persze nagyobb is, de más is. Más is, és nagyobb is. Ez a kettő igaz. És hogy ennek milyen uta van. Tehát, hogy ez nem egy olyan út volt, hogy 34-33 évesen szenteltek pappá már, hogy ez nem lett volna keresztút. De nagyon szép vezetéssel a Jóisten. Ilyen történeteim vannak, és a sok nehézség, ami persze most is van, és lesz, és egyre nehezebb, azt gondolom. Azt gondolom, hogy egyre nehezebb lesz. Tehát egyre több nehézségem lesz. És pont azokkal, akik legközelebb vannak, tehát a rendtársaim. És ez nem az, hogy nem fognak engem szeretni, vagy én nem őket, hanem hogy nem értenek, és nem érthetnek. Mert abban benne kell lenni, ami én vagyok, ha kívül van, ezt már nem tudja megérteni. Akkor könnyen gondolja, talán joggal is, hogy dicsekszem, bőgös vagyok, az ilyeneket nem szokták kiteregetni. Csak 68. éven felé ballagva azt gondoltam, hogy elmúlik az életem annélkül, hogy ilyen módon is tudjanak az emberek Istenről. És akkor lehet, hogy kárba vész. A sok ajándék, amit kaptam. De vallom, hogy ez a dolog már legalább 20 éve kísért, hogy ezekről a történetekről egy szélesebb körbe kéne tudni. De senkit nem lehet mondani kiválasztott jó embernek, amíg meg nem hal. De mégis kellene tudni. Ez a kettőség. És hogy ez hová vezet, azt én most nem tudom.
1: Julián atya, köszönöm szépen a beszélgetést, mindent, amit osztottál velünk. Isten áldjon téged ezen az úton, amire teremtett.
0: Ja, köszönöm szépen, és mindenkinek kívánom azt, hogy amire teremtett, az betöltse, az biztos, hogy mennyország lesz előbb.
1: Azt
0: az biztos.
1: Dicsértesek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és értető.

0: Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok a pénteki Lajos atya, aki hosszú idő óta már szép gondolatokat igyekszik elhinteni, szétszórni, mint jó magvakat, azért, hogy egy szép magyar és szép keresztény világ jöjjön itt a mi életünkbe. Lejárt már az ideje a statikus világszemléletnek. Felvilágosodás korában egyre inkább bontakozó tudomány eleinte úgy képzelte, hogy a világ egy lezárt egység. A Newton, a Kopernikus által vezetett kutatók nagy lelkesen fedezgették fel az anyag méhében az elektromosságot, az atomok csodáit. Őket az nem érdekelte, hogy honnan lett ez a csodásan beprogramozott világ, az inkább, hogy ebben a nagy egységben olyan változatlan törvények uralkodnak, amelyek egyre mélyebb megismerése által még a jövőben bekövetkező eseményeket is pontosan ki lehet számítani szinte másodpercre. Így lassan átveszi a tudomány az uralmat a világ felett. Istenre már nincs szükség. Meghirdették hát az Isten halálát. Aktuális ám ez most is, drága hallgatók, mert nagyon nagy kísértés a hitetlenség, Isten nélküliség, majd a tudomány, majd Einstein. És ekkor következett a nagy robbanás. Darwin remek meglátása. A világ nem statikus, állandó, hanem dinamikus, állandóan mozgó. Ugye a statikum állandót jelent. Vagyis nincs még készen a világ. Állandóan fejlődik, és ebben nem az ember a fő irányító, hanem egy felettálló, titokzatos intelligencia, nagy íbetű. Heisenberg a múlt század első felében az atomok belső szerkezetét vizsgálva szinte csodát tárt fel. Most figyeljünk, a kicsi kis részecskékben, mint egy ötletes valaki, a legkülönfélébb variációkat, kombinációkat játszaná az ő szavaival. Szinte mindegyik más variáns mégis egy nagy egységet szolgál. Ekkor kezdett a tudomány nyitni és belesejteni Istent, a nagy intelligenciát, végtelen mélységeibe és szükségszerű létezésébe beleszédült szinte. Ez a hallatlan forradalom, amelyhez egymás után csatlakoznak agybiológusok és más tudósok, kezdik kiszabadítani az emberiséget súlyos ideológiai megkötöttségeiből. Figyelünk! Ma már a tudomány és egyre több tudós szinte szükségesnek tartja az ős alkotót, a beprogramozó nagy intelligenciát. Ma már halandó tudós nem mond olyat, hogy csodák lehetetlenek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
2: Hírpercek.
3: Megszépült a Türjei Premontrei rendház kertje. Templomszentelési és parókia alapítási évfordulót is ünnepeltek a tiszaújvárosi görög katolikusok. A bíbor fehér lett Magyarország tortája. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. A Türjei rendház előtti kertben az elmúlt héten nagy munkálatokat végeztek, amelyek során közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A Türjei Premontrei látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a Premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik, írja a zaol.hu. Ezt jól példázza a Türjei rendház 1923-as bejegyzése a Historia Domusban, amely részletesen beszámol a kert akkori megújításáról. A rend felosztatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során a felújított Mária szoborcsoport körül közel 600 cserjét, valamint 30 különböző fát ültettek el. A kert rendezése így nem csak a környezet megszépítését szolgálja, hanem a rendház történetéhez kapcsolódó hagyományt is tovább viszi. A parkosítási munkálatok még zajlanak a területen. A bizánci stílusú templom felszentelésének 30. évfordulóján püspöki liturgián adott hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért a tiszavárosi parókia közössége, az esperesi kerület, valamint a korábban itt szolgált papság. Az Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes szolgálatával augusztus 9-én adja hírül a Miskolci Egyházmegye. A szervező lelkészség 1991-ben alakult, 4 évvel később kezdődött a bizánci stílusú kereszt alaprajzú templom építése Nagy József András tervei alapján. Az új templomot Keresztes Szilárd püspök 1996. augusztus 11-én szentelte fel Urunk színe változásának tiszteletére. Orosz Atanász püspök a kerek évfordulón mondott homiliájában az egy évvel ezelőtt elhunyt püspök templomszentelési beszédét is felidézte. A templomépítést előkészítő bizottság még élő tagjait és leszármazottaikat Pál Miklós jelenlegi parókus köszöntötte. 20. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrászipartestület a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A verseny kiírása cukrász szakma körében rendkívül népszerű volt, rekordszámú 60 nevezés érkezett az idén. Az ipartestület szerdán jelentette be, hogy a 2026-os Magyarország tortája versenyt a bíborfehér torta nyerte, amelyet a tavalyi győztes, a gyulai kézműves cukrászda csapata készített. Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta a DCI stílusgyakorlat megalkotása után idén a bíborfehér fantázia nevű tortájukkal védték meg a címüket. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös musz és a rögös túró elegáns íz kombinációja alkotja, amelyet az édes fekete ribizlibor tesz igazán különlegessé. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kótáni Koltai Veronika nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Virasztás Magyarországért. A budapesti Szent István Bazilika Mária kápolnájából engesztelést közvetítünk hazánkért, Magyarországért. Köszöntjük a velünk együtt imádkozó hallgatókat.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a budapesti Szent István Bazilikából. Engesztelést közvetítünk, mely 20 órája tart, kapcsolódjanak be a közös imádságba.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott éhednek gyümölcse Jézus. Szeplőtelen fogantatásod által kormányozz az ember.
6: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Áras szeretett lábod kegyelmünk hatását az egész szentességből, most és halálból
5: vagy. Üdvözlégy Mária, kegyelmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Szeplőtelen fogantatásod által kormányozz az anyja.
6: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért. Áldott szeretett lábod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájára. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Szeplőtelen fogantatásod által kormányhoz az
6: ember. Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért. Áradt szeretett lámad kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájára. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Szeplőtelen fogantatásod által kormányhoz az ember.
6: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért. Áldott szeretett lábod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráját. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Szeplőtelen fogantatásod által kormányozz az ember.
6: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk és áldott szeretett lábod kegyelmünk hatását az egész emberiségre, most és
5: halálunk
6: óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Szeplőtelen fogantatásod által kormányozz az ember.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért. Áradt szeretett lábod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órájára. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemben teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedben, Atya Jézus. Szeplőtelen fogadtatásod által kormányozd az Úr.
6: Istennek szent anyja, imádkozzál véletünk bűnösökért. Áradj szeretett lábad kegyelmi hatása az egész szentességre, most és halálunk óráját. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van neveden. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedben gyümölcse Jézus. Szeplőtelen fogadtatásod által kormányozd az
6: ember. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál kérettünk bűnösökért. Áradj szeretettel kegyelmi hatását az egész emberségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
7: Thank you.

0: nadchodzą gdy mogłyby płodu drzewa wsyzywania, cenne płynie cenne, no i płynie drewne. Jak prawdę biedne, póki teraz proszę, też nie wróci. Szent fiad, szívesen hallgat édesanyjára, jár tehát közben ér, védelmez és oltalmaz, amíg életünk tart, a pedig üt utolsó óránk, és itt kell hagynunk a földet, állj mellettünk, és vezess minket Isten örök hajlékába. Találjunk irgalmas bíróra, isteni fiadba, és jussunk boldogan oda, ahol vég nélkül fényesség ragyog minden kiválasztott számára. Amen.
1: Szent József légyházas
2: ura, kis családunk pátrósa, egyetértés üzenetet, egyenséget szüleinket, az ég felé mutass utat, nyáron is az elhangadtak, küzdelemben légy segély, felének megkörül a bérnék, állatok a kászlók fogjai, oldalmas és még lakók, zárt mindaz az, aki káros, a mindenre hármányos, egyedre az Isten áldás, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, szemtelen szűzolára, ott családunk kis vegyháza, Názáretnek legyen mása.
3: Első magyar szent család, Szent István, Boldog Gizel, és Szent Imre példájában már szeretettel és mindenkinek. Kérjük, segíts a házas párokat küldetésük teljesítésével, hogy az élő hitet továbbítsák. Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségbe kapott hit csírája. Engedd, és fiataljaink növekedtek a hídben, és Jézus Istenünkben. A házasság előtt akkor pedig tisztán megjegy szerelem vágy és szüvegy a harcát. Növeld a házastársak között a szeretetet és a hűséget. Kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küzdenek. Fogadd hálaadásunkat, a hűséges, életre nyitott és örömteli házasságért. Áld meg nemzetünk minden családját. Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek. Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó világiaknak, püspököknek és papoknak. Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára. Szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre, a szent család segítségével, József és Mária közbenjárására, a te fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, eléd borulunk, és a mai estén különösképpen megköszönjük számodra, hogy nekünk adtad István királyunkat, és általa hazát, nemzetet adtál. Köszönjük neked mindezt, Urunk. Az elkövetkezendő percekben erről szeretnénk elmélkedni, a te nagy művedről, erről a csodálatos férfiról, aki annyi mindent tett, annyi mindenért dolgozott, küzdött, hogy ez a nép fönnálljon, és hogy ezer évvel később is megmaradjon. De hogyan is kezdődött minden? Egy Vajk nevű férfi beleszületik ebbe a világba, ahol csak úgy, mint ma, régen is széthúzás, viszálykodás, veszekedés, ellenségeskedés, gyűlölködés dúlt. Ő még csak Vajk volt, aki nem tudta, mi vár rá. Aki egy pillanatban eltökélte, hogy változtatni szeretne ezen, és azzal kezdődött a változás, hogy önmaga változott meg. Ugyanígy tehetünk mi is, önmagunk változunk. Vajkból István lett, ami változás által nem csupán a nép változott meg, hanem az egész ember. A pogány Vajkból keresztény, katolikus, hívő ember lett. A hitrejutás csodája elérte az ő szívét, és más módon, új módon élt ebben a világban. De ez a változás nem volt számára elég. Többet akart, még többet. Nem csak saját magát akarta megváltoztatni, nem csak saját maga akarta pogányság szennyétől lemosódni a keresztvíz által, hanem egy egész nemzetet és népet akart belemeríteni a keresztség megtisztító fürdőjébe. Micsoda tisztulás! Köszönjük, Urunk, hogy megengedted Istvánnak, hogy véghez vigye. Ehhez kellettek harcok, ehhez kellettek véres küzdelmek, kellettek bizonyos gyilkosságok is, azért, hogy valóban új életet tudjunk kezdeni ebben a csodálatos országban, amit ma Európa szívének tekinthetünk. Hol vagy István király? Tesszük föl ma sokan a kérdést, amikor látjuk a népek közötti ellentéteket, értékvesztett világunkat, hitetlenséget, pogányságot, újkori eretnekségeket. Hol vagy, Urunk, aki adtad számunkra ezt a kiváló férfit? Tudjuk, hogy itt vagy, jelen vagy, és ezeken a küzdelmeken és harcokon, amelyeken most átmegyünk, ezeknek azért kell megtörténnie, hogy egy szebb, egy boldogabb, egy jobb világ szülessen, csak úgy, ahogy István királyunknak köszönhetően ezer év távlatában. István király, amiután megtérítette ezt a népet, ezt a
különleges országot, benne a különleges nyelvű embert, a magyart, akkor további célja volt, hogy építsen, kezdve családjával. Ebben is értéket mutatott, ebben is példát adott, hogy hogy kell egy férfinak férfiként élnie a család élé. Gizellával és gyermekével, Imrével fölépítették a családi fészket. Nem csak nemzetére volt gondja, hanem arra a családra, amit ma magyar szent családnak tekintünk. Férfiként, apaként ott állt Imre és Gizella mellett. Micsoda férj, micsoda apa volt István. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen apát és ilyen férjet adtál az ő személyében. Sok család ma attól szenved, hogy nem tudja az alapjait, nem ismeri és nem tudja, mit jelent az apa. Nem tudja, hogy az apa férfi, az anya nő. Köszönjük, István királyunk, hogy a természet rendjét választottad ebben, azt, amit Isten a teremtéskor megalkotott, és ezt terjesztetted el, ami hála Istennek, még mai napig vannak családok, ahol virágzik, ahol a normalitás az első, ahol délceg férfiak állnak a családok élén, oly büszkén, mint István király. István királyunk nem pillanatokban gondolkodott, nem csupán a saját történelmi korszakát akarta megváltoztatni, hanem a jövőbe látva, talán a mai napunkat is belevéve, előre tervezett és előre gondolt. Ez az az államszervezet, amit valóban mai Magyarországnak is mondhatunk. István király nem volt jogász, de egy bölcs államfő volt, aki képes volt az országot biztos kézben tartani, előre látva mindent megfontoltan építeni, így terjeszteni az egyházat, így terjeszteni a hitet, így terjeszteni minden értéket. Sokan akarták őt félrelökni. Talán nem mindenkinek volt szimpatikus király, de mégis egy bölcs, higgadt uralkodó maradt, aki erős kézzel tudta, mit és hogyan kell tenni, mit és miért tesz, és ezeknek a tetteknek a következménye, hogy ma itt lehetünk, hogy ma imádkozhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy István királyunkat elvezetted a hitre, hogy hitet adtál neki, benned, hogy hinni tudjon az egy élő, igaz, örök Istenben, hogy ezzel a hittel másokat is elérjen. Ha nincs István király hite, akkor ebben az országban ma semmi nincs. Akkor ma nincsenek templomok, nincsenek papok, nincsenek püspökök, nincsenek családok. Semmi sincs. Ha nincs István király, akkor ma nem lennénk magyarok, akkor ma nem tudnánk itt így
ékes magyar nyelven, igazi magyarsággal hozzád fohászkodni. Köszönjük neked, Urunk, ezt az embert, akit ilyen hittel tüntettél ki, és ilyen hitet adtál a szívében, aki hitt a magyarság nem csupán akkori korszakába, hanem ki tudja még mennyire előre megfontolt és elgondolt volt az ő terve. Lehet, hogy a körülöttünk lévő országok, Európa, amilyen irányba most megy, nem tudjuk, mi születik ebből. De nekünk olyan erős alapjaink vannak, hogy itt Magyarországon az utolsó pillanatig is lesznek igaz hívő, igaz magyar emberek. Ez az életrendje, ez a magyar embernek a szívében rejlő igaz biztonság, igaz gondolatok, igaz érzések. Azért tudjuk szeretni hazánkat, mert István is szerette. Ebben is példát adott nekünk. Az a szeretet, mely túlmutat saját életén, mert mely túlmutat azokon a helyzeteken, amiket ő átélt. István király az a szeretete, a mi szívünkben él tovább. Drága, gyönyörű Magyarország, köszönjük, hogy itt lehetünk. István király, ezt követően annyi minden kudarcon kellett, hogy keresztül menjen. A legdrámaibb pillanat egy veszteség volt, egy óriási veszteség. A fiú, az egyetlen szeretett gyermek, fia halála. Így büntette az Isten, hiszen annyi jót tett, egy népet, egy nemzetet eljuttatni a hitre is, ez lenne a köszönet, hogy az Isten elveszi gyermekét. De István még ebben is kitartott, nem adta fel, hanem hittel állt oda az Isten elé. Gondolkodott, elmélkedett, megfontoltan úgy, mint oly sokszor. És ez a megfontoltsága, ez volt az, ami arra a következtetésre juttatta, hogy az ország nem maradhat uralkodó nélkül. Nem másik embert választott, nem másik embert jelölt ki maga helyett, hanem távolabbra nézett, a mennyországra tekintett, és azt mondta, hogy ez az ország legyen egy női. A világ legszebb, valaha volt legékesebb csillagái, égi édesanyánké, Máriáé. Szent István országa és Mária országa vagyunk, magyarok. Kárpát-medencében, magyarok a nagyvilágban, bárhol. A mi atyánk, ha lehet így mondani, István, és a mi anyánk, boldog asszonyunk, Szűz Mária. Ó, bölcs király, ó, István király, köszönjük neked, hogy ezt adtad nekünk, hogy magad helyett nem embert tettél meg utódodul, hanem a boldogasszonyt. És emiatt vagyunk azok, akik vagyunk. A sok-sok építkezés, amit István király tett, az természetesen hozzájárult ahhoz, hogy legyünk. De ez a végső dolog, ez a halál előtt lévő utolsó üzenet,
Ez volt az, ami igazán megmentette egy életre hazánkat. Így jöhet bármi. Tatárok, törökök, jöhetnek különböző ellenségek, korunk újkori pogány lelkei. Akkor is élünk, akkor is maradunk. Igenis, magyarok vagyunk. 1000 éve a történelemben hittel, töretlenül lépkedünk előre valami felé. Képviselünk valamit, ami határokon túl van. Ez az a hit, amit elindított István, és ez az a hit, ami a szívünkben is benne van. Kereszténység védőbástyájaként állunk talán ma Európa közepén. Ezt az erőt, ezt a kitartást kell megtartanunk, és küzdenünk kell azért, amiért István. Erkölcseinkért, papokért, családokért, mindenért, amit a mai világ értelmetlennek tart. Mi itt vagyunk, Urunk, és szeretnénk kifejezni feléd, hogy amit kaptunk István királytól, azt megtartjuk, megőrizzük, és akinek, ahogyan tudjuk, továbbadjuk. István király halála után valami fönnmaradt. Minden, amit

Babam Szent István égész lemésnapjának égériájú. Szent István legkülönösebb tettem az orrót, hogy felajánlom a országát Szűz Mária, nevezte magam. Égi királyú, a világ keres újjá szervező, végső tökökéseinknek, a szentek házának, a püspökökkel, a hallal, az országok népvel, s az urakkal, a tervekkel magra bízom.

0: Uram, kegyelmezd nekünk!
1: Uram, kegyelmezd nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezd!
0: Uram, kegyelmezd nekünk!
1: Uram, kegyelmezd nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Istenünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Jó Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Városnak Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szűz Mária, Isten Szent Anyja, Magyarok Nagyasszonya! Szent István Király, Isten Hűszolgája! Szent István Király, ki a Boldogasszony Buzgó tiszteletet! Szent István Király, ki apostolával meghívott az Isten! Szent István Király, ki az Anya Szent Egyház oltalmazójának rendelt az Isten! Szent István Király, ki tényi királyává választott az Isten! Szent István Király, Isten akarata szerint a király! Szent István Király, ki a kereszténységre vezetett népedet! Szent István Király, ki az igazságnak hirdetője voltál! Szent István Király, ki megtérítetted pogány népedet! Szent István Király, ki az ellenet támadókat meggyőzte! Szent István Király, ki a betegek gyógyítója voltál! Szent István Király, az alázatosság csodája! Szent István Király, a békegyűlés nemes példája! Szent István Király, a keresztény szeretet élő kormány! Szent István Király, az igazságos fejedelem mindenkit! Mi bűnösök, kérünk téged a parancsolatot! Hogy a római katolikus hitet kiterjesszed. Hogy nekünk békességet és egyetértést nyerjünk. Hogy hazánkból az ellenséget távolítsd. Hogy az Isten kereső szívét az igaz hitre elvezéreld. Hogy a papság és a hívő között az egyetértés megerősítsd. Hogy megújíts bennünk a régi buzgóságot. Hogy országodat végében megtartsd. Hogy országodat végében megtartsd és megálljon. Hogy országodat végében megtartsd, megálljon és oltalmazzon. Hogy Isten én mindnyájunkért mesedezzél. Isten bárány, aki elveszte a világ, vigyázzon! Isten bárány, aki elveszte a világ, vigyázzon! Isten bárány, aki elveszte a világ, vigyázzon!

és testvére. Most az ébredt el annó Magyarország kezdetű éneket fogunk közösen életben. Majd elveszem az oltári szentséget, hogy ezt követően tudjon a szentmise folytatódni. De mivel a szentmise után újra kihelyezünk a szentség, ezért most szentségi áldást nem fogok adni. Az elkövetkezendő csöndes időszakban van lehetőség fölkészülni lélekben a szentmiséget, illetve egyéb szükségeket, ha szükséges, elvégezni.

kedves testvéreim, nagy boldog asszony ünnepére készülünk, és ugyanakkor ezen a napon ajánlottuk a országokat, egész nemzetünket, Szent Királyunk, nagyasszonyunknak a foltalmának segítségével, immár ezer éven is túl jutottunk annyi gond és baj közepette. Ez a nap Szent Királyunk földi életének a végét, és ugyanakkor mennyei dicsőségben való megérkezését is jelzi. A Szent Mise áldozatot minden megkeresztelés alkalmából képleg szentet szív tiszteletére végezzük, és ugyanakkor nagy boldog asszonyunknak, Szent István királynak égi oltalmát is kérjük, nemzetünkért, jövőnkért, hiszen láttuk sokszor a vihar fellegeket nekünk az égen, és ezt az odafigyeléssel, a kegyelem szerzéssel tudjuk eredményesen a javunkra fordítani. Hogy méltó módon vehessünk részt Szent Mise áldozatban, tartsunk lelkiismeret vizsgálatot, bánjuk meg bűneinket. Gyónom, amivel az Istennek, és megszületes az életet, hogy sokszor az Istennek végeztem, valóban a szóval, cselekedettel, és tisztással. Kérdezzük, minden összes az összes, és kérdezzük,

0: Bulvasra megjelenése. Én János láttam, hogy az égben felvágul az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség látája. Az égen nagy jelent fel, egy asszony, kinek öltözete a napot, lába alatt a bor, fején pedig 12 csillagon álló korona. Áldott állapotban volt, kiáldozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jelképpel az égen, egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején ott, farkával lesöpörte, és a földre szólta az ég csillagainak egy harmadát. Azután a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyerje a gyermeket. Az asszony fiút szült. Fiú gyermeket, aki majd vasvázával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták és Isten trónjára tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyét készített számára. Ekkor harsánhangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, eljött az ő földjének uralma. Ez az Isten ideje.
1: Istennek legyen hála.

0: Zemlecke, Szent Pál apostolnak, korintusiak közért első levelében.
1: Testvéreim, Krisztus feltámadta halálból elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kell. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, mert hisz hatalma alá vetett mindent. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen.

Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntött Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magza, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzá? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörtett trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak hajdan megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába.

Kedves oltár testvérem, kedves engesztelő testvérek, kedves testvéreim, akik itt együtt imádkozunk és virasztunk Szent István bazilikában, a nagyasszonyt, nagy boldogasszonyt köszöntjük, de ugyanakkor ezen a napon van Szent Királyunk Istvánnak is a mennyei születésnapja. Ekkor ajánlott föl bennünket a nagyasszonynak Szabó Géza atya versével köszöntjük a mennybe fölvett nagyasszonyunkat, hiszen ő kezdeményezte annak idején jó pár évtizede, hogy minden csütörtökön a reggelig tartó engeszteléssel nemzetünkért imádkozunk. Különösen fontos manapság, amikor annyi nehézség és veszély fenyeget bennünket, a Mária Légió segítségével ez a folyamat mondhatni nem csupán a bazilikára összpontosul, hanem nagyon sok helyen a virasztásokat, engeszteléseket elkezdték, amely nagyon jó jel annak ellenére, hogy azon hát szomorkodunk, hogy a hitélet egyre inkább visszahúzódik a hazánkban, Európában. Ezek olyan pozitív jelek, amelyek erőt adnak nekünk is, hogy vagyunk, imádkozunk, kérjük az egek urát, zörgetünk, hogy ajtó megnyíljon, hogy minél többen meghallják Isten üzenetét, és szívükbe vésve valami szépet tudjanak földi életben megvalósítani, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy a mennyei dicsőségbe jussanak. Két tér s idő magába sose zárhat. Annak első lépését csak te láttad, kinek igéje fényt s világot alkot, hallhatod szűz a gyermek gyönge hangot. Itt éltet, földet, napfényt, teli holdat, annak kicsiny kezét szent szűz karoltad, kinek világokat fog át figyelme, szent szűz oltottad földi ismeretre, s mikor átjárja, vitte küldetése, vele értél a Golgota tövébe. Mert egyé lettél híven szent fiaddal, néped mennybe fölvetnek magasztal. Mi is köszöntjük a mennybe fölvett szűzanyát, az ő mennybe vétele egyrészt földi életének a vége, és igazában az ő halálának napja, de mivel az eredeti bűn nem volt benne, így nem mondhatjuk azt, hogy a földi élete úgy ért véget, mint egyébként mások számára. Mert igazában számunkra a halál mit is jelent? Különösen, ha fiatal ismerősünk hal meg, akiket szeretünk, nehéz az elválás tőlük. Rádöbbenünk arra, hogy vándorok vagyunk a földön. Nincs itt maradásunk. Mindent itt hagyunk. A szerzett javakat,
amiért fáradoztunk, és olyan szomorú az, mikor valaki elhalálozik, és mindaz az érték, amelyet összekuporgatott és szerzett, ami számára fontos volt, úgy gondolta, majd a következő nemzedék is föl tudja használni, ha látná, hogy kukába kerül, és igazában nem értékelik ezt a mondhatni életáldozatát. Miért dolgozni, szenvedni? Ilyenkor eszünkbe jut, mi is az értelme a mi életünknek. Szenvedések, megpróbáltatások, betegség, mit ér? És erre igazában a választ az Úr Jézus Krisztus adja számunkra, amikor azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. És ehhez kapcsolódik Szent Pálnak a szava is, a földi sátrunk összeomlik, örök otthont kapunk cserébe. És így ez megelégedettséget, a célba érkezés örömét is jelenti. Beteljesül az ígéret, igazolódik mindaz, amiről Jézus beszélt, amiért az életét adta. Ez olvasható ki a boldogságos Szűz Mária és Szent István király élete példájából is. A kiválasztott, a Szent Szűz, aki Isten felkérésére igent mondott, nem volt kitételezés számára, szenvedett, nélkülözött, a legnagyobb bánatok sem kerülték el. Isten akaratának teljesítését megvalósította. Gondoljuk el, amikor ott áll fia keresztje alatt, látja szenvedni, meghalni, és nem roppan össze. De ott van a lélek zúgásánál, amikor fellelkesülve az apostolok és a tanítványok elindulnak a világ négy égtája felé hirdetni, Jézus él, a Jézusban való élet az örömet, biztonságot, boldogságot jelent, hogy minél többen megismerjék ezt a folyamatot, ezt a titkot. Szent István király ugyancsak sok erőt, kegyelmet kapott, és elindított bennünket Krisztus felé. Biztosította a lehetőségeket is, hogy vele találkozzunk. Elfogadjuk az életet adó üzenetét, valóra tudjuk váltani, annak ellenére, hogy nagy ellenhatása is volt ennek a szent ügynek. És gondoljuk el, templomok építése, az egyházmegyék alakítása, a közigazgatásnak a kibontakoztatása. Tehát igazában elkezdődött az élet, amely más országokban már sokkal régóta megvalósulhatott, mint egy fölzárkózhattunk ehhez a folyamathoz, sőt, mondhatni büszkék lehetünk arra is, hogy előrelátó módon nem csak Rómában, hanem a Szentvárosban, Jeruzsálemben is a magyarok számára zarándokházat építetett, hogy akik oda mennek Szent Péterhez, oda mennek az Úr Jézus Krisztus szép emlékeihez, hogy lelki erőt, bátorítást nyerjenek, hogy minél jobb helyzet legyen számukra.
és ilyen módon segítette a lelki fölemelkedésünket, megerősödésünket is. Betegség gyötri, ott vannak az ellenségei, meg akarják ölni, és mégis teljes nyugalommal hagyhatja el a földi árnyékvilágot, mert Máriában és rajta keresztül Szent Fiában megtalálta a megoldást. Annak idején Vászony negyed magával összeesküszik, orgyilkost bérel föl, merényletet tervez, amely nem sikerült. A kard kiesett a merénylő kezéből nagy csörömpöléssel, s erre fölébred a betegeskedő király. Isten velem, ki ellenem, mondja, és az ember megriad, térdre esik, mindent beval. A király kegyet gyakorol, megbocsát. A felbújtó fölött a törvény ítél. Azt is leírják, hogy Ilona asszony, Péter anyja, Budafiát és Sebös Ispánt Nyitra várába elküldi, hogy Vászony ott lévő három fiát értesítse, amelyet aztán maga Szent István király is hív az a tartózkodási helyére, és ugyanakkor már vannak zavargások, elégedetlenségek, és úgy gondolja, hogy talán erős volt a felbújtó ítélet, amelyet meghoztak, hogy megóvja a három gyermeket az atrocitásoktól, menjenek Lengyelországba, tehát mindent elkövet azért, hogy ne legyen még nagyobb probléma. A leírás sok azt is rögzítik, hogy öregkorában Szent Királyunk együttérző feleségével gondoskodik a szegényekről, a betegekről, ahogy a betegség van, orvosságot is küld, sőt, ő is, ahogy leírják, még kézrátétellel gyógyít is. István király szentségekkel megerősítve uralkodásának 46. évében az ő általa kiadott, az egyház általi elbeszélés szerint uralkodásának 37. évében 1038-ban éppen a boldogságos mindenkor Szűz Mária mennybevételének ünnepén távozott el e világból. Tóróczi János magyarok krónikájában ír erről részletesebben. Hartwig püspök legenda szerkesztménye ugyancsak leírja az utolsó pillanatokat. S amikor nem volt kétséges halála napja, elszólította püspököket és a papokat, Krisztus nevén dicsőítő nagyjait először megtárgyalta velük, kit választanak királynak, atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek, az igazságot szeressék, gyakorolják a szeretetet, segítsék a keresztény élet alakulását. Kezét, szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel. Ég királynője, e világ jeles újjászervezője, végső könyörgésemben a Szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadba bízom. Nekik utolsó Isten hozzádot mondva lelkemet a
te kezedbe ajánlom. És 45 év után maga Szent László király által a szentek sorába emelték szent királyunkat, éppen Mária mennybevétele ünnepe után, ennek is megvan a nagy története, és tudjuk azt, hogy a törvény napján ünnepeljük mi augusztus 20-án a világegyház még előbb ünnepli szent királyunk.

mics Isten felé közeledni, az Isten áldását elnyerni, a bennünk lévő készségeket, képességeket úgy használni, hogy az mindenki javára történjen. És itt van a szomorú tény, sokszor ez volt a vesztünk, hogy nem tudtunk megegyezni, nem tudtuk egymást úgy segíteni, hogy valóban egy nagy előrehaladás történjen a helyzetünkkel, és ez mindig vissza vont bennünket a fejlődéstől, attól, hogy megerősödjünk, és a Jóistennek is kedves legyen minden erőfeszítésünk. Éppen ezért mi is kérjük Szent Királyunkat, kérjük a nagyasszonyt, akinek az oltalmába és szeretetébe ajánlott bennünket, hogy segítsen valamennyiünket, egységben, szeretetben tudjuk megvalósítani azt az ügyet, amely az üdvösségünket, boldogságunkat, biztonságunkat jelenti. És ha megnézzük, Szent Királyunk beteljesítette, befejezte küldetését, annak ellenére, hogy annyi megpróbáltatás volt az életében, különösen az, hogy a fiát elveszítette, akit a jövő alakításában, az uralkodásban fölkészített, és már tudta, hogy vannak villongások, de ennek ellenére is a legjobbat választva, ami jövőnket biztos alapokra helyezte. Megköszönjük Szent Királyunknak ezt a gondoskodását, és amikor a nagyasszonyra gondolunk, a boldogságos Szűz Máriára, hogy az ő küldetése hogyan alakult. Ő is teljes életet élt, és amire a Jóisten felkészítette, amire igent mondott, az megvalósulhatott, és mondhatni boldogan hagyhatta el e földi életet, de azzal a reménnyel és azzal az igyekezettel, hogy a mennyei dicsőségből még inkább segíti Isten gyermekeit, hogy minél többen Szentfia országába jussanak. Az apokrif evangéliumok írnak a boldogságos Szűz Mária haláláról, az utolsó időszakokról. Ez olyan írás, amelyet az egyház gyakorlatából kivontak, de olvasható. Ahogy ebben szerepel, két esztendővel Urunk mennybe menetele utáni nappal jelzik azt, hogy halála előtt három nappal bekövetkezik a mennyekbe való felvétele. Várta fia megérkezését. És igazában Efezushoz is kötődik ez a történet, de ugyanakkor Jeruzsálemhez, hiszen ott volt annak idején lakásuk, tartózkodási helyük, hiszen ott született a Szent Szűz, és ott az ősi temetkezési helyük is a Kidron-patak völgyében ott van. Jeruzsálemben folytatódik az esemény. Csodálatos módon jutnak oda, és ahogy leírja a

0: haza az írás. Én kértem fiamtól, mielőtt még ő a szenvedést vállalta, hogy ő és ti mindnyájan legyetek ott halálomnál. Ő ezt az ajándékot megígérte nekem. Az Úr Jézus Krisztus angyalok sokaságával magához vette szeretett édesanyjának lelkét, és hatalmas ragyogás támadt, kellemes illat, énekek éneke hangzott el, és ezután a Sion hegyéről a Jozafát völgyébe vitték le testét. A Sion hegye, amelyet aztán annak idején a szultántól Vilmos császár ajándékul kapta azt a területet, ahol az utolsó vacsora terme is van, és megépült a Bencés Dormíció apátság, amelynek a neve az elszenderülés, hát jelzi azt, mivel eredeti bűn nem volt a szüzanyában, hogy igazában nem halt meg, elszenderedett. Hát ott emlékezünk meg erről, és ugyanakkor számunkra, magyarok számára is igen kedves ez a hely, hiszen ott van az a magyar oltár, amelyet megépítettek, amely minden magyar szívet megdobogtat, amikor ott a Szentföldön imádkozik ezen a helyen. Föl van írva, hogy a boldogasszony anyánk szép éneke, amely ezt a szűzanya iránt tiszteletünket is akarja kifejezni ezen a megszentelt helyen. A Sion hegyéről tehát elviszik a sírboltba, elhelyezik, és az apostolok imája kíséri. Van egy olyan történet is, hogy egy rossz ember ki akarja szűzanyát borítani a koporsóból, meg a keze megbénul az apostolok imájára, azonban hát nem csak hát, visszatér az egészsége, hanem megtér, és ő is megvalva bűnét keresztényként él tovább. A történet azzal is folytatódik, hogy Tamás nincs az apostolok között, késik, és ő is látta a legszentebb testnek az égbe emelkedését azon pillanatokban, és ő is imádkozik a szűzanyának, az öve hull az égből, és ennek ő nagyon örül. A keleti egyházban külön ünnepe van szűzanya övének, amely egy részét Athoszon őrzik, más része Európában van, amely jelzi ennek a történetnek is az egyes eseményeit. És igazában, ahogy itt az ikonon is látható, ez a keleti szemlélet szerint az ünnepnek a lényegének a kifejezése, hogy az apostolok társaságában ott van az Úr Jézus Krisztus, akinek kezében egy kis baba van, amely igazában a szűzanya lelke, amelyet a mennyei dicsőségbe visz. És hát ezután történik, hogy a testet is magával viszi, amelyet inkább a nyugati egyházban ábrázolnak úgy, üres a sír, ámulva látják az apostolok, hogy üres, tele van rózsával, és a mennyben a felhők között a szűzanya testét látjuk, amint föl emelkedik Jézus kegyelméből. Tehát mindez a kétfajta szemlélet a lényegre tud összpontosítani bennünket, és igazában arra is választat számunkra, hogy a boldogságos szűznek, az Isten szülőnek az elhújta földi életből való távozása a reménységnek is a kezdete. A halál nem az utolsó állomás. A halál nem jelent teljes megsemmisülést az élet végé. Lépcsőfok, amelyen át az ember átköltözik a földi életből a mennyei létbe. Mária Isten trónja elé kerül, és ott könyörög a népért, imádkozik, közben jár, és igazában ilyenkor nem csak itt a bazilikában, nagyon sok Mária egy helyen virasztanak, imádkoznak, és így köszöntik a mennybe fölvett boldogasszonyt égi születésnapja. A különösen a keleti egyház a 118-as zsoltárt imádkozza ezen a napon, és külön az Isten szülő temetésének van egy ilyen szertartása. A nyugati egyházban is létezik ennek a kifejezése, és a lényeg az, hogy ezzel bennünket is az örök élet hitében tudjon megerősíteni a boldogságos Szent Szűz. A későbbi időkben pedig maga 12. Pius pápa kihirdeti a mennybe vételnek a dogmáját. Földi élet pálya befejezése után történik mindez. A erről az eseményről maga Túri Szent Gergely is beszél, ahogy Mária különböző vidékekről összegyűlt apostolokkal készül elő a földi életből való elmenetelére, és amikor ez bekövetkezett, Jézus átadta az ő lelkét Szent Mihály főangyalnak, az apostolok eltemették Máriát, és őrt álltak sírja mellett, de Jézus újra eljött, és édesanyja testét a mennybe fölvette. Maga a palesztinai Lívia városának püspöke, Theotekos a 7. század elején így ír. Mária ugyan meghalt, de testét az angyalok felvitték a mennyországba, s így azt nem érte romlás. Damaszkoszi Szent János is arról tanúsít bennünket egyik prédikációjában, hogy Mária lelke nem szállt alá az alvilágba, teste nem látta a feloszlás, és nem maradt a földben, hanem a mennyországban trónol királynőként, úrnőként és uralkodónőként. Jeruzsálemi Szent Modestus 630 körül kifejezetten Mária mennybe vételéről beszél. Úgy tetszett az atyának, hogy fölvegye Máriát az örök dicsőséggel teljes nyugalomban. Már annak idején 431-es efezusi zsinat óta a keleti egyházak, a nyugati egyház pedig a 7. századtól fogva emlékezik meg Jézus édesanyjának mennybevételéről. Az 1950-ben, november 1-én ezt a hittételt aztán megfogalmazták. A szeplőtelen, mindenkor szűz Istenanya Mária földi életpályája befejezése után testestül, lelkestül felvétetett a mennyország dicsőségében. Mit is akar ezzel mondani az egyház számunkra? Mai ünnep hitünk és reménységünk erősítője is egyben. És azt is megmutatja, úgy a szűzanya élete, mint Szent István király élete teljes volt, és boldogan távoztak a földi életből, ahogy annak idején az ős keresztények is számukra öröm ünnep volt az, az Úrral való találkozás, a földi életből való eltávozás. És különösen, amikor nagy megpróbáltatások, üldözések voltak, tudták azt, hogy ők a hit által és az evangélium, a tanítás által megismerték az igazságot. Számukra már senki sem tud jobb, szebb életpéldát, ideált mondani, és inkább meghaltak, mint sem megtagadják azt, aminek birtokában, ismeretében voltak. És ez igazában végigvonul az egész egyház történelmén, hiszen mondhatni az évezred végén, az új évezred kezdetén is nagyon sok hitvallója, vértanúja van az egyháznak, amely azt is mutatja, hogy él az egyház, és törekszik arra, hogy az értékek fényében, az örök értékek fényében eljusson az Isten közelébe. Ott legyünk a mi teremtő, gondviselő Istenünk közelében. A mennybevétel erőt ad nekünk is, hogy földi életünk nehézségei, a gondok, a szenvedések, a küzdelmek, azok ne kedvetlenítsenek el bennünket. Ne tekintsük ezeket hiába való dolgoknak, olyan szélmalom harcnak, hanem azzal a reménnyel törekedjünk a mennyország felé, hogy oda valóban eljutunk. Ahogy Jézus édesanyja is eljutott, ahogy Szent István király is része ennek az dicsőségnek. És ez adjon nekünk is erőt, bátorítást ahhoz, hogy a Jóisten akaratát teljesítve, az örök élet igéjét életre váltva tudjuk mi is a boldogasszony segítségével, Szent István király védelmével a mindennapjainkat megszentelni, a ránk bízottakat segíteni, országunk javát, felemelkedését, boldogságát előmozdítani. Ebben segítsen a mi nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária és Szent István király, aki felajánlott bennünket. Amen. Hiszek az egy Istenben,
1: mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjének. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az Atyától született, az idő eredetétől, Isten az Istentől, világosságtól világosságra, valóságos Isten, valóságos Isten, született teremtő, az Atyával egy lényeg, és minden. Értünk embereket, amiért bőségünk kérünk, leszálljon a mennyből. Megtegyen ezt mind a szentélyt, őt Mária, és emberkére. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, így halálhoz menetezéssel jelentették. Harmadnapra föltámadott az éles mű szerint, földön a mennybe, ott pillanthatjának jobbját, de újra eljön dicsőségbe, ítélni élőket és boldogokat, és országát megvesz végig. Hiszen te szent életben, Urunkban is életünkben, aki az atyától és a fiútól számít, akit én úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a papítát a vállal, hiszen az egyik szent, a katolikus és a mostani szent egyháznak. Hallom a keresztséget, a bűnök bocsánatát, áruljon a földtámadásokat, és az eljövő örök életet.
0: Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben, lélekben megdicsült szent szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket.
2: Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust. Hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült szent szűz anyai gondoskodását.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy a mennyország királynőjének közben járására minden nép elnyerje a béke ajándékát.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos szent szűz test szerinti megdicsőüléséből.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy elhújt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönthessük a mennybe felvett szűzanyát.
1: Kérünk téged, hallgass
0: meg minket! Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Hadd, hogy megdicsült szent anyánk pártfogásával, gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, jussanak eléd hódoló adományaink, és a mennybe fölvett boldogasszony közbenjárására, a szeretet tegye lángolóvá és emelje hozzád szívünk,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

a vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: békét ünnepeljünk, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaitól. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent István királlyal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva remény, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyám, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szólalj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak,

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakmájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és megmondd az életet.

Here.

Könyörögjünk, Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségszerző szentségedet. Add kérünk, hogy a mennybe fölvedd boldog asszony közben járására, a feltámadás dicsőségébe jussunk.

Schuhmacher, du kannst nicht so.

Allah'ım, bana gel.

Egyház légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő helye, menj és föld, Ura Istene, akit az angyal mond oda fönn az egekben, hogy imádlak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, de barulak imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálátok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére, önmagadat adtad az oltári szentségben. Érlek, Uram, soha ne vegyelek ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen.

Thank you.

Prima sognavo di mettermi e seguirmi, disse. Mario Enos è neanche stato questo. Un soffatto di tasso per te e il retaggio. Il sadano, vuoto per la scadigna che il sangue di sognare, quasi di chiano, caro, ricca tosta per la scadigna, come ciò piega di gozanti, stare il proprio simbio il fuoco al corpo. E caso un cogno. Istene, e ogni sera da te trevisto fiano pilate. Ogni sera da te trevisto fiano pilate, postanto te. O te ogni sera da te trevisto urbanist, santio di ila cumbe, os e caso, e si dos e caso con ilu hierba che it fulut. O micros e caso, e so Cristo sive e sigir, sőt, az egész emberiségességét könyörtünk hozzád, kérésünk biztosan találkozik anyai szíve dolgojával. Mert lehet-e más kívánsága egy édesanyának, mint az, hogy gyermekei egyek legyenek a szeretetben. Őszinte megtérése, közeledjenek egymáshoz, és testvéri segítséget nyújtsanak a nagy célok között, a legnagyobb az örök boldogsághoz eléréséhez. Jár közben értünk Isten zarándok népén, Szent fiadnál, hogy mielőbb valóra váljék Jézusunk biztató ígérete és egyben végrendelete is. Egy gyakor legyen és egy pásztor. A hit és a szeretet egysége által egyetlen nagy családá legyen az egész emberiség, amely család elfogadja Jézus megváltójának, téged pedig nem csak a megváltó, hanem az egyházunk és mindannyiunk édesanyjának. Amen. Atya, Jó és a Szent Lélek nevében. Amen.

legméltóságos a boltár szentség köszöntése. Üdvözl légy áldott, legméltóságos a boltári szentség. Annyiszor, ahány csillag van az égen, szikra a tűzben, csepp a tengerben, ószem a földön. Amennyi virág van tavasszal, gyümölcs nyáron, levél ősszel, ópehegy délen. Amennyi teremtett lény van az égben és a földön, mert minden dicséretre legméltőbb vagy. Isten báránya, aki itt a kenyér színe alatt valósággal jelen vagy. Üdvözl légy, áldott légy, legméltóságosabb oltári szentség, annyi dicsérettel, amennyit cselekedetekben tanúsítani, szájjal kimondani, gondolattal felfogni és szívvel érezni, az angyalok és az emberek szellemi erejével elgondolni és elérni lehet. Mert örök dicséretre vagy méltó. Úristenünk, aki lelkünket szent testeddel és véreddel táplálod, üdvözl légy, áldott légy, legméltóságosabb oltári szentség, annyi dicsérettel, amennyit az imádandó szent háromság minden hatóságával művel. Tudásban megismer, jóságban óhaj, mert határtalan dicséretre vagy méltó, Jézusunk, élő Isten fia, aki az oltári szentségben nem csak emberségedet, hanem istenségedet is nyújtott a lelkeknek, akik téged tiszta szívvel magunkhoz fogadnak.

magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet összeszolgált első királyunk és apostolunk, Szent István király neked felajánlott, és végrendeletében reádott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeiddel légy szó, és közben járunk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink, és minden ínségükből kiszabadultak, mert éber szemed folyton folyvást vigyázott örökségedre, mint örökké áldott nagyasszony. Ezt mi biztosra vettük, ezért gyakran folyamodtunk hozzád, és tapasztalásból tudtuk, és mondhatjuk, hogy éretted áldott meg minket az Úr. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom lelkesít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped, örökséged és nyájad, akiket szentséges fiadról keresztényeknek neveznek, különös pártfogásodért pedig hazánkat, Mária országának hívjuk és valljuk. Azért emeljük föl tehát hozzád szívünket, és kulcsoljuk imára kezünket, hogy alázattal eléd tárjuk könyörgésünket. Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi lelki bajtól édes hazánkat, hogy Isten dicsőségére és néped vigasztalására mindenkor virágozzék. Eszközölti könyörgéseddel, hogy az Anya Szent Egyházat, vagyis a katolikus hitet idehaza, és mindenütt a világon fölmagasztalás érje. Hazánk főpásztorainak és egész papságának nyerj isteni segítő kegyelmet. Nekünk híveidnek pedig tanulékony, engedelmes, és az élő hit cselekedeteiben, gyümölcseiben bővelkedő szívet, hogy Szent Fiat meg ne nehezteljen reánk, és országát tőlünk joggal el ne vonja. Gyullaszt föl bennünk ősatyáink buzgóságát, és vezéreld a hitetlenkedőket az igazak okosságára, hogy mindnyájan egy szájjal, egy szívvel, lélekkel, azon egy hittel szolgáljunk fiadnak, amit tudnak, téged pedig tiszteljük és valljuk nagyasszonyunknak, pártfogónknak, amiként valósággal tiszteltek is dicső őseink. Könyörgünk, nagyasszony, magyar hazánk vezetőjéért, hogy a Szentlélek ajándékai által fölvilágosítva megismerjék az igazságot, megbüntessék a gonoszt és megvédelmezzék az igazat, hogy a közjó előmozdítását őszinte igyekezettel fáradozzanak, az árváknak, özvegyeknek és ártatlanoknak igaz lelkiismerettel szolgáltassanak igazságot. Könyörgünk, nagyasszonyunk, egész nemzetünkért. Légy hozzánk irgalmas, örökséged polgárait, akiket védelmed alá vettél. Őrizzed meg minden bűntől. Kormányozz és vezess kegyességeddel. Tarts meg Isten szeretetében és félelmében. Esedezésed által nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak álhatatosságot, a szűzeknek tisztaságot, a házastársaknak hűséget, az utasoknak szerencsés megérkezést, az özvegyeknek és árváknak gyámolítást, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek pedig örök nyugalmat. Levesd meg esdeklő gyermekeidet, és a bűnök bocsánatáért könyörgőket, mindenkor tapasztalt irgalmaddal oltalmaz. Mert bármi megfogyatkoztunk a fiúink kegyeletben, te megmaradtál édesanyának és nagyasszonyunknak. Légy minden bajos ügyünkben szószólók Szent Fiadnál,
hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket, és téged nagyasszonyunknak, különös pártfogónak halljuk és tiszteljük életünknek minden napját. Jó anyád, ne uralkodjál felettünk, és szent fiad, Jézus Krisztus, ami üdvözítőn. Fogad kegyesen hódoló szívünk, esdeklését, amelyet színed elé terjesztettünk, hogy közbenjárásoddal megsegítve, a jelen élet viszontagságai után, a síron túl az örökkévaló boldogságra juthasson. Ti is, édes magyar hazánk védőszentjei, Béla püspök, István király, Imre herceg, Mór és Gellér püspökök, László király, Erzsébet asszony, Szent Margit, Boldog Kinga és Jolán, Boldog Már, István és Mennyér kassai vértanúk, Isten minden dicső szentjével együtt, esedezzetek érettünk, ami Urunk Jézus Krisztusnál. Amen.

Szemanya elszenvedéséről a Szentírás szövegei nem tesznek semmiféle említést. Viszont egy apokrif evangéliumban ezt olvassuk róla. Két esztendő telt el Urunk Jézus Krisztus mennybe menetele után. A halálát megelőző harmadik napon eljött hozzá az Úr angyala, köszöntötte őt, és ezt mondta neki. Három nap múlva bekövetkezik a mennyekbe való fölvételed. Akkor Mária magához szólította az Arimatea városából származó Józsefet, meg az Úr többi tanítványát, és hírratta minden körülötte állónak. Akkor a boldogságos Szűz Mária megmosakodott, királynői ékeivel öltözködött, és várta fiának megérkezését. Akkor hatalmas villámlás, eső és égzengés támadt. János apostol belépett Szűz Mária szobájába. Íme az Úr összes tanítványa ott állt szobája ajtajában, kivéve Tamást. Mindegyikük felhőben érkezett. Beléptek, köszöntötték és kódoltak Mária előtt. Az Úr napja harmadik órájának elérkeztekor szállt-e Krisztus az angyalok sokaságával, és magához vette szeretett anyjának lelkét. Hatalmas ragyogás támadt. A ragyogás megszüntével Szűz Mária lelke is felvételt a mennyekbe. Az apostolok zsoltározások közepette Sion hegyéről Jozafát földjébe vitték a Szent Testet, nagy tisztelettel helyezték el a sírborba Mária testét, aztán a Szent Testet az angyalok magukkal vitték a mennyekbe. Akkor a boldogságos Tamás hirtelen az olajfák hegyére vezettetett, és látta a legszentebb testet, amint az égbe emelkedik. A felhő, amely odahozta az apostolokat, most mindegyiket a saját helyére vitte vissza.

Magyarország királynője, könyörög érett.